0: Benjamin Franklin és négy másik személyiség is volt tagja ennek a bizottságnak. Az öt személy rábízta kettő Adams-re és Jefferson, hogy írják meg a vázlatot, majd Adams fölkérte Jefferson-t, hogy írja meg ő. Jefferson tiltakozott, Adams elmondta, hogy három érvem is van emiatt. Az egyik az, hogy én nem vagyok népszerű, másik az, hogy Virginiainak kell megírni, mert az a legtekintélyesebb gyarmat. Harmadik, hogy maga tízszer jobban ír, mint én. Ezek után Jefferson belátta, hogy neki kell elkészítenie, és pár nap alatt meg is tette.
1: Kormányzói pályafutása viharosnak bizonyult. Kudarcai miatt még vizsgálat is indult ellene.
0: Amikor amerikai függetlenség háborúban a brit hadseregek délre vonultak Virginiába, akkor semmilyen haderő nem állt a kormányzó rendelkezésére, hogy szembeszálljon velük, még a otthonát is megszállták, lovon kellett menekülnie regényes körülmények között, utána még vizsgálat is indult ellene, de felmentették, mert nyilvánvaló volt, hogy nem tudott mit tenni a megszálló hadseregek ellen.
1: Az Egyesült Államok franciaországi nagyköveteként szemtanúja volt a forradalom kitörésének. Ez milyen nyomokat hagyott a életének, tevékenységének, munkájának a jövőbeni idejére?
0: Ez egy második forradalmat élt át, mert ugye ők úgy értelmezték, hogy az amerikai függetlenség háború is egy nagy forradalom volt, máig is így értelmezik az Egyesült Államokban, és nagyon különös módon a személyiségének az utópista vonásai kerültek előtérbe. Radikális utópista vonások. Többször megfogalmazta, hogy szeretek olykor-olykor egy kis lázadást, olyan ez, mint a vihar az atmoszférába. Sokszor kerül rá sor tévedésből, de akkor is jobb, mint hogy soha nem kerülne rá sor. Kifejezetten védte a felkelőket, még az erőszakot is elfogadta a lázadás érdekébe. Olyan utópista nézetek bukkantak fel az írásaiba, francia forradalom hatására, és talán egy szerelem hatására is, amit ott egy festőnő és ő között lejátszódott, hogy hirtelen megfogalmazta, hogy minden törvénynek csak 19 évig kell érvényesnek maradnia, hiszen a föld az élőké, semmilyen nemzedék nem kötheti meg a következő nemzedék kezét, se törvényekkel, se kölcsönökkel. Annak is szerepe volt ebben nyilván, hogy az a francia forradalom az állam eladósodása miatt robbant ki. Tehát ez egy érdekes gondolat volt, amikor az Egyesült Államok éppen megfogalmazták a máig működő alkotmányt, törvényt hoztak, ami máig működik, és minimális módosításokra szerint működik az Egyesült Államok politikai rendszere. Jefferson megtagadta az egészet, és kijelentette, hogy minden nemzedéknek saját magának kell gondoskodni a megfelelő törvényekről, szabályokról, életkörülményekről, egyik nemzedék sem kötheti meg a másikat, mert a föld az élőkhez tartozik. Akkor a legokosabb politikai gondolkodója Jefferson virginiai barátja Madison volt az, aki felhívta a figyelmét ennek a elképzelésnek az abszurditásai, hogy a nemzedékek nem választhatók el egymástól, és nem egyszer olyan törvényt is lehet hozni, amely jótékony a következő nemzedékekre, olyan kölcsönt is fel lehet venni, amely hasznos a következő nemzedékek számára. Amint Jefferson hazatért Egyesült Államokból, ezek az utópista tervekről megfeledkezett, és többet nem foglalkozott vele, de azért hangoztatta, hogy mindig jobban szeretem a jövő álmait a múlt tanulságainál, valami ilyesmit mondott ezzel John Adamsnek.
1: Ön is írta egyik elemzésében, hogy Jefferson elnöksége alatt legnagyobb sikere az ország területének kétszeresére való növelése volt. Ez az elnökségének az első időszakában.
0: Igen, 1803-ban az amerikai kormányzat, Jefferson kormányzata már ekkor ráébredt arra, hogy a Bonaparte első konzul az megszerezte Spanyolországtól Etruriai királyság fejébe, ami a mai Firenze és környéke, a mai Toszkánát jelenti, Etruria fejébe megkapta a spanyol kézen lévő vízgyűjtő medencét a Mississippinek, ez kb. A mai Egyesült Államok középső halmada. Riasztó volt a számukra, hogy egy nagyon gyenge, szerencsétlen távoli spanyol kormány helyett egy nagyon aktív, tevékeny kormányzat veszi át ennek a területnek az igazgatását, és főleg attól rémültek meg, hogy New Orleans városa, amit ekkor még franciásan Nouvelle Orléansnak neveztek, New Orleans városa lezárhatja a Mississippi torkolatát, és így meggátolhatja a kereskedelmet, a nyugat kereskedelmét, el is szakíthatja a akkor nyugatnak nevezett területet Egyesült Államoktól. Úgyhogy elküldte nagykövetét Párizsba azzal, hogy vásárolja meg New Orleans városát és környékén egy nagyobb vidéket. Bonaparte ekkor már belátta, hogy ha nem tudta megvédelmezni, visszaszerezni az aprócska Haiti területét Franciaország számára, amely függetlenné vált, egykor francia gyarmat volt, akkor hatalmas nagy Louisiana-nak nevezett vízgyűjtött területet végképp nem fogja tudni megvédelmezni a kiújult háborúba, és föltették a kérdést, hogy mit adnának egész Louisianáért. Ez akkor üzlet volt, hogy ezt meg kellett vásárolni, és így kétszeresére növelte Egyesült Államok területét. Még abban hittek, hogy ez több évszázada elegendő föld lesz a falmelek békés terjeszkedéséhez.
1: Így is történt?
0: Nem, mert néhány évtizeden belül eljutottak a csendes óceánig.
1: Mi a különbség, mert említette, hogy ez egy másfajta republikánus párt volt, mint a napjainkban. Mi a különbség a két párt között, hiszen az elnevezése ugyanaz?
0: Jefferson és köre, James Madison és mások azzal vádolták a kormányhoz közel álló federalistákat, hogy monarchisták, hogy monokraták, hogy a személyes túlzottan megősítik a központi kormányzatot, túl nagy hatalmat adnak az elnök kezébe. Tehát monarchista elvek szerint gazdagokat támogatva az országot a Nagy-Britannia útjára térítik, a nagyipar, a nagykereskedelem, a nagyvárosok útjára. Ehelyett ők a republikánus szellemiség nevében az egyéni jogokat hangoztatták a központi kormányzat jogaival szembe, az államok jogait akarták megerősíteni, egyéni személyes szabadságot, és külpolitikában inkább Franciaország, a forradalmi Franciaország támogatását tervezgették, szerették volna elérni.
1: Jefferson békepolitikájának növekvő államadósság, nyugtalanság és megosztás lett az eredménye.
0: Így van, eléggé szomorú öregkor vált rá, visszatért Monticellói birtokára, amit máig mutogatnak a turistáknak, és máig megcsodálhatjuk, én is voltam ilyen szerencsés, azt a fantasztikus házat, amelyet ő építetett, újra és újra átépítetett fiatalkorától kezdve, az európai ókori építészet mintájára, amelyben ha egy ajtót kinyitunk, egy ajtószárnyat, akkor a másik ajtószárny magától nyílik, amelyben van olyan falió, amely a fal mindkét oldalán mutatja az időt. Egy kis étellift vezet le a pincébe, amibe palacokat helyezett el Jefferson, tehát hogy a télen hideg ital vágyott, akkor csak följebb húzta az ételliftet a pincébe, amelybe ott sorakoztak a palackok. Olyan ágya volt, amely egy falba volt, vastag falba volt beépítve, és két szobába lehetett kilépni belőle, saját ülőbútorokat tervezett, és rendkívül tehetséges személyisége ebben is megnyilvánulhatott.
2: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.

0: Birinyi Péterrel, a budapesti Mixáth gyógyszertár, gyógyszertár vezető szakgyógyszerészével, a nyári hőség veszélyeiről, a folyadékpótlás fontosságáról beszélget Sallai Éva.
1: A nagy kánikulákban, amikor 30 fok feletti, vagy akár 40 fokos kinti hőmérséklet van, nagyon fontos elsődlegesen a folyadékpótlás. Fontos az, hogy főleg az idősebb korosztály, akik érzékenyebbek a fronthatásra, érzékenyebbek a kánikulája, a hőhullámokra, ott a megfelelő folyadékpótlás mellett fontos, hogy a gyógyszerszedés sem maradjon el. Változik a szervezetünk, jobban kitágulnak az erek, alacsonyabb lehet a vérnyomás, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy a gyógyszert ugyanúgy folyamatosan kell szedni. Fontos a megfelelő hidratálás, és erre tényleg a legjobb a tiszta víz, az ivóvíz. Magyarországon nagyon jó a csapvíz, jó minőségű, tehát ivóvíz minősége a csapvíz, nyugodtan lehet fogyasztani. És emellett nyilván a rendszeresen szedett gyógyszereket fontosan szedni kell, és attól nem szabad eltérni, nem szabad elhagyni őket, mert sokkal veszélyesebb, hogyha mondjuk egy vérnyomás csökkentőt, ha pár napra elhagyunk, a vérnyomás kiugrás, hogyha mondjuk valakinek be van állítva a vérnyomása 130/80 vagy 130/90-re, elhagyja a vérnyomás csökkentőt, mert úgy gondolja, hogy meleg van, most jó a vérnyomása, nem szükséges, felugorhat a vérnyomásam akár ilyen 160-170-re, és ezek a vérnyomás kiugrások lehetnek igazán veszélyesek. A szervezet sokkal nehezebben tolerálja a hirtelen vérnyomás emelkedést, mint hogyha valakinek folyamatosan magas a vérnyomása, tehát a gyógyszer folyamatosan szedni kell, és el kell kerülni a vérnyomás kiugrásokat. Ugyanez vonatkozik a cukorbetegségre is. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegség az egy olyan néma, alattomos betegség, ami nem fáj, nem okoz problémát. Valakinek magas a cukra, 20-as a cukra, észre se veszi, mert nem fáj. Viszont a szerveit károsítja, az idegrendszerét, az ereit, a veséjét, az agyát, károsíthatja a magas cukor. Szint. Nagyon fontos, hogy a cukorszint mellett a diétára is ügyeljünk. Ugye ilyenkor nyáron jobban elcsábulunk valamilyen édes üdítőital irányába. Nagyon fontos, hogy a cukorbetegeknek erre figyelniük kell, hogy folyadékpótlásról gondoskodjanak, ha már a tiszta ivóvizet nem akarják fogyasztani, akkor figyelni kell arra, hogy a magas glükóz-fruktóz tartalmú italoktól mindenképpen tartózkodni kell. Nem csak a cukorbetegeknek, hanem igazából mindenkinek. Korunk népbetegsége, ez a NASH nevű betegség, ez egy mozaik szó, azt jelenti, hogy non-alkohol steatohepatitis, tehát egy olyan nem alkohol talaján kialakuló zsírmáj, steatohepatitis, ami májelégtelenség is nagyon súlyos esetben fordulhat, tehát egy olyan betegség, ami az elhízásnak az egyik szövődménye. Majdnem minden üdítőitalban glükóz-fruktóz szirup található. Ezeket úgy is hívjuk, hogy luxus kalóriák. Azért luxus kalóriák, mert nincs rá az embernek szüksége. Nincs arra szükségünk, hogy mindenféle magas cukortartalmú üdítőitalokat fogyasszunk édesítőszerrel, mert azok is ugyanúgy a vércukrot felemelhetik, és ez kimondottan veszélyes lehet nem csak a cukorbetegeknek, hanem mindenki másnak, hiszen azok a sejtek, amik az inzulin termelik, ki tudnak merülni. És ezt a kimerülést tudjuk megakadályozni, odafigyelünk a táplálkozásunkra, odafigyelünk az étrendünkre, és kerüljük a magas cukortartalmú üdítőitalok fogyasztását.
2: A korábbi interjú során is szóba került, és én azt gondolom, így nyáron különös sem fontos, hogy legyen egy patikánk, legyen egy gyógyszerészünk, ahova járunk, aki ismeri, hogy mit szedünk. Kárt okozhat, ha különböző ismeretlen gyógyszereket akár egy szomszéd tanácsára beveszünk.
1: A mai világban mindenki online vásárol. A gyógyszerek és gyógyszerek között is lehetnek interakciók. Nagyon fontos, hogy az élelmiszer gyógyszer között is lehet interakció. Illetve az egyéb termékekkel, táplálék kiegészítőkkel is lehetnek interakciók. Mindenkinek fontos a saját egészsége, a családjának az egészsége. Ezt akkor tudjuk legjobban garantálni, vagy mindenki akkor tudja ezt garantálni saját magának, meg a családjának, hogyha megbízható forrásból szerzi be ezeket a készítményeket. A táplálék kiegészítőket nem szabad internetről rendelni. Ezeknek az engedélyezése az Európai Unióban egy oldalt vesz igénybe. Egy oldalban kell azokat az információkat közölnie a gyártó cégnek, amit aztán jóvá hagy a gyógyszerügyi hatóság, akár az európai, akár a magyar. És ez nem biztosít egy minőségi ellenőrzést. Minőségi ellenőrzés az biztosít, hogyha megnézi egy hatóság, vagy éppen egy akreditált labor, hogy abban a készítményben mi van, milyen szennyeződés, hatóanyag mellett esetleg milyen bomlástermék, és ezt a táplálékkiegészítők nagy része nem garantálja. Ezért mindenkit óva intenék attól, hogy giga meg a vitaminokat szedjen, és online rendeljen az internetről. Ehelyett praktikus bemenni a gyógyszertárba, ahova mindig is járunk, és az egészségügyi szakember tanácsát kikérni, megtalálni, hogy neki tényleg mire lenne szüksége. Gigamegavitaminokra, extra több grammos C-vitaminra nagyjából senkinek nincsen szüksége. Fontos összevetni azokkal a gyógyszerekkel a táplálékkiegészítőket, amiket rendszeresen szedünk. A legfontosabb iskola példa, amit mindenkinek tudnia kell, hogyha valakinek magas a koleszterinje, és koleszterin csökkentőt szed, akkor nem szabad grapefruit cseppet szedni. Tilus, minden grapefruit hatóanyag tartalmú készítményt, gyümölcsöt messze kerülni kell, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentőt szed, ugyanis a grapefruit cseppben lévő anyagok gátolják azt a máj enzimet, ami a koleszterin szintcsökkentő gyógyszer lebomlásáért felelős. Ha gátoljuk az enzimet, a gyógyszer szint megnő 10-20-szoros, 100-szoros mennyiségben, és nagyon komoly vesekárosodást okozhat. Tehát az a lényeg, hogyha valaki koleszterin szintcsökkentő gyógyszert szed, akkor grapefruit cseppet vagy grapefruit gyümölcsöt tilos szedni.
2: Okozhatnak fájdalomcsillapító gyógyszerek is ilyen interakciót?
1: A legfontosabb dolog, hogy nem kaphatjuk a gyógyszereket. Tehát, hogyha valakinek fáj valamilyen, valakinek van valamilyen baja, ami mondjuk nem egy fronthatástól kialakuló fejfájás, hanem aminek ismeretlen az oka, azt érdemes kivizsgálni, érdemes utána menni. Tehát nem szabad nyakra főre gyógyszert szedni, hanem csak okkal. Minden gyógyszernek van mellékhatása, vannak veszélyei. Tehát fontos a gyógyszer, kell a gyógyszer, de csak akkor, hogyha annak a szedésnek megalapozott oka van. A fájdalomcsillapítók esetében, hogyha bizonyos fájdalomcsillapítót valaki rendszeresen nagy dózisban szed, fekét okozhat, gyomorfekét, nyombélfekét okozhat. Ezt érdemes megelőzni azzal, hogyha valakinek komoly fájdalmai vannak, kivizsgáltatja magát, háziorvostól kér beutalót, és megnézik, hogy annak mi az oka. Nem szabad gyógyszert szedni, mondjuk ilyen egy hasmenés. Ha valakinek van egy banális hasmenés, ami néhány napig tart, arra kap a patikába valamilyen hasfogó tablettát, vagy valamilyen bélfertőtlenítő tablettát. Mondjuk a hasmenésnél egyébként érdemes arra figyelni, hogy olyan gyógyszert, ami megakadályozza a hasmenést, csak akkor érdemes szedni, banális hasmenés esetén, hogyha mondjuk utazunk, tehát hogyha megyünk a vonathoz, vagy repülővel, utazunk, de egyéb iránt, hogyha hasmenése van az embernek, akkor nem célszerű, sőt, kimondottan indokolatlan hasfogókat alkalmazni. Akkor inkább valamilyen bélfertőtlenítőt kell szedni, olyan készítményt, ami elősegíti a bélrendszernek a fertőtlenítését, vagy elősegíti azoknak a kórokozónak a kiürülését. Hogy én hasfogót alkalmazok, azzal a fertőzésnek kedvezek. Elősegítem azt, hogy a fertőzés, ami a bélrendszerben van, nem tud kiürülni. Ez egy természetes folyamat, ott az a cél, hogy ez kiürüljön minél hamarabb. Diétát tartsunk, folyadékpótlás, elektrolitpótlás, ez a legfontosabb, tehát folyadékpótlás, mert az elektrolitok, azok az ionok, nem csak ásványanyagok, hanem nyomelemek, amik a pótlásáról gondoskodni kell. Ehhez mindenképpen egy pici cukrot kell bevenni, vagy a teába belekavarni, hogy elősegítsük ezeknek az elektrolitoknak a felszívódását.
3: Birinyi Péterrel, a budapesti Mixelt gyógyszertár vezetőjével Sallai Éva beszélgetett.

0: A diókhelyai Szent Margitra emlékezünk. Az őt ábrázoló falkép másolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk.
1: Kérem, mondja el ecseteje, hogy mi látható az előttünk fekvő fali képen.
2: Egy középkori falkép másolatát láthatjuk, ez a mai Szlovéniához tartozó Mártonhely római katolikus templomának a freskójának a másolata. Az eredeti freskót egyébként egy Johannes Aquila nevű festő készítette, ő a luxemburgi Zsigmond korában egy nagyon fontos festő volt a történelmi Magyarország területén, több falkép is a nevéhez fűződik, Velemérben, az említett Mártonhelyen vagy Bántornyán például. Itt általában évszámokkal is ellátta ezeket a freskókat, tehát jól tudjuk őket datálni. És ez a mártonhelyi freskó három álló nő alakot, női szentet ábrázol, akik mind az attribútumokat tartják, tehát például látjuk itt középen Szent Apollónia jelenik meg, amint egy fogót és egy kalapácsot tart a kezében, és a mellett az ő jobbján álló alak pedig antiókiai Szent Margit. Nagyon elegáns az ő ábrázolása, tehát láthatjuk, hogy koronát visel a fején, egy zöld alsóruhán tulajdonképpen egy vörös ilyen palástot visel, és a jobb kezében pedig, amit az előbb említettem, egy kisméretű sárkányt tart, tehát ez az ő attribútuma, ami alapján azonosíthatóvá vált. Ez egy nagyon-nagyon szép ábrázolás, és általában egyébként vagy így, vagy egy kis toronnyal a kezében jelenik meg Margit, abban az esetben, hogyha tehát nem a legendáját ábrázolták.
1: A színekről is beszéljünk, elég elmosódottak.
2: Igen, tehát itt lényegében minden alak mögött egy egybefüggő kék háttér jelentkezik, és ezelőtt bontakoznak ki az alakok. A viseletükben egyébként elég erősen dominálnak a vöröses, barnás színek, illetőleg több esetben, hát itt főleg mondjuk a jobb oldali nő alak, tehát a Margitta láttelenes figurának ilyen hermelines mintájú palástja bontakozik ki, és érdekessége még a kompozíciónak, hogy a kék háttér előtt egy ilyen festett architektonikus részlet bontakozik ki, tehát oszlopokon álló ilyen hármas árkádívet figyelhetünk meg, és mind a három nő alak egy-egy ilyen árkádívben foglal helyet. Tehát architektonikusan egy pontosan megfestett kompozícióra ábrázolta a mester, tehát az ívek ilyen szép fejezetekről indulnak ki, amik ilyen volutás díszítéssel bírnak, tehát ez egy nagyon aprólékos ábrázolásról van szó. Az elmosódottsága valóban jellemzi, itt szerintem ez inkább az akvarellnek, a technikának köszönhető, tehát itt eredeti állapotában ez a freskó valószínűleg sokkal élénkebb.
1: Színesebb
2: egy picit, igen. Az, ami elmosódottságnak tűnik, az ebben az esetben inkább a másolatnak a számlájára írandó, de még a másolat egyébként azokat az utólagos ilyen kis bekarcolásokat és különböző leginkább ilyen falfirkára emlékeztető kis feliratokat is őrzi, amelyek természetesen nem egy idősek a freskóval, ezek nem középkoriak, hanem utána keletkeztek a későbbiek során. A történelmi Magyarország falképállományát pásztázva az egyébként nem annyira ritka jelenség, hogy különböző zarándokok, vagy egyszerűen csak ott a helyszínen megforduló személyek ilyen kis feliratokat helyeznek el utólag ezeken a falfestményeken, vagy adott esetben a templomnak a nem freskókkal díszített falain.
1: Mit lehet tudni, illetve mennyire ismert a freskó készítője?
2: Johannes Aquiláról van szó. Azért egy fontos figurája a középkorral foglalkozó művészet történetnek, mert ugye a középkori freskók esetében a magyarországi emlékanyagban nem nagyon ismertjük a mestereket, tehát nem tudjuk név szerint, hogy kik készítették, és Johannes Aquila ilyen értelemben egy ismert figura, tehát tulajdonképpen a későbbi értelemben egy művész embernek tekinthető, akinek a műhelye nagyon jól körülhatárolható, és hozzá személyesen, illetve az ő műhelyéhez elég jól köthetők az egyes falképek. Itt a nyugati határszínen egyébként a műhelye az Regede, Maratkersburgnak mondjuk, tehát ott volt megtalálható, és elég sok freskója egyébként már a történelmi Magyarország határ, illetve a mai határon kívül helyezkedik el, tulajdonképpen csak a Veleméri az egyetlen, ami ma Magyarországon található. Úgyhogy ő ennek a Zsigmond-kori művészetnek volt egy nagyon kiemelkedő alkotója, stílusában tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit ötvözte a korszaknak, vagy a korábbi korszakoknak az Itáliából származó stíluselemeit azokkal a inkább közép-európára jellemző vonásaival az internacionális gótikának, amelyek Magyarországon dominánsak voltak.
1: egy másik falikép is fekszik előttünk. Mire utal a stílusa? Az emberi alakok nehezen felismerhetőek, nagyon elmosódottak már.
2: Hát ez egy nagyon töredékes freskó. Süvetén vagyunk, most Nyugat-Magyarországból átmentünk a Felvidékre. Gömör vármegyében található Süvete, ahol is egy rotundában vagyunk most, tehát egy körtemplomban található ez a Antiochiai Szent Margit freskó ciklus. Itt több tekintetben azért nagyon különbözik az előbb látottaktól. Egyrészt azért, mert nem egy személyében ábrázolja Szent Margitot, hanem ez egy narratív história ábrázolás, tehát a vértanúságát jelenítették meg, annak a különböző eseményeit és lépcsőfokait. Illetve ami még itt a freskó másolata alapján is látható különbségek között és az előző freskó között, hogy ez egy árpádkori falkép, tehát jóval korábbi freskóval van dolgunk. Ez valóban nagyon töredékes, és nagyon nehezen ismerhetők fel az alakok. Felhívnám a figyelmet itt egy-egy feliratra, tehát ott egy Margaréte feliratnak a töredéke látható, illetve egy Olybrios feliratnak a töredéke, tehát tulajdonképpen ennek a vértanúság jelenetnek a két főszereplőjét, tehát Margitot és a prefektust azonosították ezekkel a feliratokkal. Sokkal vonalasabb ábrázolásról van szó, az ugye látható a töredékes állapot ellenére is, és a másolaton is jól kivehető, hogy sokkal meghatározóbbak a figuráknak a vastag fekete kontúrvonalai, tehát az előző az egy sokkal festői alkotás volt, ez egy ilyen rajzosabb megnyilvánulása a gótika korábbi periódusának, és tehát a lényeges különbség, hogy itt nem egyedül Margitot ábrázolták, hanem a vértanúságának a különböző jeleneteit.
1: A művész ismert?
2: Itt nem tudjuk, hogy ki. A freskó másolatának a készítőjéről tudjuk, hogy itt Gró István az, aki ezt a másolatot elkészítette. Egyébként az előbbi mutatott Mártonhelyit is Gró készítette, úgyhogy a két másolatnak a készítője azonos. A freskó készítőjéről itt nem tudunk. Érdekesség egyébként, hogy a süvetei rotundában Szent Margit legendájával párhuzamosan Krisztus passióját is megfestették. Ez egy nagyon jellemző vonás volt a középkori ikonográfiában, tehát hogy a vértanú szenteknek a legendáját az párhuzamba állították más narratív ábrázolásokkal. A Krisztus ábrázolásával, a passióval, hiszen mindkét esetben ugye az áldozatról és a vértanúságról van szó. Ez történt Süvetén is, és még ami ennél is érdekesebb, hogy ezt a 13. századi együttesre a későbbiek során ráfestettek egy következő réteget, nagyjából 100 évvel később, és gyakorlatilag megismételték a jeleneteket, tehát a passióra egy későbbi másik passiót, a Szent Margit legendára pedig egy későbbi másik Szent Margit legendát festettek meg, de ez nem volt egyébként a középkorban példanélküli.
1: Mielőtt megnéznénk a harmadik előttünk fekvő falikép másolatot, beszéljünk Szent Margit emlékezetéről.
2: Említettük a halálát, tehát hogy gyakorlatilag lefejezéssel hunyt el, és a vértanúságának napja pedig egyes források szerint július 13, más források szerint pedig július 20-a. Miután a Bakó a fejét vette, ez még egy érdekes eleme a legendának, hogy állítólag ő maga, tehát a kivégzője is holtan esett össze, és ezt követően pedig Margit holttestét egy Theotimus nevű keresztény vitte el a vesztőhelyről, és egy szentéletű nemes özvegy sírja mellé temette el, Antiókiában, tehát ott, ahol született, és ahol meg is halt, és ezt követően viszont évszázadokkal később a hanvait elvitték, 980-ban Krisztus után elvitték Antiókiából, előbb az itáliai San Pietro della Valle templomba, Rómába, és erekéi pedig ezt követően 1145-ben Montefiascone-be kerültek, és innen aztán még később pedig Velencébe vitték, tehát gyakorlatilag Itáliában költöztették többször át ezeket az erekéket új sírba. A hagyományáról pedig, vagy az utóéletéről pedig azt lehet tudni, hogy egyrészt Margit a várandós anyáknak, illetve a 14 segítőszent egyiket.
1: Kovács Gergely művészettörténésszel, a Tervtár munkatársával emlékeztünk Antiókiai Szent Margitra.

0: kormány bejelentésére átalakítja iskolakezdési segélyprogramját az Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf ügyvezető elnök nyilatkozik.
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez. Tehát mind a tapasztalataink, mind egyébként különböző felméréseink is azt bizonyították, hogy az egész évet tekintve a legtöbb kiadás egyszerre egy családban, az ilyenkor az iskolakezdésnél jelentkezik. És akkor mi elkezdtük egy első körben a saját intézményeinkben, aztán az intézményünk látókörében lévő gyerekek esetében, hogy igyekszünk nagyon praktikus és célzott segítséget nyújtani vadonatúj minőségi tanszerek formájában, hogy ők is egyenlőbb eséllyel tudják elkezdeni a tanévet. Ez így zajlott az elmúlt 14 évben, és az idejében, amikor a kormányzat bejelentette, hogy egyfajta iskolakezdési támogatást nyújt a feladóknak, akkor döntöttünk úgy, hogy akkor ez lehetőséget ad arra, hogy mi is újra gondoljuk a programot, és egyel tovább lépjünk, és ne tanszerekre, vagy ne csak tanszerekre gyűjtsünk, hanem próbáljuk meg az évközbeni támogatását megerősíteni a gyerekeknek, hiszen ahogy szoktuk mondani, egy teli iskolatáska az egy nagyon jó kezdet, de még azért nem oldja meg a teljes tanében az esélyegyenlőséget.
2: Ez a kapaszkodó program keretében fog megvalósulni?
1: Így van, tehát a hangsúly átkerül a kapaszkodó programra. Az elmúlt években is úgy működtünk, hogy amikor több pénz érkezett be, mint ami a kitűzött 2000 gyerek tanszeréhez szükséges, akkor azt a kapaszkodó programra költöttük, de ez persze sosem volt elegendő ez a pénz, hiszen a kapaszkodó program ugyanállunk azt jelenti, hogy egész évben foglalkozunk a gyerekekkel, fejlesztő foglalkozások, közösségi programok, csoportos és egyéni foglalkozások. Ez egy nagyon drága műfaj, hiszen itt szakembereket kell fizetni, legyen szó egy fejlesztő pedagógusról, legyen szó egy logopédusról, egy pszichológusról, egy mozgásterapeutáról, bármiről, bárkiről. Reméljük most, hogy akkor ez a kormányzati intézkedés lehetőséget ad nekünk arra, hogy többet tudjunk fordítani erre a típusú munkára, és ezt jelentettük be tulajdonképpen gyakorlatilag a kormányzati bejelentés másnapján, hogy akkor mi is szeretnénk tovább lépni. Mindemellett, hogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kezdeményezés. Lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebben biztos, hogy kell segítenünk, de a segélyszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
2: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
1: Én ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind részei annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
2: Ebbe a munkába a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
1: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, hanem a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
2: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvoda kezdő családokat is támogatja csomagokkal.
1: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok év elején jelentkezik, tanév elején, úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni abban az esetben, persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is, nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, a orvosi ellátást kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellene, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segédszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy-egy család saját erőből nem tud megadni a gyermekének.
2: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: A jogsegély augusztusi adásában a cselekvőképesség teljes és részleges korlátozásáról lesz szó. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Szalai Kornél Gézát hallják.
1: Miért lényeges külön szabályozni, és hogyan fejlődött történetileg a nagykarú személyek cselekvőképessége?
2: A cselekvőképesség korlátozásának egyik lehetséges csoportosítása az, hogy a cselekvőképesség részleges, vagy teljes korlátozása az életkor alapján, vagy a bíróság ítélete alapján áll fenn. A kiskorúaknál, vagyis az életkor alapján történő korlátozásnál, hogy azt a korábbi adásainkban láttuk, elsődlegesen a kiskorú törvényes képviselője, szülője, vagy gyámja dönt a kiskorút érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek esetében a cselekvőképességet a bíróság a gondnokság alá helyezési perben meghozott ítélettel korlátozhatja. Ebben az esetben elsődlegesen a részlegesen, vagy teljesen korlátozott nagykorú gondnoka dönt az ilyen személyt érintő lényeges kérdésekben. A nagykorú személyek cselekvőképességének korlátozása érzékeny, vitákat kiváltó kérdés. A gondnokság jogintézménye ugyanis úgy kíván védelmet nyújtani az érintettek számára, hogy az önrendelkezési joguk súlyos korlátozása mellett az életüket érintő érdemi döntéseket más személyre bízza. Abban a világban, ahol az emberi jogok és benne a személyhez fűződő jogok szerepe felértékelődik, meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy egyes személyeknek belátási képességük időszakonként visszatérő vagy tartós nagymértékű csökkenése miatt helyettük ügyeik vitelében esetlegesen gondnok jár el. A nagykorúak cselekvőképességének a korlátozására sok esetben valamilyen fogyatékosság miatt kerül sor, ezek a polgári forradalmakat megelőző időkben sok esetben a mozgásszervi és érzékszervi fogyatékosságokra is kiterjedhettek. Jól lehet hagyományosan az intellektuális és pszichológiai fogyatékosság volt az érintett. Az ókori római jogban a cselekvőképességet kizárta az elmebetegség, valamint egyes egyéb testi fogyatékosságok, így például a látás és különösen a beszédfogyatékos helyzet kizárták a teljes cselekvőképesség érvényesülését szolgáló egyes, szigorú formasságokhoz kötött jogügyletek megkötését. A kései, posztklasszikus római jogban azonban már megjelentek a fogyatékos élethelyzet komplex értelmezésének kezdeményei, ugyanis az elmebeteg, ha a világos pillanataiban lucidum intervallum észszerű döntések meghozatalára volt képes, akkor őt Diocletianus és Justinianus császárok rendeletei alapján teljesen cselekvőképesnek kellett tekinteni, azaz e rendeletek alapján a személy csak akkor minősült fogyatékosnak, ha a társadalmi életben való megfelelő és hatékony fellépésre nem volt képes. A modern jogrendszerek kialakulásával egyrészt általánossá vált az, hogy minden embert függetlenül fogyatékosságától megillet a jogképesség. A kontinentális magánjogban a római jogtudomány dogmatikai eredményeire hagyatkozva egyértelműen elkülönítették egymástól a jogképességet és a cselekvőképességet. A cselekvőképesség korlátozását és kizárását a polgári korszak magánjogi kódexei három alapon tették lehetővé. Egyrészt a személy életkora, másrészt akaratnyilvánításra képtelen állapota, ilyen például a részegség. Harmadrészt elmebetegsége, illetve vele született szellemi fogyatkozása okán.
3: Jogsegély. Szalai Kornél Géza jogász nyilatkozott.

0: A Pécsi Kollégium Szerafikum várja a jelentkezőket. A Ferences Szakkollégium igazgatójával, Rizmayer Ritával beszélgetek.
1: Nagyon nagy munkálatok veszik kezdetüket itt a nyáron, szerencsére felújítási munkálatokba tudunk kezdeni. A fürdőszobákat is felújítjuk, valamint a tetőnek még van egy része, amit ki kell cserélni, az is megtörténik. Mindeközben festjük ki a szobákat is, és szeptemberben teljesen új berendezéssel tudjuk várni a leendő kollégistákat, ugyanis a pályázat keretében kaptunk pénzt a bútorok kicserélésére, és így új íróasztalok, új szekrények, új székek és új íróasztali lámpák várják majd az ideérkezőket, úgyhogy egy megújult belsővel fogjuk fogadni az új kollégistáinkat.
0: A honlapon olvastam, ahol lelke van a helynek, s helye a léleknek.
1: Hát ez teljes egészében leírja ez a módunk, amit ők maguk fogalmaztak meg. Valóban alá tudom támasztani. Most is olvasom például az évvégi önreflexiós leveleiket, és gyakorlatilag mindegyikük megemlíti azt, hogy mennyire fontos neki az a közösség, ami itt van, és hogy milyen megtartó erővel bírt számára a nehezebb pillanatok, a vizsgai időszak, nehezebb napjai alatt is, meg hogy milyen jól ki tudnak kapcsolódni, vagy akár az, hogy konyhában összefutnak, megbeszélik az ügyes bajos dolgaikat, aztán együtt sportolnak, együtt táncolnak. Idén például az egyikük olyan lelkes volt, hogy tánciskolát tartott a többieknek. Ez tényleg a második otthonuk, és ezt ők is látják, és emiatt szeretnek ennyire itt lenni. Olyannyira, hogy még vannak olyanok, hogy másod-harmad, negyedévesek is jelentkeznek hozzánk, mert hogy az évfolyam társaiktól hallották, hogy itt milyen jó közösség van.
0: Tehát tulajdonképpen nem csak szállást talál ott a hallgató, hanem egy befogadó közösséget is.
1: Ez pontosan így van, és ez a célunk is, hogy ezt a jelleget megtartsuk, tehát hogy ide olyanok jönnek, akik azt gondolják, hogy nem csak szállásra van igényük, hanem egy közösségre, egy jó baráti társaságra, azonos értékrendű fiatalokra. Ez alapján választanak minket, és ez meg is valósul ideben. Ferencesek is most már egyre nagyobb jelenléttel vannak itt, és hogy augusztus közepével leköltözik ide a harmadik Ferences szerződés.

0: Augusztusban indul a Nyitott Porta Napok 2026. Tószegi Faggyas Katalin, a NAK vidékfejlesztési igazgatója nyilatkozik.
1: Idén augusztus 22 és október 4 között az ország 19 térségében 5 hétvégén keresztül nyitnak ki a vidéki családi gazdaságok, manufaktúrák, kistermelők portái. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egységének szervezésében valósul meg, amihez csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is partnerként, és emellett számos szakmai partnerszervezet vesz részt a lebonyolításban és a népszerűsítésben, úgy mint a Kisléptéki Egyesület, a Pannonhelyi Termék Non-Profit Kft., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, az Agrármarketing Centrum, az Aktív Magyarország és a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület. A Nyitott Porta Napok egy programsorozat, amelynek keretében lehetősége nyílik a ide látogatóknak egy kicsit betekinteni a vidéki mindennapokba. Igazából azon túl, hogy az agroturizmus szeretnénk ezzel a programsorozattal népszerűsíteni, az a cél, hogy egyrészt az agráriumot egy kicsit vonzóvá tegyük mind a városi lakosság számára, de bárkinek, aki ide látogat, és egy kicsit meg tudják ismerni, hogy hogy telik egy kistermelőnek a mindennapja, egy sajtkészítőnek a mindennapja, hogyan készül el az a helyi termék, hogyan jut el az asztalukra ezek a helyi termékek, és számos olyan programot lehet kipróbálni ezeken a hétvégéken, amik kapcsolódnak ezekhez a helyi gazdaságokhoz, akár egy farmlátogatás, kertlátogatás, megnézhetjük, hogy milyen termékeket állítanak elő ezekben a gazdaságokban, és ahol állatok vannak, ott állatsimogató is fog működni, részt lehet venni az állatetetésben, de nagyon sok gasztronómiai élmény is várja az ide látogatókat, és kézműves programokon is részt tudnak majd venni.
0: Tehát az állatsimogatók, vagy például a pónilovaglás, ezek a programok a gyermekeket is várják.
1: Igen, abszolút ez a programsorozat, ez kimondottan a családokat célozza meg. Attól függetlenül persze bárki, aki érdeklődik, el tud látogatni egy-egy ilyen gazdaságba, de ami nagyon fontos, hogy egy családnak egy egész napra szóló élményt is tud biztosítani, mert mindenhol készülnek a gyerekeknek szóló programokkal is, kézműves foglalkozásokkal, nagyon sok helyen lesznek állatok, nyuszik, cicák, ugye mindazok az állatok, akik úgy általában egy ilyen kis vidéki portán megtalálhatóak. De ahol nincsenek állatok, ott is külön készülnek kis gyereksarokkal, olyan játékokkal, amiben egy picit a gyerekek is jobban meg tudják ismerni a mezőgazdasági létet, az élelmiszer előállítást.
0: A Nyitott Porták láthatóságát egy új, országosan a NAK által szerkesztett portakatalógus is támogatja. Mi ez?
1: Ugye ez a Nyitott Porta programsorozat tavaly indult. Amit fontos elmondani, hogy ez nem kimondottan a kamarának a programja volt, mi, mint szakmai közreműködő kapcsolódtunk be. A Herman Otto non-profit Kft.-ben működő kaphálózat vidék és térség támogató egysége szervezésében valósult meg, mi szakmai partnerek vagyunk, és a kommunikációs támogatást vállalt magunkra. Tehát kommunikációs támogatást biztosítunk a programhoz. Így amellett, hogy hirdetjük a programot, kisfilmeket készítünk, amivel lehet népszerűsíteni ezeket a portákat, és egy picit jobban elképzelhetővé tesszük ezeket a programokat. És emellett készítettünk egy katalógust, együttműködve a Herman Otto Intézettel, és ebben a katalógusban a tavaly kinyitott portáknak a kis bemutatkozója érhető el. Ez online formában elérhető mind a NAK, mind a Herman Otto Intézet honlapján. És itt az elérhetőségeket is lehet látni, és az, hogy milyen programokat, illetve milyen tevékenysége van az adott gazdaságnak. De most már ezeket az információkat egy honlapon is elérhető a látogatók számára. Ez a nyitottportanapok.hu honlap, ahol az egész programsorozatban résztvevő porták, elérhetősége, programkínálata és az egész programnak az időpontjai megtalálhatóak majd benne.
0: Tehát összefoglalva, a kezdeményezés hozzájárul a helyi gazdaságok megerősítéséhez, a vidéki közösségek összekapcsolásához, illetve a termelői élet

0: pálya vonzóbb áttételéhez.
1: Igen, így van, tehát amellett az agroturizmust szeretnénk népszerűsíteni, ez a termelőknek egy nagyon fontos kitörési pont lehet, egy új fajta értékesítési lehetőség, ha mondhatom így, hiszen amellett, hogy megismerik az ő tevékenységüket, minden egyes ilyen látogatás alkalmával értékesíteni is tudják a termékeiket, tehát egy kiszámítható piaci lehetőséget is tud biztosítani számukra, és ugye az a tapasztalat így a korábbi programok kapcsán is, hogy aki ellátogat egy ilyen portál, egy nyitott portál, és megkóstolja az ott előállított termékeket, ő biztosan vásárolni is fog ezekből a termékekből, fel lehet tölteni otthon a kamrapolcokat, haza lehet vinni nagyon finom lekvárokat, savanyúságokat, kolbászt, sajtot, tehát mindaz, amiben egy háztartásra szükség lehet, mindenféle finomságot.
0: Tószegi Faggyas Katalinnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.
2: A héten történt véget ért.
0: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve a figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
2: és Nagy György András.

0: elmúlt percekben Sting, a U2 és Enya muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra van. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Egy valódi műfajteremtő ül velem itt a stúdióban, aki másodmagával megalkotta a kabaré szociográfiát. Ez a mindenki által jól ismert világ olyan fénytörésben való bemutatása, amelyet hallgatva, látva valójában magunkon és a minket körülvévő környezeten mulatunk. Amikor mi hétköznapi emberek műveljük ezt, akkor talán észre sem vesszük benne a komikumot, de amikor Nádas György és a jelenlévő a napokban a 80-at töltő Markos György tette ezt, akkor azzal megrengette a korabeli világot. Hogy hogyan jutott el a kőbezárt lélekig, és mi történt azóta, arról kérdezem a karinti gyűrűvel kitüntetett színészt, humoristát. Szia Gyuri, köszönöm szia, szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Mindenkinek.
0: Köszöntelek a 9. X-ben.
1: Tessék, nem értem ismét. Nem hallottam, hanyadik? Hogy mondjam neked, igen, érdekes.
0: Július 22-én elmúltál 80 esztendős. Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. Igen, érdekes érzés, de hát ez így először ugye nem hiszed el, de amikor reggel benéztem a tükörbe, akkor azt mondom, elnézést, a bácsi szintén az emeleten lakik. Tehát tudod, de nem ez ilyen, hát ezt, igen. Ezt meg kell próbálni együtt élni, ahogy apám mondta, is kezelni. Tehát.
0: Ja, az utóbbi években azért lehetett hallani, olvasni róla, hogy nem minden tökéletes az egészségeddel, de most így a hallgatók kedvéért elmondom, hogy így ránézésre remek formában vagy. Tehát én biztos, hogy nem mondanám meg rólad, hogy a minap 80 voltál.
1: Köszönöm szépen. Nézd, úgy követtem el olyan apróbak lövéseket, hogy nem figyeltem oda a dolgokra. Egy időben, mivel ugye sportoltam versenyszerűen, és én azt hittem, hogy én kemény srác vagyok, 10 évig nem mentem orvosi kontrollra. Fölszedtem egy csomó kilót, és aztán a szervezet azt mondta, hogy enough, na itt a vége. És akkor jöttek a dolgok, és akkor közölték a doki bácsik, hogy na édes uram, akkor 180 fokos fordulat, mert különben mentőautó hozza, ha mázlia van. És akkor vártani kellett. Életmód, táplálkozás, rendszeresség, stb. Stb. Ez nem csak szólom, ezt nem teszem, már nem ülök itt. Az mentett meg. És én, aki nem voltam soha...
0: De voltál krízis helyzetben is, ugye?
1: Hát persze, 4-szer jöttem ki az intenzív
0: szobába. Szóval a teremtővel már majd
1: a teremtő megkegyelmezett.
0: Visszaküldött hozzánk.
1: Büntetésül. Igen. Igen, nem tudok mit mondani, csak azt, hogy változtatni kellett. És hát... Ennek egy módja van, a mozgás. Kardiológus barátom is mondta, amikor megkérdeztem a beavatkozás után, hogy mit csinálok? Mozogni. Nem leállni, mozogni. És követem az utasítást keményen. Ez napi másfél óra, tehát...
0: Napi másfél óra?
1: 5 kilométer plusz a kis küzdősport, amit üztem vele. Egy kis mozgás mindenképpen. Ezt kell. Mert ezt nem teszem, akkor ugye jön az, amikor a szervezet önállóan eldönti, hogy mit akar. És az nem mindig ő. És hát tisztelettel próbálom magamat karban tartani a teremtő segítségével.
0: És az, hogy így telnek az évtizedek, ez nem szegi kedvedet? Tehát ugyanígy tudsz bozogni ezek szerint a küzdősportos múltad nem
1: szűnik meg létezni? Ez tulajdonképpen a küzdősport, igen, sokan összetévesztik tehát sokan azt mondják, akik bár kiokosinkai, vagy bármilyen tekvando, vagy bármilyen foglalkoz, arról szól, hogy keményen, odán is agyon. Nem. Tulajdonképpen a karate, az tiszta kezet jelent magyarul, az önmagunk legyőzése elsősorban. Tehát először magadat kell legyőzed. És tulajdonképpen ez egy valóban olyan technikák, amiket föl tudsz használni védelembe is, de ennek elsősorban a funkciója, a tested uralása és az önmagad legyőzése, és lehetőleg itt levezetni az edzőterembe a feszültséget. Nem másik emberen, tehát nem az a cél, hogy az edzőterembe agyonverd a másikat, de szó nincs erről, hanem levezesd azokat a dolgokat, és ami egy érdekes dolog, tehát mikor megismered az egész karaténak a filozófiáját, mert ennek van egy lágyabb része is. Az úgynevezett a judo például az a sportosabb. A karate van, ami no contact, tehát nem érintés, van a full contact. Tehát aztán vannak ketrecet, tehát vannak különböző
0: dolgok. Hát te birkózó voltál, nem?
1: Valamikor azt is csináltam, kötött fogású birkózó voltam, igen. És teljes véletlenül, azért 70 75-ben ismerkedtem meg Sihan Furkó Kálmánnal, Isten nyugosztalja a nagymestert, aki egy végtelen kemény főhadnagy volt, éppen emlékszem, és a Gala Feri bácsina a TFF-ben.
2: Ő rendőr volt, ugye?
1: Nem, katona.
2: Katona
1: egy törnyős, persze, ezredes. Megismertem, érdekes ember volt, és az egész egy csoda volt, amikor belekeveredtem, és megtanítottak, hogy önmagamat fegyelmezzem elősorban. Érdekes világ, és minden esetre annak a filozófiája, és inkább a nyugalom az zen buddhizmus irányába, tehát nem ártani, nem agresszívnek lenni, szemlélődni, és megpróbálni valamilyen szinten úgy maradni, hogy tehát a más hülyeséget nem magadomból szúd meg.
2: Meg ugye ennek a keleti küzdősport filozófiának is, amennyire tudom, az is a lényege, hogy az ellenfél által beletett energiát a saját
1: pontosan
2: javadra fordít.
1: Ez főleg az aikidóban, az aikidóban.
2: Akkor te igen. Úgy gurulsz ki belőle, hogy az lehet, az ütés, igen. Az neki hátrány.
1: Ez főleg az aikidó a más rossz lendületét kihasznál. Az egy külön. Nagyon sok szakágban van kiyokushin, van kungfu, van kobudo, van taekwondo. Ez egész érdekes, állítólag Indiából indult, annak idején nagyon régen, és Okinawán keresztül jutott el Kínába, Shaolin papokhoz. Abban az időben nem volt fegyveres kísérlet a karavánoknak, és ezek a papok megtanulták ezt a technikát, és ők védték a karavánokat. Na, innen indult el a kung fu. Ügyes ember, ezt jelenti kínaiul.
2: De a te technikád az ugye a humor. Te ezzel uralod az életet, és ez az, amit téged jellemez az utóbbi óni, most már 80 esztendeje, ha mondhatjuk így, bár mondjuk nyilván az első egy-két évtizedben még csak a körülötted lévők ismerték. Én most akkor mondok néhány karaktert, ami nagyon jellemez téged, aki ismer, azt tudja például, tehát a kőbezárt lélek, a kabari színpadon való mozgás, aztán az Alfonzó Világszínházában azok a jelenetek elképesztőek, aztán...
1: Az Alfonzó az aputa volt.
2: Igen. Aztán van az a jelenetetek, a rögtönzés az aluljáróban,
1: igen.
2: Amikor Bajor Imrével, Usztics Mátyással, igen, Nádas Gyurival, igen, és talán Boncz Géza ott árul valami csecsebecse hülyeségeket.
1: Katona Jani, igen.
2: Elképesztő. És most eszembe jut még egy, amikor Fábri műsorban voltatok vendégek.
1: Igen. És
2: aztán Frey Tamás próbált közép-ázsiai utazásairól beszámolni, és hogy a mai szóval érve meghekkeltétek a műsort. Tehát mindegyikről beszéljünk egy pár szót, mert szerintem ezek annyira jellemzőek, ha ezek külön-külön egyet teszel le ezek közül az asztalra, szerintem akkor is benne vagy a köztudatban, de ez mind vagy. Szóval ezek hogy alakultak ki?
1: Hogy Boncz Gézát idézem, 1000 arcú vagyok, csak a határon csak 400 arcomat engedik át. Na, ez mikor valaki művészek, tulajdonképpen a koncepció, nincs koncepció, vagy jön belőled valami spontán, és van hozzá partner, vagy nem jön. Ez a 80-as évek elején ez egy olyan helyzet állt elő, amikor olyan emberekkel voltam körülvéve, akik vevők voltak erre a spontán, jókedvű dologra. És mi egymást is megrögtettük a színpadon.
2: Látszik, nem hogy jól éreztétek magatokat.
1: Persze, és akkor szegény megbodogult Marton Frigyes, a színház igazgató, olyan papírt írt, amit életébe soha. Arról írott Marton Frigyes, színház igazgató.
2: A mikroszkóp színpad.
1: Én még engedélyezem, ha Markos György, Nádas György és Boncz Géza van a színpadon, hogy ne vessenek, mert ha visszafogják, infarktus kaphatnak. Ezért védelemből tehát ez egy állat, borzasztóan fegyelmi dolog, hogy Alfonzó édesapám soha nem nevetett. Tehát ő nevette, de ő nem. Itt arról szólt, hogy hogyan, ezt a közönség érvezte, hogy egymást hogyan szivatjuk. Ez erről szólt. És a Bonzsikó látta, hogy már sírunk, tehát már üvölt, kodolt elnézést, csak nem valami hatás érte az elvtársat, és akkor bám! Gyuri Nádas nem egyszer kirohant a színpadról sírva, hogy bírom, és kirohant. Büntetést fizetett a nagy rög. Tehát ez egy jó hangulatú, jó kedvű, spontán ebatta, tehát adjunk neki. Aztán ugye, ami ez tizenvalány évig, mert aztán az élet kemény, tehát itt nem arról volt szó, hogy mi meguntuk, vagy összevesztünk, sok volt a haláleset. Tehát amikor édesapám 87-ben elment, azt nagyon kötöttem hozzá, már kölyökkorom óta. Tehát ez durván, tehát mélyütés volt, nem számítottam rá, sokkal jobb kondiba volt, mint én, pedig idős, mindegy, egy kőkemény ember volt. Hazajött a donkanyarból, súlyveszteség, nekül mondjam tovább, tehát én a tizedét ott halok meg. És egyszer csak kidőlt mellőled a tölgyfa. Na most ezt nem lehet úgy elintézni, hát az élet megy tovább, ez nem így működik. Nálam az egy durva duranás volt, és nagyon rendes volt a Sas Józsi, az igazgatóm, Isten nyugosztalja, mert látszott rajtam, hogy baj van. Most nem azt mondtam, hogy színészkedtem, ne, belülről baj volt. Nem tudtam, tehát ugye, és akkor azt mondta, Gyuri, a belépő egy áráért a közönség nem biztos, hogy kíváncsi a gyászodra, maradj otthon. És jót tett velem, mert itt nem lehet. Tehát én apám ezt biztos, hogy sokkal jobban megoldotta. Én valószínűleg nem voltam abban a helyzetben, hogy fölmenjek a színpadra és önfeledten. Tehát ez nem.
2: És ez mennyi ideig tartott?
1: 3 évig biztos. Ez durva volt, persze. Hát én gyerekkorom óta aputa, az volt a legfelsőbb hadúr. Ő engem soha nem bántott. Irtorosztos rossz gyerek voltam. Édesanyám megőrült, tisztába tett. Mind kaja üvöltött, üvölt se. A szomszédok már minden baj volt. Hajnal fél ötkor apukám megjött a melóból, gyalog föl, ahol laktunk albérletbe, addig üvöltöttem. Kinyílik az ajtó, anyámmal könyörgött Gyurika, de hát ahogy apám megjelent az ajtó, így füligért a szám, de anyám berágott, azt mondta, na innentől kezdve lehet, te adsz neki kaját, te teszed tisztába, viszonylát, és becsapta az ajtót. De ez nem tudatos volt, a aputa. Igen. Ő világ életében iszonyatos türelme volt. Még a Makorenkonál is. Tehát akkor csináltam valamit, nem nyakonvágás, meg akkor leült velem, és a következőt mondtam, már voltam 12-13 éves. Semmi baj. Minden ingyen van. Ellátás. Játék esetleg. Megyünk, kirándulunk. Viszont van egy vonal, fiam. Nem szeretném, ha túllépnéd, mert akkor a rosszabbik oldalam fog előjönni. Egy kérésem van, anyáddal szembe vigyázálás. Ha kér valamit, értjük egymást? És egyszer kért anyu valamit, és mondtam, hogy randim van, nem, voltam 17 éves. És hazajött, és én eljátszottam, hogy alszom. Na, akkor mesterébresztő. Mi beállapodtunk meg 5 éve? Hát, hogy a... Ne. Most én nem akarom magam ismételni, de lehet albérletbe is élni. Tehát gyengét, nem bántott. Vettem a lapot, és tulajdonképpen halálnyugodtan, Gyuri nevvel nem értek, mikor csináltam egy hülyeséget. Kirúgtak a Színház és Filmművészeti Főiskolára teljes joggal. Nem jártam órákra, keretedzésre jártam, udvaroltam, tehát nem, 18 évesen nem tudtam felfogni, hogy mi folyik. Koltai Robi, Bolnár, Piroska, Vencelvere osztályban jártam, Pártos Géza. Jó, hogy szeretjük egymást, jó szórakozunk, de én nem tanultam meg a verseket, tehát én abszolút nem abba vilá. Teljes joggal másodévén eltanácsoltak, hogy milyen varga betűk vannak az életben. És akkor nem tudtam, hogy mi legyen, katonai behívóm autót, és akkor lementem a Erzsike Presszobot, egy filmrendező, aki már nem él, azt mondta, most mit keresz, kefeszel? Egy kicsit pefe volt. Hát remekül beszélt franciául, hát sokáig éltünk Belgiumban, apót dolgozottként és artistaként, és történelem mindig jó voltál. És jelentkeztem a bölcsészkarra, kínomba, ha nem tudtam mit csak. És fölvettek. Francia történelem szakra, és akkor vizéváltás. Teljes fordulat, 180 fok. És akkor ott nem volt már mese. Apu mondta, hogy ez az utolsó sansz, több dobás nincs. És akkor végig elvégeztem a történetet. Az egyetemi színpad...
2: A francia történelem szakos
1: tanár. Igen, igen, persze tanítottam is egy darab végig. Kossuth Zsuzsában meg a Markó. A Marek, nem tudom, hogy volt a Kossuth, a Izé utcában, Markó utcában volt még egy technikum, ott is tanítottam franciát és történet. Nem ez a lényege, hanem de az egyetemi színpadon azért időnként én ott de aztán úgy nem. Tehát úgy döntöttem, hogy ha már színművészeti, nem, akkor ezt hagyjuk abba.
2: És nem akartál édesapádnak az árnyékában élni? Tehát a színpadot
1: nem, ez nem
2: el akartad kerülni?
1: Imádtam az apámat, áldam mentem, engem, én nem akartam, hát ő egy...
2: Tehát azért akartál másik
1: de hát bocsáss választani. Meg, ő egy dóroszlop volt, minek legyek mellette sufni? Hát ez szó nem lehet erről. Tiszt, én halálosan jól szórakoztam, én nem akartam. És akkor adódott egy helyzet, amikor a Kálai Pista bácsi, a tévész főszerkesztője, mondta apunak, a Mozartot megcsinálta ezt a hegedülős dolgot.
2: Na, erről majd
1: azt mondta, hogy te figyelj, Józsi, vedd be, ezt nem szoktuk kérni egyébként, hogy apa fia, de a vedd be a fiadat, mert hallottam, sztorizott itt a társalgóban, embertelen jó ötletei van. Az apa nem kell, hogy itt azt higgyék, hogy de bevett, és akkor bejött egy Kleiner Fögez, nem ez a lényeg, és elhatároztam, hogy kitolok vele, nem jeleztem neki előre. Én nekem volt dolgom, ilyen Schubertnak álcázva, vagy egy eldült széken ültem, nem tudom, láttad a izét, talpig szemüvegbe, és
2: rizsporos
1: és parukába. Nem, semmit, ültem.
2: Tehát a lényeg az csak azért, tehát, hogy édesapád volt a hegedűs, igen, Mozart, és igen, néhány zenész mellette.
1: Azok komoly zenészek, de hogyne, hát nem készültek. A MÁV szimpatikusoknál voltak, hogy mondott, nem készültek, hogy szétrőjük magukat. Apám, ugye meggyújtott a gyertet, azt a kottát.
2: Fölgyújtott a kottát is.
1: És majd odajött
2: hozzám. Egy zenebohóc volt ebben,
1: hát
2: a
1: persze, darabban. Odajött hozzám, és ugye körbe kínálta azt a tubákos szelencét.
2: Hogy még
1: oda egy kicsit föl kell szívni, persze. És mikor odaért hozzám, én nem jeleztem meg, hogy disznolkodni fogok, és nyújtott a tubákot, belenyújtam, és megkóstoltam. És rácsapottak egy nein, majd félrement, és ő is megkóstolt, és eltorzult az arca, és visszajött, mert én ferdén ültem a széken, egyik láb rövidül. Fölállított, és persze németül lát, hogy kell módszert. Szóval nein, das ist unmöglich, hogy sitte sitzen, das.
2: Sitz,
1: igen, várja, megemelte a széket, és oda tette a izét, ahol nem kell, még jobban eldültem. Ott már rám szólt, hogy fejezd be, de akkor már is rögött.
2: De ha jól emlékszem, még a kottát is alátette, hogy azzal támaszta ki a...
1: Hatalmas röhögés, és akkor...
2: ez mind, ugye ez egy stúdió TV felvétel volt, tehát nem az, hogy a közönség előtt megy
1: igen,
2: tovább
1: igen,
2: a poén.
1: Sem,
2: ez egy TV felvételen
1: igen, közönség előtt
2: ki, ezek
1: és
2: szerint.
1: És akkor apu már kezdett félni, hogy átveszem a hatalmat, tehát hogy elrontom a jelenet. És akkor, akkor rácsapott a kezemre, és akkor Wendy Kleinem főgez, igen, és mögé állt, hamisan, de ez már díszfog. És akkor próbált átverni is. Tehát egy állati jó, spontán, jópofa dolog volt. Na, itt mondta Kála, hogy talán kéne Gyuriebben foglalkozni. Mondom, Alfonzó mellett mit csináljak? Ezt csak úgy vicceltem. És akkor itt az Alfonzó Színház, ahol már én voltam a görög tragédiában.
2: A néma hírnök.
1: A néma hírnök.
2: Ez kifejezetten neked valószínűleg
1: volt. De ez 78. És akkor csináltuk az Alfonzó cirkusz, de én nem akartam, tehát értsük meg, apámat imádtam, szó nem volt arról, hogy amit ő, szóval én csak jókedvű vagyok. Na és itt jött az érdekes, lett egy zenekar, akivel dolgozni kezdtem, és a Nádas Gabi Isten nyugodtan Gyuri édes apját megkerestem, akkor mondom, figyelj Gabi, a basszusgitárosom elment külföldre, kéne. Hát itt a fiam, akkor ott a Gyuri 18. Hát tud, basszus, ne viccelj, ő óriási. Jött a Nádas Gyuri, 60 kilós, 70 kilós, hozott magával egy basszusgitárt, és akkor próbálunk a zenekarra, mondom, Gyuri, ez most G, ez nem C, az enyém azt fogok rajta, amit akarok. Végül is együtt kezdtünk el zenégetni, és ő elindult a Humor Fesztiválon 81-ben a Solaris együttessel, ilyen zenei paródiák, hogy hogyan dolgozták fel a homokórát különböző. És a közép döntőre nem elfogyott az ötlete, és így jöttünk össze, tehát így indult el ez a véletlenszerű robbanás, és amikor megnyertem a Humor Fesztivált a Gyurival, hazarohant, apám otthon olvasott, és berobbantam, mint kocsuba, hogy pabjéda, megnyertük, azt az apám, mi van, fiam? No, megnyertük a Humor Fesztivált, mire az apám. Nézd ki az ablakon, megy a hatos villamos? No, igen. És a vegyipar termel, igen, akkor végezd a dolgod, jó? És igaza volt. Tehát tudod, mindent a maga is.
2: Hát ez volt az első, vagy humorfesztivál volt, nem?
1: Tehát, második, hogy, nincs jelentőség.
2: De a lényeg az, hogy valami hatalmas dolog volt, és akkor, hát szerintem ezt a humorfesztivált, ez 82-ről
1: 82. június 6-án a partaszállás napján.
2: Na, tessék,
1: az Overlord.
2: Tehát, hogy akkor ezt mondjuk, 3 millió ember követte.
1: Hát nem? Abszolút, hát mindenki. Hát a hétfőn elnéptentek az utcára.
2: Ez azt jelentett, hogy mindenki azonnal tudták, hogy
1: és akkor apu jelezte, hogy...
2: És ez Alfonzónak akkor az még mindig nem verte ki a
1: és az nem, apu azt mondta, kicsi fiam, arra figyelj, hogy a tegnapi sikere ma már nem tudsz fölülni. Tehát minden nap hozni kell ott. És akkor bejött a mikroszkópra, akkor már a Hofi Géza, az én drága imádó, istenű barátom elment, és a közönség már ránk meg a nádasra jött be. És ha mondta Marton Fritz, hogy Józsi, nézd meg a fiadat, az, hogy nyugalom majd egyszer, ha erre jár. És a barátnőjével beültek a mikroszkópon, és a tomboló siker, jön ki a Marton, na, és mondom, fog ez majd menni. Szándékosan, de jól csinálta. Jelezte, hogy vigyázat mázolva. Ugye? Tehát el kell tudni viselni azt is, hogy izé. És aztán ez elindult, és akkor ugye ment ez a dolog sokáig, és aztán jó 87 édesapa ugye eltávozott az örök vadász, itt volt egy kis recs, nem szégyellem, tehát annyira kötöttem kicsi koromtól, hogy ezt nem lehet, hát az élet, ez nem megy tovább, hagyjuk, nem, ez nem így. Na, erre jöttek a többi, meghalt a Marton Frici bácsi, a rendezőnk. Akkor ugye a Nádas Gyuri édesapja is meghalt, a nagyon fiatalon, a Nádas Gabi 50-valány évesen, akkor elment a Hofi, elment a Géza, elment a, ne haragudj, elment az inspiráció, nem, mire jó pofizzak, érted? És én nagyon nehezen tudtam ezt a dolgot úgy tovább lépni, és éreztem magamban, hogy nincs meg az a töltet, és egy világbajnok ökölvívó akkor menjen el, mikor még nem verték félig agyon, mondjuk. Tehát nem lehet úgy kimenni a színpadra, hogy te mi van ebben, ez izé? Nem lehet. Tehát döntenem kellett, hogy vállalom azt, hogy van egy szint, vagy alá megyek. És abba kellett hagyni, és nem akartam a Gyurit, a Nádas Gyurit gátolni, hogy ő menjen tovább, hogy ő fiatalabb, nálam 16 év, menjen tovább. Ő most is csinálja, és rádiókab. Én leálltam, mert éreztem, hogy nincs töltet. Nem jó dolog úgy kéne, hogy föl kell venni a gázsit, és jókat kell mondani. Most mostanában ez a stand-up comedy, elmondtam, nem is tudom, hogy hol, hogy ja, az egyik tévének, hogy kitaláltak a humormentes kabarét. Ez a stand-up egy jó pofa dolog, tudod, Amerikába jött, és nem biztos, hogy Amerikába jön az jó, de with your car, altesti ilyen, össze-vissza, semmi, se végje, se eleje, és nem kritizálok senkit, de ez, köszönjük szépen. Tehát én azon, abban a korszakban lehettem ezen a színpadon, ahol Hofi Gézák, és egy csomó tehetséges ember volt, aki imádtam nézni, és hatalmasakat röhögtem. Én minden Hofi műsoron rajongtam. És az a megtiszteltetésért, a Gézához nem lehetett csak úgy leülni az asztalához, mikor volt a rádiókabaré felvétel. Tehát nem úgy, valaki oda, mert nem mondom a nevét, nem halázok meg. Te figyelj, de az ül ide, akit én hívok. Nagy ember volt, és én, amikor megnyertük a humorfesztivált, nem kezdtem ott az agyamat játszani, megálltam az asztal előtt, meghajoltam, mester, megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és azt tudom, mindig ott álltál a mikroszkóba, függönyugodtam, igen. Ez annak a jele, hogy tanulmányoztál? No, nem, néztem, hogy mi újság, hogy kell úgy embereket nevettetni, hogy közben a szemed nem rezdül. Tehát nem mondom, ezt én figyelj. Egyébként a Hofer nagyon szerette édesapámat, nagyon jóban is voltak. És akkor azt mondta neki, hogy ne, tessék helyet foglalni, Markos úr, hívja a tettestársát. És nekünk ott állandó helyünk volt. De ő tudta, hogy imádjuk őt. Tudta, hogy nincs az, hogy most én vagyok alázattal, szeretettel. Ő egy nagyon-nagyon csoda ember volt. Sajnálom, hogy mostanában nem játsszák. Azok ma is érvényes dolgok, maradjunk ennyibe. No, hát így alakult ez a dolog, abba hagytam, és aztán mást irányt vett az életem, ami mondjuk nem az előadó művészete kapcsolatos.
2: És ez azért érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye, ami Amerikából jött, a stand-up comedy, ugye otthon tarolni, hogy azért a pesti humor, hát azért az sokkal mélyebben gyökerezik, persze, mint az amerikai stand-up comedy. Tehát nekünk azért lenne mihez nyúlni.
1: Nekem nem humor lennének az, hogy a postást, leveles postást elesik a pocsolyába. Ez érted?
2: Hát meg ugye nagyjából, hogy celebeket utánoznak. Meg
1: egyszer egy érdekes dolog
2: történt. És én nem ismerem ezeket, tehát én például nem is tudom, hogy miről beszélnek igazán.
1: Kérlek szépen, egyszer a Zorán Sztevan agyőt, akit én nagyon kedveltem, világ egy végtelen jó srác, együtt dolgozhattam vele 65-ben zenélt, és én is fölléptem, mindegy. És mindig úgy, amikor meg volt a 68-as Tántasz Fecivel a Fehér Sziklák, tudod, Fehér Sziklák, még jámli, és elkezdtem az Orán előtt ezt csinálni. És oda jött az Orán át, azt mondta, hogy Gyuri, ez nagyon jó, csak mikor fognak már egyszer téged utánozni, hogy mindig az eredeti a jó. Énekelhetek úgy, mint Tom Jones, akkor is ő a jó. Érted? Lehet utánozni. És itt az Orannak abszolút igaza volt. Tehát van vagy egy egyeniséged, vagy nem kell ezt erőltetni. Ez ilyen egyszerű történet. Na, hát abba hagytuk a történetet, azt a színpadot 90-es években, és utána jött egy változás az életben.
2: Na, és akkor erről a változásról, ami akkor következett be, egy kis zene után fogunk beszélgetni. Vendégem a stúdióban a 80 éves Markos Gyuri.
1: Mennyi? Az nem lehet.
3: Már a 81-ben van.
1: Én azt átaludtam akkor.
2: Karinti gyűrűvel kitüntetett színész, humorista, és tehát egy kis zene után folytatjuk majd a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban a 80 esztendős Markos György, és hát ott tartottunk az előbb, hogy a 90-es évek elején váltottál egy kicsit, az addigi humorista színészi pályád megtört, illetve átalakult egy másik világá.
1: Egy végtelenül nehéz helyzet volt a úgynevezett rendszerváltás környéke, amikor megnyíltak a határok, megszűntek bizonyos fékek, ugye eltörölték a lakónyilvántartást, megszűnt egy csomó olyan dolog, ami kicsit visszafogta itt a bűnözési hullámot. És elindult egy embertelen káosz, a rendőrség is
0: általában. Gangsterváltásnak is szokták
1: úgy,
0: mondani.
1: Úgy, igen. És kérlek szépen elindult a rendőrségnél is egy változás, és itt elindultak olyan bűncselek, a napi 6000 autót loptak el, vagyon elleni bűncselek, utcai erőszak, stb. És ugye mivel sportolók voltunk, küzdő sportosok, azt mondtuk, az nem lehet, hogy leütnek valakit az aluljáróba büntetlenül a pénztár, tehát ez ne. És akkor 3-4-es csoportokban ezek úgynevezett önvédelmi szervezetek voltak. Nem kerestük a baj, de volt erőszak, akkor próbáltunk megfékezni. És ez jó is lett volna, csak ennek a törvényi háttere nem volt letisztázva. Mi nem voltunk erőszakos, csak láttuk, hogy...
0: Tehát így néhány barátoddal?
1: Nem barátok, ezek nem annyira barátok voltak, mint sportkollégák.
0: Sportolások.
1: Igen. Uh-huh. És egy a lényeg a történetnek, hogy ezen a helyzeten változtatni kellett, mert már nem volt elviselhető. És akkor megalakult az Önvédelmi Szervezetek Szövetsége, mint alapítóban benne voltam. Igen, ám, de az még kevés volt. És az új kormány is érezte, hogy van egy hiátus. És most nem akarok itt órákig belemenni, végül is 91-ben létrejött az Országos Polgárőr Szövetség, és ebből elindult. Pár százan indultunk, aztán most 70 ezeren vagyunk már, aztán Közép-Európa egyik legjobb bűnmegelőzési szervezete, aki a mindenkori magyar kormányzattal igyekezett úgy kapcsolatban, hogy politika mentes, politizálás nincs. Hát a urnánál lehet, de a polgárőrségen belül ilyen nincs. És akkor elindult a fejlődés, főleg 97-től egy új vezetés jött, aki kézbe kapta a dolgot szakmailag, tehát alapképzés, képzés, most már van Polgárőr Akadémia, szakosodások vannak, polgárőr törvény 2005 óta be van szabályozva. Mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, aki a közterületen bűnmegelőzést végezhet. És megkaptuk a közfeladatot ellátó védelmet szolgálatba. Ha rendőrrel vagyunk szolgálatban, akkor hivatalos személy támogatójaként ugyanaz a jogi védelem élet. Tehát kialakult, több mint 2000 szervezetünk van Magyarországon. Ilyen, ez unikum, ez a magyar polgárőrség, mert a világon vannak ilyen hasonló szervezetek, például Amerikában a Civil Guard, de az egy az egyben rendőr, egyenruha, igen. A Guardia Civil Spanyolországban. Vagy tudnám, de tehát ez társadalom, munka, önkéntes. Tehát egy érdekes dolog, nem könnyű helyzet, de próbálunk, főleg a közterületen és egyéb részekon jelenléttel, tehát egyfajta visszatartó erő is lehet talán, de a lényeg az, hogy nincs hatósági jogkör, igazoltatási jogkör, de azt meg lehet kérdezni, hogy uram, jól van, miért, ha donászik javar a baltával? Jól van, segíthetünk, tehát egy jelzés. És tehát gyakorlatilag volt egy ilyen statisztikai felmérés egy pár éve állítólag, hogy a magyar polgárőrség elismertsége a társadalomban 80-85%-a azért jó, mert nem arról vagyunk híresek, hogy fontoskodunk, tehát inkább egy ilyen karitatív. Vannak közöttünk is elmebetegek, hát minden közül, de ezt a polgárőrség magából kidobja percek alatt, tehát itt nincs mese. Tehát, és hát ugye próbálunk ebben a világban valamilyen szinten segíteni a tisztelt lakótársaknak, vagy állampolgártársaknak, és nem egyszerű a helyzet, egyébként meg kell mondjam, mert nagyon sok gond van, látjuk, hogy mi van, hogy van. Tehát mindig el szoktam mondani, hogyha valahol meghívnak beszélgetni, hogy a nap a polgárőrség nélkül is föl kell, nehogy félreértsük, de azért jól esik, mert most már nem ott tartunk, mint az elején, mikor a rendőrök megkérdezték a polgárőrt, akivel ment szolgálatba jelentkezni, mi van, nem tudsz aludni. Tehát ez most már nincs, tehát a kollégáknak tekintenek, van egy jó együttműködés, és a rendőrök pontosan tudják, ha nekik szólunk, akkor ott már komoly baj van.
0: Hát meg a polgárőr biztos, hogy sokkal jobban ismeri azt a területet.
1: Persze, hát ott lakik.
0: Napról.
1: Van olyan terület, ahol csak polgárőr van.
0: Házról.
1: Nincs rendőr, olyan kis terület. Tehát igen, sok válasz van, sok kérdés van.
0: Vidéken meg különösebb fontos.
1: Igen. Tehát itt a terményvédelem, a tanyavédelem, van az a füstölőkémény program, hogy egyedül idősebb. Tehát próbálunk, ez egy érdekes helyzet, hogy próbáljuk. Hát mind, amit tudunk természetesen a jogi keretek között, azt megteszünk. Tehát ez a változás történt, és tulajdonképpen mindig meg kell, nem hiányzik a színpad. Mondom, azért nézek tükörbe, édes drága barátaim. Tehát nem biztos, hogy nekem vissza kell menni színpad, de ez olyan dolog, mint amikor a Rocky 18, amikor egy 70 éves Sylvester Stallone visszamegy a szorítóba balé. Tehát ez nevetséges. Tehát én most nyilvánvalóan, hogy pontosan tudom, hogy na akkor nem vagyok zenekar, ami évente elbúcsúzik, hogy tudod, hogy most na még. Ez nem erről szól. Ha nincs benned töltet, akkor ne szóljon senki könnyelműen a húrok pengetéshez, Petőfit idézett. Tehát ha nincs egy olyan átütő mondani volt, akkor ne hozz magad olyan helyzetbe, hogy rosszabbat csinálsz, a saját színvonalad alá mész, az végtelen rossz húzás. Én nekem avval biztatok, bár én nem vagyok rajta a Facebookon, meg nem internet, az nagyon fontos, de én nem veszek benne részt, hogy nagyon sokan kattintanak még mindig ránk, és nézik, hál' Istennek.
0: Hát egyébként, hogyha már így a vidékről beszélgetünk, és említettem az elején ezt a kabaré szociográfia nevezetű, nem tudom, hogy ezt valaki, én most magam írtam le ezt a szót, de ez leírt titeket tulajdonképpen a ti működéseteket, és én úgy tudom elképzelni, hogy ti mondjuk annak idején, nem tudom, 80-as években, ahová, ugye a klasszikus mondja, hogy ahová a villany bevezették, ahol volt egy művelődési ház, ott mindenhol jártatok, igaz?
1: Így van.
0: És milyen volt az a világ? Hogy fogadtak titeket, hogy na, itt megjöttek a pesti művészek?
1: Nem, ezt nem engedtük meg, hogy ez a
0: hoknizás volt annak idején, ahol volt egy operettista, egy nem tudom milyen színész.
1: Fölrúgtuk a hagyományt, nem az volt. És akkor most következik.
0: Hogy mentek ezek a fellépések?
1: Mondtuk a konferenciának, hogy semmit nem mondjuk. És a két nem kell semmi. És mit fognak előadni? Mondom, a lopott holmi. Tehát mindig a kultúrás, hogy mit fogunk előadni. Bizaránk. És akkor én minden bejelentéstől bementem a színpadra, megálltam, volt egy taps, egy nevetés, csak annyit mondtam, Fater, hol van? Nem tudok bejönni, mert elromlott a bicikli, apa, ne szóra. És én így indultam.
0: Tehát meg volt élő, az
1: élő szituáció. És volt, emlékszem, egy hát apuka, ugye, hogy apuka, most ne szórakozzon, itt kezdjük el a műsort, maga szépen elénekle, amit megbeszéltük, itt vannak a népek, édesfiam, a fehér népek, meg a fekete népek, Fater, milyen fekete népek, hát a Dél-Afrikában, édes apuka, ott van az a sofőrnek, az a papaki sofőrnek öltözött, teherautó sofőr, kicsoda, a Desmond Tutu, az nem Desmond Tutu papuka, az Desmond Tutu, nem, az a Joseph Broz Tutu, nem apuka, az nem, az Tito, Sam Tito, tehát elindul a spontán politizálás is volt, de nem fölkonysakoztak, bejöttünk, és előadtuk a nép hangulatát, hogy miről beszélnek. Édesfiam, láttad a tévében ezt a nagyon híres embert, nem tudom, hát miről, az izében volt a, hogy hívják, ilyen K-betűvel van a neve, mondom, apuka K-betűvel? Igen, hát K, mint Kalasnyik, de apuka, ne, volt egy, az volt a, ki az az ember, aki vigyáz a másik emberre? Hát mondom, a bőrgyógy, hát nem, több, mint testápoló, nem, több, mint testőr. Ja, igen. Tehát egymást gerjesztve beindult a Bonccal hármasba az improvizáció. Nem volt útszéli, nem volt altesti, nem az, az volt a lényeg, hogy a valós életből mutassunk tükröket, hogy hol. És hát a televízió kapott persze. Meg volt ez a last minute, akkor vezették be. Maga volt, igen, voltam last minute-be. Igen, persze. Hol voltak? Panyolba. Voltunk Panyolba.
0: Igen, a Bonc azt mondta, hogy sportugál.
1: Azt mondja, voltunk aztán izében, Afrikában is, egy majom kenyérfán aludtunk, mert leégett a szálloda, volt ott aztán minden, és kérem szépen, tehát egy olyan fajta improvizáció indult.
0: A piramidonokat.
1: piramidonok, azaz. Tehát az, igen. És nem akartunk úgy poénokat mondani. A poén maga, tehát a legjobb humor a szituációs humor. Tehát az elesik a postás a pocsolyában. Nekem az nem humor, de amikor a Nádassal kitaláltuk 80-as években, tudod, a pornóság, a gázpisztoly, meg a mit tudom én, mit kellett onnan Bécsből behozni. És akkor volt ez a Hallo, Hotel Wien? Ja, ich bin. Emlékszel? Na figyeljen ide, figyelj ide, akkor most mit hozzak? Várja, most mondom. Ha kimész a Stefán Kirén, ott van egy tudom, egy fegyver, nem. Ott van egy hangszerbolt. Ott nem, ott fegyver, hangszerbolt. Ott van a hangtompítós obolya, tudod? Tehát ami volt abban a helyzetben valóság, kornavinóra, orkánkabát, meg a pornó. Tehát lényegében valós dolgokról próbáltunk beszélni, és nem poénokat mondtunk. De egy biztos, hogy jó kedve csináltuk. És aztán Sic Transit Gloria Mundi váltás, sok minden megváltozott, tehát lényegében elindult a másik véglet. Tudod, a proletár diktatúrában minden tilos, kivéve ami szabad, de az kötelező. Tehát ott érdekes dolgok voltak. De végül is én éreztem, hogy annyi volt már a halál eset körülöttem, meg annyira én egy kicsit merre szívtam ezeket, és nem akartam a kollégától a helyzetbe, hogy ott állok, és tehát nem, és akkor ő ment, és végezte a dolgát, és akkor 97-ben én abban hagytam a mikroszkóp színpadot is, és akkor jött ez a...
0: Mi térjünk vissza egy leges-legelső próbálkozásodra, ezt te mesélted nekem, hogy volt a Karambol című film, mikor volt az 1960...
1: Várj egy picit, ne, pillanat, várja. A Vittorio Gassmann és a Jean-Louis Trintignant játszotta nem a Karambó. Ja, Karambó.
0: Nem az a bújtó. Igen.
1: Hát az érdekes.
0: Nem arra.
1: Kérlek szépen, de akkor...
0: Mikor volt 60?
1: 63.
0: 63.
1: Akkor én már egy jó sikeresen voltam, nehéz atléta, és kerestek egy kigyúrt srác voltam, valakit erre a szerepre.
0: Hát te voltál akkor 17-18 éves.
1: De jó kigyúrt srác voltam akkor már, és kerestek erre a szerepre a bújtor is ott volt, és halálpipa voltam, mert őt választották, és mondom, hát neki ott indult el a karrierre, és te nyugodtál.
0: Egyébként Latinovics volt a másik főszereplő.
1: Hát az valószínű, ő vitte be az öcsét, de ebben nincsen semmi baj. És most a napokban megnéztem a Karambol című filmet 60 év után.
0: Igen, mondtad, hogy nézzem meg, és én is megnéztem, és ajánlom mindenkinek.
1: Le a kalappal, amit a bújtorot csinált, színészileg, teljesen amatőr volt.
0: Igen, első filmje volt.
1: Első film volt. Egy olyan, hogy fölüzentem neki az égben, István, én őszintén megmondom, ezt én így nem tudtam volna megcsinálni, hogy te. Hiába bántott akkor a csőrömet, a hiúsom, miért nem én? Ezt úgy csinálta meg, hogy le a kalappal. Tehát úgy ültem a filmhez, na, de hát ez jó. Hát hiteles. Hát, és őszintén, és gyönyörűen volt megcsinálva a Balogh Zsuzsával való, hogy szerelmes volt abba. Rettetesen, hát a rendezés is zseniális volt, hát ez óriási a film. És a bújtor, amit alakított, az le a kalappal, és azt mondta, na álljunk meg. Teljesen jogos volt. És aztán jött a válasz, ahogy a színművészetéről is másodév végén, ugye, hát az nem lehet, hogy van egy jelentett szegény Munk Magdiba, volt a Patikus című szépen nőből egy komoly, a Munk Magdának volt a vizsgája, én nekem csak és nem tudtam végszutani, és a 20 perces jelentből lett 2 perc, hogy bementem, és nem tudtam a végszót, és azt mondom, ki kell menjek a hegedűtokért, és függöny, és akkor a Gáti József az egyet vizekelni. Hát ez így ebben a formában, ezt így nem látjuk lehetőségnek. Menjen le Békés Csabára, mert elnézést, akkor inkább megyek a keleti perdvara vagont rakodni. Teljes joggal rúgtak ki. Nagyféri, nem sipákolok. Teljesen jól tették. És a sors milyen kegyetlen, tehát kirúgtak, mint színész, és

0: Minden karakter megjelent.
1: De én 75-ben már ne felejtsd el, meg a barátom, én 30 éves voltam már. Mit kerestem volna a taputánál?
0: De minden távol, karakter
1: nem, ő szándékosan
0: volt.
1: Nem akart, hogy az öreg bakancsos meg a fia. Nem akarta. Ő, mondtam neki, azt mondja, kicsi fiam, így is nehéz dolgod van miattam, én tudom, de édes kicsi apám, vagy megállsz a saját lábadon, mert nem tudok mindig ott lenni, vagy nem jön be. És én azt mondtam, jó, rendben van, nem Isten őriz. Erre milyen a sors? Egy humorfesztivál, ahol azért apu is föllépett azon a fesztivál június, csak ő hazament. Azt mondta neki a Marton Frici bácsi is, hogy Józsi, maradj itt. Tudom, zseniál, hogyne, persze, de majd én ezt alkalmasítom. És hazament. Ő föllépett és hazament. Tudta, hogy biztos lesz valami. De amikor ugye, szóval akkor mondta nekem az apu, amikor megnyertük a humorfesztivált, hogy féletlenül ne szálljon a gőz a fejem, hogy figyelj, Gyuri.
0: Ezzel a 4-es-6-os villamosos dologgal.
1: A tegnapi sikerre ma már nem tudsz fölülni, tehát hogy készenlét. Tegnap nagyon, nem, azt minden nap meg kell érte.
0: De ez akkor volt, és a mai világban, ahogy mondtad is, hogy a világhálón vissza lehet nézni bármit.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Én nézegettem most így a napokban, hát minden egyes megtalálási lehetőség, ahol meg lehet nézni titeket, az, hogy 10.000, 100.000-es milliós nézettségük
1: van. És van egy rossz hírem, ha nézd meg, hogy Markos György énekel, ott kiadtunk egy lemezt 30 éve, meg nem mondott, hogy én énekelek. Nem magyarul ének. Nem azóta, ez az igazi retro volt, 50-es, 60-as év. Nem akartam ebből én, csak szerettem a zenét, és ezt kiadtuk. Csak kattints rá Markos György énekel. És nagyon sokan hallgatják, mert ez nem a tudsz, a hormonzavaros zene, hanem...
0: Egy dallama is van.
1: Ez még tudod, I remember, tudod, ez a Pat Boone, akire mi még táncoltunk, és zene volt. Ez már nem, ez már hormonz. Jó, mindegy, ekkor változik, és tudomásokat van, és kérdezték, hogy nincs-e kedvem esetleg, nincs színpad, mert ott virítani kell. Ott nem lehet, én vagyok a Markos Gyuri, szevasztok, hol vagyok, gyerek? Társbúrcok, gyerekek. Én vagyok a Vitéz László, de ezt nem lehet. Érted, ezt nem lehet. Vagy hozol valamit, vagy mutatsz valamit, vagy szépen maradsz nyugtona. Nem kell tényleg azt meg, hogy nincsenek pótolhatatlan emberek. Szerintem azért vannak.
0: Ha a hiányokat érezzük.
1: Besenyei, Rutka Éva, Őze Lajos, mondjam, Kálai Feri bácsi, érted már? Te! Szóval, hogy csodák, ezek Latinovics. Hát szóval, ez pótolható? Szerintem nem. Nem lehet.
0: Tehát miután beszélünk róluk, ezek szerint...
1: Charlie Chaplin nem lehet pótolni.
0: Köztünk vannak még szerencsére.
1: Kofi érzet lehet, nem lehet. Tehát lényegében igenis vannak pótolhatatlan emberek, tudomások kell, de most másak az igények. Tehát a Hoffi stand-upot csinált, tudod, csak abban volt Gógyi. Tehát nem arról mesélt, hogy a vlagyivosztoki vonaton hogyan lett hasmenése. Tehát ez kit érdekel, érted? Tehát a Géza olyan dolgokról beszélt, amit téged érdekelt. Aranyos szíveim, itt jó vagytok, minden rendben. és kérlek szépen, és még itt egy zenjárni, és a muzikális ember volt a Géza. Hallgass meg, például van neki ez a szám.
0: Gondolj apádra.
1: Shaprik, az tiszta récsász paródia, az arról szól. Shaprik, vagy például felmegyek hozzá. Tehát és azért, hogy zseniális a muzika, iszonyatos muzikalitása van, embertelen. És ez az ember úgy nem játszák most, nem tudom miért nem.
0: Na látod, ezért is hoztam vissza ezt a bújtoros témát, hogy azért ebben a szakmában, most akárhogy is mondod, hogy te már nem vagy ennek részese, de mégis téged így tart számon mindenki, hogy azért ritka az, hogy a másik sikereiről beszél valaki, amikor mondjuk éppen a születésnapja alkalmával róla készül egy interjú, te pedig annak idején ezt a bújtorféle esetet, igen, amikor őt választották, igen, helyetted, igen, és te azt mondod, hogy milyen jó volt a bújtor, és tulajdonképpen ez a film, ez így lett jó.
1: Maradjunk annyiban, még egyszer nem mondom. Nem vagyok állítólag nagyon tehetségtelen színész, de ezt a bújtor istenyom úgy csinálta meg, hogy én ezt nem tudtam volna így megcsinálni.
0: Egy ilyen nagy lakli, aki az életbe itt jobbra-balra kallódik.
1: Ő egy amatőr volt, ő nem volt nem volt színét múltja, mint nekem. Egyszerűen belecsöppen, és a tehetsége folytán,

0: Hát azt hozta, amit játszott. Ott nem volt Bújtor István. Ott az a szereplő volt, akit ilyetten néztem, te jó Isten. Hát ez hogy fog ebből kijönni, érted? És a feelingje, és bocsánatot kértem Istvánnak, akkor azt hittem, hogy nem tudtam volna, így a jó. És elindult.
1: Ritka az, tehát ezt nem szokták
0: bevenni. De miért nem? Hát én nem tudni tudom. Kell valaki mögé állni, aki jobb. Az nem szégyen. Nem egyszer volt, hogy figyelj öreg, vezetest a rohadt autót, miért? Mert jobban vezetsz, mint én. Ezt tudni kell, nem én vagyok a legjobb mindenben. A mögé kell állni, aki jobban tud, és tanulni kell tőle, lehetőle. Most nem bölcselkedem, de tudni kell, hogy mik a hiányosságaid. Amikor a szorítóban engem férik hülyére vert egy nálam sokkal rosszabb képességű ember, mert ő hitt abba, amit csinál, tudod? Én meg bementem lazán, én vagyok a klassz fiú. Rongyá vert. Nem volt bennem az a töltet, ami benne volt ő. Tudod, ez egy furcsa dolog, tehát ha nem hiszel abban, amit csinálsz, akkor annak. És ezért kellett abba hagynom a színészetet, mert éreztem, nem léphetek minőségileg hátra, mert akkor, amit addig építettem, akkor azt elveszítem.
1: És te mindig hittél benne? Tudtad, hogy ez menni fog, ez a rögtönzés, ez a slágfertőség,
0: amíg jó kedvünk volt,
1: addig hogy ez kijön az a szó.
0: Ha leültünk, kérlek szépen még ezt a Fészekklubba este a 70-es évek végén, akkor még nem voltam közismert, a Géza volt akkor a Humorfesztiválon, akkor ismert. Nem volt rendőrszolgált, mentő tűzolt, a Fészekklubba összejött ez egy esti ügyelet. Géza elkezdte, és akkor szóltak, Folyondár jelentkez, hagyjál még! Géza olyan, tehát megszűnt az élet, a Fészekklub színe javad, híres, ott ültek reggel négyig, és a Géza nyomta, és sírtunk, és dőlt belőle. Érted? Na ez a zsenialitás.
1: Azt hiszem, hogy jobb végszót talán nem is találhattunk volna. Ez vagy te, Gyuri, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. 80. születésnapod volt a héten. Isten éltessen még sokáig, egészségben, erőben. Szeretnénk még hallgatni téged.
0: Köszönöm szépen, nagyon jó egészséget kívánok én is mindenkinek. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra. Jani.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: a Sárik Péter trió muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunkban elsőként az Évezredek Asztalánál című műsorunkat hallják, melyet a Remény hírnökei követ, és végül a napi mája hangzik el. Mindehez további jó rádiózást kívánok!
1: Évezredek Asztalánál gasztronómiai magazinműsor.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsor felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntöm Önöket a mai gasztronómiai adásunkban is, melyben könnyű nyári ételekről lesz szó. Ha tehetik, maradjanak velünk az előttünk álló közel fél órában, melyhez kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánok. Gasztronómiai műsorunk mai adásában szeretettel köszöntöm stúdió vendégemet, Viski Sándor mesterszakácsot. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, Isten hozta Önt műsorunkban.
5: Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
4: Nyári időszakban beszélgetünk, most általánosságban először a nyári időszak ételeiről ejtsünk néhány gondolatot. Milyenek is a nyári ételek? Melyek a legfontosabb jellemzői, tulajdonságaik?
5: Hát minden esetre, mint minden időszakban, ugye az idén jellegű ételeket fogyasszuk, és egyben a könnyű ételeket, tehát a salátákat, a grillen sülteket, illetve a gyümölcsös ételeket kedveljük, ajánljuk ilyenkor. Illetve ne legyen túl nehéz, mert mivel téli hónapok, hideg hónapokkal sokkal nagyobb a kalória az emberek kalória szükséglete, és ilyenkor nehezebb ételeket fogyasztunk, mint nyáron, tehát minél könnyebbeket fogyasztunk, ne terheljük meg a gyomrunkat az ételekkel.
4: Ha kész menüsort ajánlanánk kedves hallgatóinknak, akkor először kezdjük ugye a levesekkel. A levesek esetében ilyenkor a szokványos, hagyományos levesek a jellemzőek, vagy inkább a nyári idény jellegű levesek?
5: Hát azért a mi országunkban mind a kettő jellemző, tehát azért a hagyományos levesekről is ejtsünk egy pár szót, ami ugye úgy készül, hogy készítünk egy fűszerredukciót szegfűszeggel, fahéjjal, és az idén jellegű gyümölcsöt, tehát ilyenkor azért a gyümölcsök skála elég széles, ezt felrakjuk egy cukros lébe. Természetesen abban az esetben nem, hogyha például szederből főzünk, én akkor úgy készítem, hogy a cukros levet felrakom, és amikor felfűt, akkor rakom be a szedret, illetve a fűszerredukciót, és akkor egy kis tejfölös havarással, sűrítve, tejszínnel dúsítva, és még utána egy kis só, cukor, vaníliacukor ízesítve, lehűtve fogyasszuk. Azoknál a gyümölcsöknek, melyiknek ugye rostosabb, tehát nehezebben fő szét, mint például a megy, annál ugye fel lehet rakni rögtön a lébe, és úgy készíthetjük el. És ha nem hagyományos, de hát azért már ez is hagyományos a mi országunkban is, ha hidegen kikeverhető levesekről is ejtsünk egy pár szót, ezt második görög gyümölcsleveseknek is nevezzük. Ennek is több fajtája van, azért jegyezzük meg, hogy tehát lehet úgy készíteni, hogy különféle gyümölcsöket, itt sárga dinnye, a nektarin, a megy, eper összedaraboljuk, és tejben elkeverjük, ezt is ízesítjük ugye a szokásos cukor citromlével, ezt is hidegen fogyaszthatjuk, illetve van egy másik fajtája, amikor egy részét például a sárga dinnyével szét túlmixolva, szintén beízesíthetjük cukorra, vaníliacukorra, illetve ugye, hogy a könnyebbséget ezeknél a gyümölcslevesnél még fokozzuk, tehát édesítőszerrel, mert azért a kalóriatartalom, hogy főleg most minden hölgyfogyókúrázik, illetve ez nagyon-nagyon jellemző az országunkra is. Tehát, hogy édesítőszerekkel is készíthetjük nyugodtan, illetve olyan gyümölcsöknél, amelyeknek nagyobb cukortartalma van, ugye itt nem is kell elkeverni szintén az édesítőszert is, meg a cukrot is, vagy barna cukorral, esetleg mézzel is ízesíthetjük, ami nagyon kedve, mert itt az allergiai dolgokra azért figyelni kell, mert mézzel elég sokan allergiások. És ugye ugyanennél a fajta gyümölcslevesnél, tehát egy részét például a sárga dinnyének letúlmixoljuk, ugyanígy tejbe, esetleg finomabb, ha tejszínnel készítjük, és darabolt gyümölcsöket rakunk bele, ugyanígy ízesíthetjük fajjal, szegfűszeggel, citromlével, és ezt leütve rögtön hűtés után fogyasztható. Tehát ezeket még lehet különféle módokkal, különlegesebben elkészíteni, például joghurttal, vagy mentával ízesíteni, például egy eper krémlevest, illetve hasznosíthatjuk ugye a nagymama lekvárját, vagy szörpét is, és ezekkel még finomabbá tudjuk tenni ezeket a leveseket.
4: És ha már idényi jellegű ételeket említünk, akkor a grillezett ételekről is beszélnünk kell. Általánosságban mit mondhatunk el a grillezett ételekről?
5: Hát általánosságban a grillezett ételekről az annyit mondhatjuk el, hogy ezek mind minőségi húsok, tehát könnyen elkészíthető pácolással lazítjuk a rostokat, és olyan húsokat grillezünk általában, ami nagyon rövid idő alatt készen van, tehát azért egy marha lábszárat nem fogunk grillezni, ez egyértelmű. Tehát itt csirkemelle, pulykamelle, sertéskarajra, báránygerincre és egyéb ilyen könnyebb húsokra gondolunk, sertéstarajra, ezeket mind bepácoljuk, pácolásra ugye előlazítjuk ezeket a rostanyagokat, és így készíthetünk. Egyébként most nagyon kedvelt még a tárcsás elkészítési mód, ebben már apró húsokat is tudunk grillezni, és ezeknél az ételeknél is általában mi inkább salátával kínáljuk, hogy ezzel alapvetően a nyári idényt jellemezzük. A saláták széles skáláját fel lehet itt azért Magyarországon is van, most már annyiféle fajta saláta, és ezeket különböző arányba összekeverve salátaöntetekkel nagyon könnyen elkészíthetjük őket.
4: Szószokat és salátákat említett. Milyen szószok társíthatóak, milyen ételekhez és milyen saláták?
5: Ez ugye ízlés dolga, illetve hát idén jellegű mindig azt kell hasznosítani, ami ugye idénben van, mert az a legegyszerűbb, illetve a legolcsóbb, azért most nézzük meg, nyáron együnk jégsalátát, amikor rengeteg idén jellegű salátánk van. És hát az öntetek skálája nagyon széles, a könnyen elkészíthetők között van például a tejfölös szószok, amikor egyszerűen tejfölbe bizonyos fűszereket, fokhagymát, sót, borsot, friss petrezselymet vagy zöld fűszereket keverünk, vagy mustát, és ezt ízlés szerint mennyiségben ugye ki jobban szereti a fokhagymásot, ki nem. És akkor ezeket áll lehet nyugodtan salátára, vagy például a joghurtba nagyon egyszerűen friss kaprot keverünk, egy kicsi citromlevet, nagyon pici cukrot, vagy édesítőszert inkább, és akkor ezt is beízesítve, ez is nyugodtan mehet salátára, de lehet csípőszószt is ezekből keverni. Nagyon egyszerűen ketchupba elkeverni egy nagyon pici csirit, sót, borsot, aki szereti az oregánot. Ezáltal egy ilyen barbecue-szerűt kapunk, még egy nagyon friss hagymát, új hagymát hozzákeverünk. Ezekkel egyébként a barbecue szósz az most egy nagyon kedvelt, ezeket főzzük, és ezeket lehet használni grill ételekre is. Például most kivételesen ugye megemlítettük, hogy a egyszerűen elkészíthető grill húsoknál azért van itt egy magyar jellegzetes, illetve amerikai, az oldalast is tudjuk grillezni, mondjuk ezt elő kell egy kicsit párolni, és amikor már majdnem kész, akkor lehűtve egy ilyen barbecue szószból, ami ketchup, paradicsompüré, ez is szélesen lehet ízesíteni, kis fokhagyma, hagyma, oregano, ezt elfőzzük, és ezzel megkenve megrillezhetjük ezt az oldalast is például.
4: Zöldségeket is grillezhetünk.
5: Természetesen, a vegetáriánusokat se adjuk ki ugye a nyári étkekből, azért ilyenkor rengeteg fajta zöldségünk van, cukkini, padlizsán, paprika, paradicsom, patiszon, ezeket mind megtisztítva, ugye megmosva, egyenlő darabokba felszeltelve, egyénileg fűszerezett, tehát ki szereti a zöld fűszereket az is, de most már lehet kapni nagyon jó fűszerkeverékeket direkt zöldségekre, ezzel megszórva nagyon gyorsan és könnyen elkészíthető friss ételeket kapunk, amit köretként is lehet alkalmazni, tehát grillezett szelethúsokhoz, illetve önálló ételenként is lehet. De ezt fokozhatjuk például egy cukinivel, amikor ugye grillezés után, egy közben a vége felé, egy kis fetta sajttal megszórjuk, vagy különféle sajtokkal, és ugye ezt rápirítva még ízletesebbé tehetjük, szintén ugyanígy a gombánál is alkalmazhatunk sajtokat is.

0: Van-e a grillezésnek, és vannak-e a grillezésnek alapszabályai? Tehát a zöldségeket hogyan grillezzük úgy, hogy jól átsüljenek, a húsokat meddig kell grilleznünk, hogyan fordítsuk meg, milyen fűszereket használjunk. Tehát léteznek olyan praktikák, amelyekkel még finomabbá tudjuk tenni a végeredményt?
1: Hát azért léteznek. Például a húsoknál minden esetre próbáljuk meg pár napig bepácolni, tehát az nagyon sokat segít a húsoknak a minőségén, illetve azért, hogy jól átjárja az ízek, illetve könnyen lehessen grillezni. Hát a sütésről nem nagyon tudok beszélni így, mert azt látni kell, tehát alapvetően mindenki az érzésére van hagyatkozva, ugye valaki szereti jobban átsülve, megpirulva, illetve attól is függ, ugye, hogy faszínen sütünk, vagy grillapon, vagy rácson, vagy éppen tárcsán sütünk, mert azért a tárcsán elkészíthető apró húsok is. Tehát minden esetre pácoljuk be a húsokat, és utána próbáljuk meg azt a hőfokot elérni, ami megfelelő a sütéshez, és végül is ezeknél a grillételeknél elég hirtelen, tehát a hús vastagságától, illetve a minőségét fölül elég rövid idő alatt készen vannak ezek a ételek, tehát végül is az előkészítés nagyobb idő, mint az elkészítés, hogy úgy mondjuk.
0: Ha minket hallgató háziasszonyoknak szeretnénk receptekkel is szolgálni, ha azt mondom önnek, hogy nyári idény jellegű ételek, grillezett ételek, akkor milyen recepteket ajánlana a minket hallgató háziasszonyok számára?
1: Hát elég széles a skála. Talán megemlítenék egy ilyen tárcsás, apró húsos ételt. A csirkecombot kicsontozzuk, lebőrözzük, a zsírrészeket leszedjük, ilyen ceruza vastagságúra vágjuk, felszeltelünk ugyanígy békenszalonát vékony csíkokra, pórihagymát, metélőhagymát vagy újhagymát nagyobb darabokra, paprikát, többfajta színű paprikát szeretelünk szintén zsürienre, vagy ilyen metétre a háziasszonyoknak, és nagyon gyorsan elkészíthető. A csirkehúst a felmelegített borona tárcsára nagyon pici olajjal feldobjuk. Én úgy készítem el, megmondom őszintén, hogy először a húst rakom oda, ezt hirtelen átpirítom, egy nagyon pici fokhagymával, grillfűszerrel fűszerezem, majd mikor már majdnem kész, akkor dobom rá a hagymát és a szalonnát, ezzel szintén átforgatom, és a végén az utolsó percben dobom rá a paprikát. És még ízléskérés, egy kis bors, petezsel, és nagyon gyorsan átforgatva, szinte ropogjanak benne a zöldség, a hagyma, én így kedvelem ezt. Ezt nyugodtan lehet egy kukoricalepénybe beletölteni, vagy akár kenyérrel is lehet fogyasztani, vagy fóliás burgonyával, tehát lehet fokozni a köretek skálát. Én ezekhez grillzöldséget nem ajánlom, mert alapvetően ugye rengeteg fajta zöldség van benne, minél több fajta színű paprika, annál jobb is a hagyma, tehát ez megadja a nyárias könnyed ízét, és azért inkább egy burgonyával, vagy csak kenyérkével fogyasztom. Ma a faszén paráson készítjük. Az ételeket inkább szelet húsokat ajánlok, beszéltünk az előbb a darabolásról. Ugye azért faszénen, illetve rácson készült ételeket azért minél nagyobb szeletekre vágunk, mert azért forgatásnál ugye beesik a rácsok közé, és azért ez elég kellemetlen, ha a fele hús beleszórjuk a rácsba, majd végignézzük, hogy elég. Tehát mindenféleképpen szeleteket vágjunk, mondjuk a csirkemellnél egy nappal előtte én zöldfűszerrel befűszerezem, kis olajba áztatom, vagy rakom. Esetleg lehet még fokozni mondjuk a sertistarjánál, amikor mustárral bekenjük, egy kis borssal, és ezt is szintén olajba, az egy-két nappal, tehát minél erősebb a rostozat a húsoknál, például a tarjánál, vagy egy marha bélszínnél, vagy hátszínnél, azért egy-két nappal tovább hagyjuk bent ebbe a pázba, mert annál jobban megpuhul, illetve még megemlíthetném a bárányt, én nagyon kedvelem a bárány, báránygerinc, és ezt még egy nagyon pici rozmaringa, szintén úgy, hogy befűszerezve, ezt is 2-3 napig hagyjuk a pácba. Ezeket a húsokat nagyon egyszerűen, ha megfelelő melegségű a rostunk, akkor az olajat lehúzolóval ezt mindesetre tegyük meg, mert belángolhat, hogy a faszén is akkor kellemetlen, hogy megég a húsunk, lehúzva egy kicsit az olajat, ez rárakjuk a rostlapra, még ott nyugodtan át lehet fűszerezni egy kis grillfűszerrel, vagy a kedvenc fűszereinkkel, és hirtelen megfoglalva megsüthetjük. Ezekhez nagyon könnyen összekeverhetünk egy friss salátát, például zsünérre megvágunk vékony metéltre egy kis fejes káposztát, ez nem is drága, egy kis vörös káposztával, egy kis madársalátát vagy színes salátákat hozzákeverhetünk, vagy ami éppen a kertben van, és ehhez még egy kis paprikát, paradicsomot, retket, tehát rengetegféle ízlés dolga, ki mit szeret, ki mire nem annyira allergiás, vagy nem annyira fekszi meg a gyomrát, ezt összekeverjünk lazán. Ha nagyon laza salátát akarunk, akkor csak kis olívaolajjal, citromlével meglocsoljuk, és ezzel is fogyasztható, de itt alkalmazható, hogy ez a kapros joghurt saláta öntet, vagy éppen mondom a tejfölte kis fokhagymával, sóval, borssal összekeverve, ez is nagyon finom, és nagyon könnyen elkészíthető étel. Tehát, mint említettük, ezt az egyszerű nyári saláta mellett még most ugye nagyon kedveltek ezek a úgynevezett görög saláták, amikor olívabogyót is használtunk, és sajtokkal összekevert. Tehát a jégsalátát szeretjük legyom, de idén jellegű el lehet készíteni a fejes salátát is nyugodtan. Ezt tépkedjük inkább, mire a késsel csak roncsoljuk ezeket a rostokat, szétipkedjük a megmosott salátát, és ebbe paprikát, paradicsomot, uborkát egyforma darabokra összedaraboljuk, ezt összekeverve oliva bogyóval, és finoman meglocsoljuk egy kis extra szűz olívaolajat, én azt kedvelem ezekhez az ételekhez, és különféle sajtokat, de inkább fetta sajtot használ, mert ennek egy jellegzetes íze van, de nyugodtan lehet kecske sajttal, vagy bármely olyan sajta, ami egy kicsit puhább sajt, ezeket összekever, és ezeket is a faszín parázson, illetve a rostos sütételekhez nagyon ajánlom. Azért még itt jegyezzük meg, tehát a zöldség grillezésénél is, hogy nyugodtan lehet például kukoricát is grillezni, annak is idénye van. Azt mi úgy készítjük, hogy a megfőzött kukoricát egyenlő darabokra daraboljuk nagyon gyorsan, tehát egy 2-3 perc alatt kell megfőzni a rendes csemege kukoricát, mert a háziasszonyoknak a nagy hibája, hogy órákig főzik a kukoricát, és az nem jó. Tehát amit órákig kell főzni, az általában nem csemege a kukorica, erre vigyázzunk. Egy nagyon pici sót és cukrot szoktam rakni a főző levében, majd egyenlő darabokra daraboljuk, és ezt is nagyon finoman meg lehet grillezni a grillapon. Kukoricát is nyugodtan lehet használni köretként, de egyedileg is lehet fogyasztani, például a gyerekek nagyon kedvelik a grillezett kukoricát. Még a köretekről talán annyit, hogy azért, akik nem kedvelik ezeket a friss nyári salátákat, nyugodtan készíthetnek hagyományos salátákat is ezekhez a grillezett ételekhez, tehát egy békenes burgonya salátát, például a majonézen nagyon kedvelik, azért a hazai ízeket is, illetve a majonézes alapú salátákat is nyugodtan lehet ezeket a grillételekhez fogyasztani. Tehát ha valaki mindenféleképpen olyan majonézét, ha nem szeret ezeket a frissen összekevert salátákat, akkor nyugodtan lehet egy francia salátát, vagy akármilyen salátát is elkészíteni. Bár erre azért vigyázni kell, hogy mindenféleképpen hűtött helyen tároljuk a fogyasztásig, mert azért a meleg időben ezek nem éppen hosszantartó ételek. A köretek mellett még azért beszéljünk a burgonyáról is. Ilyenkor a burgonya nagyon könnyen elkészíthető, például egy héjas fóliás burgonya. Ezt lehet többfajtaképpen is elkészíteni, például egészbe vagy félbága, attól függ, hogy az a lényeg, hogy egyforma burgonyákat válaszunk, ezeket előfőzzük, tehát amikor majdnem pol kiveszünk, meghűtjük, majd fóliába csavarva egy nagyon pici vajat szoktam rárakni, illetve megfűszerezem, és a grillapon át lehet ezt kész lehet sütni. Ha nagyon sok időnk van, meg lehet próbálni ezt ugyanezt nyersen is, csak megmosott állapotban. De azért az a lényeg a grillezésnek, ugye, hogy ne folyamatosan ott álljunk a grillap mellett és dolgozunk, hanem együtt legyünk, beszélgessünk, és ezt ugye közösen elkészítve egy jó buli alkalmában szoktunk azért grillezni, és ugye ne csak a főzéssel foglalkozunk, hanem a mosogatással, hanem azért együtt legyünk, és az a lényeg, hogy minél jobban elő legyenek készítve ezek az élelmiszerek, illetve az alapanyagok, és hirtelen elkészítve, ugye a társaság maga együtt legyen, ne pedig az egyik része csak dolgozzon, a másik része pedig ugye élvezze a munka gyümölcsét.
0: És hogy teljes legyen a nyári étkezésünk, ezekhez a grillezett ételekhez milyen italok társíthatóak?
1: Hát mindenféleképpen a jó hűtött italok azért. Magyarországon rengeteg jó borunk van, az ételekhez megfelelő bort válaszunk, a fehér húsokhoz a fehér bort, száraz fehér borokat, és akkor itt már lehet azért ugye egy laza fröccsöt inni hozzá, a vörös húsokat pedig a vörös borokat. Azért még említsük meg ezeknél a kerti partiknál, ugye nem beszéltünk a bográcsos ételekről. Tehát azért Magyarországra jellemző a bográcsos ételek, hát annak aztán széles skálája, ugye azért különféle gulyás levesekről, pörköltökről, csülökpörköltről, ezeket is nagyon könnyen elkészíthető, bár ezek azért nem egy könnyed ételek, tehát ezeket inkább a férfiak kedvelik, illetve azért ezek mellett ott kell állni, bár ezek mellett is nyugodtan el lehet csörözgetni és beszélgetni közben. De azért említsük meg, hogy azért a magyar hagyományos ételek is vannak, amit szabad tűzön el lehet készíteni.
0: És ha könnyű nyári desszertekre lennék még kíváncsi, akkor melyek azok a desszertek, amelyek mondjuk egy ilyen grillezett húshoz vagy grillezett zöldséghez kitűnően illenek?
1: Tegyünk hozzá, hogy azért a gyümölcsöket is nyugodtan lehet grillezni, tehát almát, barackot, ez ilyen nagyobb darab gyümölcsöket is ugyanúgy meg lehet grillezni. Na most ilyen kerti parkja az a legegyszerűbb, ha veszünk valami jobb fagylaltot, és ugye ezeket a grillezett gyümölcsöket megillezve, előkészítve a fajlatot, rájuk teljesen abban találjuk. Tehát ez a legegyszerűbb a grillpartinál. Most alapvetően ugye a könnyű nyári deszert, tehát a könnyű deszertek közé csak a gyümölcsöket és ebben elkészítő ételeket soroljuk. Azért könnyűnek nem nevezhetünk alapvetően a deszert, mert minden deszert nagyon cukros, nagyon édes. És azért mondjuk, hogy ezeket a gyümölcsöket, akkor, hogyha úgy akarjuk elkészíteni, hogy valamilyen könnyen, ezeket is nyugodtan lehet édesítőszerre ízesíteni, hogyha nem szeretjük az édes ízeket, de alapvetően, tehát inkább önmagába fogyasztjuk, vagy mézzel ízesítve. Tehát ezeket is nyugodtan át lehet, ha otthon készítjük egy epret, mézbe átforgatni egy pici vajon, és ezeket a tejszínes fagylatra ráöntve nyugodtan gyorsan fogyasztható. De például a palacsintáknál is készíthetünk gyümölcsös ételeket. Én nagyon kedvelem a fagylaltal töltött palacsintát, ezt különféle módokon készítettük mi már el. A legegyszerűbb az, amikor ugye a gyümölcshöz illő fagylaltot, például a legjobban van a fagylalt minden gyümölcsöd, megsütjük a palacsintákat, ezzel betöltjük, és akkor szintén így vajban egy nagyon pici cukrot karamellizálunk, majd a idényelegű gyümölcsöket ebbe beleforgatjuk, és ezzel tálaljuk. Ezt még lehet fokozni ugye egy kis mentával, vagy egy kis alkohollal, akármilyen a tripiszeggel, konyakkal, és ezt még be is lehet akár otthon flambírozni esetleg. De főzhetünk például a megyből, egy nagyon pici megyet felrakunk, egy cukros vagy még akik nagyon ingyenc egy kis vörös borba, éppen annyi, hogy ellepi a megyet, vagy a cseresznyéből is lehet készíteni, ezt is szintén szegfűszeggel fahéjjal ízesítjük, és egy nagyon pici keménytől bekötjük. Tehát ez olyan állagúnak lenne, mint nagyon finom lekvárba lenne benne a darabos gyümölcs, arra vigyázunk, hogy ne főzzük túl. Tehát ne főzzük szét ezeket, se a gyümölcsöket, illetve a zöldségeket se főzzük, és inkább recsegjen majdnem. Tehát akkor van meg benne a megfelelő vitamin, és úgy élvezhető ezek a ételek.
0: Viski Sándor mesterszakácsnak köszönöm szépen a jó tanácsokat, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott gasztronómiai műsorunk mai adásában könnyű nyári ételekről volt szó. Köszöni figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Kellemes időtöltést, szép napot kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
1: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ő benne, az egyben egyek vagyunk. 14. Leó pápa Szent Ágostontól vett idézete, amely egyúttal a Szent Atya jelmondata is volt a mottója a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójának. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás a szomszédos nemzetekből kért fel előadókat, akik maguk is mind a nemzetközi karizmatikus mozgalom tagjai. Így Szlovákiából, Horvátországból és Ausztriából is érkeztek előadók. A találkozó szentmiséjének főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt. Szentbeszédében kérdésekkel fordult a résztvevőkhöz, kérve őket tartsanak lelkiismeretvizsgálatot. Akarsz-e szentté válni? Tette fel a kérdést. Műsorunkban a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról lesz szó. Adásunk a 2026. január 5-i műsorunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Vég Zoltánt, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás elnökét kérdezzük.
3: Szeretettel köszöntelek a Szent István Rádió mikrofonjánál. Azért örömteli, hogy majdnem teljesen megtelt a csarnok volt bennetek, aggodalom tudom, de a Jóisten mindent elrendez. Milyen lelkülettel, szívvel, hálával vagy most itt jelen ezen az országos karizmatikus rendezvényen, találkozón?
4: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Nagy várakozások voltak bennem. Az előadóknak ugye a személyét nem ismertem, csak jó a kapcsolat a különböző országok megújulásai között. És a vezetőikkel beszéltem, hogy kit ajánlanak, tehát én sem tudtam még, hogy mire kell számítani, de minden várakozáson felül történik. Azt gondolom, amit előre hirdettünk, hogy Isten különlegesen megáldja azt, amikor egységre lépnek testvérek, akik között egyébként nem volt szokásban az, hogy egységbe mozdulnak. Tehát itt Magyarországra is hívtunk minden külföldi előadót, de csak ilyen nagy nemzetekbe gondolkodtunk, én kis nemzetekben meg nem, mint a szomszédaink. Ez talán így magunkról is egy jellemzés, hogy mi kicsiknek tartjuk magunkat, ezért nagyokat hívunk. De nem, a kicsinben is nagy dolgok történnek, és akkor, ha ezt magunk nem ismerjük fel magunkba, na nézzük akkor meg a környező népeket. És itt most eljöttek szlovákok, horvát tanító és osztrák tanító, és le a kalappal, tehát tényleg azt látjuk, hogy a Szentlélek ott is él, nagy dolgokat, nagy műveket hoz létre, és a hitüknek nagy gyümölcseik vannak.
3: Talán mondhatjuk azt, hogy a mustármag nagyon kicsi, de az Isten képes terebélyes fává növeszteni.
4: Igen, igen, tehát ők is úgy nagyon egyszerűen kezdték, mi is.
3: Az első előadó egy szlovák nővér volt, ő Helena, és ő arról beszélt, hogy legalábbis ami engem megragadott, hogy én azt adnám a címének az előadásának, hogy Isten tekintete a szeretet. Nem tudom, hogy téged mi érintett meg ebből az előadásból.
4: Több minden is megérintett, tehát ő a saját előadásának a remény címet adta, hogy mi a remény, és akkor az a ragaszkodás az élethez, ez is egy nagyon jó üzenet volt, ez engem is megragadott. De minden fordulat azt, amit az ébredésről mondott, hogy igen, ébredésről beszélünk, de hogy az nem minden bokorban ébredést kell így látni, és akkor rámondani arra is, hogy ez már ébredés, ami még nem az, hanem akkor türelmesen beállni az Istennek a vezetésébe, tervébe, és akkor majd, amikor eljön az ideje, és hogy ők is sokat imádkoztak, mire látták a gyümölcsöket. De aztán olyan meglepő gyümölcsök voltak Kazasztánban.
3: Igen, hogy a nővér Kazasztánban volt misszióban, és először nagyon sokáig kellett imádkozniuk, de tényleg az Jóisten megtermette a gyümölcsöket, és jöttek hívek, és lettek keresztelések, lettek keresztény emberek, mert ugye az egy muzulmán ország, ahogy a nővér is elmondta. A második szlovák testvérünk pedig egy fiatalember volt, egy családos fiatalember, Julius. Ő előadás hallgatása is számomra is nagyon megható volt, dinamikus volt, és ahogy beszélt arról, hogy mi a mennyországnak a küldöttei vagyunk, ugye a küldött is egy gyönyörű kifejezés, angyal küldött, de ebből az előadásból téged mi ragadott meg, hogy a szlovák testvéreink hogyan élik a hitüket?
4: Igen, ennek minden vonatkozása az, hogy milyen bátran, tehát mi is szoktuk mondani, hogy a királyság részei vagyunk, és akkor ahol mi jelen vagyunk, ott hordoznunk kéne a királyság atmoszféráját, és akkor biztosak lenni benne, hogy itt a királyság törvényei érvényesek. Mondtuk, de valahogy nem jutott el a szívünkig, de a szlovákokon azt látjuk, hogy őnekik viszont bizony igen, tehát ők ebbe beleértik azt, hogy teljesen természetes, hogy akkor imádkoznak egy gyógyulásért, és ez megtörténik. Imádkoznak csodáért, és az a szemük előtt létrejön. Ez a gazdagsága a Szentléleknek, hogy ez legyen ilyen természetes, hogy elvárás, hogy legyünk ilyen várakozó hittel mindig jelen, hogy velünk jön az Isten királysága. Tehát, hogy higgy abba, hogy benned van Jézus, és te Jézust adod.
3: Igen, és tulajdonképpen a két előadást, ami összekötötte, a szentségimádás volt közötte, amikor Jézus körbe járt közöttünk a feltámadt valóságában. Számodra a szentségimádás, illetve a dicsőítés mit jelent a személyes életedben?
4: Igen, a szentségimádás az sokak számára lehet, hogy megfoghatatlan, én úgy fordítottam le magamba, hogy ez az a pillanat, amit nem azért élvezek, mert szeretek térden állogatni, nem. De mégis élvezem, mert amikor szentségimádás van, akkor az történik, ami a valóság. Ugye térden állunk, mi vagyunk a kicsik, az emberek, és Isten pedig a isteni a hatalom. És ezt kifejezzük. Tehát az az a pillanat, bármennyire is kényelmetlen térden állni, amikor az történik, azt jelenítjük meg, ami a valóság. Minden a helyére kerül. És akkor Isten, ez segít ahhoz, hogy Isten valóban Úr legyen az életembe. Gondolok erre sokat, de amikor szentségimádásban ezt megteszem az oltári szentség előtt, akkor ez úgy érzem, hogy ez történik, és az Úr is visszajelzi, hogy igen.

0: Helena Torkosová ferences szerzetes nővér Szlovákiából, Eperjesről érkezett. Az Istenbe vetett remény címmel tartott előadást. Elmondta, Jézus Krisztus mindig itt van velünk, ő az egyedüli kapu az atyához. Segít minket, ha már nincs hová mennünk. Soha nem hagy el bennünket. Ez a titka a feltámadásnak, a húsvétnak. Ha befogadjuk Jézust a szívünkbe, ő átformál bennünket, és aztán a világot is. A tolmács Kubovics Veronika.
1: Nagyon tetszett az előadása, amiben tulajdonképpen a reményről beszélt. Ő lelkülete szerint a remény mit jelent a remény szentévében?
2: Premia nádej je stotožnením s Ježišom, pretože som prešla v živote aj ťažkými.
3: Toto a remény az a számomra egyenlő Jézussal, mert az életem folyamán nagyon sok megpróbáltatáson kellett keresztül mennem, például a szocializmus alatt üldöztek a hitemért. Jézus érezhetően mellettem volt, és átvezetett ezen az időszakon, úgyhogy egyáltalán nem kellett félnem. Ő segített abban, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak benne. Tehát ahogy az előadás végén is elmondtam, a remény számomra azt jelenti, hogy életkedv, van kedvem élni. Tehát még hogyha megremegne a föld is, és bármi rossz dolog történne, akkor is ott van bennem a remény, tudom, hogy Jézus nem hagy el.
2: Božia priazeň, Božia blízkosť so mnou.
1: Bennem az ragadott meg az előadásából, hogyha én adtam volna neki a címet, akkor az lenne, hogy az Isten tekintete a szeretet. Hogy ezt a szeretetet a nehézségek közepette hogyan éli meg?
2: To je základ Božia láska. Moja skúsenosť.
3: Ez az alap, ez a tapasztalat vele, és ez a tapasztalat indította el az életemet, és indította el a szerzetesi életben is. Én senkit sem tudok megváltoztatni, magamat sem. Csak akkor, hogyha megengedem Isten szeretetének, hogy belépjen a szívemben, mert csak Isten szeretete tudja megváltoztatni a szíveket.
2: Božia láska môže premieňať moje srdce.
1: Mondta, hogy ferences nővér, de hogy bennem a ferencesek ugye barna habitusban élnek. Ez akkor valamilyen külön ág, hogy az ő habitusuk fekete?
2: Františkánskych kongregácií ženských je veľmi veľa.
3: Női ferences ágból több van, és ebben a rendben, ahol ő van, az oficiális, az első rendű szín a fekete, és a másodrendű a barna, tehát van barna habitusa is, de feketében jár. Mivel ezt a találkozót egy nagy ünnepnek tartja, ezért van rajta a fekete-fehér, mivel ez az ünnepi habitusa. A ferencesek körében a barna az inkább munkaruhának számít.
2: Som vzala čiernu farbu, slavnostnú. Hnedá je u nás viac pracovná.
1: Ő szolgálata miben teljesedik ki, tehát mi az ő közösségüknek a karizmája konkrétan?
2: Charizma našej kongregácie je vnútorné spojenie s Bohom uprostred apoštolskej práce.
3: A legfőbb küldetés az az, hogy belső kapcsolatban élni Istennel a küldetésük teljesítésében. Tehát úgy megélni a küldetést, hogy közben az a belső kapcsolatot legyen. Az ő rendjüknek a hivatalos megnevezése ferences iskolanővérek. Elsősorban a fiatalok evangelizálásával foglalkoznak, de nem kizárólag. Nagyon sok évig középiskolai tanárként működtem, és 10 évig tanított papi szemináriumban. A fő hivatásának az evangelizálást tartja. A szívében az Isten érintése, az Isten érintésének a fényében megtapasztalta azt, hogy az a küldetése, hogy ennek a szeretetnek a tanúja legyen a világban. Azok, akik nagyon jól ismerik, azt mondják, hogy a vércsoportja az evangelizátor. Ez az ő élete.
2: Že mám krvnú skupinu evangelizátorskú.
1: És végül most itt a magyarokat, a magyar karizmatikusokat milyennek látja, hogy érzi itt magát.
2: Som nadšená, veľmi...
3: Nagyon lelkesítő, és nagyon jó lélek uralkodik itt. Nagyon nyitottak az emberek, és még inkább szeretnének betöltekezni, nyitottak az újra. Nagyon bízom benne, hogy a magyar nemzetet az Isten nagy dolgokra fogja használni, és a mi nemzeteink között is nagyobb lesz az együttműködés. Mert az Isten oda akar jönni, ahol ébredés van, ugyanúgy, ahogy csodák történtek akkor is, amikor az első keresztények együtt voltak. Tehát az ajándékainkat osszuk meg egymással, tehát a nemzetek. senki nem veszít semmit, hanem inkább azt mondom, hogy mindenki nyer. És ez lesz Isten királyságának a része.
2: Súcsász toho Božího kráľovstva na zemi.
1: Nagyon szépen köszönöm, és Isten áldja nemzeteinket.
2: Köszönöm szépen.
0: Helena Torkosova szlovák ferences szerzetes nővérrel hallottak interjút. A tolmács Kubovics Veronika volt.

0: A Szent Lélek az áttörések lelke címmel tartott előadást Julius Szlovák, aki szintén Szlovákiából érkezett. A Good Zone felépítője, dicsőítő és evangelizáló eseményeik, színdarabjaik és tanúságtételeik sikerrel szólítanak meg minden generációt, legyen az az XYZ vagy az Alfa. Az eseményen részt vett Dusan Lukács atya, aki Breznó városából érkezett, és a karizmatikus megújulás közegében tért meg. A tolmács Dick Robert. Mikor volt ez a megtérés, mikor szólította meg őt a Jóisten, milyen életkörülményben?
1: Na vysokej škole jeden človek mi hovoril o Ježišovi.
2: A főiskolán egy illető beszélt nekem Jézusról, és amikor 29 éves voltam, kezdtem hinni Jézusban, mert azért a Szentírást is olvastam, és akkor egyszer csak ott találtam magamat egy közösségben, egy ima közösségben, és ott voltam megkeresztelve a Szentlélek által. És akkor visszatértem Rozsnyóba, és akkor ott éltem meg a hitemet, és ott aztán kezdődött az én életutam.
0: És ez az életút, ez igen, miben, hogyan teljesedett tovább, hogyan teljesedett ki Jézusban?
2: Elmentem a papi szemináriumba, és már most már 29 éve pap vagyok. Azelőtt művészet történész voltam, és még cipőket gyártottam,
1: csináltam.
0: Akkor ez egy teljesen új élet, új meghívás volt.
2: Igen, nem várt, de viszont ott hagytam a régi életemet.
0: Az előző előadásban, amit egy szlovák testvérünk tartott, ugye volt arról szó, hogy meghallani Istennek a szavát, hallgatni rá. Ez az ő életében, a mindennapokban hogy jelenik meg?
2: Elsősorban a személyes ima, a nyelveken imádkozás nagyon segít, és hogy hallgatom az Urat, úgymond, mit a szívemben mond. És az segít úgy, hogy ne égjek ki. Bizonyos sztereotípák vannak a szolgálatban, és az mellett szóval segít, hogy hát ne legyen kiégés. Mindig abban a szolgálatban legyen a élőisten, és minél jobban. És ebben segít a karizmatikus megújulás, a karizmatikus megtapasztalás, és hogy nap mint nap nyelveket tudok imádkozni.
0: Számomra a karizmatikusság azt is jelenti, hogy ugye dicsőítjük az Istent kitárt szívvel, kitárt karokkal. Számára a dicsőítés konkrétan mit jelent?
2: Én számomra azt jelent, hogy nem csak a természetes lehetőségből indulunk ki, mert mindig, hogyha átélek valamilyen dicsőítést, mindig bizonyos nehéz időkben eszembe juttatja, hogy a Isten más. És sokszor, amikor nehézségeim vannak, még rossz állapotban vagyok, akkor mindig eszembe juttatja Isten, hogy dicsérjem. Ha ezt nem ismerjük, akkor nem szoktuk ezt így csinálni, hogyha probléma van akkor, és akkor ujjongunk. Ebbe nyilvánul meg a karizmatikus tapasztalat. Hogy a Isten szavából ered, és nem egy egyszerű emberi megtapasztalásból.
0: A remény szentévében vagyunk. Az atya számára mit jelent konkrétan a remény?
2: Azt jelenti számomra, hogy az Úr elkészített még nagyobb dolgokat számunkra, és segít nekünk felüdíteni a szívünkben a hitünket, hogy a mindig rosszabbodó világi helyzetben, és sok probléma van az egyházban is, a közepette, az Úr azt akarja, hogy a ő népe dicsőséggel és sugározza a reményt, reménnyel sugározzon a népe. Így. Hát igen, sok hang van.

0: de nagyon sok a különféle lelkiségű, különféle lelkiségű közösség, igen, lelkiségű közösség, sok áramlat, így sok áramlat van, sokfajta áramlat. Hát én főleg a eredeti szólat, abba az első áradatba, amikor ugyebár még a katolikus, karizmatikus közösségek alakult Szlovákián. És azért, mert pap vagyok, és az én szolgálatom a egyszerű életben mozog, és jobban arra összpontosítok, hogy ezek a szentének ajándékai jobban beépüljenek a egyszerű életbe, a egyház egyszerű életében, mindennapi életében. Sokfajta lelkiség van, például a fiatalokkal foglalkoznak, és különféle akciókat csinálnak.
1: Oroszlovul napríklad mladých a robiar pre nich rôzne podujatia.
2: És a szlovák püspöki kar akkor hogyan fogadja a karizmatikusokat? Ugye itt Magyarországon is vannak olyan püspökök, mint például Varga László püspök úr is, aki most misézni fog, aki itt van közöttünk és karizmatikus lelkületű.
1: U nás konkrétne ani jeden pán biskup není priamo zapojený do...
0: Nálunk konkrétan nincsen bekapcsolva egyetlen egy püspök direktbe. Segítkeznek és támogatják, hogy a egyház javát szolgálja. És hát iparkodunk, hogy kölcsönös megértés legyen. Mindenkibe tudatosuljon az, hogy egy közös műt alkotunk valójában, és egy közös munkába veszünk részt. Hogy néha ugye bár muszáj volt tanulni a engedelmességet és a szófogadást, és őnekik még meg kellett tanulni, hogy ne féljenek tőlünk, és higgyenek nekünk. Most jó a helyzet, nem a leg, de most jó a helyzet.
1: A dobrom stave, nie na vynikajúcom, ale na dobrom stačí. Dobrý.
3: A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozójáról hallottak összeállítást.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk a 2026. január 5-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

Jöjj, Uram Jézus! Tépj ki minden botrányt országodból, vagyis lelkemből, és vedd át benne jogos uralmadat. Nézd, jön a kapzsiság, és helyet követel magának, a hencegés, és uralkodni akar rajtam. A kevésség és királynő akar lenni. A kényelem szeretet és jogokat követel. Nos, itt én uralkodok. Nagyra vágyás, irítség, megszólás, harag viszálykodnak bennem, hogy lássák, melyiknek kedvezek. Megteszem, amit tudok, hogy ellenálljak, küzdök az utolsó leheletig. Kérlek, Jézusom, Uram, jöjj segítségemre, te érted védekezem, mert elismerem, hogy a tiéd vagyok. Rajtad kívül, Uram Jézus, nincs más királyom. Jöjj tehát, Uram, hatalmaddal szúrd szét az ellenfeleket, uralkodj bennem, mert te vagy az én királyom és Istenem.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom készítői Farkas Erzsébet, Sinkovics Andrea és Varga Ildikó nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Július 20-án lakossági fórumot tartottak a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése Orosházán című projektről. A fejlesztéssel érintett területen élő lakosság számára bemutatták a projekt megvalósításának tervezett ütemezését. Az érintett lakosok választ kaptak a beruházással kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre. Raffai János polgármester a Csengeri utcában megtartott lakossági fórumon kiemelte, hogy a projekt egyik legfontosabb sajátossága a csapadékvíz helyben tartása, amely hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodáshoz. Nagy mennyiségű csapadék esetén ugyanakkor a kialakítandó rendszer biztosítja a csapadékvíz biztonságos és zavartalan elvezetését. A munkálatok megkezdése előtt az érintett lakosokat előzetesen tájékoztatják, emellett a kivitelező telefonos elérhetőséget is biztosít, ahol a felmerülő kérdésekre és észrevételekre készséggel válaszolnak. A beruházás megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az átépítés a közvetlen érintett lakók számára a lehető legkisebb kellemetlenséggel járjon. A tervek szerint a későbbiekben tartanak még további fórumot az érintett városrészeken. Moknács Pál a kivitelező Bólem Kft. Részéről a kivitelezés technikai részleteit ismertette. Andó György a tervező Tiszaakva Kft. Részéről hozzátette. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehulló csapadék teljes mennyiségét helyben lehessen tartani, ugyanakkor a rendszer alkalmas legyen a villámárvizek biztonságos elvezetésére is. A fórumon résztvevők többek között a munkálatok ütemezéséről és a zöld felület sorsáról érdeklődtek. A kivitelező megnyugtatott mindenkit arról, hogy ez egy minden itt élő javát szolgáló beruházás, és a munkavégzés közben odafigyelnek a lakosok visszajelzéseire. Az önkormányzat még korábban 480 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el egy TOP plusz pályázaton a csapadékcsatorna fejlesztésére. Általános célként fogalmazták meg, hogy a beruházás a település általános környezeti állapotát is javítsa. A beruházás során összesen 5544 méter hosszúságban épülnek vagy újulnak meg bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények. Az árvízvédelmi intézkedések mintegy 2300 helyi lakost érintenek. Az Egy Más Jövőért Alapítvány 2026 nyarán ismét olyan élményt ajándékozhatott 40 rászoruló gyermeknek, amelyre sokáig örömmel emlékeznek majd vissza. A június 29-e és július 13-a között Gyomaendrődön 5 turnusban megrendezett nyári tábor nem csupán kikapcsolódást jelentett a résztvevők számára, hanem közösséget, odafigyelést, feltöltődést és számtalan életre szóló élményt is. A gyermekek az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálata ellátási területének 8 településéről érkeztek. A háromnapos turnusok során teljes ellátás mellett vehettek részt a változatos programokon. Strandolás, közös főzés, az Erzsébet-ligeti lombkorona sétány és kilátó megtekintése, szarvasi kirándulás, hajókázás, kézműves foglalkozások, valamint az Endrődi Tájház és helytörténeti gyűjtemény látogatása tette emlékezetessé a tábor mindennapját. A tábor megvalósulása példaértékű összefogás eredménye volt. A költségeket az intézmény, a szülők jelképes hozzájárulása, valamint a jótékonysági focikupa bevételéből biztosított 375 ezer forintos támogatás fedezte. A települési önkormányzatok, a segítők, a szervezők és minden közreműködő ismét bebizonyították, hogy a közösség ereje valódi értéket teremt. Bíznak benne, hogy ez a példaértékű összefogás a jövőben is folytatódik, és még sok gyermek számára adhat lehetőséget arra, hogy átélhesse a gondtalan nyár örömét, a közösség megtartó erejét és azokat az élményeket, amelyek reményt, hitet és egy szebb jövő ígéretét hordozzák. A Békés megyei piacokon ezekben a napokban a mézédes, frissen szedett zsenge csemege kukorica lett az egyik legkeresettebb portéka. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei szervezeténél közölték, a csemege kukorica, a főtt kukorica évtizedek óta a nyár egyik biztos lágere Békésben. A környék kiváló termőföldjei és a gazdák szakértelme miatt a helyben termesztett kukorica különösen zamatos.
A piacokon több családi gazdaság is kínál frissen szedett csöveket, amik gyakran még aznap hajnalban kerültek le a földről. A vásárlók elsősorban a mézédes ízt keresik, és ezt most könnyen meg is találják. A termelők szerint a hagyományos főtt kukorica továbbra is torony magasan a legnépszerűbb, de egyre többen grillezik is a nyári sütögetésekhez. A vásárláskor arra kell figyelni, hogy a minőségi, friss csemege kukorica élénkzöld csuhé levelet visel, a bajusza enyhén barna, de nem teljesen kiszáradt. Ha óvatosan széthúzzák a leveleket, a szemek legyenek teltek, egyforma méretűek és élénksárgák. Minél frissebb a kukorica, annál édesebb, hiszen a leszedés után a természetes kukoricatartalom fokozatosan keményítővé alakul. A friss csemege kukorica önmagában is édes. A legjobb módszer, hogy forró vízbe tegyék a csöveket, néhány friss csuhé levelet is rakhatnak a tetejére. Sót csak főzés után használjanak. A zsenge kukoricának 10-15 perc főzés is elegendő, az idősebb csöveknek legfeljebb 20 perc kell. Vajjal megkenve, kevés sóval vagy akár grillezve is igazi nyári csemege. Nem véletlen, hogy sok dietetikus is ajánlja. Rostban gazdag B-vitaminokat, magnéziumot és antioxidánsokat tartalmaz, ráadásul laktató, mégsem számít nehéz ételnek. A csabai piacon, a gyulai és az orosházi árusoknál is sokan tették fel a szezonban ugyanazt a kérdést, biztonságos-e a magyar szamóca. Egy nemzetközi kutatás az eper kapcsán ugyanis ismét felkavarta az állóvizet, sok fogyasztóban kétségeket ébresztve a növényvédőszerek miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szerint azonban nincs sok pánikra az eper kapcsán. A hatóság hangsúlyozta, a magyar szamóca továbbra is biztonsággal fogyasztható, a riadalmat kiváltó vizsgálat ugyanis mindössze 3 magyar mintára épült, ami messze nem elegendő ahhoz, hogy az egész hazai termésről adjon megalapozott képet. Folytatódik a Petőfi Művelődési Központ nyári programsorozata. Gabi Babaháza című amerikai családi vígjátékot vetítik július 24-én, pénteken este 8:30-tól az Árpád kertben. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonon a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Teljes szélességében lezárták a Budai Nagyantal utcát egy szakaszon, adta hírül a Dehír. A teljes útzára Budai Nagyantal utcát érinti a Vámospércsi út Hétvezér utca csomópontnál július 20-a és augusztus 7-e között. A megadott időszakban kopóréteg beépítésére és a végleges forgalomtechnika kialakítására kerül sor. A munkavégzés ideje alatt a Budai Nagyantal utcai ágat teljes szélességében lezárják. A lezárás ideje alatt a csomópont elkerülése érdekében a Huszárgál utca, Mák utca útvonalat vehetik igénybe a járművezetők. A DKV ZRT autóbuszai terelő útvonalon a Mák utca felé közlekednek, és ideiglenes autóbusz megálló is létesül. A Faraktár utcáról a Hétvezér utca felé jobbra kanyarodni tilos. A korábban bevezetett ideiglenes forgalmi rendet továbbra is fenntartja a kivitelező, így a Faraktár utcán a Kolónia utca és az általános iskola közötti szakaszon a külső sáv lezárva marad, és egy sávon tud haladni a forgalom a csomópont felé. A Vámospércsi úton a Hétvezér utca és Létai út közötti szakaszon a szélső sáv korláttal való elválasztását buszmegálló és járda építése miatt továbbra is fenntartja a kivitelező. Kérik a közlekedőket, hogy nem megszokásból, hanem a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően közlekedjenek. Az európai elektromobilitás és akkumulátorgyártás egyik legfontosabb új központjává léphet elő Debrecen és a Debreceni Egyetem. Ezt támasztja alá az a találkozó is, mely során magasrangú kínai delegációt fogadtak az intézmény vezetői a főépület rektori tanács termében. A megbeszélés fókuszában az egyetem hivatalos csatlakozása állt a távol-keleti partnerek globális szakmai szövetségéhez, tudatta az egyetem. A találkozón a kínai autóipar és elektromobilitás legbefolyásosabb háttérszervezeteinek vezetői vettek részt. Az egyetemi vezetők és a kari képviselők nagy várakozásokkal tekintenek a formálódó partnerség elé. Jenei Attila, a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese az egyetem stratégiai céljait emelte ki a látogatás kapcsán. Az egyetem tudományos elnöke Kun Ferenc szerint az elektromobilitás és az akkumulátor technológia a Debreceni Egyetem kiemelt fókuszterülete, így a kínai partnerség hatalmas lehetőségeket tartogat. A műszaki kar számára is mérföldkő az ázsiai szakmai elittel való közvetlen kapcsolatfelvétel. Húsi Géza dékán rámutatott, hogy a kar kiterjedt vállalati hálózattal működik együtt, jelenleg csak nem 900 céggel állnak kapcsolatban, és az olyan óriások, mint a BMW, a Schaeffler vagy az EV Power már saját laboratóriumokkal vannak jelen a karon. A mostani delegáció fogadása azonban szintlépést jelent szerinte. Véderdősítéssel, a kerti komposztálás népszerűsítésével és úgynevezett patkanyeséssel is igyekezett javítani Debrecen levegőjét az önkormányzat a Life IP Hang Erhi keretében. A 7 éves Európai Uniós program 2026 végén ér véget, adta hírül a Civis Hír. Az EU-s kezdeményezés pénzzel segíti a magyarországi levegőminőség összehangolt védelmét, különös tekintettel a szállópor koncentráció csökkentésére. Az önkormányzat július 16-án közleményben összegezte az eltelt időszak intézkedéseit. Ezek közül a legfontosabb a programtól függetlenül is zajló véderdősítés a porterhelés mérséklésére és a helyi klíma javítására. Kiemelt figyelmet fordítottak az olyan ismeretterjesztő rendezvényekre, mint a környezettudatos közlekedés, a környezetbarát fűtési módok megismertetése, de komposztkeret osztást is csináltak azért, hogy ne égessenek a debreceniek annyi kerti hulladékot, hiszen az a levegőminőségnek sem használ, írják. Saját sátorral költözik a Campus Fesztiválra a Csokonai Nemzeti Színház társulata, értesült a Dehír. Július 22-e és 25-e között színes programokkal, zenei és prózai élményekkel, workshopokkal és még számos más programmal találkozhat a Campus Fesztivál közönsége a Színházi Oázisban, tette közzé szerdán a Csokonai Nemzeti Színház. Mint írják, a sátorban a fesztivál teljes időtartama alatt minden nap 15 és 22 óra között több állandó program várja a látogatókat. A Main Character Booth fotósarakban színházi jelmezeket és kellékeket próbálhatnak fel az érdeklődők, emellett a Stage ID színházi személyiségteszt, a színházi egyszer-egy kvíz és nyereményjáték, valamint különféle színházi ügyességi játékok is szórakoztató kikapcsolódást kínálnak kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
olyan napról napra visszatérő programokkal készülnek, mint a Fesztivál Én Idő, ahol Ederényi Vivien színművész, mentálhigiéniai szakemberrel lazulhatnak játékos gyakorlatokkal, vagy éppen a Move and Groove táncworkshopok Varga Bendegúz táncművésszel. Pénteken a Dalterápia elnevezésű irodalomterápiás workshopon Bagdács Zsuzsa irodalomterapeuta a kampusz fellépőinek dalszövegeit felhasználva alkot feladatokat, hogy a zene által is közelebb kerülhessünk magunkhoz. Játékos harcművészet családi napot rendez a Hajdú Baranta Józsán, tudta meg a HAON. Különleges, egésznapos programmal várja az érdeklődőket a Hajdú Baranta. Augusztus 29-én szombaton rendezik meg a harcművészeti családi napot Debrecen Józsán. A Felső Józsai Református templom udvarán megvalósuló ingyenes rendezvényen a harcművészetek és küzdősportok világa mellett izgalmas gyerekprogramok és élőzenés táncház is várja a látogatókat. Délelőtt 10 órától egészen estig garantálják a kikapcsolódást az egész család számára. Bemutatkoznak a Józsán működő harcművészeti csapatok. A látogatók nem csak látványos bemutatókat nézhetnek meg, hanem maguk is közelebbről megismerhetik és kipróbálhatják a különböző eszközöket. A napot fergeteges hangulatú élőzenés moldvai táncház és közös tánctanítás zárja. A rendezvény ingyenes, azonban fontos tudni, hogy a helyszínen étel és ital árusítás nem lesz, így a látogatóknak érdemes egyénileg gondoskodniuk a frissítőkről. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye idén is Mária Pócsra, a nemzeti kegyhelyre hívja a paptestvéreket és a kedves híveket, hogy közösen ünnepeljék az egyházmegyei búcsút. Július 26-án vasárnap gazdag lelki programmal és ünnepi szentmisével várják a híveket. Az egyházmegyei búcsú minden évben kiemelkedő alkalmat ad arra, hogy a közösség tagjai találkozzanak, együtt imádkozzanak és megerősödjenek a hitben. A Mária Pócsi kegytemplom falai között és a szabadtéri oltárnál idén is a közös hálaadási és a lelki megújulásé lesz a főszerep. A búcsú napja július 26-a elcsendesedéssel és a szentségekhez járulással veszi kezdetét. Reggel 8 óra és 10 óra 45 perc között a római katolikus templomban szentségimádásra nyílik lehetőség, miközben a kegytemplomnál folyamatosan biztosított lesz a gyónási lehetőség. A nap csúcspontja a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise lesz. Az idei búcsúi szentmisén a szentbeszédet Berta Tibor, tábori püspök mondja. A délután folyamán 14 órától litániával zárul a hivatalos program, amelyben közösen kérik a szűzanya közbenjárását családjainkért, egyházmegyénkért és hazánkért. Több mint 100 ezer egynyári növényt nevelt a Dekert az idei szezonra, tudta meg a dehír.hu. A Dekert Nonprofit Kft. Idén is saját kertészetében nevelte ki a Debrecen köztereit díszítő egynyári növényeket. A kiültetésben a társaság munkatársai mellett az önkormányzat által megbízott vállalkozók is részt vettek. Már csak néhány egynyári növény maradt a Dekert kertészetében, hiszen a virágok többsége már Debrecen köztereit díszíti. Idén több mint 100 ezer egynyári növényt neveltek itt, ősszel pedig újra benépesül a kertészet. Akkor körülbelül ugyanennyi kétnyári növényt készítenek elő. A tartós hőség és a csapadék hiány ugyanakkor komoly kihívás jelent a város zöld felületeinek fenntartásában. A füves területek több helyen kiégtek, ezért jelenleg nem a kaszálás, hanem az öntözés jelenti a legnagyobb feladatot. A társaság munkatársai öntöző autókkal járják a várost, emellett 1250 egyenként 90 literes öntöző zsák segíti a facsemeték folyamatos vízellátását. Dézsás fák a belvárosban, ahol a mélygarázsok vagy a sűrű közműhálózat miatt nincs lehetőség hagyományos faültetése, ott úgynevezett instant erdők teszik zöldebbé a városi környezetet. A dézsákat a belügyminisztérium támogatásával a Dekert munkatársai készítik. Zachary Simons után második idegen légiósát is szerződtette a Deac kosárlabda csapata. Jordan Duffy személyében egy tapasztalt irányító csatlakozik a kerethez, tudatta a klub. A 29 éves 185 cm magas amerikai hátvéd a szlovák Komárnó együttesében kezdte meg a profi pályafutását, ahol 19 pontot, 4,4 lepattanót és gólpasszt átlagolt. Ezt követően Szerbiában, Litvániában, Romániában és Törökországban kosárlabdázott, a Liatkabelis Panevezis és a CSM Konstanca csapatával pedig a nemzetközi kupaporondon is megmérettette magát. A legutóbbi kiírást a lengyel első osztályú Ikon C. Csárnyi Slupsk gárdájánál töltötte, ahol valamivel több mint 24 perc alatt közel 13 pontot, 6 gólpaszt, 3 lepattanót és másfél szerzett labdát átlagolt. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Még látogatható a debreceni irodalomházában az a Szabó Magdáról szóló különleges kiállítás, amely egy képzeletbeli vitába kalauzolja el a látogatókat. Miért nem írta meg az írónő a saját családja teljes történetét? Erre a kérdése is keresi a választ az új tárlat, amely családi tárgyak, személyes levelek, dokumentumok, régi fotók és egy modern videóinstalláció segítségével igyekszik rekonstruálni, illetve bevezetni a látogatót az író és az apja közötti képzeletbeli irodalmi vitába. Míg az esemény megnyitóján dr. Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere a következőket mondta el.
1: Déri Múzeumnak immár a többedik olyan kiállítását fogjuk nem sokára megtekinteni, ami játékra hív minket, de mi már ugye 30 évvel később a posztmodern játékosság tudatában kifejezetten ezt játékként élhetjük meg, és játszhatunk el azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Remélem emlékeznek többen, látták többen, talán 2 évvel ezelőtt, de lehet, hogy már 3 évvel ezelőtt volt a Csokonai emlékév kapcsán, volt egy másik kitűnő kiállítás a Déri Múzeumban, ami azzal a sztorival játszott el, hogy mi lett volna, ha Csokonai nem hal meg akkor és ott, hanem folytatja az életét, és aztán további művek is születnek tőle. Most egy hasonlóan kedves játékra invitál minket a Déri Múzeum, a mindannyiunk által nagyon szeretett Szabó Magda életmű kapcsán, ami egy remek lehetőség arra, hogyha tényleg játszunk egy kicsit, hagyjuk magunkat játszani, akkor azok az ismeretek, azok az információk, amiket a múzeum kiállítása egy nagyon-nagyon szépen megrendezett installáció segítségével átad nekünk, azokból azért, hogyha tudunk különbséget tenni már játék és valóság között, akkor azok az információk a játék segítségével tényleg érdemi és élményszerű tudásként fognak majd velünk maradni a kiállítás megnyitása során is.
0: A kiállítást Kis Noémi író kritikus nyitotta meg.
2: Az élet lefolyik egy fürdőkádban. Gyerekkorom fürdőkádjának lefolyója egy óceánba vezet, írja Szabó Magda az Ókútban, a gyerekkorában hallott családi mesékről. De hát akkor miért nem írta meg a saját családjának az egész történetét? Mert nagyon ravasz volt. Szabó Magda élete egy fordulatos regény. Fordulatai a történelem eseményei. Szabadságharc, háború, Trianon, 1956, és maga a Kádár-rendszer, aminek végül kitüntetett írója lett, 1979-ben Kossuth díjat kapott Galgóczi Erzsébettel együtt, és ezzel ők lettek a Kádár-rendszer legismertebb női szerzői. Az életünk rajza azonban töredék marad. Nem lehet megírni az egész életet, ahogy az egész családunkét sem. Az irodalom emlékezés és az irodalom demencia, az irodalom tulajdonképpen egy felejtés. Szabó Magda könyvei újra és újra neki fognak az életrajznak, hogy összefűzze történeteit, alakokat emel ki. Olyanokat, akiket szeretett és imádott, ilyen volt Jabloncai Lenke, Agancsos, vagy az Abigailnek bizonyos hősei. Aztán vannak olyan hősei is, akiket sosem bírt elviselni, sőt, bevallottan gyűlölt. Ilyen volt Melinda néni, vagy Géza bácsi, de őket is finomkodva is szépen meg tudta írni. A kis Magda, aki megjelenik ezekben a regényekben, nagyon sok csíntevést követel, és bosszút is áll, és toporzékol, és féltékeny, mint a Führelizének az elbeszélője, a Führelize, amelyik a legutolsó szép irodalmi regénye, és az egyik legfontosabb életrajzi regénye lesz, amiben a legnagyobb fikció és a legnagyobb kitaláció lesz, ugye Cili, aki egy fogadott testvér. Szabó Magda művei prózák, regények, novellák, mégis a görög drámákhoz igazította a saját irodalmát. Kettértőt hősei többnyire elbuknak, mert mindent kockára tesznek. Ezeknek a regényeknek volt szabadság levegője a Kádár-rendszerben. Azért szeretjük őket annyira, és mivel Szabó Magda volt a főhősük, őt is megszeretjük, mert esendőnek és kettétört egyéniségnek ábrázolja saját magát is. Tehát egy nagyon szerethető lesz ezekben a művekben. Ha Szabó Magda emlékezni kezd, az nem csak személyes írói kaland, hanem érintett vele az egész ország. Elsősorban Debrecen, ugye két vallás, református és katolikus családból származott. Sőt, a múlt század kultúrájának egész görbevonalas térképe. Az önéletrajzi művei, a zenének a tárháza, a festészetnek, az oktatásnak, a színháznak, sőt, még sportról is és háborúkról is írt Szabó Magda.
0: A 13 hattyú Szabó Magda is az Emlékezet című kiállítás december 31-ig látogatható a debreceni Irodalomházában. Debrecen és környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Benkő Dániel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungváris skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós Munkácsi megyés püspök szent misén áldja meg. Tomás Koza, szolyvai plébános elmondta, a vezérszállási hívek közössége az ungvári skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A váci és budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermek nevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanító képzést is többen kezdhetik meg. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 vék a lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 31-től a 35. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Friedrich Kuhlau G-dur szonatinájának részletét Jandó Jenő szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrincsel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem tudom.

és szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem, középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél, 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor
amit már idéztem, hogy mi

mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e. Ezt rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik, érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok. Némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot. Ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezzem ki magam, Régerrecht egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt, például legjelentősebb volt ebből a szempontból
békefélemény zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok ilyen, hogy békefélemény vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemes Ernőről, aki azt hiszem, talán a VEAB-nak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát ezt nagyon jól érzékeltem. És ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemes Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődés történet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

0: A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzort gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibákból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene, ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke volt kormányfő Tusnádfürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök szent misén áldja meg. Tomász Koza, szolyvai plébános elmondta, a vezérszállási hívek közössége az ungvári skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írja a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermek nevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanító képzést is többen kezdhetik meg. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Adásunkat Rachmaninov második C-moll zongora versenyének második tételével folytatjuk. Előadja Arthur Rubinstein és az NBC szimfonikusok.

Arthur Rubinstein és az NBC szimfonikusok adták elő Rachmaninov második C-moll zongora versenyének második tételét. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A mi atyánk második kérése a legmélyébe vezet mindannak, ami Krisztus szívének legnyugtalanítóbb gondja. Mondjuk csak ki a szavakat, jöjjön el a te országod, s világosan kiérezzük a bennük lüktető életet. Várakozás cseng bennük, valami vágyakozás, valami nagyszerű dolog ködlik előttünk a távolban, s vágyhudás esenk felé, hogy jöjjön már. Valami mozgás megindul, s a vágy készteti, fejeződjék már be. Ez a távoli, vágyott, hívott dolog az Isten országa, mi is tulajdonképpen. Ha első eredeti sajátságában akarja az ember megérteni, el kell olvasnia az evangéliumokat. Mindenek előtt az első hármat, a Mátéjét, a Márkét és a Lukácsét. Az első szó, amellyel Krisztus kilépett a nyilvános működésbe, így hangzik. Elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az örvendetes hírnek. Milyen hírnek? Éppen annak, amely az Isten országának közelségét hirdeti. Ez a boldogító üzenet, hogy az Isten országa távol volt, és most elközelgett, s az embereket örvendetes késztetés inti. Értsétek meg az órát. Forduljatok ahhoz, ami elközelgett. Táruljatok föl. És valami aggódás szorong, hogy az órát el is lehet mulasztani. Jézus példabeszédeiben ismételten szól az Isten országáról. Ha úgy fogadjuk, amint elbeszélte azokat, egészen első eredetiségükben, ha beléjük hallgatózunk, ha megkíséreljük megérezni, mit is jelentenek, akkor hamarosan rájövünk, hogy azt, amit az Isten országa jelent, nem lehet egy fogalomra visszavezetni. Valami hatalmas, mozgalmas, hatékony, működő, sokarcú valóság az. Egész teljességét olyan gondolattal kell megérezni, meglátni, elgondolni, amely képes a sokféleséget elviselni, és a sokrétű gazdagságot egységként megragadni. Ne akarjuk azonban rideg fogalmak közé kényszeríteni. Mihelyt kísérletet teszünk rá, elsikkad sajátos volta, és elsilányul az egész. Az egyik hasonlat arról beszél, hogy az Isten országa olyan, mint a szántóföldben heverő kincs. Egy ember, talán valami bérlő, amint szántogat és ekéje hirtelen keménybe ütközik, pénzzel és ékszerrel teli edényt talál a földben, amelyet valamikor talán az ellenség előrejtettek el. Gyorsan újból eldugja, és minden erejével azon fáradozik, hogy megszerezze azt a földet. Eladja házát és szerszámait, és amilye csak van, mert tudja, hogy így olyan dolognak jut birtokába, amely értékesebb mindennél, amit odaad érte. Hasonló a gyöngyről szóló példa. Egy kereskedő meglátja valahol, fölismeri értékét, és mindenét áruba bocsátja, mert a nyereség sokkal nagyobbnak ígérkezik, mint a befektetés. Itt az Isten országa valami végtelenül értékes dolgot jelent. A példa biztatja az embert, hogy tegyen rá mindent annak az értéknek a megszerzésére, és biztosítékot kap, hogy bármit ad is oda, a nyereséghez mérve semmiség. A hangsúly éppen azon van, hogy érdemes mindent odaadni, és ez a minden, sok minden annak a részéről, aki adja, de csekéség a nyerhető országnak mindent fölülmúló értéke mellett. Más alkalommal mustármag az Isten országa, minden mag közül a legkisebb. Földbe kerül, kihajt, és olyan terebélyes növényé bokrosodik, hogy eljöhetnek a madarak, és fészket rakhatnak rajta. Itt az Isten országa valami, ami kisebb minden egyébnél. Tehát elenyésző, majdnem semmi a világ nagy, hatalmas valóságai mellett. De óriási erő rejlik benne, hogy kibontakozzék, és a térhez jut, ki is terebélyesedik, úgyhogy otthont és szállást tud nyújtani. Ismét máskor háló az Isten országa. Kivetik, majd a partra vonják. Azután nekiülnek a halászok, és kiválogatják a zsákmányt. A rossz halakat, azokat, amelyeknek megevését tiltja a törvény, visszadobják. A többit hazaviszik. Itt az Isten országa olyas valami, amihez sokaknak köze van, sokakat érint és foglal magába, de sokan nem kapcsolódnak belé. Ezek alkalmatlanok, és ismét eltávolítják őket. Mások hozzátartoznak, és azokat megtartják. Hasonló a szántóföld konkójáról mondott példa. Az Isten országa benne van a világban, belenőtt a történeti létbe.
különféle embereket foglal magába. Történés történést követ, vonatkozások és ellenvonatkozások, hatások és függőségek át meg átszövik egymást. Végül is senki sem képes eldönteni, mi tartozik tulajdonképpen bensőleg az Isten országához, és mi nem. Éppen úgy, mint ahogyan a szántóföldön sem lehet elválasztani egymástól a búzát és a gyomot, amelynek szára és gyökere a hasznos növényre tekerőzik. Előbb el kell múlnia a növekedés és érés idejének. A gabonát learatják, a kévéket behordják, a történet befejeződik, az ítélet bekövetkezik, akkor jön a szétválasztás. Kovász is még az Isten országa. Az asszony fogja a lisztet és belekeveri a kovászt. Az pedig dolgozik a tésztában, átjárja az egészet, és végül is a kenyér megkel, foszlósra és szépre. Itt az Isten országa valami bensőleg működő dolog, amely mindent átjár, az egész egyik részéről a másikra terjed, mozgat és alakít. Sok egyéb hasonlatot is mondott még az Úr. Egyik kép követi a másikat. Néhány szóval nem is lehet megmondani, mi is valójában az Isten országa. Talán így írhatnánk körül. Isten országa azt jelenti, hogy az Isten kormányoz, közvetlenül és hatalommal. Hogy Isten szeretetének szabadságában megbocsátotta a bűnöket, és most az ember, Krisztus szentségével megszentelve, egészen az Isten sajátja. Isten országa azt jelenti, hogy az ő igazsága kigyull a lélekben, vége minden fáradtságos keresésnek, aprólékos részletmunkának, mert nyíltan ragyog a szent teljesség. Hogy az embert magával ragadja értelmének ereje és bensőségesen egyesül Isten igazságával, amely megszabadít és kielégít és megszépít, amely meghalad minden értelmet és mégis megőriz minden szívet, amely megközelíthetetlen fölségű uralkodó és jó barát egyszerre. Az Isten országa azt jelenti, hogy az ember megsejti őt szentségében, megérzi őt fönségében. Hogy a szabadság egészen rábízza magát, és ő hat és akar az ember akaratában és minden erejében. Azt jelenti, hogy az ember megtapasztalja az Isten jóságának melegét és értékét, hogy szívében megízleli, legbensőbb mi voltában megérzi boldogító szépségét és édességét. Isten országa azt jelenti, hogy ő, az atya, a testvér, a barát mélyen és meghitten közel van, a kedély világ legmélyén, a szív legbensejében. Hogy érezhetővé válik, hogyan uralkodik a szeretet, hogyan jön és megy, ajándékoz és elfogad. Hogyan változik át benne minden lét, és amikor minden egyé lesz, hogyan virágzik ki az egyé vált minden dolog lényege és szépsége. Isten országa azt jelenti, hogy Isten érthetővé válik a maga valóságában és teljességében, s hogy uralkodik mindenen és mindenben, és a teremtmény benne van, egy vele, s éppen ezért felszabadul legsajátabb tulajdonságainak kibontakoztatására.

0: Az elmúlt percekben az Aulosz együttes felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kövér Tamás, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében. Idén július 26-án vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját. Leó pápa üzenetét a Magyar Kurírban is olvashatjuk. Az egyházfő ebben kiemeli, az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idő. Ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Leó pápa arra bíztatta a fiatalokat, hogy látogassák meg nagyszüleiket, a család idős tagjait, és azokat is, akiket senki sem látogat. Megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában Pietro Parolin bíboros egy római könyvbemutatón, írta a Vatican News. A Szentszék olasz nagykövetségén tartott eseményen a vatikáni államtitkár egy újságírói kérdésre válaszolva az ukrajnai háborúról azt mondta, sajnos az ellenkező irányba haladunk, eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Iránnal kapcsolatban a szentszéki államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt, és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Parolin bíboros hangsúlyozta, abban reménykedik, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében. Washingtonban ismét megtartották a tavasszal merénylet kísérlet miatt félbeszakadt fehérházi tudósítói vacsorát, Kövér Tamás összefoglalója.
3: Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban egy merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves eseménye, az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye az újból rendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja is részt vett. Áprilisban az események helytadó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani. Akkor a Kaliforniából érkezett Cole Thomas Allen előzőleg vendégként jelentkezett be a Washington Hiltonba, amelynek alaksorában a bálterem található, így könnyebben meg tudta közelíteni a helyszínt. Most a washingtoni Waldorf Astoria szállodában tartott megismételt gála vacsorán Donald Trump megemlékezett a titkos szolgálat ügynökéről, aki áprilisban megállította a merénylőt, miután mellkasán egy lövedék találta el, és akinek az életét a golyóálló mellény mentette meg. Az újságírói szervezet eseményén az elnök többször bírált bizonyos amerikai médiumokat, ugyanakkor tiszteletét hangoztatta az újságírói közösség egésze iránt. Donald Trump röviden kitért az iráni konfliktusra, és utalt arra, hogy van kapcsolata teheráni vezetéssel, amely tárgyalni akar az Egyesült Államokkal. Hozzátette, hogy hajlandó meghallgatni az iráni felet, de úgy gondolja, hogy az még nem áll készen. A gálavacsorát megelőzően több száz amerikai újságíró nyílt levélben szólította fel a Fehérházi Tudósítók Egyesületét, hogy az általa rendezett eseményen álljon ki, mint írták, Donald Trump sajtószabadságot tipró kísérleteivel szemben.
0: Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött Sulina térségében, jelentette be vasárnap Nikos Ordán, román államfő. Facebook bejegyzésében az elnök kiemelte, a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában. A román államfő szerint tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. A háttérről Kövér Tamás szól.
3: A Chevron olajóriás az amerikai kormányzathoz fordult az ukrán dróntámadások miatt. A Wall Street Journal jelentése szerint Mike Worth, a Chevron vezérigazgatója, az amerikai kormányzat tisztviselőivel tárgyalt az amerikai olajóriás kazahsztáni üzletágának védelméről az orosz-ukrán háború következményeivel szemben. A támadás oka egy ukrán dróntámadás volt a Fekete-tengeren, Novorosszisk közelében, amely négy tankert rongált meg, közülük egyet a Chevron bérelt. Az orosz kikötő a Kaszpi-tengeri vezeték konzorcium végállomása, amely 15%-ban a Chevron tulajdonában van, és a világ olajtermelésének 2%-át adja. Kazahsztán már most is kénytelen csökkenteni a termelést a szállítási korlátozások miatt. Donald Trump amerikai elnök kormánya az olajtársaságokkal folytatott konzultációt követően figyelmeztette Ukrajnát a nem orosz hajók elleni támadásoktól a Fekete-tengeren. A kormányzat a Kaszpi-tengeri vezeték konzorciumot létfontosságú energiaellátási csatornának tekinti Kazahsztánból az európai piacokba, amely alternatívát kínál az orosz erőforrásokkal szemben, mondta mindenről az amerikai tisztviselő. A Chevron számára rendkívül nagy a tét. A vállalat 50%-os részesedéssel rendelkezik a Tengiz mezőben, amely a globális termelésének 12%-át teszi ki, ez napi körülbelül 1 millió hordónyi, és amelyről a várakozások szerint idén 6 milliárd dollár szabad cashflow-t fog termelni. A Chevron a közelmúltban mintegy 48 milliárd dollárt költött a Tengiz bővítésére. Az elhúzódó exportleállás hatalmas veszteségeket okozhat. A Trump adminisztráció a Chevron zavartalan olajellátásának fenntartására törekszik, miután a közel-keleti két kulcsfontosságú olajszállítási szűk keresztmetszet leállása rövid időre 100 dollár fölé emelte a globális nyersolaj árát hordonként. Elemzők szerint, ha Ukrajna folytatja a támadásait, amelyek megállítják ezeket az exportokat, a Chevron szinte biztosan kénytelen lesz csökkenteni a termelést Tengizben, mivel a kikötő nem rendelkezik jelentős olajtároló kapacitással. De mivel az Egyesült Államok ellenáll a nem orosz tankerek elleni támadásoknak a Fekete-tengeren, Ukrajna valószínűleg más, politikailag kevésbé érzékeny célpontokra fog váltani, mondta mindenről Paul Cheng elemző. Más konfliktusok is bonyolítják a piacot, húszi támadások a Vörös-tengeren, a Bab el-Mandeb szoros közelében, valamint a Hormuzi szoroson áthaladó hajóforgalom lassulása az Egyesült Államok és Irán kölcsönös csapásai miatt. Az árak megugrásának köszönhetően azonban a Chevron és az ExxonMobil a jövő héten rekord második negyedéves nyereséget jelenthet be.
0: Thank you. A tejpiaci válság kezelésére kamattámogatást hirdetett az agrárminiszter. A tejpiaci válság helyzet kezelésének érdekében 100%-os, illetve 70%-os mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznos szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaság felelős miniszter a Friss Magyar közlönyben. A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB Agrár Forgó Eszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 100%-os mértékű kamattámogatást az MFB Élelmiszeripari Forgó Eszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt 70%-os mértékű kamattámogatást vezetett be. A rendelet alapján az MFB Agrár Forgó Eszköz Hitelprogramban a tejhasznos szarvasmarha tenyésztés felhasználási célú a legújabb lépést követő nap és 2026. december 31-e közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb 1 millió forint hitel teljes futam idejére 100%. Ságodi Attilát nevezte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT új vezérigazgatójának pénteken a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán Ságodi Attilát bemutatva kiemelte, az új vezérigazgató a stratégia, a cégvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott mélyreható szakértelmével felkészült arra, hogy a Paks 2 projekt következő szakaszát irányítsa. Pályafutása során számos nagyszabású stratégiai, szabályozási, irányítási és működési átalakítási program sikeres megvalósítását vezette komplex üzleti és iparági környezetben, méltatta Ságodi Attilát. Kapitány István a Paks 2 Atomerőmű ZRT előző vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt pénteken mentette fel. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalomvesztést és az útkeresést. A Transtelex portál értékeléséből a szerkesztő idéz.
3: A román sajtóbeszámolók legtöbbjében érződött, hogy úgy látják, Orbán Viktor most már nem hivatalban lévő magyar miniszterelnökként állt a tusnádfürdői színpadon, hanem olyan politikusként, aki egy választási vereség után próbálja újra rendezni saját szerepét. Ez a változás adta az idei román beszámolók alaphangját, a szerkesztőségeket inkább az érdekelte, hogyan beszél Orbán a hatalom elvesztése után, milyen szavakkal támadja Magyar Péter és az új Korbán, és milyen keretekbe próbálja szabni saját politikai helyzetét. Az állami Agerpress hírügynökség visszafogottan, de elég pontosan kijelölte, miről szólt az idén tusványos, idézem, Orbán a jelenlegi magyar vezetést bírálta, a Fidesz feladataként egy szabadság koalíció felépítéséről beszélt, és az ellenzéki szerepet úgy írta le, mint egy aktív szervezési feladatot. A szociáldemokrata párt legfőbb média partnerének és támogatójának számító Antenna 3 más regiszterben nyúlt az eseményhez, a címben a konfliktusra helyezte a hangsúlyt, azt írta, Orbán Romániába jött, hogy támadja Magyar Pétert és vádolja az Európai Uniót. A szociáldemokrata párt holdudvarához kapcsolódó Mediafax a beszéd európai tétjét emelte ki. A hírügynökségi cikk címe szerint Orbán, idézem, radikális figyelmeztetést fogalmazott meg Romániából, amikor arról beszélt, hogy az Európai Unió a mai formájában 25 év múlva már nem fog létezni. A nyugatbarát, Európa-párti és liberális beállítottságú Digi 24 is azzal a címmel jött, hogy Orbán Románia területéről bírálta a budapesti vezetést. Hírügynökségi beszámolókra támaszkodva abból a részből építette fel az anyagát, amelyben Orbán a jelenlegi magyar kormányzást felszínes kommunikáció vezérelt politikaként írta le. Külön kiemelték a Facebook kormányzásról szóló mondatot, illetve azt a fordulatot, amely szerint ez a politika az ellenség keresésre épül. A cikk szerint a tusványosi beszéd egyik fő üzenete az lett, hogy Orbán szerint Budapesten már nincs valódi gazdasági kormányzás, csak imázsépítés, látványpolitika és a politikai ellenfelek folyamatos támadása. A kifejezetten jobbközép és EU-barát Hot News a beszédet már eleve az új politikai helyzetbe ágyazta, és Magyar Péter válaszát is beemelték a történetbe. A jelenlegi miniszterelnök ugyanis úgy fogalmazott, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni.

0: Orbán Viktor. Címe szerint a volt miniszterelnök tusványosról diktálta a Fidesz új politikai irányát, és az ellenzéki pozícióból az ellenállás politikája felé lépne tovább. A Gándul szerint Orbán a vereségre úgy tekint, mint egy új történet kezdő pontjára, ahol ő a nemzeti tábor mozgósítója maradhat.
1: A határon túli magyar közösségek előtt álló kihívásokról egyeztetett Markó Bélával a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szombaton. Tar Zoltán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnökével folytatott megbeszéléséről a Facebook oldalán azt írta, közös meggyőződésük, hogy a kultúra és az oktatás támogatása, valamint a közösségek önrendelkezésének megerősítése elengedhetetlen a jövőjük szempontjából. Közlekedési hírek következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoportjáratait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Az S50-es vonatok csak Kőbánya Kispest és Ponor között járnak, az E50-es járatok csúcsidőn kívül óránként indulnak, 30 perccel áthelyezett menetrendben, az S21-es vonatok csak Kőbánya Kispest és Lajosmizse, illetve Dabas között közlekednek. A Nyírség Intercity-k a keleti pályadvarról indulnak és oda is érkeznek, ezen kívül a Napfény Intercity-k és a Civis Interrégiók menetrendje kismértékben módosult. Zajlik a déli körvasút építése, ezért módosított menetrend érvényes a keleti pályadvart érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldig közlekedik és onnan fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és a csárdás Eurocitik is csak kelenföldig közlekednek és onnan is indulnak. Ezen kívül a Tisza-Szamos Eurocitik menetrendje is módosult. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradtak ma napközben, helyettük a közel azonos időpontban induló S36-os vonatokkal utazhatnak, ezek a déli Pádvar és Tárnok között minden állomáson megállnak. Ékinyes és Vízvár között mától augusztus 28-áig MÁV buszok pótolják a vonatokat, ezen kívül pótlóbuszok közlekednek augusztus végig Gyöngyös és Vámosgyörg, Szerencs, Nyíregyháza, Baja és Bátaszék között. A ma esti utolsó és a holnap hajnali első pincehelyi S40-es vonat helyett Sárbogárt és Pincehely, éjjel pedig Fece és Simontornya között is pótlóbuszok járnak majd. Peiper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
3: A fővárosban 2-től vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától a Nagykörösi utat kifelé a Száfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, több megállót nem érintenek. Szakaszosan lezárják a fél útpályát mától a második kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták mától a hatodik kerületben az Ó utca, Hajós utca kereszteződést karbantartás miatt. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Baros utcában befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Farkas Renát, a BKK Info.
1: A Forma 1-es versenyt Mogyoródon Lando Norris, a McLaren versenyzője nyerte, a második Max Verstappen a Red Bull, a harmadik Kimi Antonelli a Mercedes versenyzője lett. Végül az időjárásról. Hétfőn napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, zivatarok környékén viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Főbb híreink még egyszer röviden. Én sosem feledkezem meg rólad, ezt a bibliai szakaszt hangsúlyozta 14. Leó pápa a Nagyszülők és Idősek Világnapjára írt üzenetében. A Trump adminisztráció figyelmezteti Ukrajnát, rendkívül nagy a tét. Orbán tusványosi beszédében a román sajtó nem az erőt látta, hanem a hatalom

0: vesztést és az útkeresést. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző, Zsoldos Szilviát hallják.
2: 2026. július 27-e hétfő van. Ma Szent Sárbel Makluf, maronita szertartású libanoni áldozópap és remete ünnepe van, akit a Kelet Pió atyájaként is emlegetnek. Életét szigorú aszkézis, mély eukarisztikus tisztelet és csodás gyógyulások kísérték. 1859-ben szentelték pappá. A kolostori évek után az annajai Szent Péter és Pál kolostorhoz tartozó remetességbe vonult vissza. Itt szigorú böjtben, imádságban és fizikai munkában élt. 1898. december 24-én karácsony vigíliáján hunyt el. Sírja körül hamarosan különleges fényjelenségek tűntek fel, és testéből csodás erejű, vért és vizet izzadó folyadék áradt. Számos testi és lelki gyógyulást tulajdonítanak közbenjárásának, így a világ egyik legtiszteltebb modernkori szentjévé vált. Isten éltesse Olga és Liliana nevű kedves hallgatóinkat. Az Olga a Helga orosz alakváltozatának átvétele. Eredetileg megszentelt, egészséges és boldog a jelentése. A Liliana az angol eredetű név, latinos-olaszos továbbképzése. Alapja az Elizabeth név, ennek jelentése Isten az én esküm. 185 éve, 1841. július 27-én hunyt el Mihail Lermontov, orosz költő, író, drámaíró. Verseit Puskin és Byron szellemében írta. Legjobb drámája az Állarcos bál, legjobb regénye pedig a Korunk hőse. Verseit többek között Liszt, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov és Glinka zenésítette meg. Verseinek magyarra fordításával sok költőnk próbálkozott. Nem egy verse 8-10 változatban is olvasható. Lermontov a modern költészet előfutára volt. Hazájában külön enciklopédia is megjelent róla. Amúgy is tragikus sorsú ember volt, de 27 évesen pisztolypárbajban vesztette életét. 135 éve, 1891. július 27-én született Sebestyén Olga édesvízkutató Nagyenyeden. A kolozsvári állami tanítóképzőintézetben 1909-ben tanítói, 1915-ben Budapesten polgári iskolai tanáriok levelet szerzett. Az állattani intézetben Enc Géza asszisztense volt. 7 esztendőt az Egyesült Államokban töltött, ahol kulturális, szociális tevékenységet folytatott. Ifjabb Enc Géza hívására tért haza, hogy részesévé váljon a néhány évvel korábban megindult Balaton kutatásnak. 1931-ben jelent meg első balatoni tárgyú dolgozata. 1971-ig a Tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézetben dolgozott. 1951-től a Magyar Hidrológiai Társaságban töltött be vezető pozíciókat. Legjelentősebb műve a Bevezetés a limnológiába, a belvizek életéről című kézikönyve. Sebestyén Olga 1965-ben akadémiai díjat kapott. 15 éve 2011-ben ezen a napon halt meg Kristóf Ágota író, a nagy füzet szerzője. 1956 végén férjével és pár hónapos gyermekükkel elmenekültek Magyarországról és Svájcban telepedtek le. Első verseit még kőszegi diák évei alatt írta, de költeményei csak évekkel később jelentek meg a Magyar Irodalmi Újság hasábjain. 1978-tól kezdte francia nyelven írni műveit. 23 drámájából 9 került közönség elé. Az 1980-as években zajos sikert aratott a Nyugat-Európában, majd később Magyarországon is megjelent a Nagy Füzet, a Bizonyíték, illetve a Harmadik Hazugság című kisregényekből álló trilógiája, amely körkép a II. Világháború éveiről, az azt követő világról, egy család történetének különböző állomásain keresztül bemutatva. A trilógia több országban kötelező iskolai olvasmány, a Nagy Füzet számos helyen, különösen az ázsiai országokban a kortárs világirodalom egyik alapművének számít. Kristóf Ágotát számos díjjal tüntették ki. 2011-ben kapott Kossuth díjat életműve elismeréseként. 10 éve hunyt el Eino Juhani Rautavaara, finn zeneszerző, nagy magyar zeneszerzők népszerűsítője. Hazájában úgy tartják, hogy Jan Sibelius után ő az egyik legkiválóbb finn zeneszerző. Sokféle formában és stílusban írta műveit. Operákat, 8 szimfóniát, 12 zenekari művet, koncertókat és kórusműveket alkotott. Ezekhez a vokális kompozíciókhoz a szakrális szövegeken kívül szívesen választott Federico García Lorca verseket. 2012-ben, március 15-e alkalmából megkapta a Magyar Érdemlend lovagkeresztjét. Magyarország ezzel ismerte el Rautavaara munkásságát, kiemelve az 1956-os magyar forradalmat feldolgozó Kaivosz, vagyis Bánya című operáját, valamint Bartók Béla, Kodály Zoltán és Liszt Ferenc életművének finnországi népszerűsítését. Rautavaara ugyanakkor nem csak népszerűsítette a nagy magyar zeneszerzőket, hanem komponált is tiszteletükre. Vonós zenekarra írt darabot Bartók és Liszt emlékére.
1: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.
3: Szívem első gondolatja, hozzád szelt fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldalak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindjájunk anyja vagy, hajtalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán kísér Budai Tamás Kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Szent Charbel Maclouf szerzetesnek az ünnepén, anyaszentegyházunk ma őt ünnepli. Csak nagyon röviden, 19. századi libanoni szerzetes remete. Charbelt és testvéreit egy maronita pap nevelte föl, és mind a három testvér szerzetesnek indult. Utoljára Charbel édesanyja ellenezte, ezért megszökött otthonról. 16 évi lelkipásztori munkálkodás után úgy érezte, hogy neki kevés azért ez a szerzetesi élet, és remetességbe vonult. 23 évig volt remetem, itt élt. Csodák színezték az ő életét, és már életében szentként tisztelték őt. Érdekességként szeretném csak mondani, hogy a gazdagréti Szent Angyalok templomában egy kis kápolna van berendezve az ő erekjével, az ő tiszteletére. Anyaszentegyházunk ma Szent Charbel Maclouf-ot ünnepli, és szentmisénket pedig hálából ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkain. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodan! Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Sárbel áldozó papot a remetesség magányos harcára hívtad meg, és az életszentség sokféle adományával halmoztad el. Kérünk add, hogy életünk keresztjeit mi Szent Fiathoz hasonlóan készséges lélekkel vállaljuk, és így országába eljussunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keretségben. Isten mindörökkön, örökké. Amen.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A nép sorsáról kapott látomását így írja le Jeremiás. Így szól az Úr: vásárolj magadnak egy lenvászon övet, kösd a derekadra, és óvd a nedvességtől. Meg is szereztem az övet az Úr szava szerint, és a derekamra kötöttem. Majd másodszor is szólt az Úr hozzám: vedd az övet, amelyet vásároltál, és a derekadra kötöttél, indulj az Eufrátesz folyóhoz, és rejtsd el ott egy sziklahasadékba. Elmentem, és el is rejtettem, ahogy az Úr parancsolta nekem. Hosszú idő után így szólt hozzám az Úr: kelj föl, és az Eufrátesztől hozd el az övet, amelyről megparancsoltam, hogy rejtsd el ott. El is mentem, és elhoztam a rejtek helyről az övet. Az öv már tönkrement, és nem volt használható semmire se. Az Úr meg így szólt hozzám, és ezt mondta nekem: így teszem tönkre Júda és Jeruzsálem kevély derekát, a gonosz népet, amely igémre hallgatni már nem akar. Szívük gonosz útján járnak, más Istenhez pártolnak, hogy azoknak szolgáljanak és azokat imádják. Ezért lesznek olyanokká, mint ez az elrohadt öv, amelyet semmire sem lehet többé használni. Mert ahogy az öv az ember derekához simul, úgy csatoltam én is magamat az Júda és egész házá népéhez, hogy népemmé és dicsőségemmé, dicséretemmé és hírnevemmé legyenek. De ők nem hallgattak rám. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazda asszony elvegyíti 3 véka lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendőlt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, amit titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! A népegyház illúziója már a múlté. Egy olyan Európában, ahol mindent megtesznek azért, hogy Krisztus és az ő evangéliuma eltűnjön, hatalmas a remény és tanítás a mai evangélium. A szerény kezdet, a kezdeti sikertelenségek ellenére az evangélium, ha most nagy szavakat használok, meghódította, elindult és meghódította a világon. A jézusi üzenet valóban elindult és kibontakozott. Senki és semmi nem tudta megakadályozni. Lám a mustármag, amely hatalmas fává növekedik. Krisztusban, kedves testvéreim, a meg nem értések, a jót akarok, örömhírt hozok, és mégis a szándékos sikertelenségek, elutasítások, üldözések ellenére a mai gondolataival az Úr Jézus Krisztus a jövő felé tekint. A jövő felé irányítja a figyelmünket, vigasztal, bátorít, fel akarja ébreszteni a reményt mindazokban, ha tetszik bennünk, akik csak a kicsiséget látjuk. Ez számunkra hatalmas üzenet, akik a kicsinséget, paphiányt, a lassan kiürülő templomokat, a hívek számának fogyatkozását, statisztikai adatokkal alátámasztva, ha csak ezt látjuk, merjünk előre nézni, és bizalommal tekinteni a jövőbe, bízni abban az Úr Jézus Krisztusban, aki meghívott bennünket. A kovászról szóló példabeszéd a felelősségünkre hívja fel, igazában véve a figyelmünket. Látszólag itt is ugyanarról van szó. A kicsi a nagyot átjárja. Igen, itt is a kicsi, az észrevétlenség az adott. Miként a kovász is elrejlik, hát ezt a hölgyek nagyon jól tudják, akik esetleg otthon még talán dagasztanak. Igen, a kovász elrejlik a lisztben, és csak a későbbi időben mutatkozik meg igazában a hatása a kelt tészta méreteiben. Észre kell vennünk, és ez reménnyel kell, hogy eltöltsön, hogy Isten műve mindig az általa meghívott személyek elégtelensége, gyengesége ellenére jut igazában véve érvényre. A példabeszéd sugárzó remény üzenete, Jézus tanítása az embernek a belső világát akarja átjárni. Ott fejti ki igazában véve a hatását. Miként az a bizonyos kovász is a lisztnek a tömegén belül hatékony, hogy Jézus tanítása lelkünket érintve irányít, szinte észrevétlenül egyik napról a másikra. Sokszor úgy érezzük, hogy nem is haladunk előre a jóban, és mégis merjük elhinni, hogyha befogadtuk az isteni igét, ha befogadtuk az Úr Jézus tanítását, az evangéliumot, akkor az ott belül működik, átjárja mi életünket, átjárja a lelkünket, és így ezt érintve, lelkünket érintve az igazság és a jó felé, a szeretet felé irányítja a lépteinket. Na ez a mi felelősségünk. Ezért mondtam az előbb, hogy a kovászról szóló példabeszéd inkább a felelősségünkre hívja fel a figyelmet. Ha a kovász nem járja át a lisztet, abból nem lesz kenyér. Éppen így engednünk kell, hogy Jézus tanítása, az evangélium átjárjon bennünket. Merjünk bízni abban, hogy imádságos életünk, a szeretetre való törekvésünk igenis meghozza a hatását, átjárja azt a világot, amelyben élünk, a családot, munkahelyet, ahol egyáltalán a mindennapjainkat töltjük. Ez a remény, a mai evangélium hatalmas üzenete, hogy a kicsi nagyjá tud lenni, a kovász át tudja járni a tésztát, belső világunk átjár bennünket is, jóvá tesz, jobbá tesz, és ugyanakkor mi pedig Jézus kegyelmével jobbá tesszük azt a világot, amelyben élünk. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük.
1: Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és az embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy munkatársainkkal jól együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg nekünk a Szentlélek által a szerítséget és jószívűséget és a türelmet. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönthessük meg jóságodat. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Urunk által. Ámen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Kérünk, Úrunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Szent Sárbel ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsájtó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Sárbel ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.
1: Szent vagy, szent vagy, szent,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyágyan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel is az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Sárbellel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nekten. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk
0: mindenkor. Béke veletek. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik Szent Sárber ünnepét megüljük. Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szent mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen áldása.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Ki kell tartani a 2,5 millió szavazó mellett, jelentette ki a Fidesz elnöke szombaton a 35. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktáborban mondott beszédében. Orbán Viktor szerint a feladat az, hogy tanuljanak a hibáikból, büszkén álljanak ki a vívmányaik mellett, segítsék a szabadság szerető embereket, és garantálják az embereknek, hogy amit a közelgő megszorításokkal elvesznek tőlük, azt egy új, higgadt, nyugodt polgári kormányzás vissza fogja nekik adni. A volt miniszterelnök hozzátette, áprilisban a magyar emberek 53%-a szavazott a Tiszára, 47%-a pedig ellene. Ez az arány szerinte megfordulhat. Menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, így reagált Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor a Fidesz elnöke volt kormányfő Tusnád Fürdőn szombaton elmondott beszédére. A bejegyzésben a kormányfő megköszönte Magyarország bölcsességét és bizalmát. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna titulusú római katolikus kápolnát az Ungvári Kárpátaljai Néprajzi és Népi Építészeti Múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi segédpüspök szentmisén áldja meg. Tomasz Koza szolyvai plébános elmondta, hogy a vezérszállási hívek közössége az ungvári skanzennek régi, különleges 19. századi építészeti műemlékét adta át. Az egyedülálló fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írta a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt, 2026-ban pedig már a 4000 főt közelítette. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanítóképzést is többen kezdhetik meg. A főiskolát idén közel 900-an jelölték meg első helyen, szeptemberben pedig több mint 520 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb eső, zápor, illetve zivatar kialakulhat, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Az északnyugati szél sok felé megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 33 fok között várható. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 36 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! A környezetünk védelme érdekében érdemes ma is a MÁV csoportjáratait választani az utazáshoz. A vonatforgalom is nyugodt, nincsenek forgalmi fennakadások. Kőbánya Kispestnél végzett karbantartás miatt továbbra is módosított menetrend érvényes a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vonalon. Az S50-es vonatok csak Kőbánya Kispest és Ponor között járnak, az E50-es járatok csúcsidőn kívül óránként indulnak, 30 perccel áthelyezett menetrendben, az S21-es vonatok csak Kőbánya Kispest és Lajos-Mizsei, illetve Dabas között közlekednek. A Nyírség Intercity-k a keleti Pejdvarról indulnak és oda is érkeznek, ezen kívül a Napfény Intercity és a Civis Interrégiók menetrendje kismértékben módosult. Zajlik a déli körvasút építése, ezért módosított menetrend érvényes a keleti Pejdvart érintő dunántúli vonalak esetében is. A távolsági vonatok többsége kelenföldig közlekedik és onnan fordul. Az erre utazóknak fontos hír, hogy ma az egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és a csárdás Eurocityk is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. Ezen kívül a Tisza-Szamos Eurocityk menetrendje is módosult. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradtak ma napközben, helyettük a közel azonos időpontban induló S36-os vonatokkal utazhatnak, ezek a déli Pádvar és Tárna között minden állomáson megállnak. Ékényes és Vízvár között mától augusztus 28-áig MÁV buszok pótolják a vonatokat. Ezen kívül pótlóbuszok közlekednek augusztus végig Gyöngyös és Vámosgyörg, Szerencs, Nyíregyháza, Baja és Bátaszék között. A ma esti utolsó és a holnap hajnali első pincehelyi S40-es vonat helyett Sárbogárt és Pincehely, éjjel pedig Fece és Simontornya között is pótlóbuszok járnak majd. Pejper Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csazári út közelében. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél. Karbantartás miatt az M4-es metró 2-től vasárnapig a keleti pályaudvar és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárták a 15. kerületben a Páskomliget utcát, a Bánkút utca és a Sárfű utca között a Szent Mihály út felé, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Útszűkületre kell készülni ma napközben a Baross utcában befelé a Horváth Mihály térnél, mert kertészek dolgoznak. Lezárták mától a 11. kerületben a Bali Sándor utcát, mert felújítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Lapszemle következik. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en jelentette be, hogy pártja Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A politikus a bejegyzésben nem közöl további részleteket a jelölésről. Hont András újságíró Facebook oldalán reagált a bejelentésre és méltatta Siffer András jelölését. Mint írta, korábban pozitívan értékelte Szonnevent Pál jelölését, ugyanakkor Siffer András még alkalmasabb jelöltnek tartja az alkotmánybírói tisztségre. Magyar Péter, Horn Gyula és Medgyessy Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen. Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó díjat. Mint ismerte, a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig tavaly után ismét diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, még a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A futamot követő díjátadón Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a győztesnek járó Herendi trófeát. Ezzel rendhagyó klubhoz csatlakozott. A magyar nagydíj történetében korábban mindössze két magyar miniszterelnök tölthette be ezt a szerepet. Miniszterelnökként Magyar Péter előtt csak Horn Gyula és Medgyessy Péter kapott ilyen megtisztelő feladatot. A Hungaroringen a díjátadók személyét hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra előre, így csak a futam után derül ki, kiadhatja át a győztesnek járó serleget. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini Pride felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja, akit korábban az igazságszolgáltatás már elítélt, a német sajtó vasárnapi jelentései szerint. A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értesült, hogy a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált megcsatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték az állam biztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért. A történtek után fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei World Pride amszterdami rendezvényein. Femke Halsema, Amsterdam polgármestere közölte, a berlini események a szabadság elleni támadást jelentik. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. július 27-e hétfő van. A zenés napköszöntőt Bögös Henriett, a zenei szerkesztő, Fülöp Csaba hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől a csütörtökön elhangzott reggeli riportunkban elkezdett témát folytatjuk, amelyben a Magyar Zeneháza Freddy egy legenda című kiállításának létrejöttéről és különlegességeiről beszélgetünk. Mándli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjével, a kiállítás kurátorával Balázs Zsanett beszélgetett. Ebből hallanak most egy részletet.
6: Ugye azt mindenki tudja, hogy 89-ben leomlott a fal, és ezt megelőzően 3 évvel azelőtt. Ez egy reménysugár, egy fény, vagy egy jelzés volt az embereknek, hogy itt már hamarosan változni fog a helyzet. Tehát az, hogy egy nyugati banda, egy hedonista banda ide tudott jönni Magyarországra, és az ő egy citromsárga mackóban megérkezett, és egy hotel tetején bulizott, ez, mint a később lefolytatott interjúból is, az akkori embereknek egy hihetetlen meglepő, vagy újdonság volt. És nagyon sokaknak ez egy fény volt az alagút végén, tehát hogy meglátok, itt most változni fognak az idők.
0: 8 óra 21 perctől Messzelátó, 8 óra 37 perctől Akvarell című műsorainkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor pedig nemzetközi lapszemlével várja önöket a szerkesztő Kövér Tamás. Ezekkel a témákkal várjuk önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A közel-keleti békéért és a kiengesztelődésért emelte fel hangját 14. Leó pápa július 26-án vasárnap az Urangyala imádsága alkalmával, adta hírül a vatikáni média. Az egyház fő Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított fel minden érintett felet a közel-kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Az iskola témáját járja körül az idei Arcus Temporum Fesztivál, amit augusztus 21-e és 23-a között rendeznek meg, immár 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban, közölte a főapátság az MTI-vel. A szervezők tájékoztatása szerint Bach és Kurták György zenéje adja a gerincét az Arcus Temporum Művészeti Fesztivál zenei programjának, míg az idei irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos lesz. A spirituális alkalmakon egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, a 800 éves bazilikától a 21. században épült koncertteremig. A liturgia mellett a bencés szerzetesek által vezetett programokon is részt vehetnek a látogatók. Megújítja a csepeli hévet a hazahozott európai uniós forrásokból a kormány, adta hírül Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán vasárnap este. A miniszter közölte, új alacsony padlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírják. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tájékoztatott Vitézi Dávid. Schiffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk mozgalom, tette közzé a pártelnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése a szociális területekre vonatkozóan. Osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár írásában, amelyet Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter is közzétett közösségi oldalán vasárnap. Az államtitkár azt írta, hogy első lépésként országos állapot felmérést végeznek a szociális intézményekben, hogy pontos képet kapjanak azok helyzetéről, erre építve indulhat el a szervezeti megújulás. Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. A mára várható időjárásról: gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sok felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható, késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Csütörtökön elhangzott reggeli riportunkban a Magyar Zeneháza Freddy egy legenda című kiállításának létrejöttéről és különlegességeiről beszélgettünk. Mai adásunkban innen folytatjuk. Szó lesz arról is, milyen örökséget hagyott maga után Freddy Mercury. Mándli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjével, a Freddy egy legenda kiállítás kurátorával Balázs Zsanett beszélgetett.
1: 40 éve, 1986-ban járt nálunk Freddy Mercury, ami zeneileg is, illetve kultúrtörténetileg is egy különleges esemény volt. Miért számított mérföldkőnek az, hogy Freddy Mercury itt járt Magyarországon?
2: Nagyon sok szempontból. Azt gondolom az ember, hogy ez egy nagyon jól sikerült koncert volt, egy nagyon jól sikerült koncertfilm kerekedett belőle, de azért emögött sokkal több van. Ugye azt mindenki tudja, hogy 89-ben leomlott a fal, és ezt megelőzően 3 évvel azelőtt, ez egy reménysugár, egy fény, vagy egy jelzés volt az embereknek, hogy itt már hamarosan változni fog a helyzet. Tehát az, hogy egy nyugati banda, egy hedonista banda ide tudott jönni Magyarországra, és az ő egy citromsárga mackóban megérkezett, és egy hotel tetején bulizott, ez, mint a később lefolytatott interjúból is, az akkori embereknek egy hihetetlen meglepő, vagy újdonság volt. És nagyon sokaknak ez egy fény volt az alagút végén, tehát hogy meglátok, itt most változni fognak az idők. Tehát alapvetően mindenképpen reményt adott. A másik az, hogy két szempontból is szerintem új korszak indult, az egyik a stadion koncertek történetében, tehát ez volt az a pillanat, ami megteremtette annak a lehetőségét, hogy aztán a stadionban ugye koncertek jöjjenek létre. Hegedűs László elmondása szerint, aki ezt a koncertet szervezte, ugye az egyik legnagyobb bökkenő még ott az elején az volt, hogy a kamionok nem tudtak bejönni a stadionba, és le kellett ásni, mert fölfele nem tudtak bírni. Az egyedül megoldás az volt, hogy lejjebb ásnak fél métert, és így már be tudtak jönni a kamionok. Na hát ez tette lehetővé, hogy később a Rolling Stones vagy bármelyik másik nagy zenekar jövőben fel tudott lépni, mert az elképzelhetetlenül sok extra költséget jelentett volna, hogyha be kellett volna hordani minden színpadelemet, egyebeket. Úgyhogy ez egy másik nagyon fontos dolog. A harmadik az pedig, hogy itt történt meg először, hogy a szalagokat nem vagdosni kezdték, hanem készítettek egy, tehát most a film, koncertfilm létrehozásáról beszélek, 16 szalagra, 16 sávra rögzítették ugye a képeket, és majd ebből össze kellett vágni egy master videót. Az elején elkezdték. Kivágtak egy részt ebből, amit gondoltak az elejéről, aztán hozzávágtak egy másikat, aztán egy másikat, ezt váltani kéne, akkor inkább egy másikat vágtak oda, akkor ezt visszarakták. Tehát elindul egy olyan logisztikai dolog, ami teljesen lehetetlenné tette ennek az egész anyagnak a szerkesztését. És itt alkalmazták először, most a technika részletekben nem megyek bele, de volt egy preview, tehát egy előnézet, amikor lehetett párhuzamosan látni azt a 16 sávot, amiből aztán dolgozni lehetett. Nagyon megkönnyítette ezt ennek a szerkesztését. Tehát ez is nagyon fontos. Rengeteg más tudnánk még itt felsorolni, de szerintem ki az, akinek nem dobban meg a szíve, amikor erre a koncertre gondol. Úgyhogy ezt a 40 éves évfordulót, vagy ezt a budapesti koncertet is azért nagyon erősen behoznám oda, hogy mi az, ami miatt még Freddy ma is, vagy a Queen, itt igazából az egész zenekarról beszélünk, az egyik legikonikusabb zenekar, mert ez egy történelmi áttörés volt nem csak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában.
1: Biztos, hogy nagyon sokaknak megdobbant a szíve, amikor meghallották a koncerten a Tavaszi szél vizet áraszt című névdalt.
2: Ott is, és azóta is szerintem ma is, hogyha ezt a felvételt meghallgatjuk, megnézzük, az egyik legfontosabb mozzanat az egésznek. Nem nagyon tudok más olyan koncertfelvételről, hogy egy konkrét dalt elénekelt volna Freddy. Arról tudok, hogy Dél-Amerikában például mondott egy pár szót, Brazíliában portugálul, máshol a riói koncerten azt hiszem igen portugálul, de hogy egy komplett dalt megtanult volna, és azt elénekelje így a zenekarral és a közönséggel együtt, erre nem volt példa, tehát ettől egy kicsit mi is egy kicsit különlegesebbnek érezzük magunkat valahogy mindig.
1: A rádió hallgatók bizonyára hallják, éppen szintén egy Queen dal szól, miközben beszélgetünk. Ennek a kiállításnak nagyon sok interaktív eleme van. Milyen élményeket szeretnének átadni ezen a kiállításon a látogatóknak?
2: Az interaktív installációkkal szeretnénk egy szórakozást nyújtani az embereknek, tehát egy szórakoztatási lehetőséget adni, de ugyanakkor edukatív, tehát ismeretterjesztő módon információkat is átadni. Erre szerintem az egyik legjobb példa a Scrabble. Tehát, hogyha bemegyünk a Scrabble-be, ami a kedvenc játékuk volt koncertturnék alatt, után, stúdióban, zeneszerzés közben, otthon, a konyhában mindig ezt játszották. Ahogy Peter is mindig elmondja, Freddy egy nagyon képzett, és az angol irodalmat és az egész nyelvet nagyon jól ismerte, és ezért is szerette képezni magát, tehát újabb szavakat megtanulni, úgyhogy ez a Scrabble, ez tökéletes volt erre. Mi itt egy ABCD-s választós játékot hoztunk létre a Scrabble terében, ahol ki lehet választani mindig a helyes megoldást az adott kérdésre. De igazából nincsen rossz megoldás, vagyis amikor egy rossz megoldást adunk, akkor elmondjuk, hogy az a szám nem az, azért mert ez a szám az. Tehát, hogy mondjuk, hogy mikor írták a Bohemian Rhapsodyt, akkor ott van 4 évszám, és akkor, hogyha rossz évszámra ütött, akkor meg mondjuk, hogy akkor nem a Bohemian Rhapsodyt, hanem akkor a Radio Gaga-t szerezte. Vagy ki szerezte éppen ezt a számot, Freddie Mercury, vagy a John Deacon, vagy a Brian. Ezt nem ő, hanem a másik. Tehát az emberek mi alatt szórakoznak, és mondjuk nem a jó megoldást választják, utána megtanulnak valami pluszt, és ez így általában ugye a zeneházára jellemző, hogy így elbújtatjuk ezeket a kis ismeretterjesztő feladatokat.
1: Azt hiszem, hogy Freddyről elmondhatjuk, hogy egy legenda. Mi lesz ennek a kiállításnak a sorsa?
2: Tervezzük a kiállításnak az utaztatását, és most ezen dolgozunk, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ez meg fogja járni a világot. Tehát itt nekünk a fókusz a 40 éves évforduló, tehát a budapesti koncert évfordulója, mert miért is van egy Queen vagy egy Freddy kiállítás a Zeneházában. Mi ehhez nagyon szorosan tudunk kapcsolódni itt a 40 éves koncert miatt is. De ha ez mondjuk elmenni Japánba, akkor lehet itt a fókusz a japán koncertekre lenne, vagy pont az ő szenvedélye a japán kultúra iránt. Vagy ha elmegyünk majd a nem tudom, Dél-Amerikába sikerül elvinni, akkor meg biztos lesz a riói koncertre.
1: Tervezik?
2: A lehetőség adott. Tehát mi most éppen felveszünk a kapcsolatot a világszerte működő hasonló intézményekkel, tehát akik bemutattak hasonló jellegű és volumenű kiállításokat. Azért ez egy nagy kiállítás. Tehát ezt szállítani, utaztatni, ez egy nagyon nagy feladat. Tehát mi reméljük, és az a terv, hogy ez meg fog valósulni. Ugyanúgy, ahogy a Victor and Albert Múzeumnak a divák és ikonok kiállításánál mi voltunk az első állomás, most is párhuzamosan 3 intézménnyel tárgyalunk, tehát elég jók az esélyek, adottak a lehetőségek arra, hogy ez tovább éljen, és az a tudás, amit ebbe beleraktunk, az másokhoz is el fog tudni jutni. Hát szerintem pont ezért egy kortárs kiállításról beszélhetünk.
1: Meddig lehet megtekinteni ezt a kortárs kiállítást?
2: Igen, egy immerzív, interaktív elemeken épülő, innovatív technológián alapuló kiállítást. A tervek szerint 10 hónapra nyitottuk meg, ugye május 1-től, tehát jövő év tavasza a végdátum, de mindig van lehetőség arra, hogy meghosszabbítsuk. Ez attól is függ, hogy mikor csapja le az első múzeum, hogy vinné tovább. Én azt mondom, hogy szerintem nem érdemes sokáig várni vele, tehát azért is, mert valószínűleg egy alkalom nem elég ahhoz, hogy az ember megtapasztaljon mindent, vagy meghallgasson mindent. Hogyha összeraknám egymás mellé a videó és a hang anyagokat, akkor több mint 8 órára tudnám kirakni. Tehát addig nem vagyunk nyitva, hogy ezt az ember úgy végignézze, de nem is ez a cél, hogy mindenki mindent meghallgasson, mert az hihetetlen fárasztó. Ugyanilyen koncepcióra épül az állandó kiállításunk is, ott is, hogyha egymás mellé kirakjuk, ugye a zenetörténelem összes anyagát, mert megpróbáltuk belerakni az egész zenetörténelmet, na hát ott is azt hiszem 16 óra fölött vagyunk a teljes anyaggal, vissza kell jönni. De hát ez egy állandó kiállítás, ott több lehetőségem van egy embernek.
1: Van lehetőség még mindig megnézni ezt a kiállítást, érdemes is ezt megtenni. Jó munkát kívánok!
2: Köszönöm szépen én is, és mindenkit várunk szeretettel.
0: Mándli Endre Vazullal, a Magyar Zeneháza kiállítási osztályának vezetőjével, a Freddy egy legenda című kiállítás kurátorával Balázs Zsanett beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Milyen vízi és vízközeli kirándulási lehetőségek várják a vendégeket Túrkevén?
2: A Hortobágy Berettyó az attól speciálisabb víztér az összes magyar természetes vízhez, mert itt eredeti medrében folyik, eredeti meanderezettséggel folyik a folyó, és nagy kanyarokat ír le, ami nem maradt meg sehol, mert átvágták a kanyarokat az egész országba, tehát csatornásították a folyókat. Itt az eredeti kanyarulatok megmaradtak, lelassul a folyónak a folyása, és egy nagyon nagy természeti gazdagságot teremt, tehát olyan élővilágot, amit nagyon-nagyon kevés helyen látunk. Ugye Túrkevének a madárfaunája nagyon-nagyon gazdag. A Nemzeti Park védettségének, a megteremtésének a fő indoka az a madárfauna a gyepek megőrzése mellett.
1: Hogyha például Sopronból egy ismerősöd idejön Túrkevére, mi az, amit szívesen megmutatsz neki a városból?
3: Nekem maximálisan itt a természet közelség. Tehát én nem vagyok túrkevei ember, falusi lány vagyok. Dolgozni jöttem ide, és itt ez a fajta gazdag élővilág, ami talán már nem sok helyen látható. És itt, hogyha az ember kimegy a határba, csak sétáljon, vagy biciklizzen egyet, meg fog maga lepődni, hogy mennyire békés a természet.
1: A 78 fokos gyógyvíz több mint 2 kilométer mélységből fakad.
4: Kezdetben csak a helyiek vették igénybe, vagy rájöttek arra, hogy meleg víz van. Pozitív a kutunk egyébként, tehát magától jön belőle a víz, és akkor kihasználták ennek a jó, vagy akár már akkor érezhető áldásos hatását is. Nagyon-nagyon meleg vízünk van, 78 fokos, és ezt hűtenünk kell. Meg is mondom őszintén, hogy az egyik legnehezebb, vagy legnagyobb kihívásunk az, hogy tudunk megfelelő hőmérsékletre visszahűteni. Ugye a téli időszakban az épületek fűtésére tudjuk a hőt fordítani, nyáron pedig a medencéknek a hőntartására.
1: Túrkevei panoráma. Mit láthatunk a templomtorony külső, 18 méter magasan lévő körerkéjéről?
5: Igen, ez a rész 1847-ben készült el. Egy furfangos kis trükkje volt a túrkeveieknek akkor, amikor a templom épült az 1754-55-ös időszakban. Erre megyünk be. Ugye Mária Terézia rendelete szerint nem nagyon lehetett a főutcára néző, illetve toronnyal rendelkező protestáns templomot építeni. Hát, és hát úgy oldották meg a túrkevei, kedves testvérek, hogy azt mondták, hogy ez nem torony, hanem tűzőr torony. Kezdeti önkormányzati városé volt a torony, a hajó pedig a gyülekezeté. Olyan, mintha nagyon magasan lennénk, pedig csak 18 méter 30 centi a padló magasság, tehát nagyjából 20 méterről nézünk, és mégis ellátunk 50-60 kilométert simán, sőt, hogyha tiszta az idő, akkor a kékest is lehet látni.
1: Utazási műsorunkban túrkevei témákkal várom Önöket.
0: Szentirmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A közel-keleti békéért és a kiengesztelődésért emelte fel hangját 14. Leó pápa július 26-án vasárnap az úrangyala imádság alkalmával, adta hírül a vatikáni média. Az egyházfő Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított fel minden érintett felet a közel-kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Megújítja a csepeli hévet a hazahozott Európai Uniós forrásokból a kormány, adta hírül Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán vasárnap este. A miniszter közölte, új alacsony padlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra, a tendereket a 42 új vonatra még idén kiírják. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tájékoztatott Vitézi Dávid. Elindult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási programjának előkészítése a szociális területekre vonatkozóan, osztotta meg Tóth Kinga Dóra, szociális család és idősügyi államtitkár írásában, amelyet Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is közzétett közösségi oldalán vasárnap. Az államtitkár azt írta, hogy első lépésként országos állapot felmérést végeznek a szociális intézményekben, erre építve indulhat el a szervezeti megújulás. Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak a Mi Hazánk mozgalom, tette közzé a pártelnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sok felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 33 perc. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út szerviz útján kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a felüljáró mellett. Baleset miatt a Fogarasi úton a Róna utcánál, továbbá az Őrsvezér útja közelében a Májva utcánál sávlezárásra kell készülni. Tart a helyszínelés a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út közelében, torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörút előtt, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánchídig, a budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig és a Margit hídtól délre, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Kettől vasárnapig az M4-es metró nem közlekedik a Keleti pályaudvar és a Szent Gellér tér műegyetem között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Lapszemle következik. Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke az X-en jelentette be, hogy pártja Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak. A politikus a bejegyzésben nem közölt további részleteket a jelölésről. Hont András újságíró Facebook oldalán reagált a bejelentésre és méltatta Siffer András jelölését. Mint írta, korábban pozitívan értékelte Szonevent Pál jelölését, ugyanakkor Siffer András még alkalmasabb jelöltnek tartja az alkotmánybírói tisztségre. Magyar Péter, Horn Gyula és Megyesi Péter nyomdokaiba lépett a Hungaroringen. Lando Norris győzelme után Magyar Péter adta át a Magyar Nagydíj győztesének járó díjat. Mint ismerte, a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, Mogyoródon pedig tavaly után ismét diadalmaskodott. A második helyen Max Verstappen végzett, még a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A futamot követő díjátadón Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta át a győztesnek járó herendi trófeát. Ezzel rendhagyó klubhoz csatlakozott. A Magyar Nagydíj történetében korábban mindössze két magyar miniszterelnök tölthette be ezt a szerepet. Miniszterelnökként Magyar Péter előtt csak Horn Gyula és Medgyesi Péter kapott ilyen megtisztelő feladatot. A Hungaroringen a díjátadók személyét hagyományosan nem hozzák nyilvánosságra előre, így csak a futam után derül ki, kiadhatja át a győztesnek járó serleget. Az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt a berlini Pride felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja, akit korábban az igazságszolgáltatás már elítélt, a német sajtó vasárnapi jelentései szerint. A Der Spiegel című hírmagazin és a Bild című napilap úgy értesült, hogy a német állampolgárságú Abdul B. 2025-ben próbált megcsatlakozni az Iszlám Államhoz Szíriában, de Libanonban őrizetbe vették. Onnan visszaküldték Németországba, ahol 2026-ban elítélték az állambiztonságát fenyegető súlyos erőszakcselekmény előkészítéséért. A történtek után fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei World Pride amszterdami rendezvényein. Femke Halsema, Amsterdam polgármestere közölte, a berlini események a szabadság elleni támadást jelentik. A lapszemlét Kövér Tamás szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban elkalauzoljuk Önöket a Balaton felvidékre, ugyanis immár 8. alkalommal rendezik meg a Káli-medence több településén a Kőfesztet, a Nyugalom Fesztiválját. Valamint ezúttal is Szigligeten vendégeskedik a Centrál Színház, amely két amerikai géniusz, Neil Simon és Woody Allen egy-egy népszerű vígjátékának bemutatásával kínál könnyed szórakozást a nyár utolsó heteiben. Mindemellett ellátogatunk az Óbudai Múzeum izgalmas kiállítására, amely az óbudai hajógyár gazdag történetébe enged betekintést. A gyár alapításának 190. évfordulója alkalmából nyílt tárlatot Zsoldos Szilvia járta be Horváth Péterrel, az Óbudai Múzeum történész múzeológusával. Ebből következik most egy rövid részlet.
1: Nagyon összetartó munkásközösség volt itt a gyárban, ami az 1991-es bezárását követően is megmaradt. Több százan voltak még akkor, 20-30-an még mindig tartják rendszeresen itt Óbudán az összejöveteleiket. Velük vettük fel a kapcsolatot, és 6 életinterjút készítettünk ez a kiállításhoz. A megbízott igazgató főmérnöktől kezdve a festőkig, gépíró hölgyig.
2: Van-e esetleg egy-két érdekesség, olyan dolog, amit kiemelhetünk?
1: Viszonylag kevés tárgyat tettünk ki, ez az Óbudai Múzeum magángyűjtők, illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumból érkeztek. Itt vannak különböző olyan belépők vagy munkakönyvek, amik a munkásokhoz kapcsolódnak. Vannak olyanok, amik konkrétan a hajókhoz kapcsolódnak, például hajókon felszolgált ételek, italoknak a tányérjai és poharai. A gyárnak nagyon komoly kulturális egyleti élete volt, amik a különböző meghívók, amik ehhez kapcsolódnak, vagy természetesen szerszámok, de talán a legbüszkébbek arra vagyunk, amit a kiállítás fókuszában van, egy hatalmas méretű terepasztal, ami 1950-es évek végén készületett a hajógyárban. A 3. kerületi tűzoltóságnak a padlásáról került ide nem olyan rég a gyűjteményünkbe. Ennek van egy másik fele, tehát ez egy 3x1,5 méteres terepasztal. Restaurálták kiváló szakemberek, és hát azokat az épületeket és azt az állapotot mutatja már az Árpád híddal megjelenítve, ami hát itt gyakorlatilag a kiállításnak a fókuszába került.
0: Horváth Péterrel, az Óbudai hajógyár történetét bemutató kiállítás kurátorával beszélgettünk, melyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarellben hallgathatnak meg. Várja majd Önöket a zenéket válogató Bögös Henrietta, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf, valamint a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Kövér Tamás.
1: Magánlátogatást tett a múlt hétfőn a Monte Cassino-i bencés apátságban 14. Leó pápa, számolt be róla a Magyar Kurira, Vatikáni Rádió nyomán. A Szentatya a szerzetesekkel együtt imádkozott, majd a béke fontosságáról is szólt azon a történelmi helyszínen, amelyet Szent VI. Pál pápa a béke jelképévé tett. Luca Fallica, bencés apát szerint a pápai látogatás megerősítést jelentett közösségük számára a béke szolgálatában, miközben a monostor már a 2029-es 1500 éves jubileumára készül. 14. Leó pápa különleges küldöttjeként Ukrajnába látogatott Paul Richard Gallagher érsek, aki ünnepi szentmisét mutatott be a Berdicsivi Nemzeti Mária kegyhelyen, számolt be róla a Magyar Kurír. Az érsek a Kijevet ért ballisztikus rakéta támadás után érkezett a zarándokhelyre, ahol katolikus és görög-katolikus egyházi vezetőkkel együtt imádkozott az igazságos és tartós békéért. Homiliájában hangsúlyozta, Mária oltalma egyszerre kiváltság és felelősség, a béke pedig mindenekelőtt Isten ajándéka. A szertartáson állami vezetők, diplomaták és több ezer zarándok is részt vett. Magyar Péternek üzent Marine Le Pen, Franciaország és a Patrióták Európáért legerősebb pártja, a Nemzeti Tömörülés elnök jelöltje, a jövőre tartandó francia elnökválasztás egyértelmű esélyese is. A francia politikus a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban elmondta, idézem, a jogállamiság sértések Magyarországon egyre csak szaporodnak azok áldásával, akik azt gondolják, hogy a jó táborban állnak. A politikus hozzátette, a demokráciának azonban nincsen tábora, csak szabályai vannak, amelyeket az új magyar miniszterelnök, akit az Európai Bizottság is véd, lábbal tipor, tette hozzá. A magyar köztársasági elnök kirúgta saját magát, így írt a külföldi sajtó Sulyog Tamás távozásáról. A nagy nemzetközi hírügynökségek, az angol és német nyelvű lapok is kiemelten foglalkoztak a köztársasági elnök elmozdításával. A Reutersnél az események ismertetése mellett, idézem, Orbán Viktor volt miniszterelnök hatalmának bástyái közé sorolta Sulyog Tamást, és a lapnál nem hagyták ki a lehetőséget arra sem, hogy a Fideszt lenacionalistázzák. Az AP-nél a tények felsorolása mellett fontosnak tartották kiemelni, hogy Magyar Péter Orbán Viktor bábjának nevezte az elnököt. A brüsszeli Politico a címében némiképp leegyszerűsítette a történteket, a magyar köztársasági elnök meghajolt magyar nyomása alatt, és kirúgta saját magát, írták mindenről. A BBC-s Nick Thorpe néhány drámai jelzővel megtüzdelve, de tényszerűen számolt be a történtekről. Magyar Péter miniszterelnök Tisza pártja gőzerővel vitte keresztül a parlamenten a törvény módosítást Sulyog eltávolítására, akit sokan Orbán Viktor volt kormányfő emberének tartanak, ami a Tisza kormány eddigi legújabb és legdrámaibb lépése. A Guardiannél nem bajlódtak saját jelzős szerkezetek kitalálásával, átvették az AP hatalmi bástyázását, de a lényeges tényeket ugyanígy lejegyezték. A német Tagesschau részletesen írt az esetről, de a fentiekkel ellentétben nem látta szükségesnek ismertetni Orbán Viktor volt miniszterelnök álláspontját, ellenben

0: hosszan idézett Magyar Péter videójából, hasonlóképpen tett a Der Spiegel is, amely messze menő politikai reformokról tájékoztatott az alkotmánymódosítás kapcsán. Mihajlo Drapatij vezérőrnagyot a múlt kedden nevezték ki az ukrán fegyveres erők új főparancsnokává. A 43 éves Drapatij a 60 éves Oleksandr Szirszkij tábornok helyébe lép, akit Zelenszkij napokig tartó utcai tüntetések után menesztett, írja mindenről a Reuters. Drapatij tábornokot az észak-keleti irányú ukrán védelemért felelős egyesített erők parancsnokát kollégái egy új generáció tábornokaként jellemzik. A múlt héten egy ritka, nyilvános bejegyzésében kijelentette, hogy az ukrán hadseregnek változásokra és új szabályokra van szüksége. Drapatij több mint egy évtizede harcol az orosz csapatok ellen Ukrajnában. 2014-ben a Donbászi harcok során vált híressé, amikor Mariupolban indult kiáltott egy páncélozott harci jármű vezetőjének, és áttörte az orosz barikádot egy ostromlott rendőrök megmentésére indított akció során. Visszatérésétől sokan azt várják, hogy megfordítja Ukrajna szerencséjét a harctéren. Bár Orbán Viktor távozásával sokan arra számítottak, hogy az Európai Unió könnyebben fogadhat el újabb Oroszország elleni szankciókat, a brüsszeli tárgyalások éppen az ellenkezőjét mutatják ennek. Most, hogy Magyar Péter nem áll a szankciók útjába, ki a maga gesztenyéjét próbálja kikaparni, az uniós tagállamok saját gazdasági érdekeik miatt sorra próbálják felpuhítani, vagy kivenni a szankciós csomag egyes elemeit, írja mindenről a Politico, amely több eurokrata forrásra is hivatkozik. A 21. szankciós csomagról szóló egyeztetések során Görögország például a cseppfolyósított orosz földgáz szállítását érintő korlátozások ellen emelt kifogást, Ausztria a Raiffeisen Bank oroszországi érdekei miatt kért engedményeket, s eközben több tagállam elérte azt is, hogy kikerüljön a tervezetből az orosz halimport fokozatos megszüntetése, mivel attól tartanak, hogy az megemelné az élelmiszer árakat, és súlyosan, negatívan érintené a feldolgozóipart. A tervezetből végül az orosz ortodox egyház vezetője, Kirill pátriárka szankcionálása is kikerült. Ez utóbbit Bulgária is ellenezte, míg Olaszország a Vatikán aggályaira hivatkozott. Franciaország és Olaszország emellett enyhítette volna még a volt orosz katonákra vonatkozó vízumkorlátozásokat is. A csomag ugyanakkor továbbra is tartalmaz intézkedéseket, újabb orosz bankokat zárhatnak ki a SWIFT rendszerből, valamint több mint 250 újabb személy kerülhet fel az uniós beutazási tilalmi listára, teszi hozzá a lap. Végül arról, hogy provokációnak tartja, és ezért nem engedélyezi a Sepsi-Szentgyörgyi önkormányzat a Nemzet útja, a Kálea Neamului Egyesület elnevezésű román szélsőséges szervezet múlt péntek délutánra a székelyföldi városba tervezett felvonulását. Ezt jelentette be a múlt csütörtökön Antal Árpád polgármester. Emlékeztetett, hogy az Úzvölgyi katonatemetőben rendszeresen ünnepségeket szervező Mihai Tarnoveanu és hívei már szerveztek felvonulást a városban, a főtéren hangosan bömböltetve a zenét. Holnap ismét ide akart jönni, háborogni, felvonulni és megzavarni városunk csendjét és békéjét, írta mindenről a polgármester. bár a törvény ebben az esetben sem egyértelműen az önkormányzat oldalán áll, úgy döntöttünk, hogy nem engedélyezzük a rendezvényét. Ennek ellenére azzal fenyegetőzik, hogy eljön és tüntet, mert ez az ő országa, és azt tehet, amit akar, tette hozzá. Legyen világos, Románia a mi országunk is, és nincs szükségünk provokátorokra. Sepsiszentgyörgyön a magyarok és a románok békességben élnek együtt, városunk nyugalma és békéje pedig az egyik legféltettebb kincsünk, hangoztatta Antal Árpád.
1: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés nap köszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta és a technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Megkezdődik Szent II. János Pál pápa fotóarchívumának digitalizálása, tudatta a vatikáni média. A vatikáni kommunikáció dikasztériuma János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve indítja el a hatalmas programot, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Második János Pál közel 30 éves pápaságának történetét mintegy 4 millió 700 ezer felvétel őrzi. A felvételek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás fotói is láthatók. Üdvözölte a főpolgármester, hogy javaslatára a kormány elé kerülhet a planetárium felújításának terve, amelyet szerinte a Népliget megújításával együtt kell kezelni. Karácsony Gergely Facebook oldalán ismertette, elkészültek a Népliget stratégiai és tájépítészeti tervei, amelyek a zöld felületek megújítását, a közlekedési kapcsolatok javítását célozzák. A fejlesztés első üteme uniós forrásból valósulhatna meg. A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy az új kormány partner lesz a beruházás további lépéseiben. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acél híd szerkezete a Soroksári út felett, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton a Facebook oldalán. A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a budapesti vasúti közlekedés legfontosabb eleme lesz az új közvágó híd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról, a hévekre, a villamosokra és a buszokra. Jóváhagyta az úgynevezett nemzetközi stabilizációs erő korlátozott gázai telepítését egy kísérleti program részeként az izraeli biztonsági kabinet vasárnap, jelentette az izraeli katonai rádió. Egyelőre nem közölték, mikor kezdődhet meg a még összeállítás alatt álló nemzetközi erő telepítése, a rádió értesülése szerint azonban izraeli kérésre török és katari katonák nem vehetnek részt a misszióban. Erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Franciaországban 3 nap alatt több mint 32 ezer hektár vált a tűz martalékává Gironde megyében, és több mint 200 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken. Spanyolországban már több mint 35 ezer hektár területet égettek fel az erdőtüzek, és mintegy 60 ezer embert evakuáltak. A spanyol kormány rendkívüli állapotot hirdetett a tűzvész miatt. Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. A mára várható időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Túrkevére hívom önöket. Szó lesz a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város természeti értékeiről, vízi és ökoturisztikai adottságairól. A 78 fokos termálvíz adta lehetőségekről és az országban egyedülálló Kút-skanzenről. Felkapaszkodunk a református templom tornyának külső karzatára, hogy megcsodáljuk az alattunk elterülő alföldi tájat. Műsorunkat a Fekete István Oktatási Központ nyári erdei táborában zárjuk majd. Tartsanak velünk! Túrkeve turizmus és vendégfogadás szempontjából 4 évszakos. Bármikor érkezünk, mindig van látnivaló, esemény, élmény és kirándulási lehetőség. A város kulturális kínálata is széles palettán mozog. De kezdjük először a környezettel, melyben jelen vannak a vizek, az erdővel borított területek, az állat és növényvilág ritka képviselői. A város polgármesterét, Sallai Róbert Benedeket hallják.
5: Itt vagyunk a Magyar Atlantisnak a központjában, tehát a teljes magyar sárét, ami eltűnt a folyóvízszabályzásokat követően, egy végtelen mocsárvilág, ami a Körösök, Tisza és a Berettyó vízrendszere alkotott, az egy olyan mesebeli világ volt, ami nem véletlen több ezer éve lakott. Tehát a bronzkori ásatásoktól kezdve minden azt mutatja, hogy az emberek megtalálták itt a megélhetésüket nagyon-nagyon régről, és mindennek az alapjai alapvetően földrajziak. Ezeknek a folyóknak a vizei, a természetesen létrejött hátak teremtették meg annak a hátterét, hogy Túrkeve egyáltalán ide tudjon települni. Ugye alapvetően 17 település volt a mostani 23.500 hektárnyi közigazgatási területünkön, és a török pusztítások után Túrkeve maradt meg egyedül, ahova összejöttek ezek az emberek. És ennek a egésznek a hátterében a természeti értékgazdagság van. Ugyanis az egész Európában nem maradt meg az ősi gyűjtögető életformának az a fajta megjelenési formája, mint itt a pákászat. Itt még a 19. században is olyan emberek, akik nem vetettek, nem szántottak, hanem csak arattak a természet javaiból. Tehát amit a megteremtődött lehetőség, abból éltek. És ugye itt két életforma volt a jellegzetes, ez a pásztorkodás és a pákászkodás, és mindez arra a természet értékgazdagságra alapult, hogy megadott mindent a táj, ami kellett. A tájunkban, mikor azt látjuk, hogy vályogházak vannak, azért vannak vályogházak, mert ez volt a természeti adottság, ami itt volt helyben. Azért nádtetős házak vannak, mert a nádtető volt, a nád volt korlátlan mennyiségben rendelkezésre állása. És mindezek a természeti javak teremtették meg azt a polgári jólétet, ami a 19. század egy kiemelkedő szerephez jutott a Túrkevét is, hiszen a 19. század második felére 15 ezer fő fölé ment a lélekszám, és egy nagyon érdekes polgárosítási folyamattal fejlődött a város. Gyakorlatilag a folyóvízszabályzásokat követően a természetes életformák visszaszorultak, és ugye erre jött egy plusz csapásként a kommunizmusnak a TSZ-esítési folyamata. Tehát egy olyan mezőváros, ami jelenleg is a 19. legnagyobb külterülettel rendelkező város a hazánkban, gyakorlatilag elvesztette az alapidentitását, és jött 45 év, ami gyakorlatilag két helyi foglalkoztatáson alapult, egyik volt az autójavító vállalat, másik pedig a mezőgazdaság. És ennek a mezőgazdasági rendszernek a öröksége az a természeti környezet, ami viszont két nemzeti parkhoz hozik ma is Túrkevén, hiszen pont a határán vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Parknak és a Körösmaros Nemzeti Parknak. És a Hortobágy-Berettyó mentén lévő élőhelyek, azok a TSZ-esítés után sem veszették el értékeiket, megmaradtak annak a hagyományos táji hagyományos értékeket hordozó formának, az eredeti folyókonyarulatoknak, amire most ökoturizmust építhetünk, amire most a természetvédelmi értékeinket alapozhatjuk, és nem véletlen az, hogy mondjuk a Körösmaros Nemzeti Parknak 53 ezer hektárjából 13 ezer hektár az ez a tájegység, ami ide tartozik.
4: Mit láthat ebből az ideérkező? Mit élvezhet ebből az ideérkező? Mit tud kihasználni például? Vannak-e turistautak? Vannak-e jelölt tanösvények, amely nyilván már egy létrehozott, mesterségesen létrehozott, de természetbe besimuló egység lehet? Illetve tudnak-e evezni? Ki tudják-e a vizeket használni?
5: Elképesztő, felmérhetetlenül nagy potenciál van a város birtokában ebből. Ha európai trendeket nézzük, korábbi államtitkárnak a munkássága, ő felismerte azt, hogy az európai trend az, hogy az emberek majd kocogni fognak, kerékpározni fognak, mozogni akarnak, és az aktivitást akarják választani. De most ugyanígy egy európai trend azt mutatja, hogy például a madár megfigyelésnek a kultúrája az egyre nő egész Európában. Magyarországon is, ha megnézzünk a csoportokat, gombamód szaporodnak a természetfotós, a madárfotós, a madármegfigyelő csoportok, a madárhatározó csoportok.
4: Keresi az ember a lelassulást, ugye ezekben is?
5: Így van. Keresi a lelassulást, ez a slow tourism irány, amit ugye alapvetően a ökoturizmus egyik utód ágyagaként kezelnek. Ez erről szól. Hogy lehet kicsit kapcsolódást megtalálni a természettel, hogy lehet visszakerülni, és hogy lehet ezt olyan eszközökkel tenni, hogy a természet szépségeit nem pusztán megismerem, tehát nem egy edukációs folyamaton veszek részt, hanem az, hogy élvezem, és esetleg egészségemre is jó hatással van.
4: A víziturizmus beindításához a közelmúltban kenuk vásárlására is volt lehetőség.
5: A Hortobágy Berettyó az attól speciálisabb víztér az összes magyar természetes vízhez, mert itt eredeti medrében folyik, eredeti meanderezrettséggel folyik a folyó, és nagy kanyarokat ír le, ami nem maradt meg sehol, mert átvágták a kanyarokat az egész országba, tehát csatornásították a folyókat. Itt az eredeti kanyarulatok megmaradtak, lelassul a folyónak a folyása, és egy nagyon nagy természeti gazdagságot teremt, tehát olyan élővilágot, amit nagyon-nagyon kevés helyen látunk. Ugye Túrkevének a madárfaunája nagyon-nagyon gazdag. A Nemzeti Park védettségének, a megteremtésének a fő indoka az a madárfauna a gyepek megőrzése mellett. De ha a gyepekről beszélünk, akkor ugye itt van a másik aktív turisztikai irány, szintén a korábbi aktív Magyarországért felelős államtitkárság, illetve korábbi kormánybiztosi hivatalnak a jóvoltából. Ez a kerékpáros turizmus lehetősége.
4: Tehát vannak olyan szakaszok, ami tényleg biztonságosan akár a gátokon vagy kerekezhető?
5: Ezek folyamatosan fejlődnek, mert ugye elértünk oda, hogy a strandunkon lehessen kerékpárokat bérelni, lehessen kenukat bérelni. A kenuknak elkészültek azok a helyei, ahol leszoktuk tenni vízre, de még ez egy folyamatos fejlődési irány. Itt a városban nagyon-nagyon gazdagon kiépítettük a tanösvényt, hogy helytörténeti, honismereti, természetismereti rendszereket. A Fekete István Oktató Központban van a Tüskevár tanösvény, ami a térség élővilágát mutatja be, természetvédelmi módját. A Pákász tanösvény az a tájtörténettel, a vizek történetével, a hagyományos élettel foglalkozik. Most elkezdtünk egy 50 állomásos helyi honismereti tanösvényt, ami kifejezetten feldolgozza a város történetét, tehát a identitás erősítésben. Erre most építünk, ugye folyamatban van egy nagyon-nagyon érdekes kötetnek a szerkesztése, ez a Kevi bakancslista, amit azt gondoljuk, hogy épp úgy egy ideérkező turistának is izgalmas, de épp úgy egy itt élőnek is izgalmas, hogy mik azok a értékeink, amelyekre igazán büszkék lehetünk, amelyek annyira speciálisak és keviek, hogy a Túrkeveikum címre akár jogosultak lennének, mert ettől vagyunk értékesebbek és másabbak.
4: A májusi Kevi Juhász Fesztivál mellett helyi programokkal is várják a távolabbról érkező vendégeket.
5: A Túrkeve abszolút 12 hónapos. Ugye teljesen remélem közismert nagyjából már az országban, hogy Magyarország Bagoly fővárosa vagyunk. Tehát a magyarországi bakancslistába Túrkeve úgy került bele, mint ahova télen el kell jönni bagyot nézni. Mert hát van olyan év, amikor 6-700 bagoly telelát a belterületünkön.
4: És hol? Itt a városban? Bárhol látható?
5: A fáinkon, így van. Itt a Petőfi téren, a hivatal előtt, mindenütt. Tehát ez egy nagyon-nagyon speciális dolog. Ezt nem csak a madárbarátok szeretik, hanem olyanok, akik ide jönnek családostól bagyokat nézni. Tehát Bagoly főváros vagyunk. Hát az országos bakancslistába is így kerültünk bele, hogy ezért kell idejönni és ezt megnézni. Tavasszal kezdődnek a fesztiváljaink. Már februárban ott van a Böllér találkozó, ami a hagyományos sertésfeldolgozásnak, a háztáinak, a elmúlt 150 év által megszokott gasztronómiai kultúrának állít emléket, és tartja fenn annak a hagyományait. Tavasszal folytatódik a Szent György nappal, ott van a Juhász Fesztivál, a régió legnagyobb fesztiválja. Már azzal egy időben nagyjából beindul a strandszezon. Sehol ilyen jó víz nincs, mint Túrkevén. Beindul március végétől a túzok dürgés. Alig lehet az országban olyan helyen lenni, ahol nagyjából kultúrterületről, anélkül, hogy zavarnánk ennek a fokozottan védett fajnak az élettevékenységeit, meg lehessen figyelni. Túrkevén is beindultak a madaras fotós kunyhók. A madárvonulása, hogy megindul, lehet jönni gyerekekkel, ki lehet próbálni bérelt kunyhókat, ilyen detektív üvegeken keresztül, amit egy nemzetközileg elismert Máté Bence nevezetű világhírű fotós tervei, ötletei alapján kezdtünk el megvalósítani itt a térségben is, már rendelkezésre állnak.
4: Az iménti percekben Sallai Róbert Benedeket, Túrkeve város polgármesterét hallották. Természet adta kincs a gyógy és termálvíz, melyből bőven jut a fürdőmedencéin túl energiatermelésre is. A zene után erről kérdezem majd Hegyi Csaba, fürdőigazgatót.

0: A Malomzugi csatorna közvetlen közelében találjuk a természeti környezetbe szinte teljesen besimuló gyógy- és élményfürdőt. A 2350 méter mélységű kútból 78 fokos termálvíz csobog. Itt is, mint sok más alföldi fürdőnél, az 50-es években történt kőolaj kutatás során kőolaj helyett gyógyvizet találtak.
1: Kezdetben csak a helyiek vették igénybe, vagy rájöttek arra, hogy meleg víz van, pozitív a kutunk egyébként, tehát magától jön belőle a víz, és akkor kihasználták ennek a jó, vagy akár már akkor érezhető áldásos hatását is. Ugye később pedig felölelték ezt, vagy felkarolták ezt a helyi akkori TS-ek, és azok közül az egyik elkezdte itt a fejlesztést. Hát azóta azért sok komolyabb mérföldkő is volt. Nagyon-nagyon meleg vízünk van, 78 fokos, és ezt hűtenünk kell. Meg is mondom őszintén, hogy az egyik legnehezebb, vagy legnagyobb kihívásunk az az, hogy tudunk megfelelő hőmérsékletre visszahűteni. Ugye a téli időszakban az épületek fűtésére tudjuk a hőt fordítani, nyáron pedig a medencéknek a hőntartására.
0: Milyen összetételű ez a víz? Tehát milyen kezelésekre, milyen problémákra alkalmazható?
1: Kiódos, szulfidos, nagyon magas metakovasav tartalommal, elsősorban mozgásszervi, nőgyógyászati problémák kezelésére, megelőzésére használják.
0: Mennyire célszerű visszahűteni, mennyire kell visszahűteni ezt a 78 fokot?
1: Különböző hőmérsékleteket kell, hogy használjunk, ugye a gyógyvizes medencék, meg egyáltalán a fürdőüzemeltetést egy szabályzat határozza meg, ez egy magunk által összeállított, de jóváhagyott szabályzat, és a gyógyvizes medencéinkben 36 plusz mínusz 1, 38 plusz mínusz 1 hőfokot tartunk, van kisebb medencénk is, ahol ennél magasabbat. Nagyon érdekes, hogy a vendégek szeretik ezeket a hőlépcsőket végigjárni a fürdőzés során, és hogyha egy medence is valamilyen karbantartás felújítás miatt hiányzik, akkor mindig meghalljuk, hogy pont az az egy medence hiányzik, ami most nincs benne a üzemben.
0: Minek az illatát érzem itt a fürdő környékén, illetve minél beljebb, zártabb térbe megyünk, annál inkább intenzívebb ez az illat.
1: Igen, ez nagyon jellegzetes turkevei gyógyvíz illat. Korábban, mikor még talán nem fordítottak ekkora figyelmet arra, hogy a vizet gáztalanítsák, akkor a feltörő vizet csak a mellettünk található csatornában egy csőkígyón keresztül lehűtötték, és az a víz ment a medencékbe. Én úgy nőttem föl, hogy ezekben a vizekben tudtam fürödni. A gyógyvízzel együtt metángáz is jön föl a földből. Ezért egy kettős célt valósítunk itt meg, mert szétválasztjuk a gáztól a vizet, a gázt felhasználjuk egy erőműben, és áramot termelünk. Ennek az illatát lehet érezni a vízünkben. Olyannyira egyébként, hogy vannak olyan ismerőseim, akik azt mondják, hogy a fürdőruhából 8-10 mosás után sem jön ki az erős illata.
0: És a színe is egy nagyon különleges, ilyen borostyán színű, vagy sötét borostyán színű a víz.
1: Igen, ez is változik, ugye a gyógyvíz akkor a legjobb, tehát reggelente egy gyönyörű, kristálytiszta, átlátszó a víz, ugyanakkor, hogyha törik, vagy új töltés van, vagy az emberek nagyon cselérődnek benne, vagy korábban voltak még gyógyvizes medencébe is élményelemek, csobogók, beömlők, ilyesmik, azok azért mégiscsak verték a víz felületét, vagy a medencetérben a vizet, és estére látszódik, hogy besötétedik a medence ettől.
0: Ez is szabály, hogy naponta nézik az összetételt? Az, hogy ezek a hatóanyagok, ami jóvá teszi és gyógyhatásúvá teszi ezt a vizet, ez mindig meglegyen egy állandó szinten?
1: Ugye az, hogy valahol találnak termálvizet, melegvizet, az talán az első lépcső. Ahhoz, hogy ezt gyógyvízé minősítsék, az egy eljárásnak a következménye, ott a gyógyító hatását kell igazolni egy kutatássorozattal, és abból kell levezetni azt, hogy az itt talált gyógyvíz alkalmas arra, hogy gyógyvízé minősítsék. És hogyha már minősítésekről beszélünk, akkor az, hogy egy fürdő gyógyfürdő-e, mint minőségi kategória, az megint egy ilyen gyógyhely minőségi követelményeknek való megfelelésnek a következménye.
0: Hány kút van, hány kút táplálja a fürdőt?
1: jelen pillanatban egy darab termálkutunk van, és egy darab hidegvizes kutunk van. Nagy öröm az, hogy a jelenlegi városvezetés látva, meghalva azt a problémát, hogy esetleg egy havária helyzet következtében ez az egész fürdőlétesítmény lábon lenne lőve, benyújtott egy olyan pályázatot, aminek a kivitelezése vagy tervezési szakasza zajlik jelenleg, és ennek keretében a legfontosabb dolog egy új termálkút fúrása is célként szerepel. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ebben az évben az önkormányzat vásárolt kenukat, tehát az idegenforgalom kenukat, vízibicikliket és a idegenforgalom különböző ágain szeretnénk még fejlődni tovább. A vízibiciklik a Malomzugi csatornán használható.
0: Hogy van-e természetes vízhez való kapcsolata a fürdőterületnek?
1: Ez is egy nagyon fontos dolog lenne. Nagyon sok olyan fürdőt ismerek, ahol ez létezik. Jelenleg nincs, bár a mi üzemelésünkben van, de a jelenlegi kerítésünk az nincsen természetes vízparti határon, igen.
0: Pedig itt a Malomzugi csatorna, ez kiváló hely lenne.
1: Ezen a területen nagyon szeretnénk hozzátenni a kempinget bővítve, és a fürdőnek itt az éttermek mögötti részét hozzákapcsolni ehhez a csatornához. Terveink szerint ebben az évben ez meg is történt volna, jelenleg még nem tartunk ott, hogy ez meglegyen.
0: Hegyi Csaba fürdőigazgatót hallották. Maradunk még a víznél, kutaknál, kóttípusoknál. Ezekből láthatunk szabadtéri válogatást a turkevei Sinka István téren. A zene után itt folytatjuk majd.

0: Az idén májusban megújult Kucskanzent az autóbuszpályaudvar szomszédságában találjuk. A bemutatásra kerülő kúttípusok mellett informatív, látványos képekkel kiegészített táblákon olvashatunk többek között a kútfúrás menetéről, a gémes kútjelzésekről, az egykori turkevei kútásómesterekről és a ma gyakran szóba kerülő ivóvíz jelentőségéről. Dr. Szabó Zoltán, a Turkevéért Alapítvány kuratóriumi elnöke kalauzol.
1: A mai világban, az én életemben olyat alkossunk, olyat tegyünk, hogy amit majd a 100 év múlva élők tartanak értéknek. Tehát valahol a múltunk, és itt a különböző installációkon látható, hogy a valamikori folyóvízhez jutás lehetősége ivóvízhez jutást is jelentett, és hogy fejlődött a vízfelhasználás és az ember kapcsolata. Nos, hát ez az ötlet, itt volt ez a beépítetlen terület, és hát itt azért csak utalok önnek arra, hogy Nagyszalonta Parkban vagyunk, és itt a tőlem jobbra az autóbuszpályaudvar melletti rész, az viszont Sinka István tér. 90-es években, amikor számba vettük, hogy milyen közterületeket hozzunk élhetőbbé, értékesebbé, akkor 1997-ben kezdeményezte az alapítvány, hogy itt alakítsuk ki a Kucskanzent, aminek a lényeg akkor abból indult ki, hogy a 19. századi alföldi ártézi kútfúrás története kerüljön feldolgozásra, és Zsigmondi testvérek, az idősebbik Zsigmondi Vilmos volt az a szakember, aki ezt a kútfúrási tevékenységet itt az Alföldön folytatta, és tulajdonképpen iható minőségű vízhez akkor jutottak az emberek a 19. század második felében már, amit később a 20. században is én magam is kisgyermekkoromban, amit éveim első 10 évét mezőgyesen éltem, oda jártunk a folyton folyó ártézi kútra vízért. És hát ez az ötlet végül is valóság lett, igyekeztünk kúttípusokat begyűjteni, hozni. Hát két kúttípus, a kerekes kút és ez a Norton kút, ez Kuncsorbáról származik, és ezt ők ajándékozták nekünk, ezt a két kutat.
0: Ez a nyomós, ami itt van, ez a Norton kút.
1: Igen, az, amelyik a kerekes kút.
0: Ez a kerekes kút, itt a szintén kék.
1: Igen, és hát ugye van természetesen gémes kút, a hagyományos udvarokba felelhető gödrös kút, amivel föl lehet húzni.
0: Most én keresem. Nyomós kutak is,
1: igen,
0: ott a túloldalon.
1: Igen, ezt keresem, itt önnek mutatnám, itt balra, ezt a Szolnokról származik, az első szolnoki vízvezetéknek egy darabja. Ez
0: a fekete?
1: Ez az álló cső darab, ezt kerestem hirtelen, hogy ez hol van.
0: Ez itt, vagy ezek a többiek?
1: Ezek itt a szolnokiaktól származnak, és fontosnak tartott az akkori polgármester és az akkori képviselő testület, amiknek én is tagja voltam, hogy akkor ez a egyébként elhagyatottnak nevezhetem most ennyi év távlatából közterület hasznosuljon értelmes dologgal, és hát így alakult ki az eredeti formája. Hát az elmúlt évek során az a helyzet, hogy karbantartás kevés volt, és hát cél az volt, hogy bővítsük ezt a értéket. Egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát ritka az a hét, amikor ne keresnének kisebb-nagyobb csoportok onnan olvasva, hogy szívesen megnéznék és mutassam meg, hát természetesen megteszem.
0: Igen, több helyről igen, gyűjtenek?
1: Igen, tehát ezeket, amiket itt tetszik látni, ezek nyomós kutak, ezeket itt most a május 15-én avattuk újra egyébként a Kucskanzent. Ozsvát Lajos nevű kútfúró bácsi, kútásó bácsi élettörténetét is olvashatjuk itt a két installáción, itt van a fotója is.
0: Ő turkevei volt?
1: Igen, itten is szülött, és ott, tehát ő az, aki a kút ásással, és ezt a nagy betongyűrűt tették később le, amikor már azt tették bele, és hát itt le van írva igazából az élet története, hogy miként is dolgozott és csinálta. Itt valószínű, hogy még fogunk idehozni ilyen nyomós kutat is, bár van még a városban már nem használt nyomós kút.
0: Van még a városban olyan kút, amiből víz jön?
1: Van, mert ami, ahol messze van a bevezethetőség az ingatlanokba.
0: Hát itt akkor még haladhat tovább olyan van a terep, hogy ide még jöhetnek. Milyen kutakban gondolkodnak még?
1: Hát gyakorlatilag a kutak mellett a kútfúrással is ugye itt van a fürdőnk. De tehát ott van a gyógyfürdő, és ugye most az is napirenden van, hogy a gyógyvízzel kapcsolatos eszközöket is kiállítás tárgyává fogjuk tenni. Tehát itt mostani reményeink szerint itt, ha tovább megyünk, ott azt az emeletes épületet tetszik látni, az a fürdő része már, és azelőtt van a Holdberetyónak egy ága. De most van egy terv arról, nekünk volt már korábbi testületi döntés is, hogy egy gyalogos kerékpáros hidat innen az autóbuszpedvarról jövőknek egyenesen megteremtünk, hogy átjárjunk. Elkészült már egy gyalogos híd, tehát most még én még reménykedek, hogy a vízisínpad is meg lesz mellette, mert a tervünk volt, de egyelőre a hídnál tartunk, és akkor gyakorlatilag itt, ahogy tetszik látni ott ezt a két közlekedési...
0: Ösvény, itt meg le a kis pálkászösvény.
1: Itt van a pálkászösvény, a Berettyó part mellett, és akkor itt gyakorlatilag át lehet menni, és akkor úgy képzeltük el, hogy már ott a fürdő előtt lennének a gyógyvízfúrással kapcsolatos eszközök kiállítása. Tehát ez egy nyitott könyvnek szánjuk, mind a polgármester úr is, meg én is, ami soha nem zárjuk le, hogy na most már innen nem. Tehát ez egy élő valami lenne.
0: Ez különösen tetszett. Itt volt egy, azt mondja, hogy a víz útja a kutak, tehát itt a Zsigmondi testvérek, illetve Turkeve és a meleg kút. Itt eljöttem idefelé egy ilyen buszmegálló mellett, hogy meleg kút. Tehát ez a meleg vízre ez utal?
1: Igen, tehát ez egy folyton folyó víz volt, egy jó pár évvel ezelőtt szűnt meg a kimapadt a kút, de a nyoma megvan, és hát arról volt szó, ugye, nem tudom, most 10-20 vagy talán 30 évvel ezelőtt, és amikor szigorodtak a közegészségügyi ivóvíz feltételei. És ugye akkor kellett volna, akkor már csak csordogált, de azért sorbáltak ott az emberek az ételvizért, hogy újra kellett volna mélyíteni, mert hát a sok évtized alatt eltömődtek a vízútjai, és hát az is ténykérdés, hogy most már olyan mélyen van a talajvíz, hogy lassan keresni kell az embernek a vizet is, de úgy érzem, hogy ezek az értékek, és hát ez, amit itt tetszik látni, az együttműködésnek a szoros szálai, és én büszke vagyok arra, hogy egy olyan civil szervezetet alapítottam és irányítok azóta is, ami végül is az értékeinket mutatja be, a múlt értékeit, amire az előbb utaltam.
0: A Kócskanzán közeléből indul a vízparti pálkászösvény. Vannak játszótéri elemek, és a hajdani vízi életforma eszközeit is megtekinthetik az arra járók. Dr. Szabó Zoltánt, a Turkevéért alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.

0: S most lássuk, milyen fölülről nézve a város és a környező rónaság. Hol kanyarog a berettyó, milyen erdők, távoli épületek láthatók a magasból. A református templom körbefutó torony karzatáról mind a négy égtáj irány kémlelhető. Kereszti Roland tiszteletes úrral a parókia udvarán kezdjük, majd a toronyban zárjuk beszélgetésünket.
1: Az udvar éke tulajdonképpen meg a városi is, ez a közel 300 éves épület, ami a városnak a legidősebb épülete. Ez egy Őri András nevezetű emberé volt, aki örökségének furcsa átadományozásában azt találta ki, hogy ha a gyermekei hazajönnek Túrkevére, négy fia volt, ha jól emlékszem, és hogyha hazajönnek Túrkevére, akkor ővék lesz a birtok, ővék lesz a ház, de ha nem jönnek haza, nem költöznek haza, akkor a református egyház fogja megkapni a végrendelt 1758-as egyébként, és a gyerekek nem jöttek haza, így a református egyház megkapta ezt az épületet, és hát először lelkészi lakás, parókia volt, aztán a 1990-es évektől kezdve lelkészi hivatal és gyülekezeti teremmé avanzsált. Az udvaron pedig régi dolgokat látunk, az egyik a 200 évig a templom tetején lévő templom torony gomb, széljelző nyíl, illetve a csillag. Ezt a 2022-re elkészült teljes süveg javítás, nem is javítás, igazából teljes csere után gondoltuk, hogy megőrizzük mindenféleképpen. Ha 200 éven keresztül szolgált fent a templom tetején iránymutatóként, akkor ez legyen itt az udvaron is egy szép dísz. És a hát labirintus nagy jó szándékkal nevezhető labirintusnak, de az a terület, ami rendelkezésünkre áll, az egy kis mértani formát mutat, ami fagyalból áll, ugyanis találtunk egy 1930-as évekbeli fényképet a templomtoronyból készítettet, és ott ezen az udvaron, nagyobb területen, de buxusból volt kialakítva gyönyörű szép labirintus jellegű forma, és akkor gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk reprodukálni.
0: És ennek van egy testvére, igen, a parókia épület előtt, szintén itt már rózsákkal kombinálva, rózsatövekkel, rózsaágyásokkal kombinálva, de itt is be lehet menni, és lehet az utakon sétálni. Itt nagy is gondoskodást igényel, hogy ez mindig ilyen térd magasságban nagyjából meglegyen, és épek legyenek a növénytövek.
1: A feleségem roppant módszeret kertészkedni, és a fizikai munkát azt elvégzem, én nagyon szeretem ezt a nyírogatást, ő pedig a rózsáknak. Itt éppen valamelyik évben telepítettünk egy ilyen 150 tő rózsát, tehát gyönyörű szép, amikor itt a nagy rózsa virágzásnak, illatozásnak a közepén vagyunk. 1755. december 7-én szentelték fel a templomnak azt a részét, amit zömében láttunk, torony, meg a hajónak a legnagyobb része, és akkor a 800-as évek közepén 45-47 között volt egy bővítés, és emiatt lett a templomnak egy ilyen furcsa kettősség, amit az első rész még 18. századi ilyen barokkizáló formát mutat, a hátulja pedig klasszicista stílusban, szép jó oszlopokkal.
0: Igen, nagyon bizonytalan voltam én is, hogy akkor most hol is a bejárat? Onnan a timpanon alól, vagy innen a torony alól? Uh-huh. Honnan járt?
1: Korábban mind a két oldalról bejártak, most már csak innen a torony alól járnak be a hívek.
0: Akkor menjünk be mi is, nézzük meg a belső teret, és menjünk fel a torony karzatra, mert odáig is föl lehet sétálni. Lépünk a templom térbe. Fehér és világos kék színek dominálnak, és megjelenik a kunhímzés itt is.
1: Igen, ezt roppant fontosnak tartjuk, hogy a belső díszítésünk azért nyilván református templomot általában úgy szokták mondani, hogy ilyen dísztelen és puritán. Nyilván a kunhímzés az egy nagyon fontos dolog, hogy azok a motivumok, amik itt ezen a vidéken meghatározók, azok jelen legyenek. De sokan a templomban, mint ahogy ön is mondta, hogy hát fehér és kék, de azért nálunk is igen sok szimbólum van, csak olyan szolidan meghúzódó módon. Például itt a templomi padoknak a végében itt van egy ilyen aranyszínű legyező, vagy mi. Hát ez a Krisztus szimbólum, ugye a napszimbólum, Krisztus, mint a világ világossága, Jézus Krisztus szép fényes hajna, aki feltámadsz új világgal, ezek mind-mind a Krisztus szimbólumok. Az arany az mindig az isteni jelenlétet jelzi, illetve hát, hogyha a szószéknek a tetejére nézünk, akkor ott egy ilyen aranyszínű láng, a pünkösd, a lélek, ennek az igehirdetésben a motiváló erő személy a lélek. Ott van a pálmafa, a győzteseknek járó jelenések könyvében a győzteseknek pálma jár. Aztán itt vannak ezek a furcsa kis gombócok az úrasztala, illetve úgy hívjuk ezt a részt mi, hogy paradicsom. E körül ezek látszólag kapaszkodók, de nem, hanem gránátalmát szimbolizálnak, mégpedig azért, mert a gránátalma kívülről hát van egy formája, jó, de ugye ez aranyszínű, és hogyha kinyitnánk, ezt nem lehet kinyitni, de a gránátalmát, aki kinyitottam, az látja, hogy millió és egy kis apró mag, és akkor ez a szentírást, illetve maga a hit beli létet akarja mutatni, hogy kívülről lehet, hogy nem annyira díszes, látványos, de hogyha az ember egy kicsit belülről megnézi, akkor ott abban igen sok mag van. Maga a templom egyébként 52 méter hosszú, a belmagasság 12 méteres, szélesség és 15 méter körül van, akkor kellett, szükség volt rá. Az orgona is egyébként ezért lett ilyen nagy, mert a korábbi kisebb orgonát már túlénekelte a gyülekezet. Hát most szeretnénk a túlénekelni. Nagyon lelkes énekeseink vannak egyébként, csak az orgonának nagyobb a hangja, úgyhogy most neki kell halkulni egy kicsit, és a többieket így vezetni.

0: Facsiga lépcsőn indulunk el.
1: Igen, ez a rész 1847-ben készült el. Egy furfangos kis trükkje volt a turkeveieknek akkor, amikor a templom épült az 1754-55-ös időszakban. Erre megyünk balra.
0: Balra, igen.
1: Ugyanis ugye Mária Terézia rendelete szerint nem nagyon lehetett a főutcára néző, illetve toronnyal rendelkező protestáns templomot építeni. És hát úgy oldották meg a turkevei kedves testvérek, hogy azt mondták, hogy ez nem torony, hanem tűzőr torony. Nem templom, és akkor így tulajdonképpen ennek egy nagyon érdekes következménye lett az, hogy 1800-as évekig, vagy annak a végéig megmaradt ez a külön tulajdon viszony, jog, vagy tulajdon viszony, a kezdeti önkormányzati városé volt a torony, a hajó pedig a gyülekezeté.
0: És össze volt építve az épülettestel a torony, vagy teljesen külön?
1: Nem, össze volt építve, de csak egy oldalával találkozott, és akkor a két oldalon lévő csiga lépcső, az majd a 40-es évek közepén épült hozzá.
0: Akkor haladunk föl, itt viszont már keskenyebb a lépcső, előre engedem, és kapaszkodni se árt. És tényleg volt itt toronyőr, aki a tüzet figyelte annak idején?
1: Igen.
0: Tehát akkor ellátta a tűzvédelmi feladatokat is. Ha rendes padlás ajtó is van, akkor itt most már mind a két kézre szükség van.
1: Na, ez volt a tűzőri szoba. Én úgy tudom, hogy... Én úgy tudom, hogy negyed óránként kellett körbe menni éjjel-nappal. Egyébként itt kályhája is volt fent, mert azért egész napot itt eltölteni, főleg ilyen cudarabb időben nem lehetett kellemes.
0: Három oldalon van kis ablak.
1: Igen, mert itt a padlás van. Tehát neki fel kellett menni, és akkor körbenézni, és ha jól tudom, 10 része volt osztva turkeve, és itt, ahol a városháza és a templom közötti tér most van, ott volt korábban a tűzoltóság, és meg volt szépen a jelrendszer, hogy melyik harangon hányat üt, azzal jelezte, hogy melyik kerületben van a tűz, és akkor nem csak a tűzoltók, hanem a lakosság is mehetett. Ugye ezt borzasztó fontos is volt, mert volt itt nagy tűzvész. 1774. szeptember 14-én, ha jól emlékszem, akkor 14-én kezdődött, igen, délben. Ráadásul pont a parókia melletti házból pattan ki az a szikra, amelyik aztán a városnak a több mint 85-90%-át leégette. De volt egy, és az akkora nagy volt, hogy itt olvassuk a jegyzőkönyvben, hogy másfél évig nem is lehetett ilyen zenés-táncos mulatságot tartani a városban, emiatt már akkora anyagi kár keletkezett. Hál' Istennek azért személyi haláleset nem volt.
0: Oldalról látjuk a harangokat, pont alatta vagyunk. Három harang, egy nagy harang és két kisebb van most fölöttünk, de kijövünk ide a kerengőre.
1: Úgy vannak a harangjaink, hogy Hajdú Imre, egy helyi jogász ember ajánlotta fel 1858-ban a harangokat, és kiküldték a presbitereket, hogy mintát vegyenek, hangmintát vegyenek innen, onnan, amonnan, és többen is úgy tértek vissza, hogy ott Szeghalom meg azon a részen hallottak acél harangokat, amint nagyon jó szóltak, és akkor legyen olyan. Akkor elment egy bizottság, meghallgatta az acélharangot, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor acélból lesz egy nagy harang. Három korábbi már kicsinek bizonyult, nem hallatszott el a város szélig. Úgyhogy az a lényeg, hogy végülis Bohumban tudtak egy olyan szerződést kötni, ahol ezt a három harangot, mert amikor mondták, hogy egy év várakozási idő van minimum, akkor azt mondta Hajdú Imre, hát akkor ha ilyen sokat kell várni rá, akkor legyen inkább három, ne egy. És akkor így született meg a legkisebb harang, az 600 kilós, plusz-minusz 5-10 kiló, a középső az 1000 kilós, a legnagyobb pedig 1600 kilós. Úgyhogy ezek így úzták meg az első világháborút is, hogy az acél újrahasznosítása ugye jóval nagyobb energia, mint a hagyományos bronzharangoknak.
0: És ezt elsevitték, akkor nem, megmaradtak.
1: Ezek ezért maradtak meg, mert az acélt nem tudják olyan könnyen felhasználni, újrahasznosítani, mint a bronzt.
0: Nos, kiléptünk ide, a templomnak a gerincét látjuk itt végig, ezt az irányt, ez keleti irány. És akkor innen látjuk a városközpont egy részét. Nagyon fúj a szél, úgyhogy lehet, hogy bele-bele kap majd a mikrofonba.
1: A legszembetűnőbb az a városháza, ez még a 900-as évek előtt épült, illetve hát távolban látjuk a élénkzöld növényzetet, az pedig a Nagy Berettyó. Hogyha a keleti irányt nézzük, akkor az ott van is egy ősi rész, ahol nem lehet se fát vágni, se semmi ilyesmi munkát végezni. Tehát ott az egy ős berettyó, az összes többi az ugye szabályozott, ez a Hortobágy Berettyó egyébként egészen pontosan. Nagyon szép élővilág van kint. Olyan, mintha nagyon magasan lennénk, pedig csak 18 méter 30 centi a padló magasság, tehát nagyjából 20 méterről nézünk, és mégis ellátunk 50-60 kilométert simán, sőt, hogyha tiszta az idő, akkor a Kékest is lehet látni a másik oldalon. Tehát ez megfizethetetlen, hogy nézek, és akkor semmi nem akadályozza a látásomat, hanem itt a végtelen rónaság, pusztaság van előttünk. Hát itt meg nyilván a nyugati rész, mezőtúr, itt látszik is gyönyörű szépen a 10 pár kilométer légvonalban a szélkerék, ami ott forog.
0: Jaj, az mezőtúrhoz tartozik.
1: Az mezőtúrhoz tartozik, és hát hogyha itt erre néznénk, akkor meg itt Törökszent Miklóson is látnánk.
0: A két tornyú templomot, de most annyira nem látjuk. A katolikus templomot látjuk itt a településen.
1: Most pedig mindjárt meghallgatjuk a harangot három percen keresztül, de csak a nagy fog szólni, és ez annyira szerintem el fogja majd nyomni a hangunkat.
0: Jó, közben lenézünk a parókia udvarára, és akkor most látjuk innen az udvart, a labirintust. Nagyon szép bokor kialakítás, udvar kialakítás.

0: Nyáron táborok, a tanév ideje alatt kihelyezett természetismereti órák és erdei iskolák helyszíne. A Fekete István Oktatási Központban Fó Nagy Éva pedagógus, projektmenedzser fogadott.
1: Ez az úgynevezett keleti részek, Kelet-Újváros, ahol vagyunk, helyi védett erdő. És itt létesült a Fekete István Oktatóközpont egy ilyen civil szerveződés kezdeményezésére. Elsődleges célja itt a környezeti nevelés, az embereknek a környezethez való, természethez való kapcsolódásának erősítése.
0: Főleg a diákoknál, a gyerekeknél?
1: Igen, gyerekeknél erre van itt lehetőség.
0: Most is vannak nyári táborok, tematikusak ezek a táborok?
1: Általában tematikusak, tehát hogy amiben én vagyok itt, az egy angol tábor, nagyon népszerű ez is. A gyerekek nyilván a digitalizáció miatt nagyon ügyesek, egyre ügyesebbek, kifejezetten az angol nyelvben, és ezt próbálom ötvözni azzal, hogy nekünk is lesznek kutyás programjaink, íjászat, tehát hogy valamit megtartunk abból, amiben ügyesek és érdeklődnek, és egy picit hozzá pészünk ahhoz, ami azt mondom, hogy ugye klasszik természetközelség. Van itt lehetőség egyébként nem csak itt a helyi védett erdőben, hanem itt a környéken is. Nagyon gazdag madárvilág, állatvilág van. Kiemelném a madárvilágot. Vezetett túrákra, biciklis túrák keretében. Itt Turkevéhez kötődik Balogh János, ökológus. Van minden évben egy konferenciánk. Azért itt az iskolában is a pedagógusok is igyekeznek. Magyarországon talán azt mondom, hogy a természettudományos képzés nem biztos, hogy a népszerűbb a gyerekek körében. És ezért is látjuk azt nagyon fontosnak, hogy egy picit ide visszacsatolni, mert mikor a gyerekek kijönnek, nagyon érdeklődő, a gyerek az nagyon érdeklődő. És amikor úgy test közelből tapasztalja meg, látja, hall információkat, nyilván egy segítő attitűdöt kap, akkor azért nyitnak a gyerekek, és akkor évről évre jönnek vissza. Másik tematikus táborunk, ugye a kézműves táborok. Batikolnak, festenek, agyagoznak, a kreatív aktivitásokat megélik, az érzékszerveiket, a tapintással dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan hiánypótló dolog, amivel már egyre kevesebb tudnak, úgymondom, test közelbe kerülni a gyerekek.
0: Mert egy erdő kellős közepén vagyunk, most mondjuk el, akár az alkotás, akár a tanulás, még hogyha ilyen nyári angol tábor is, de sokkal könnyebben megy. Érzékeled azt, hogy a gyermekek hétvége felé egész másképp mennek haza, mint ahogy ide jöttek?
1: Természetesen, tehát azért az hozzá kell tenni, tehát egy ilyen nagyon impulzív világban élünk. A gyerekeket egyre nehezebb az iskolába is lekötni. Ahhoz vannak szokva, hogy folyamatos vizuális ingerekkel stimulálódnak. Itt azért ez a csend, a forgalom hiánya, az, hogy kommunikálni kell, az, hogy csapatba dolgozunk. Olyan 21. századi kompetenciákat, amit talán a nagyszüleink idejében, szüleink idejében nem volt ekkora gond, hogy segítséget kérni, megosztani információt, egymástól tanulni. Ez a hely valahogy hozza az atmoszférájával ezt a lehetőséget, meg ezt az egész érzést. Nyilván ebben a környezetben könnyű jól érezni magunkat. Ha itt van a hőkupola, akkor is itt egy viszonylag hűvösebb keretben vagyunk. Találkoznak a rovarokkal, meg tudjuk nézni a rovarokat, megtanuljuk a nevét. Tehát így épül ki egy természetes szókincs. Vannak vezetett foglalkozásaink, de azok is mindig valamilyen szinten természeti környezethez kötött.
0: Az iménti percekben Fó Nagy Éva pedagógussal beszélgettünk. Messze látunk pénteki adásában, folytatjuk majd turkevei barangolásunkat. Megismerkedünk a város közgyűjteményeivel, a Mester Hármassal, a Finta testvérek hagyatékával, a Kunhímzés színes világával és a város köztéri alkotásaival. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. További kellemes rádiózást kívánok! Szent

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
4: 10 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Isten országa az ember életének legnagyobb kincse, amelyért érdemes minden mást háttérbe szorítani. Erről beszélt július 26-án vasárnap 14. Leó pápa a Castel Gandolfói Piazza della Liberta nevű téren, ahol az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. A vatikáni média beszámolója szerint az egyházfő hangsúlyozta, hogy az Istennel való találkozás nem beszűkíti, hanem kitágítja az életet, és minden embert mély megújulásra hív. A Szent Atya az úrangyala elimádkozása után imád kért Libanonért, a Szentföldért és az egész Közel-Kelet békéjéért. Megemlékezett az erdőtüzek károsultjairól, a nagyszülők és idősek világnapjáról is. Idén 23. alkalommal rendezték meg a kárpátaljai keresztény gitáros tábort Ungváron, július 13-a és 19-e között, írta a Magyar Kurír. A programon 45-en vettek részt, köztük 38 fiatal, akik 6 gitáros csoportban napi 4 órában fejlesztették zenei tudásukat. A tábor lelki életét napi szentmisék és különleges esti ima alkalmak gazdagították, amelyeket többek között Lucsok Miklós, Munkácsi megyés püspök és András Csaba jezsuita szerzetes vezettek. A hétvégén a résztvevők az ungvári Szent György templomban gitáros misével zárták a tábort. A szervezők szerint a tábor egyszerre erősítette a fiatalok közösségét, hitbeli elköteleződését és zenei fejlődését. Forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében. Kedden és szerdán 10 és 14 óra között, közölte az MTI-vel a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Egy házas pár vesztette életét, további 5-en pedig megsebesültek a dél-oroszországi Rostovná-Donut ért ukrán dróntámadás következtében. Közölte Yuri Slusár, a rostovi régió kormányzója hétfőn a Max Messengeren. 2 sebesült állapota súlyos. A tájékoztatás szerint lezuhant drón okozott tüzet egy magánvállalatban, több raktárban és lakóépületben. További orosz közlés szerint Belgorodot az éjjel tömeges rakéta támadás érte, 12 civil megsebesült, közülük 2 gyermekek. 2 ember meghalt Seattle-ben, és többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap. A nyugati parti nagyváros mellett tartott esemény látogatói közül 2 ember a helyszínen életét vesztette, 4-en kerültek lőttsebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos, közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei. Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható, késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: Johannes Brahms második D-moll magyar táncát a Budapesti Fesztivál zenekar játszotta Fischer Iván vezényletével. Heti zene, Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat! Magyarország mindig is erős volt karmesterfronton, a meghatározó hazai dirigensek sora, köztük Reiner Frigyes, Ormándi Jenő, Fricsai Ferenc, Doráti Antal, Kertész István, Solti György, a Wagner ringjét Bayreuthban bemutató Richter Jánostól és Nikis Artúrtól ered. Az 50-es évekre vonatkozó mondás, ha bárhol a világon eldobunk egy követ, biztos, hogy eltalálunk vele egy magyar karmestert, pedig arra utal, volt idő, amikor a földkerekség leghíresebb szimfonikus együtteseit magyarok irányították. Közülük Szél György 129 éve június 7-én született, és a héten csütörtökön július 30-án lesz 56 esztendeje, hogy 73 évesen elhunyt az Egyesült Államokbeli Clevelandben. Személyében a 20. század középső harmada nagy karmester generációjának legendás tagjára emlékezem, akit kisgyermek korában az új Mozartként emlegettek. Alig tízesztendősen már európai turnén mutatkozott be, zongora játékával bámulatba ejtve a szakmai és laikus közönséget egyaránt. Nagy ambícióval komponált és 17 évesen a berlini filharmonikusokat vezényelte. Egy évvel később maga Richard Strauss, a berlini királyi opera főigazgatója hívta meg dalszínháza karmesterének, két évvel később pedig a Strasbourgi Városi Színházhoz is beajánlotta. Egész Európában turnézott különböző zenekarok élén, ennek során 1920-ban látogatott vissza szülővárosába, Budapestre. Az operaházban Bizé Kármennyével mutatkozott be. A II. Világháború előtt az Egyesült Államokba emigrált, ahol 1930-ban már debütált a St. Louis-i szimfonikus zenekarral. Arturo Toscanini az elsők egyikeként karolta fel Szél Györgyöt, amikor zenekarához, az NBC szimfonikusokhoz egy 4 koncertből álló sorozatra hívta meg 1941-ben. Egy évvel később mutatkozott be a New York-i Metropolitanben, amelyben hosszú esztendőkön át rendszeresen dirigált. 1943-ban a New York-i filharmonikusokkal koncertezett. 1946-ban örökölte meg a Clevelandi szimfonikus zenekart nem kisebb előttől, mint Erich Leinsdorftól, aki katonai szolgálata miatt csak kevésbé foglalkozhatott együttesével. A Clevelandi zenekar egyike volt az amerikai zenekarok középmezőnyében működőknek. A valóban nagy együttesek, mint a New York-i, Chicago-i, Boston-i, Philadelphia-i és természetesen az NBC szimfonikus zenekar, mind szakmailag, mind anyagilag messze fölötte álltak. Amikor 1946-ban frissen szerzett amerikai állampolgársága birtokában Szél elfogadta a főzeneigazgatói posztot, szerződését kemény feltételekhez kötötte. Szinte korlátlan hatalmat gyakorolt a zenekar felett, 100 fölé emeltette a létszámot, de a nem elég magas színvonalon muzsikáló tagokat kegyetlenül elbocsátotta. Az akkoriban még nem elég fejlett zenész szakszervezet követeléseit figyelmen kívül hagyta, és olyan mennyiségű és minőségű intenzív próbamunkát követelt, amely saját rendkívül magasra állított mércéjének megfelelt. Igaz, magától sem kívánt kevesebbet, minden próbára rendkívül precízen felkészült, és katonás fegyelmet követelt muzsikusaitól is. Meg is lett az eredménye, néhány esztendőn belül a Clevelandi szimfonikusok felzárkóztak a többi vezető zenekarhoz, és Szél György negyedszázados működése idején a világ élvonalában is maradtak. Már jóval a halála után oda került Christoph von Dohnányi mondta egyszer, hogy egy-egy jól sikerült hangversenyük után a kritika még mindig Szél György munkáját dicséri. Repertoárja az osztrák-német klasszikusokon és romantikusokon alapult, de ott találjuk néhány zeneszerző kortársát is. Miután világszínvonalra emelte zenekarának játékát, szoros kapcsolatot ápolt a Columbia lemeztársasággal, és több tucatnyi, máig etalonként ható felvételt készített, de Európában is gyakran állt vezető zenekarok, a bécsi filharmonikusok, a londoni szimfonikusok, és élete vége felé az amsterdami Concertgebouw élén neves hanglemez stúdiókban. Szél György még a régi idők azon karmesterei közé tartozott, akik meggyőződése szerint csak diktátori módszerekkel lehet jól irányítani egy zenekar munkáját. Nem volt szeretetre méltó egyéniség, ellenkezőleg rideg, végtelenül szigorú, zsarnoki természetű embernek ismerte környezete. Szent meggyőződése volt, hogy tiszta, teljes és maradandó értékű művészi produktum csak úgy hozható létre, ha a karmester a legapróbb részletekig kidolgozván a darabot, elképzelésének minden kicsiny mozzanatát maradéktalanul megköveteli a zenészektől. Analitikus hallása révén úgy ismerték, mint kémikust a karmesterek között. Írta róla Norman Lebrecht Maestro című dirigensekről szóló könyvében. Félelmetes zsarnok volt, aki azt is meghallotta, ha egy hangszert 420-as vagy 424-es rezgés számúra hangoltak. Legjobban bestiális szakértelmétől féltünk, mondta egyik asszisztense. Clevelandi zenészeit kötelezte, hogy európai turnéjukon mindig mellényes öltönyt viseljenek. Ez a róla máig keringő néhány rosszízű emlék vitathatóvá teszi, de művészi nagyságát soha meg nem kérdőjelezi. Szél György hátrahagyott nagyszámú kitűnő lemezfelvétele mind őt és művészetét igazolja. Ezekből hallhatnak válogatást a Dalamív mai adásában 16:30-től.

0: Antonio Vivaldi H-moll koncertójának harmadik tételét az angol koncertzenekar játszotta Trevor Pinnock vezényletével. 10 óra 22 perc. Ajánlunk következik. A három gimnazista tanulni ment múlt évben Medjugorjéba, a Krizsavác-hegyre, tanulni önmagáról, az életről, és mindeközben megtapasztalták Isten végtelen szeretetét. A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a zarándoklaton szerzett és megélt élményeikről számolnak be.
1: Talán még soha nem mentem olyan lelkülettel, mint idén Medjugorjéba. Csak azt vártam, hogy ott legyek, és leborulhassak, és sírhassak Isten előtt, hogy egy kicsit megbékéljek, vagy egy kicsit jobban érezzem, hogy ott van velem. Az egyik este pont, amikor elég el voltam így keseredve, és mondtam az Úrnak, hogy akkor most kérlek, hadd kapjak valamit, mert most el vagyok nagyon keseredve, akkor felcsaptam a Bibliát, és egy tökéletesen odaillő részletet olvastam elsőre, úgyhogy nem kerestem semmit a Bibliába igazából. Ez egy nagyon nagy megnyugvást adott. Hát szerintem azt tudom mondani, hogy annyira azt érezni, hogy lát engem Isten, és hogy tudja, hogy miben vagyok, annyira még soha nem éreztem. Szóval ez így egy kicsit megnyugvást adott, de nagyon vártam Medjugorjét, hogy még közelebb tudja kerülni Istenhez, mert ott tényleg lehet érezni Istennek a jelenlétét.
0: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a zarándoklaton szerzett tapasztalatairól számol be három gimnazista, akik múlt évben vettek részt a Mladifest keresztény fiatalok ima találkozóján Medjugorjében.

0: a Helyes Beat felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Első rész. Csak arra figyelt fel, hogy aranyos fény vetődött a kamra homályos sarkába, ahol az illatos szénával bélelt vackon négy testvérkéjével jól lakottan szendergett. Az aranyos fénnyel együtt hűvös, jószagú légáramlás tódult be, és erre felnyitotta kékes szemecskéjét. Beleszimatolt a levegőbe, és nagyot prüsszentett. Mikor kikeveredett a jóleső zsibogásból, mely egész testén végigfutott és újból felpillantott, észrevette, hogy két fej hajol föléjük vizsgálódva. Milyen aranyosak és milyen kövérek, különösen ez a fekete orru, szólalt meg az egyik kedvesen szeliden. Igen, kövérek, mint a duda, válaszolt a másik mérgeskedve. Ezért olyan sovány a brigi. Már csont meg bőr a szegény kutya. Ezek a pockok mindent kiszívnak belőle. Túl kell adnunk rajtuk minél előbb. De még nagyon fiatalok, kelt védelmükre a szelíd hang. Enni sem tudnak rendesen. Ne vegyük el az anyjuktól szegényeket, etessük még pár hétig. Ennyi kölyket? Hová gondolsz? Egész kondérral főzhetnék nekik, időm sincs arra, hogy vesződjen velük. Majd megtanulnak enni az új helyükön. Délután vidd el ezt a füstös orrút, ahová kérték. Ez a legerőszakosabb és a legnagyobb. Ne félj, nem hal éhen. A hangok eltávolodtak, és az aranyos fény kiszökött a becsukódó ajtónyíláson. A homályos derengésben füstös orrú pofácskájában is kihunytak a kékes mécsesek, és lábacskáit égnek vetve mély álomba merült. Később felérzett arra, hogy anyja tejszagú teste melengetve veszi körül. Közelebb húzódott, és belefúrt a kis testét az édes, puha, dajkáló szőrzetbe. Csípős hideg ébresztette föl, és érezte, hogy a levegőbe emelik, és valami sötét kuckóba dugják. Talpacskái puhaságba süppettek olyan mélyen, hogy a puhaság egész testét körülvette. Szimatolgatva próbált ismerkedni környezetével, de egészen idegen szagok csaptak az orrába. Anya és a testvérkék illata eltűnt. Már éppen panaszosan hívni akarta őket, de torkának adta hang, mert a kuckó himbálózni kezdett, és megindult vele együtt valahová, az ismeretlenbe. Görcsösen megfeszítette testét, de a himbálózás leverte gyönge lábairól, és a puhaságba lökte, ami nem is volt olyan kellemetlen, és elzsongította félelmét. Később hangokat hallott, beszédet és furcsa zajokat, melyek egyre hangosabbak lettek, aztán nyikorgást, kiáltozást, nevetgélést, és végül a himbálózás megszűnt, de ugyanakkor a talpa alatt valami vad zúgást támadt. Ilyetten lapult le, és azt hitte, a fejére szakad minden, de nem történt semmi baj. Füle lassan megszokta a zúgást, félelme is alább hagyott, és elaludt. Egyszer csak felriadt, mert kattant valami a feje fölött, és világosság csapódott a kuckóba. Gyengét kezek kiemelték, és szilárd talajra állították. Bámészan nézett körül az ismeretlen környezetben. Vajon hová került, és ki kezek itt? De nem maradt sok ideje a tűnődésre, mert kis tálkában tejjel kínálták, mire olyan hatalmas éhség támadt fel benne, hogy se látott, se hallott, csak mohol lefetyelt, amíg az utolsó cseppet is eltüntette. Mikor jól lakott, többen is körülfogták, becézgették, játszottak vele, és ő boldogan ugrándozott, szaladgált, vakkangatott éretlen kölyök hangján. Aztán ölbe vették, és lágyan simogatták a fejecskéjét, fülecskéjét, igen, igen, ott-ott, ahol olyan jól esik, az egész csöpp kis testét, ahogy anya szokta. Kellemesen bizsergett a bőre, minden porcikája elernyett, kinyújtózott, és szorosan belesimult az ölelő karokba, nehogy valamit is elmulasszon a dédelgetésből. A fülébe duruzsoló hang olyan megnyugtató biztonságérzettel töltötte el, mint gyermeket az anyja ölében. Pici kutyám, de aranyos vagy! Most hát a miénk leszel, itt maradsz. Ne félj, jó dolgod lesz. Csak olyan csöppike vagy még, sírni fogsz az anyád után. De majd megszokod, ugye? Okos leszel, erős leszel, szép nagy kutya leszel, ugye? A kiskutya a kezek és hangok becézgetésére majd elolvadt a gyönyörűségtől. Fejét egészen belefúrta az ölelő kar hajlatába, és nem sokára lecsukódott a szeme.
Azt már nem is vette észre, hogy gondosan becsavargatták egy öreg férfi kabátba, és vastag pokrócra fektették. Aludt, mint a bunda.

alacsonyos csend borult a házra. Mindenki az igazak álmát aludta. A kora tavaszi égból derengő csillagfénye halványan szűrődött be az ablakokon. Semmi sem mozdult. Az előszoba sarkában leterített pokrócon az öreg kabát ráncai közt aludt a parhányi kis élet, füstös orrú, az alig 4 hetes kutyácska. Álmodott. Testvérkéjével hancúrozott, birkóztak, hemperegtek. Anyját is látta, a nagy farkas kutyát. Érezte teste melegét és az édes tejszagot, amit a teli emlők árasztottak. Összefutott a nyál a szájában. Oldalára fordult, befúrta fejét a kabát ráncaiba, és csukott szemmel kutatni kezdett az emlők után. De hát hol van? Hol van az az emlő? Hiszen itt úszik a szaga a levegőben, és itt érzi anyja melegét is. Biztosan elkapkodták a többiek. Még beljebb furakodott, és egyre izgatottabban keresgélt. Az álom tündér fájtla lassan tovalibbent. Már nem látta a testvérkéket, sem anyját. A tejszag is a semmibe foszlott. Hát hol vannak? Hova lettek? Nagy nehezen kikecmergett a kabát szövevényeiből, és csodálkozva körülnézett. Ha, nincsenek itt. Talpra ugrott, körüljárta, körülszaglázta a kis előszobát, a nyitott ajtón bement a konyhába. Hopp, itt tejszag van, anya is biztosan itt lesz. A földön kis tálkában tejet talált, és belenyalt. Tej, de nem az igazi, nem az anyáé. Hol van? Hol van? Futkosni kezdett föl s alá. Itt sincs, ott sincs, nincs anya, nincs sehol. Hirtelen olyan fájdalom fogta el, hogy keserves sírás budjant fel a torkán. Anya! Először halkan, aztán egyre erősebben, mint vészjelző sziréna hullámzott a magasba bánatos vonítása. Föl és le. Le és föl szállt a hangja, egyre fájdalmasabban, egyre kétségbe esettebben. A szobában mozgolódás támadt, fény gyulladt, és felpattant az ajtó. Ketten is siettek felé csitító szóval. Kis kutyám, hallotta az esti hangot, kis csöpségem, ne sírj, ugye anyádat keresed? Ne sírj, ne sírj, nézd, itt van tejecske, így áll. Elfordította a fejét, és tovább jajongott. A másik valaki, akinek olyan szaga volt, mint a kabátnak, fölkapta, és mindketten simogatni, nyugtatgatni kezdték. Most már halkabban, de azért tovább kesergett. Az asszonyka beledugta ujját a tejbe, és a szájába nyomta. Egy darabig csöndben szopogatta, nyalogatta az ujjat, de mikor elfogyott a tej róla, újból sírásba tört ki. Au! Anya! Anyát akarom! Au! Mit csináljunk vele? Kérdezte a férfi hang. Majd teljes kenyeret nyomok a szájába, talán megnyugszik és elalszik. Füstös orrú elfogadta a teljes cuclit, cuppogva szopogatta, közben-közben felfeljajdult, de már nem olyan kétségbe esetten. Mikor elcsendesedett, becsavarták a kabátba, és a csöpkutya a sírástól kimerülten elaludt. Az éjszaka folyamán még kétszer felsírt, mint egy elhagyott árva gyerek, de gazdái türelmes, megértő csitítgatására megfeledkezett bánatáról, és megnyugodott. Lassan hajnalodott, a tárgyak körvonalai kibontakoztak. Füstös orrú kimászott a kabátpójából, bársony talpacskáin ide-oda bolyongott, vizsgálódott, és fényes tavacskákat hagyott maga mögött. Hallgatózott. Ismert és ismeretlen hangok birizgálták a fülét. Kakas kukorékolást, kutyaugatást már otthon is hallott, de most valami olyan zúgás dübörgött fel, ami megrázta a házat, és zörögtek az ablakok. Ilyetten futott vackához, és lelapult. Az első hajnali vonat robogott Pest felé. Mind jobban kivilágosodott. A tavaszi reggelben halk zsongással ébredezett a világ. Friss szellő borzolgatta a pattanásig feszülő rügyeket a gyümölcsfákon. Felkapta és tovasodorta a madarak pittyegését, kerti kapuk csapódását, a munkába indulók lépéseinek zaját,
biciklik surrogását, motorkerékpárok prüszkölését, kannák csörömpölését, a sarki vízcsap zubogását. A zajok és hangok egyre sokasodtak, előkúztak a kertekből, házakból, ólakból és istállókból, mezőkről és utcákról, egymásba olvadtak, és mint a szív dobbanása egyetlen lüktetésben zengett az új napdala. A kiskutya a zajok egybefonódó ritmusától elandalodva, békésen elszunnyadt. Négy lábát széttárva olyan elégedett pofácskával feküdt a hátán, mint egy jól lakott csecsemő. Minden éjszakai bánatát, keserűségét, anyja utáni vágyakozását feledve, jó érzésekkel eltelve aludt. Azt sem hallotta meg, hogy felnyílt az ajtó, és gazdái föléje hajoltak, hogy betakargassák.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. Az első részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, Pók Ica új otthona.

Pók Ica, a kis pókocska, egy parasztházban lakott, két hatalmas ódonszekrény között a félhomályban. Olyan helyen, ahová a nap sem süt be. Ebben a házban lakott Erika néni is, aki Pók Ica nagy örömére nem túl gyakran takarított ebben a félreeső szobában, s így a pókháló zavartalanul várhatta röpködő áldozatait. A kis pókocska nyugodt boldogságban élhette minden napjait. A kellemes sötétség nyújtotta neki a biztonságot s a békét. Egy reggel rémisztő dolog történt. Erika néni váratlanul belépett a szobába, s kihúzta a sötétítő függönyt, amely már ki tudja mióta volt behúzva. A napfény bevilágította a helyiséget, Pók Ica pedig úgy megrémült, hogy ijegységében villámgyorsan bemászott a szekrény mögé. Egy darabig ott is maradt, s onnan hallgatta, amint Erika néni énekel magában, s közben tesz-vesz a helyiségben. Miután elment, a kis pókocska is előmászott. Kereste a gondosan megszőtt hálóját, de nem találta. Óvatosan kitipegett a szekrény külső oldalára, s körülnézett. Te jó ég! Suttogta halkan. Kitakarított? Az addig búskomor helyiség csillogott-villogott a tisztaságtól. Egy új szőnyeg is le volt terítve a régi helyett, s hófehér, virágillatú függöny lógott a karnison. A nap hétágra sütött, és be is világította a szobát rendesen. A kis pókocskának mindez nem volt ínyére. Nem is igazán jött elő a fényre, csak miután sötét felhők takarták el némileg a napot, és emiatt a szobában is félhomály lett a fényár helyett. Erika néni olyan alaposan takarított ki a szobában, hogy még csak egy porcica sem maradt utána. Pók Ica tudomásul vette a történteket, majd újra munkához látott, s ugyanoda, ahol az előző hálója feszült, elkezdett szőni egy másikat. Két nap múltán Erika néni ismét belépett a szobába, s az új hálót megint leszette egy porolóval. A fáradtságos munkával elkészített, mellesleg tökéletesen kivitelezett és látványos csapdát pillanatok alatt lekapta a helyéről. A kis pókocska aztán újra megszőtte. Ez így ment napról napra, s a kis pók nem hátrált meg. Nem tanulva az előző esetekből, mindig pórul járt. Nagy sokára, amikor már ki tudja hányadik alkalommal tűnt el a hálója, ismét előmászott a szekrény mögül, s végre elgondolkodott magában. Talán máshol kellene szerencsét próbálnom, de ez a sötét hely oly csábító, oly nyugodt. Ennek ellenére fogta magát, s elindult a szoba másik sarka felé, ahol egy nagy fésülködő asztal állt. Végigmászott a plafonon, s közben megállt a csillár tövénél. Nem rossz hely ez sem, de itt túl világos van, mondta búsan. A csillár szerteágazó részei valóban kínálkozóan meredeztek. Remek hálót lehetett volna oda szőni, de a kis pókocska ment tovább a fésülködő asztal felé. Amint elérte a plafon sarkát, lefelé kezdett mászni, de egy nagy festmény az útját állta. Azt is jól megnézte magának.

0: friss virágcsokorhoz ért. A virág egyik szára súrolta a falat. A kis pókocska átmászott rá, s közben mélyet szippantott a levegőbe.
1: Milyen finom illat,
0: mondta kábultan. Majd a hálója segítségével leereszkedett a fésülködő asztal peremére. Amikor mögé mászott, a látványtól elöntötte szívét a boldogság. Remek helynek bizonyult a komor sötétséget nyújtó bútorlap háta, amit eddig nem is sejtett. A közelben lévő virág illata pedig némileg visszahozta neki a rég elhagyott mező gyönyörű emlékét. Nem is kellett ennél több. Szinte azonnal belekezdett a hálószövésbe, s miután végzett vele, a közepére mászott, s megpihent. Nagy szerencséjére Erika néni figyelmét sokáig elkerülte a fésülködő asztal hátulja, s így Pókica hosszú távon új otthonra tehetett szert. Egy csodás, békés otthonra, ahol megvolt a jó kedve, a nyugalma, de sajnos a magánya is. Erika néni az elkövetkező napokban szellőztetett a helyiségben, s ennek következtében az ablakon berepülő legyek csak úgy nyüzsögtek a szobában, Pókica nagy örömére. A kis pókocska boldogságához már nem is kellett semmi más. De aztán mégis jött valami, azaz valaki. Pók úrfi, aki mindeddig a szoba egyik félreeső s egyben legsötétebb sarkában lakott magányosan, de mivel Erika néni ott is kitakarított alaposan, ezért neki is mennie kellett. A két kis pók hamar egymásra talált. Osztoztak az élelmen, s az új közös otthonon is, ott a fésülködő asztal sötétjében. Azóta Pókica és Pók úrfi szeretetben, békességben, boldogságban élnek, s együtt szövik tovább az álmaikat.

Fecske László, Pókica új otthona. Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Herjetta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.

0: Mikola Péter felvételeit hallották. Elhangzott a Varázsdoboz.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az iskola témáját járja körül az idei Arcus Temporum Fesztivál, amit augusztus 21-e és 23-a között rendeznek meg, immár 22. alkalommal a Pannonhalmi főapátságban, közölte a főapátság az MTI-vel. A szervezők tájékoztatása szerint Bach és Kurták György zenéje adja a gerincét a zenei programnak, míg az idei irodalmi díszvendég Parti Nagy Lajos lesz. A spirituális alkalmakon egy 1000 éves időutazáson vehetnek részt a vendégek, a 800 éves bazilikától a 21. században épült koncertteremig. A liturgia mellett a bencés szerzetesek által vezetett programokon is részt vehetnek a látogatók. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írta a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola, óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanítóképzést is többen kezdhetik meg. A főiskolát idén közel 900-an jelölték meg első helyen, szeptemberben pedig több mint 520 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök szentmisén áldja meg. Az egyedülálló 19. századi fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Megújítja a csepeli hévet a hazahozott Európai Uniós forrásokból a kormány, adta hírül Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán vasárnap este. A miniszter közölte, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a csepeli, a ráckevei és a szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírják. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tájékoztatott Vitézi Dávid. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sok felé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Króli Tamás vagyok, feleségem Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava Podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. A mai vendégeink pedig egy házaspár, Tóbis Bori és Nyuli Gábor, akik a magyarországi Koret Lumen Christi közösségnek a vezetői. Isten hozott benneteket itt a podcastba.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
5: Köszönjük a meghívást.
3: Na és a közösségről fogunk beszélgetni meglepő módon. És aminek a létezéséről mi nagyon régóta tudunk, ugye, ismerjük is mindig, szóval hogy úgy volt a perifériás látásunkban mindig is benne volt a Koret Lumen Christi közösség. Mélyebben túl, tehát mindig hallottunk, voltak tanúságtevők, akik jöttek és arról meséltek, hogy milyen fantasztikus dolgok történtek velük, és hogy karizmatikus is, meg mégiscsak nagyon mély kontemplatív is, és csomó minden olyan dolgot mondtak, ami nagyon jól hangzik, és néha az ember azt gondolja, hogy összeegyeztethetetlen egymással, mert a kettő kioltja egymást. És hogy amikor egy picit megismerkedtünk a Damien Steinnek a személyével, mert róla is folyamatosan lehetett hallani, hogy Magyarországon sokszor itt volt, ugye az eukarisztikus kongresszuson is felszólalt, és úgy. És hogy az emberek úgy meg, hogy igen, hallottuk a megszólalását is, nagyon mély volt, és nagyon-nagyon klassz volt. És amikor kicsit utána néztünk, és azért nagyon jó ez a podcast sorozat, mert itt még jobban utána néztünk az ő személyének, hát egy lenyűgöző ember kiderült. Én nem is tudom, hogy találkoztam még olyannal, aki ennyire hitelesen tudott, és ennyire a hétköznapi életről valóságosan, és ugyanakkor a csodákról ennyire hitelesen tudott volna beszélni arról, hogy hogyan éli meg a kereszténységet. Tényleg lenyűgöző volt. Engem nagyon mélyen eltalált. Na, szóval hogy az első kérdés így a bevezető után az az, hogy ti hogyan találkoztatok a közösséggel, és hogy mi volt az, ami elsőnek megfogott benne?
4: Hát ez egy hosszú történet. Nem tudom, hogy Kovács Gábor atyát ismertétek még?
6: Igen.
3: Én nem.
6: Egyszer volt nálunk egy előadáson.
4: Na, ő egy ilyen személyiség, mint a Damien, tehát ő volt, vagy hát van, csak most már odafönt folytatja a tevékenységét. Ő volt az, aki abszolút a karizmákat, meg a mély katolikus hitet, ő teljesen összefésülte. És vele is úgy találkoztunk, hogy amikor én hát megkeresztelk, vagy megbirmálkoztam, akkor előtte volt egy lélekszeminárium, ami ugye a Szentlélekben való életbe vezet be, és egy Szendrei Miklós atya nevű ferences nem olyan rég halt meg, ő is, talán ismeritek is a Miklós atyát. Ő csinált ezt a kurzust, és minden szép és jó volt, csak amikor ugye végére értünk, akkor ugye végig arról tanultunk, hogy akkor jelek meg csodák, vagy nem végig, de hogy a Szentléleknek a működését kísérik a jelek és csodák, és azt is tudtuk, hogy ez ugyanaz egykor, ma is mindörökké. És akkor úgy végül ért a történet, megbírválkoztunk, és akkor én vártam, hogy akkor most hol vannak a jelek, meg a csodák, meg minden. Tehát én így és ez egy kicsit így rögeszmémé is vált, hogy mindenhol ezt kérdeztem, mindenhol ezt kerestem, így kerültünk talán össze Gábor atyával is. És akkor valaki, aki tudott az ő köreiből az én keresésemről, ők küldtek egy cikket a Good News nevű újságnak, amely a kinti karizmatikus megújulásnak az újságja, ahol volt egy interjú Damiennel. És gyakorlatilag arról szólt, hogy őnek is ugyanez volt a problémája, hogy most akkor hol vannak a jelek és a csodák, és akkor így leírta így az útját, hogy ő hogyan találkozott ezzel. És akkor mondtam a Gábornak, hogy az embert meg kell ide hívni Magyarországra. Mire Gábor, hogy volt egy keddi kis imacsoportunk, ott Budaörsön laktunk akkor már, és akkor legalább, hogy mondott, nevetett, hogy hát nem lehet egy kedd estére Angliából valakit ide rángatni, hogy akkor elmesélje, hogy mégis mi van, de aztán utána, ugye 2008-ban, akkor végülis aztán úgy alakultak a dolgok, hogy Katona Istvánék, Emmaus, ugye, az Emmausok közösség, ők hívták meg, és akkor volt itt az első karizmaiskola nevű kurzus, és mi ott vettünk részt, és az egy nagyon nagy aha élmény volt. Tehát mindaz, amit elméletben hittünk, vallottunk, akartunk látni, azt a gyakorlatban is láttuk, és akkor az egy ilyen nagy áttörés volt nekünk. Mert mindaz, amit a Gábor atyától így megtanultunk, meg így csináltunk is, csak épp hiányzott ez a plusz, hogy tényleg lássuk is, az ott áttört, és ott láttunk olyan dolgokat, hogy akkor azt mondtuk, hogy na jó, ez nekünk nagyon kell.
3: És akkor az teljesen egyértelmű volt, mert így belenőttetek ebbe a karizmatikus mozgalomba, ugye nagyjából, tehát így a...
4: Hát én úgy nőttem bele, hogy a pasaréti ugye ferences templomba jártam hitarra, ott volt a Miklós atya, aki karizmatikus volt, ő sodort minket, így az fiatalokat, tehát errefelé terelgetett is szép csendesen így az egész hittancsoportot így a megújulás felé, igen, és aztán átkerültünk a Gábor atyához, aki egyébként a Miklós atyának is nagy barátja volt, és ő viszont, hát ő nagyon mélyen, tehát ő neki teológiai doktorátusa volt, és nagyon, nagyon mélyen katolikus. Tehát őnál tudtuk, hogy a keskeny úton járunk, és amit ő mond, az úgy van. És ő elmondta, hogy ezek a dolgok működnek, a hagios.hu honlap, ami az ő honlapja.
3: Igen, láttam is. Igen,
4: azon
3: igen,
4: fantasztikusan leírja, azt is leírja, hogy ő hogy ment ezen keresztül, hogy hogy ismerte fel a Szent Lelket, mint egy dohányzó és kicsit olyan negatív pap, hogyan talált rá a Szent Lelket, nagyon izgalmas. És ott egyébként leírja nagyon szépen a hittani alapjait is az egésznek, hogy ez miért valós még ma is, és miért működhet ma is, sőt, miért kell működnie ma is, tehát visz, hogyan lehetséges.
0: És az elejétől kezdve teljesen együtt jártátok ezt az utat, hogy Gábor, te ebben végig partner voltál, vagy ugyanúgy benned volt ez a szomjúság? Te honnan jössz?
5: Amikor megismerkedtünk Porival, nekem akkor mélyült el a vallásosságom, hogy az Isten hitem igazán, tehát az 20 éves korom elején, és utána együtt jártuk ezeket a hittancsoportokat, belekerültünk itt a magyar karizmatikus megújulásba, ha lehet így mondani, és ugye ott még volt az a vákum, amit Bori mesélt, hogy még vártunk valamire, hogy még ez nem teljessége annak, amit várunk, és ez a karizmaiskola, amiről szó volt, ez pont ezt mutatta be, hogy 3 nap alatt megtapasztaltuk azt, hogy igen, ezek a karizmák működnek. Kutya közönséges emberek között is, amelynek mi vagyunk, meg mindenki, aki ott részt vettünk, és az utolsó nap jött a mérleg másik fele, a másik nyelve, vagy másik serpenyője, hogy mi kell ahhoz, hogy ez tényleg működjön az életünkben. És az apró betűs dolgok, hogy a személyes mély imai élet, és mindaz, ami az egészet hitelessé tette számunkra, hogy ez nem csak valami látványosság, hanem a mély keresztény életnek a szükségszerű belejárója. És ez az, ami minket nagyon-nagyon megfogott a közösségben.
3: De figyeljetek, és akkor az volt, hogy kinek, oké, jöjjön a keddi alkalomra Damien Stein, és akkor kerestétek az e-mail címét, vagy hogy működött ez a dolog, és akkor legyen szíves, jöjjön el, itt vagyunk mi.
4: Aha, hát valahogy így, egész konkrétan, igen, így megkerestük.
3: És ő visszaért, azt mondja, jó, oké, jövök, szívesen.
4: Nem, azt már az István atyáik szervezték, mert az volt, igen, mert így elmesélem, volt egy ilyen bonyodalom, hogy ugye neve az, hogy Damien.
3: Igen.
4: És akkor az hittan csoportban az egyik ilyen szangvinikus alkatú ember mondta, Damien, hát úgy hangzik, mint Démon, és hogy ez mi ez? És
3: hát az Omen című filmben, nem tudom, hogy
4: nem néztük,
3: de annak Démien a főszereplő.
4: Ja, na hát, na mindegy, ő rohant el Katona István atyához ezzel a cikkel, hogy akkor különböztesse meg, és Katona István atya meg rögtön ráharapott, és mondta, hogy na, ez akkor igen, keressük meg ezt az embert, és szóval így indult igaziból. Tehát aha, tulajdonképpen ez az első karizmaiskát ők szervezték. Mi meg ott találkoztunk Démien először élőben, ugye? Azt hiszem, igen.
5: Igen. Ez 2008.
3: És akkor ezt követte azonnal, hogy akkor mi is megalapítjuk itt Magyarországon?
4: Nem.
3: Akkor, hát ez még messze
4: igen, van. Akkor az volt, hogy ugye, akkor viszont kapcsolatban maradtunk, mert hogy kiderült, hogy amit a Gábor atya tanított nekünk, hogy akkor napi X ima, nem tudom, zsolozsma, szentsége, gyónás, tízet, tehát ilyen nagyon egyszerű dolgok, de vegyük komolyan, azt korábban ezt csinálja. Tehát gyakorlatilag azt, nekünk volt egy ilyen aha élményünk is, hogy hát mi ezt éljük. És akkor tök jó, hogy most már még egy lépésre tovább, és akkor ezt elmeséltük Démiennek, aki úgy gondolta, ő is akkor még, hogy majd ebből a budaörsi csoportból, ahol többen voltunk ezen a karizmaiskolán, megalapul egy ilyen kis magyar csoport. És el is kezdtünk egyébként Budaörsön ilyen kis gyógyító alkalmakat rendezni, ahol legnagyobb meglepetésünkre tök komoly dolgok meggyógyultak. Tehát egy lány, akinek kivették a petefészkét, megvan a tanúságtétele, és eljött az, hogy egy nagyon nagy vérzéssel, ott megállt a vérzése, mint a vérfolyásos asztalnak, és utána elment ultrahang, és az orvos, aki kivette a petefészkét, az ultrahangozta, és ott volt a kivett petefészek.
3: Tehát ez amikor ott volt a Démien, ugye? Tehát
4: ez már úgy volt.
3: Amikor a karizma iskolában részt vettetek.
4: Igen, amikor elmondta Démien, hogy ezt meg ezt kell csinálni, így meg így csináljátok, és akkor aztán elkezdtük csinálni, igen.
3: És te orvos vagy.
4: Igen, én orvos vagyok.
3: És akkor te az orrod előtt történt ilyen.
4: Igen, de ugye ez sokkal, tehát ott rögtön csak annyit mondott a lány, hogy érezt, hogy elmúlt egy melegséget érzett, és később írta meg a tanúságtételt, nem olyan rég találtam egyébként meg így a leveleink között, úgyhogy.
0: De nekem az elsőre úgy megütötte a fülemet, ez egy karizmaiskola, hogy ez lehet tanulni, meg ez tanítható dolog.
5: Ez egy nagyon jó kérdés, tehát hogy a karizmák a Szentléleknek az adományai. Ha adja a Szentlélek, van, ha nincs, nem adja, akkor nincsen. Ez a fele igaz, hogy nem lehet kicsikarni, nem lehet kiérdemelni, de az viszont igaz, hogy elő tudjuk készíteni magunkat arra, hogy befogadjuk, meg tud érni az ember arra, hogy ha van egy karizma, akkor azt hogyan kell használni. És karizmák is általában nem úgy jönnek, hogy itt van készen, hanem van egy csírája, és az ember hűségesen használja, akkor utána növekszik, csiszolódik, egyre jobban működik. És ezt viszont meg lehet tanulni. Azt, hogy milyen legyen az ember élete, hogy ezek működjön, hogy működjön a gyakorlatban, ezeket meg lehet tanulni. Magát a karizmát azt a szent lélek adjam.
3: És maga a karizma is az ugye arra jó, hogy te felismerd a karizmádat, vagy az, hogy elkezd gyakorolni. Tehát arra az is abban segítséget nyújt?
4: Inkább a gyakorlást, igen. Igen. Én bennem az alakult ki az elmúlt évek során, hogy igazából, amikor megkeresztelkedünk, meg megbirmálkozunk, hogy megkapjuk a szent lelket az összes adományával, meg minden ajándékával. Tehát mindig azt szoktam mondani, mint egy kis vetőmagkészlet, és hogy attól függ, hogy te melyiket műveled, melyiket veted el, melyiket gondozod, melyiket önt, abból lesz a gyümölcs. Tehát nyilván van, aki nem tudom, a tölgyfát kedveli, van, amikor a paprikát, tehát mindenki mással foglalkozik, de hogy alap, ugye Gábor atya erről is ír, hogy minden, van egy ilyen természetes szintű karizma, amit tényleg mindenki gyakorolhat, például, hogyha a nyelvemet odaadom az imára, tehát nem mindegy, hogy elszavalom a mi atyánkot, vagy elimádkozom, ez már ugye akkor egy ha átadom a Szentléleknek már nem azt mondom, a nyelvek adományává válik, de karizmává, tehát a Szentlélek átjárhatja. A karizmáknak van egy természetes szintje,
5: Rendes fokozata, természet fölötti,
4: azt a Gábor tudja jól elmondani. Tehát természet fölötti, de rendes fokozat, mondja, átadom a szót, és sőt, át is adom, magyar, mondd el te.
5: Ez Gábor atya egyik nagyon világos példája, amit pont a karizmaiskolának is mondjuk ilyenek is része, hogy az embernek a gondolkodása be tudjon állni arra, hogy igen, a karizmák azok léteznek, azok rendelkezésre állnak, azok nem valami távoli csillagon levő dolgok, amik a nagyon szentek számára elérhetők csak, hanem minden keresztény számára elérhetők. Tehát, és ennek a teológiai alapjai, meg a történetek a egyház életéből, ezek mind részei a karizmaiskolának. És a karizmákkal kapcsolatban sokszor az emberek, ha egyáltalán hallanak róluk, azt nem tudják megemészteni, és ez az, amit Gábor atya nagyon jól elmondott, vagy megértetett, hogy van egy rendes fokozata minden karizmának, meg egy rendkívüli fokozata. És mind a kettő természet fölötti, de nem mindegyik rendkívüli. Mit jelent ez a természet fölötti? Sokszor szinonimöként használjuk a rendkívülivel, de ebben az esetben ez félrevezet. És a Gábor atya példája az, hogy Szentmisében az atya átváltoztatja a kenyeret, az egy természet fölötti cselekmény. Ebben gondolom, hogy egyetértünk. De nincsen benne semmi rendkívüli. Tehát ilyen értelemben ez úgy nem egy csoda, tehát nem egy rendkívüli esemény, minden misén megtörténik. Viszont ha mondjuk az átváltozatot ostja átváltozik fizikai valójában is, ahogy az eukarisztikus csodáknál látjuk, akkor az már rendkívüli is. És ha ez az embernek belemegy az agyába, hogy a természet fölötti és a rendkívüli, azok így nem szinonimák ebben az esetben, minden karizma, ami a Szentlélektől jön, természet fölötti. Tehát az, hogy valaki tud szépen énekelni, az egy természetes adottság, éljen. Lehet szépen énekelni. De hogyha az ő énekével úgy tudja az Isten dicsérni, hogy akik hallgatják, megtérnek, akkor ezt a természetes képességet átjárja a Szentlélek, és így természet fölötti adományá válik. Úgy, hogy ebben még mindig semmi rendkívülnek nem kell lenni, de mégis már benne van a Szentlélek fuvalma, és már többet jelent, mint amit természetes képességekkel el lehet érni.
3: Aha, tehát ez a különbség a talentum és mondjuk a karizma között, ugye? Tehát a talentum az, ami természetes, és itt azért abban még nincsen benne az a Szentlélek fuvallat, és a karizmában meg viszont benne.
5: Így van.
0: Ti mind a ketten gondolom, ilyen jól nevelt katolikus családból jöttetek, egyikötök orvos, másik mérnök, hogy ilyen nagyon, hogy jutottatok el odáig, hogy nyitottakká váltatok így erre az egész karizmat. Nem, van ez. Ezt a lépés, ez az első lépés, úgy értem, hogy például ennek a karizmaiskolának feltétele a Szentlélek keresztség, vagy pedig teljesen az utcáról bemenve az ember el. Tehát, hogy mik ezek a lépések, amik eljutnak odáig, hogy te képessé válj ennek a befogadására.
5: Igaziból a karizmaiskolának ideális esetben, és ezt is szoktuk kérni, feltétele a Szentlélek keresztség. Mert hogy nem lehet óvoda után gimnáziumba menni, hanem kell egy közte levő valami. Tehát, hogy a Szentlélek keresztség számféleképpen lehet megszerezni, mondjuk a Szentlélek szemináriumok egy nagyon alkalmas dolgok erre, mert ott van 8 hét, ahol tanul az ember, meg folyamatosan felépül az, hogy az atya szeretete a bűnben. Tehát mindaz, ami ahhoz kell, ami a jelvezessen, és hogy így 8 hét alatt az embernek a szíve is változik, meg az információkat is be tudja gyűjteni, és ennek alapján tud dönteni Jézus mellett, úgyhogy én átadom neki az életemet. Egy személyes Isten lesz, aki tud cselekedni a Szent Lelke által bennem is, vagy általam is. Tehát, hogy ez egy jó előképző kurzus mondjuk ahhoz, hogy az ember utána már az ne legyen kérdés számára, hogy a Szentlélek az tud működni rajtam keresztül is.
3: Aha. De most térjünk vissza oda, hogy 2006-ban hívtam,
4: 2008.
3: Oké, rendben van, ott van. Azt gondolja, hogy a budaörsi közösségben majd kinő szépen a Koret Lumen, de nem így történt, hanem akkor mi történt utána?
4: Hát az történt, hogy ugye ez az említett 10 pont, amit Démén az utolsó nap említett, hogy akkor mi az ára, úgymond ennek az életnek, az úgy kihalt mögüle. És akkor ezek a dolgok úgy nem tudom, hogy elkezdett szétesni, és megértettük azt, hogy a Koret Lumen Christi hivatás az egy hivatás, tehát olyan hivatás, mint a szociális testvérek, vagy a ferencesek, hogy nem mindenkinek van ide hivatása, vagy hívása, tehát akkor látszott, hogy mindenki egy kicsit másképp gondolja. Úgyhogy akkor mi Démiennel így beszéltünk, és akkor egyeztettünk, hogy akkor mi megalapítjuk a magyarországi Koret Lumen csoportot, ami úgy nézett, hogy a Gáborból meg belőlem állt, és az ima alkalmaink a nappaliba voltak.
3: Igen, töltjük a magok, amiket elvetettek.
0: És ez a 10 pont, ez akkor nektek már része volt az életeteknek?
4: Hát gyakorlatilag igen. Gyakorlatilag igen. Annyi volt a csiszolás rajta, hogy a Gábor atyánál még azt tanultuk, hogy napi fél óra ima, az kell a Démienéknél től meg azt, hogy napi egy óra.
0: És ez minden amellett, hogy ti már akkor orvos voltál, mérnök voltál, gyerekeit, 3 gyerekeit volt már, igen. És hogy mindezt meg tudtátok csinálni, meg tudtátok oldani. És hogyan? Igen, igen. Hogyan?
4: Hát ezt nem tudom, jó Isten valahogy mindig kerített rá módot meg időt. Én azt gondolom, hogy az ember elszánja magát. Tehát a Szentlélek szemináriumnak is van egy ilyen tanításra, hogy az elején az ember. Tehát ha van olyan dolog, amit még így negosiét, hogy mondják ezt, tehát,
7: igen,
4: hogy
7: igen, amire alkudozik.
4: De ha azt eldönt, hogy ezt csinálom, akkor az ördög után azt már nem támadja meg. Tehát ha el van döntve az, hogy én ezt rátam, úgy is rászánom azt a fél vagy egy órát az imára, akkor ez meg lesz, és hogyha ezt elhatározod, és tényleg így van, akkor az ördög azt már nem is piszkálja.
3: Ez nagyon fontos.
4: Igen. Akkor ha én ezt belül, amíg látja, hogy még úgy hullámzok így, meg úgy ugyanígy a böjtel, amíg látja, hogy hullámzok, addig azért bedugja a szőrös patáját. Nem kéne azt úgy, nem tudom. De amikor látja, hogy eldöntötted, és ez már egy bevehetetlen vár, akkor máshol megy, és máshol próbálkozik.
0: Tehát akkor nagyon konkrét szabályok vannak, például a böjtre vonatkozóan is?
4: Igen, igen, igen. De ez úgy van, hogy hát a pénteki nap a böjtünk, ami úgy kezdődik, hogy csütörtök estétől péntek vacsoráig, ami az angol időszámítás szerint 5 óra, és akkor el lehet dönteni, hogy vagy csak folyadék, vagy kenyérvíz, vagy pedig csak gyümölcs, és akkor mindenki kiválasztja azt, amit kipróbálják az újak nálunk, mindegyiket végigpróbáltatjuk velük.
3: Egyébként és akkor az Exodusban is van ilyen bőjt, tudjátok, igen. És ott a napnyugtától napnyugtáig én is azt hozzettem
4: be. Praktikusan.
3: Igen.
4: És ez nagyon jó.
3: Ja.
5: Igen, ez a közösségben úgy alakult ki, hogy valamiért bőjtöltek, valami nagy döntés előtt álltak, vagy valami épületet megkapni, nem is tudom pontosan mi volt az, és akkor fedezték föl, hogy ennek nagy ereje van a bőjtnek, tehát a szolgálatok eredményességéért végezzük elsősorban ezt a bőjtöt, és nem tűnik ez olyan nagynak, de hogy ez hűségesen egész évben mindig. Az ember boldog, hogy az a közösségben mindenki más is együtt bőjtöl vele, tehát hogy nem egy olyan vészes, de egy hűséges, kitartó bőjtölés. És
3: ez gyorsan végszaladunk ezen a 10 ponton, hogy ez micsoda, mert ha jól emlékszem, ha lehetséges a napi szent misejárás, az is benne van, ugye? Vagy ez nincs? Valami ilyesmit mondott, azt hiszem, a Démien.
5: Sok mindent mondott Démien, tehát hogy vannak dolgok, amik a közösségben alapillérek, meg vannak dolgok, amik a Démien könyvében le vannak írva, és a szolgálat növekedésének a 10 pontja, és az a kettő, ez nem teljesen fedi egymást, tehát hogy egészen nem érdemes ezeken így végigmenni.
3: Jó.
5: Szerintem.
4: Igen. De néhányat azért meg lehet szerintem említeni. Igen, tehát hogy minél gyakoribb szentségekhez járulás, igen. Legalább 3-4 hetente való gyónás, a napi imaidő, ha ugye nem mész nálunk, úgy van, ha nem megyünk misére, akkor a zsolozsmát legalább részben imádkozni, akkor közösségbejárás, mi még?
5: Tizedfizetés,
4: igen.
5: Ami meg szokta rostálni a mezőn, de ez is olyan, hogyha az ember igen. Megérti, hogy miért van, utána a tized az tized, tehát hogy ez nem kérdés.
0: És ez az egyháznak, vagy a közösségnek, ez hogy van ez a tized, hogy akkor ez a közösséget támogatja?
5: Nálunk úgy van, hogy 10% a közösségnek, az egy exakt szám, és kötelező módon, de nem meghatározott mértékben az egyháznak és a szegényeknek mindenki még kell, hogy adjon saját maga. Tehát ez a 10%-on fölül.
3: És szerintetek mi az, ami vonzó bárkinek is? Tehát ott vagytok ti ketten.
8: elindul a Korrekluen közösség Magyarország, Korrekluen Kriszti közösség Magyarországon. Kik csatlakoztak először és miért?
5: Először hát a meglevő közösségünk, előző a közösségünk, budaörsi közösségből, akik ismertek minket, és akik hasonlóan komolyan gondolták a dolgot, ők csatlakoztak először, és utána aztán csináltunk Szentlélek szemináriumokat, és ott kaptak többen olyan indítást, hogy érdemes megpróbálkozni velünk. Utána, ahogy a szolgálataink növekedtek, akkor konferenciákon vagy különféle alkalmakkor szintén lehetett találkozni a közösséggel, ott mindenki kapott valami impulzust, és annak alapján gondolhatta úgy, hogy érdemes jönni. Hát talán ezek
8: azt, hogy tudjátok, hogy mi az, ami vonzóvá teszítette a lelkiségében, amire azt mondja valaki, hogy hú, de jó, én ezt kerestem pont. Tehát, hogy mi az, amire úgy azt mondják, hogy ezt máshol nem találtam meg, és igen, én ide tartozom.
4: Hát én tudom, hogy engem mi, tehát az, hogy katolikus, milyen katolikus, és karizmatikus. És szerintem ez másokat is vonz, hogy a katolikus tanításhoz tűnt, nem kell menni valami szektába, vagy nem tudom, én nagyon tisztelem a szabad egyházakat, tényleg csomót lehet tőlük tanulni, de hogy nem kell elmenni, mert a katolikus egyháznak ez része, benne van egy olyan oldala, amit lehet, hogy nem annyira csiszolgatunk, és ugyanakkor meg karizmatikus, tehát látjuk a jeleket, csodákat, amik meg elengedhetetlen feltételei az evangelizációnak. Tehát anélkül egy erőtlen a szóbeli meggyőzés, tehát Jézust mindenki ismeri, mint történelmalkot, így megállnék az utcán beszélni, akkor mindenki ismerné, és mindenki legyintene. De hogyha imádkozó valaki az utcán, és az meggyógyul, és utána azt mondod, hogy oké, ez Jézus volt, akkor rögtön ugye fordul a állás, és akkor már
8: jobban. Mit szóltok az, amikor Jézus azt mondja, hogy hitetlen nemzedék jeleket követelnek, amikor mit tudom, van egy ilyen mondás.
4: Hát az, hogy ez provokál. Szerintem nem teljesen, tehát azért Jézus nagyon sok jelet meg csodát tett, amikor van, tényleg is, igen. De amikor provokálták, tehát amikor, igen, amikor van olyan, hogy az ember provokálják, hogy na, akkor
8: nem most tudom,
4: igen, most mutasd meg, és tehát ezek nem cirkuszi látványosság, meg show, tehát én abszolút értem, hogy Jézus azt mondta, hogy én máshogy mondtam volna csúnyában valószínűleg. De.
5: Igen, tehát hogy ez egy fontos dolog, mert ugye a közösségünk kapcsán a jelek és csodák, meg egy elő szokott jönni, hogy ezek tényleg számunkra nagyon fontos dolgok, de hogy nem ez a lényeg. Tehát, hogy a közösségnek a magva az abból áll, hogy Isten szeretett közösség egymással, és Istennel is egymással, és az a Szentlélek erejében végzett szolgálat az ennek a gyümölcse. És talán ez az egyedisége a közösségnek, hogy ennek a kettőnek a szimbiózisa, vagy nagyon szoros egysége. Tehát, hogy elkerülhetetlen a személyes mély Isten kapcsolat, a mély ima élet, tehát ez kell és megvan a közösségben, és ugyanilyen fontos az ebből gyümölcsöző, valóban a Szentlélek erejében végzett szolgálat, és ennek a kettőnek a kombinációja szokott vonzani embereket, és ez egy jó alap. Tehát, hogyha mind a kettő fontos neki, akkor lehet, hogy tényleg ide van hívása. A kettő együtt nem könnyű sokszor, tehát hogy mind a kettőre van, mint ahogy valaki csak az egyikre helyezi a fókuszt, és az egy nagyon jó közösség tud lenni. Tehát, hogy egy mély ima élet az tud máshogy gyümölcsöt hozni. Valaki megpróbál a Szentlélek erejében szolgálni, vagy legalábbis a fókuszt oda helyezni, az is működhet, bár mondjuk azért komoly imai háttér nélkül nem az igazi, de az, hogy nálunk mind a kettő fönt van az ászlón, és együtt a kettő fontos, és úgy, hogy az Eucharisztia fogja össze az egészet.
0: Azt, hogy visszatérve, hogy az István atyánál, meg a Miklós atyánál, hogy amikor ti elkezdtétek, vagy eljött a Démien, és akkor náluk is elindult egy áttörés, mert hogy ők azóta már nagyon régóta csinálták a Szentlélek szemináriumokat, és a jeleket nem látták, hogy ott is elindult valami, vagy ez csak a ti közösségeteknek a...
4: Hát a Gábor atyáiknál azért voltak gyógyulások, tehát ott azért láttunk kisebb, mint egy szájsebb ott hirtelen, hogy egy ilyen csiginását meggyógyult. Tehát ott láttunk kisebb dolgokat, a Miklós atya meg inkább így a lelki pasztorációra irányába fordult. Tehát,
5: az
4: István atyáikat nem tudjuk, mert ők mi nem ismertük amúgy, tehát már ismertük, de nem volt személyes kapcsolatunk, de én azt gondolom, hogy valószínűleg elindult ott is.
5: Tehát én azt gondolom, hogy ezt le kell szögezni, hogy az, hogy csodás gyógyulások történnek, ez jelen van különféle igen, közösségeknél van. Itt Magyarországon. Tehát ez nem mi hoztuk be ide egyedül, és nem mi gyakoroljuk egyedül. Tehát, hogy ez fontos, hogy ezt leszögezzük, hogy ez van.
3: Igen.
4: Csak azt akartam mondani, az is fontos, hogy tényleg kívülről ez látszik, hogy mi jelekes csodákba utazunk, de hogy tényleg amit nem látnak mögötte, az, hogy tényleg az elsődleges az Istennel és az egymással való mély szeretet kap. Csak úgy az kívülről nem látszik, hogy de az az alapja az egésznek. És az összes közösségi profécia az arról szól, hogy ez meg ezt fogja megkapni a közösség, ha szeretitek egymást, ha, tehát összes, tehát ez az alapja, hogy igen.
3: Az nagyon klassz, hogy Damien mesél arról, többször is elmeséli, ugye itt a különböző podcastokban, interjúkban mesél róla, hogy a lelkiség, hogy ő hogyan talált ennek az egésznek a lelkiségére, hogy részt vett az Emmanuel közösségben, Franciaországban, akkor az nagyon tetszett neki, és nem volt hely a közösségén belőle, el kellett menni, és aznak, hogy menjenek el inkább a trapistákhoz, ugye?
5: Jeruzsálem közösség. Jeruzsálem egy monasztikus közösség Párizsban, igen.
3: És hogy ott megtapasztalta a monasztikus, a kontemplatív imát, és mind a kettő nagyon tetszett neki, és hogy hogyan lehetne a kettőt egymáshoz, ugye ez az alapja a korlátlan kriszti közösségnek.
4: Igen,
3: és mindez eukarisztia központa, amit az előbb említettél, Gábor. Úgyhogy ez fantasztikus. Klassz, és ez működik egységben, ugye?
5: Igen. Tehát, hogy ez abszolút így most olyan, mint a két dologról beszélnénk, igen, de hogy ez a közösségben igen. megélve, ez teljesen organikus, nagyon szép, igen, egységes igen. egész, csak van egy ilyen dimenziója, meg egy olyan dimenziója.
0: És ezt a szív, tehát hogy a Jézusnak a szívét, ti ezhez hogy kapcsolódtok? Mert én nekem az annyira megfogott, hogy mondta, hogy itt elsősorban a hivatásod az első, és hogy a házasságodban kell megélni, meg a családodban, és hogy akár még az Isten kapcsolatodat is nagyon, hogyha nem csak, tehát hogyha ott nincs, hogy ti ezt hogy tanultátok meg, vagy hogy élitek meg, hogy a családban így ezt a szívnek a mélységét, hogy ezt elkérjétek Jézustól.
5: 10 pontban a család az kiemelten szerepel, tehát hogy az állapotbeli kötelességek, így a család is, az nagyon fontos. Tehát nem lehet szolgálati árvákat képezni, hogy az ember most az Isten ügyében eltölti az életét az utcán, vagy konferenciákat szervez, a családja pedig csorbát szenved. Tehát ez nagyon fontos, hogy megvan a rend. Tehát, hogy azon túl, hogy a közösségnek van lelkisége, van mögötte egy abszolút józan életmódbeli elvárás, hogy az ember hogyan teljesíti a mindenféle kötelességeit, és a család az egy kiemelt dolog, hiszen a család megelőzi a közösséget. Tehát amiatt is van az, hogy most már jó ideje csak közösséghez csatlakozni, hogy házaspár az vagy együtt, vagy sehogy. Mert hogy ez egy olyan szoros közösség, ami elkötelezettséggel jár, és egy éket verni egy házasságba, ami megelőzi még a közösséget, és azáltal az egyik fél jön, a másik meg nem, ez nem cél és nem lehetőség. Tehát a család nagyon-nagyon fontos, és hát az elsődleges szintere annak, hogy megéljük a hitünket.
3: Igen, ez fantasztikus, hogy tényleg engem is abszolút ugyanúgy megütött az, amit mondott, hogy a gyerekek és a házastársam az elsődleges hivatásom, és hogyha velük szeretett közösségbe tudok lenni, akkor tulajdonképpen a legtöbbet teszem meg. Tehát itt ennél nincs több. Ez fantasztikus, nagyszerű volt, és ahogy mesélt arról, és ez lenne a következő kérdés, tehát ahogyan beszélt arról, hogy amire a Jóisten meghív minket, és az ütött nagyon szíven az a mondata, hogy mi katolikusok nem is tudjuk, hogy mik vagyunk, milyen hivatásunk van, és hogy mire vagyunk valójában meghívva, és hogy ezt kellene igazából felismerni, és ez, hogy mi a valódi identitásunk. Ez nagyon-nagyon mélyre szaladt nekem. Mennyire éreztétek azt, hogy a személyes vonzereje, mert azért nagyon sok olyan alapító volt, akiben a fantasztikus karizma volt, és jött, és magával tudta vinni az embereket, aztán amikor meghalt, vagy valahogyan valami történt vele, akkor szétesett a közössége is. Tehát, hogy mit láttok most, sikerül-e olyan úgy megalapozni az egész közösséget, hogy az ő hiánya. Ugye hát itt túlélte a közösség a feleségének a halálát, de hát maga ugye Damien ott maradt. Hogy megvan-e úgy alapozva a dolog, hogy túléljen?
4: Én azt gondolom, hogy ez folyamatban van. Tehát most már azért 4 országban van fraternitás, ugye, ahol Damien igaziból nincs is jelen. Tehát én vagy távirányítással, vagy még időnként oda megy, tehát hogy most már azért, ugye mi voltunk ilyen szempontból a kísérleti nyulak, hogy tud úgy működni. Igen, ez ő is mindig mondja, hogy ez egyébként ilyen privilégy, tehát az Istentől ilyen privilégy, igen, hogy mi lehettünk így az első ilyen. De ennek a példáján fölbúzdulva, ugye akkor most már Lengyelországban 2 fraternitás van, horvátoknál is van egy fraternitás, tehát most már egyre több olyan van, ahol az emberek élik azt Damien nélkül kvázi, amit a Koretlumen él. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a túlélésnek is, meg azért most már egyre jobban delegálja azért a feladatokat, meg a felelősségeket, meg képez egy új generációt, egy új ilyen vezetői generációt, akiknek átadja az alap értékeket, a karizmákat.
5: Hogy szokta is hangsúlyozni Damien, és nagyon jól teszi, hogy az, hogy enged másokat felnőni, és másokat tanít, és mások sikerének örül, hogy igen, mások is ugyanúgy ki tudnak állni a színpadra, ugyanúgy csodákat művelni. Tehát, hogy ez viszi előre a közösséget, és ez neki mennyit ad az ő növekedésének, hogy felnő egy másik nemzedék, vagy egy másik kör, aki ugyanúgy ebben a karizmában osztozik, amit a közösség kapott, és tudja továbbvinni az egészet.
0: Ti éltetek velük? Voltatok ott abban a házban, ahol az ő közösségükben volt?
4: Hát sokszor voltunk ott, igen. Egyszer voltunk in egy hónapig, ami egy ilyen tartalmasabb vagy hosszabb ott lét volt, de alapvetően nem. Tehát mi itt Magyarországon folytatjuk a dolgunkat.
8: Akit szerintetek miért pont ez a régió, földrajzi régió, vagy ez a történelmi háttér az, ami érzékenyé teszi a Damiennek a lelkiségére az embereket, uh-huh. Ugye mondtatok Lengyelország, Magyarország, Horvátország, itt a Fraterniteket, talán uh-huh. Szlovákiában is van, vagy ott,
5: alakul,
4: nincs. Hogy csak szeretnék, hogy legyen egy ott lenni csoport, lehet, hogy előbb-utóbb lesz ott is.
8: Hogy erre van uh-huh. gondol?
4: Én nem tudom, én nem csak arra emlékszem, hogy Damien annak idején, amikor először itt volt, akkor azt mondta, hogy egy ilyen nagy áldást ér ez az országon, és akkor egy igen, tehát ez így folytatódott is nagyon sokáig, és azt mondta, hogy Isten vagy, most egy kicsit ilyen nagyobb becsbe részesíti az országot. Igen. De hogy miért a kelet-európai régió, talán még nincs itt ez a nagyon nyugatos, elszekularizálódott. Az emberek viszont a kommunizmus után talán éhségbe maradtak, hogy azért szeretnénk valamit, és lehet, hogy ezt az éhség, hogy az éhség az vonza Istent. És hogy ezt akarja akkor ő betölteni talán. Talán, hogy a kelet visszaevangelizálja majd a nyugatot, nem tudom.
8: De lehet csinálni.
4: Lehet. Igen.
0: És ti hogy nőttetek bele ebbe a kabátba? Mert hogy hallottalak titeket beszélni, és engem lenyűgözött, hogy ti nektek mindig volt egy ilyen adottságotok, vagy pedig ezt a...
8: Tényleg szuper ezt a, profi beszéltetek, nem igen, tudom, hogy ezért a színpadon.
0: Hogy egyrészt az, hogy ez a profétálásnak az adománya, és hogy akkor ti erre nagyon tudatosan készültök, és erre, hogy ki kell dolgoznotok részletesen, vagy pedig a Szentlélek az, aki így ezt a tüzet így egyszerűen elindította bennetek, és visztiteket az előadásokban.
4: A tanításokat?
0: A tanításokat, igen.
5: Azért a mi közösségünkben az iskola, hogy fel kell készülni egy tanításra. Tehát ismerni kell a témát, ismerni kell a közönséget, és nagyon kell imádkozni a Szentlélek azt mondja, amit mondani kell. Tehát ez felkészülés
8: nélkül nem működne.
5: Nem megy. Tehát, hogy nálunk nem divat az, hogy kiállok, és majd a Szentlélek vezet. Tehát, hogy
8: valamelyik nagy egyház atya is mondta, amikor a papok mondtak, hogy a Szentlélek megtanít engem prédikálni, nem. Arra tessék fölkészülni rendesen. Nincs olyan humília.
5: Igen. Tehát, hogy ez nálunk így van. Ugyan másik, amit mondtál, proféciák. Ez egy érdekes dolog, amit a közösségünkben, ugye volt egy időszak, amikor a gyógyításba nőtt bele nagyon a közösség, nem csak Damien, ő ment elől, de hogy húzta magával a közösséget, és az utóbbi, hát most már évtizedben, vagy még többen, proféciában való növekedés, és mind ez arról szól, hogy mindenkinek van erre meghívása. Tehát ez nem a glóriások, nem a koretlumenesek, hanem minden kereszténynek van erre meghívás. Az a kérdés, hogy ki az, aki ezt fölvállalja, mindezt, ami ezzel jár. A profécia hihetetlen gyümölcsöket terem. Tehát, hogy valaki kap egy proféciát, és az ő szíven találja, az valami egészen életmegváltoztató dolgot tud jelenteni számára, és ezeket mi gyakoroljuk rendszeresen, és ez mindig egy kis meghalás. Tehát az ember mindig elégtelennek érzi magát, mindig azt hiszi, hogy ez csak az én gondolatom. Ez egy hosszas küzdelem, de hogy azt gondolom, hogy ezt a csónakból kilépést ezt nem lehet megúszni. Se a proféciánál, se a tanításnál, se a gyógyításoknál, sehol. Tehát, hogy egyszerűen azt az alapvető tényt, hogy minden karizma a Szentlélektől függ minden egyes alkalommal, ezt át kell élni. Én ezt nem tudom csinálni, nincs itt a zsebemben, hanem kell, hogy jöjjön a Szentlélek. De hogy ez a közösség kultúrájában benne van, hogy ez a Istenre hagyatkozás, ez a kockáztatás, hogy mi lesz, ha nem jön a Szentlélek, hogy ez alapelemünk, mert különben az ember beleül valami kényelmes vagy biztosba, nagy a csodák nem ott történnek.
0: Te imádkoztál a profétálás adományáért, vagy egyszer csak kész?
5: Nem.
0: Kaptál egy proféciát úgy, hogy nem is teljesen váratlanul, hogy nem készültél rá?
5: Nem vagyok olyan jó helyzetben, hogy alszom, és akkor nyakamba esik valami, hanem az van, hogy oké, van ilyen szolgálat a közösségben, most akkor tessék imádkozni, lehet gyakorolni a közösségben. Másik érdek, nem tudom, hogy ki az, imádkozunk. Ki az, hogy néz ki, mit akar neki mondani az Isten, és akkor így növekszünk benne, hogy egyszerűen feszegetjük a határainkat. Nem játékból, hanem tényleg ez egy tanulási folyamat. Megint az, hogy a Szentlélek nem ad semmit, akkor nem adott semmit. De hogy a Szentlélek ad valamit, és én a zajból ki tudjam szűrni, hogy föl tudjam fogni, hogy ezt megfelelő módon át tudjam adni a másiknak, ezt viszont meg lehet tanulni, ebben lehet növekedni. És hát ez egy hosszú, hosszú folyamat. Senki sem úgy kezdi, hogy mint pió atya mondjuk, hanem hát oda nagyon jó lenne eljutni, de ha fele adáig jutnék el, már akkor is nagyon boldog lenni, de hogy ebben lehet növekedni.
4: Csak egy adalékot ehhez, hogy amikor az első Démien nélkül ilyen hivatalos gyógyító alkalmunkat tartottuk 2012-ben, azt hiszem, Démien ugye üzente Angliából, hogy akkor tartsunk ilyen nyitott gyógyító alkalmat. És hogy akkor hívunk össze egy csomó embert, és hirdessük meg, hogy itt most...
5: Hogyan kell, milyen gyógyító alkalmat?
4: Mire gondolsz?
5: Hát, hogy hogyan, a módszer.
4: Ja, igen, olyat, hogy kiállunk a szentélybe, mert egy templomban voltunk, vagy színpadra, teljesen mindegy, és parancsolunk a betegségeknek, hogy gyógyuljanak. És akkor hát egy kicsit így vakartuk a fejünket, hogy a Gáborra, hogy hát ez így oké, amikor itt van a nagy ember, de most nincs itt a nagy ember, és most akkor ezt, és akkor tényleg így meghirdettük, plakátok, egy csomó ember összejött a Magyar Szentekbe, volt dugik volt a Magyar Szentek temploma. És akkor a Gábor is, hát nagyon izgult, hogy erre jutott ez a szerep, hogy végül is ezeket a parancsszavakat kimondja, és akkor fölhívta előtte Démient, és Démien mondta neki, hogy figyelj Gábor, csak nyerhetsz. Ezt te mondod, te tudod ezt újra mondani.
5: Megvigasztalt, de tényleg megvigasztalta azzal, hogy azt mondta, hogy meggyógyulnak emberek, akkor növekedni fogok a hitben, meg nem gyógyul meg senki, akkor növekedni fogok az alázatban. És bármilyen viccesen hangzik ez, de ez tényleg megnyugtatott engem, hogy oké.
4: Engem nem.
5: Az Isten ezt akarta, állja ki, és döbbenetes gyógyulások történtek az első alkalommal. Tehát, hogy mondjam azt, hogy engem is meglepett, tehát, hogy az ember nincsen rákészülve. És ugye, hát ez megint, amit mondtam, hogy a közösségünkben ez egy gyakorlat, hogy nem árulunk ságban, csak hát nézzük meg, próbálja ki előtte, hogy fáj a térde, nem lát a szemével, van-e daganat, és utána próbálja ki ima után, tehát hogy ott most imádkozunk, nézzük meg, hogy mi történt. Mert ugye előtte is imádkoztunk gyógyulásokért, de az a hagyományos módon, hogy odajön valaki, imádkozunk érte, megáldjuk, elmegy, és akkor nem kérdezzük meg udvariasan, hogy volt-e valami, vagy változott-e valami, csak úgy imádkozunk. És ez meg ugye egy másfajta hozzáállás, hogy itt és most nézzük meg, hogy mi van, derüljön ki, ha nem gyógyult meg, vagy derüljön ki, hogyha meggyógyult. És hogy ez egy megint a Szentlélekre való ráhagyatkozásnak a elemi ereje, ami ilyenkor van. És az Isten eddig jó volt, eddig még nem volt olyan gyógyító alkalmunk, hogy ne gyógyuljon meg senki, de egy kihívás, tehát hogy ez egy nehéz dolog azért.
4: Az évek során igazából ezt tanultuk meg, hogy nem Istenem múlik, tehát hogy a Szentlélek jönni akar, akarja a profétaságot, akarja a gyógyítást, akarja ezeket a dolgokat használni, csak nekünk kell tényleg egy szemléletváltásban azt elhinni, hogy Isten ezeket tényleg akarja, és csak azt várja, hogy ki az, aki ezt elhiszi, és hajlandó ebbe beleállni és csinálni.
8: Tehát és a közösséghez való tartozásnak milyen szintjei vannak, hogy hogyan lehet elköteleződni a közösség mellett?
4: Tehát mi most azt keressük, hogy tényleg aki jön, aki valami megérint, és jön, hogy közösséghez akar tartozni, hogy kicsit úgy vagy, mint a hamupipőke cipőjével, hogy most már nem az, hogy mindenkinek a lábát megpróbáljuk bele szuszakolni ugyanabba a cipőben, mert azt láttuk, hogy ez így nem működik, hanem itt a cipő, és akinek beleillik a lába. Tehát azt keressük, hogy tényleg, igen, mert ez így működik. Igen, tehát itt vannak adott keretek, tehát van egy adott méretű cipő, és azt nézzük, hogy ki az, akinek a lába ebbe tényleg belesimul, mert ha nem simul bele, akkor mindenki csak szenved, a cipő is, meg a láb is, tehát hogy így nem. Egyébként pedig igaziból bárki csatlakozhat, tehát nincsen, megmondva, illetve ez a kritérium van, igen, hogy házasok csak együtt, meg van egy felső korhatár is, mint a szerzetességnél.
0: Az mi a felső korhatár?
5: Nem egy éles, tehát egyszerűen úgy van, hogy hogy egy 20 éves embertől csak azt várjuk, hogy legyen rendben az élete, már a gyerkölcsileg, legyen egy normális hite, és ebbe az irányba működjön, mint amit mi csinálunk, legyen nyitott. Ha valaki 30 éves, vagy 35, akkor ugye már fásodik a törzse mindenkinek, elindult valamilyen irányba, akkor már jobban nézzük azt, hogy az az irány, amerre ő ment, ez mennyire vág egybe azzal, ahol mi vagyunk, mert nem egy átnevelő tábor vagyunk mi, hanem azt keresjük, hogy ki az, aki tényleg ilyet szeretne. Tehát így ettől függ így az életkor előre haladtával, hogy lehet, hogy valaki 50 évesen pont belepasszol a helybe, mert ugyanazt éltem, mint a mi közösségünké, de hogy ez így változik az életkorban. Igaziból azt szoktuk csinálni, hogy ha valaki érdeklődik, akkor elbeszélgetünk vele, hogy
4: mit keres?
5: Ő mit keres, mi mit tudunk kínálni, akkor ez egy vagy több beszélgetés alapján, hogyha úgy derül ki, hogy lehet, hogy ide van a hívása, elkezd egy jelölt időszakot, amilyen legalább 3 hónap, gyakorlat szempontjából inkább egy év szokott lenni, az alatt még jobban megismerjük egymást, az alatt szép folyamatosan fölépítjük azt, ami a közösségben az ima idejét, böjtőt, a tizedet, mindent.
8: És akkor van egy mentor mondjuk, aki
5: segíti. Van egy mentor, aki segíti, és ez alatt a időszak alatt kiderül az, hogy a vágyak és az akarat összhangban van-e, tehát hogy tudja-e azt élni, amit szeretne. Így szép lassan fölépül, nincsen semmi csoda ebben, tehát nincsen semmi olyan nehéz, hogy megugorhatatlan lépcső, de egy elköteleződés van azért, ami nem mindenki számára előnyös, tehát valakinek egy lazább közösség jobban megfelel, és hogyha így minden klappol, akkor a jelölt év végén elköteleződik. És nálunk úgy vannak az elköteleződések, hogy először 1 éves elköteleződés, aztán 2 éves elköteleződés, és utána 4 éves, és utána 4 éves ciklikusan ismétlődik. Tehát, hogy ezek a szintek.
8: Aha, tehát mindig 4 éven meg kell újítani az elköteleződést.
5: Igen.
8: Aha. És viszont azt hallottuk, vagy úgy azt olvastam, hogy a most már van olyan része is a közösségnek, akik együtt élnek. Tehát kifejezetten talán 2-3 éve, ugye? Akkor indult el ez.
4: Magyarországon,
8: vagy...
4: igen.
8: Igen. Tehát hogy azt tudom, hogy Angliában ott eleve, igen. Ott nagyon régóta működik ez az egész dolog.
4: Igen.
8: És ez hogyan? Ez azért mégiscsak egy még nagyobb szintű elköteleződés, nem? Tehát az együtt élés.
4: Igen, igaziból úgy indult, hogy tehát a Damiennek az első víziója az volt, hogy egy ház eukarisztiával a közepén, ott az együtt élő testvérek, és akkor ez a úgynevezett kompánion világban élők laknak körül. Tehát Magyarországon Isten nem így gondolta, hogy így induljon. De az együttlakók, ők igen, együtt élnek egy házban, de mindenkinek megvan a saját lakása, szobája, apartmanocskája, egy ilyen standard, viszonylag egyszerű. Tehát a közösségben van nem szegénységi fogadalom, de ilyen egyszerűség, tehát hogy az egyszerűségre törekvő. Úgyhogy megvan mondva, hogy amit egy átlag angolnak, vagy egy átlag magyarnak milyen kocsija van, vagy milyen van-e mosogatógépe, vagy nincsen, akkor azt a standardet kell követni.
8: Na, és arról tapasztaltatok, hogy hogyan működik az együttélés, mert hogy szerintem nagyon-nagyon, többek közt mi magunk is, nagyon-nagyon sokan vannak olyanok, hogy keresnék ezeket, hogyan tudnánk szorosabbra fogni. Nagyon sokszor találkoztunk olyannal, hogy mit tudom én, ima csoportok, vagy ima közösségek a más lelkiségből összejöttek, és megpróbáltak szorosabbra venni az egészet, és a végén szétfeszült. De valahogy nem működött, mert nem tudom, valaki, nem akarok belemenni, de nem működtek a dolgok, hogy hogyan lehet ezt működővé tenni, hogy ne feszítsék szét a gyengeségeink, mert alapvetően azok, amik szétfeszítik.
5: Én azt gondolom, hogy az egyik kulcs annak, hogy az embereknek nagyon odaszántaknak kell lenni, engedelmesnek, alázatosnak, és így növekedni abban, hogy elviseljék egymást. Ez az egyik pillér. A másik pillér, hogy a szabályoknak nagyon gyakorlatiasoknak kell lenni ahhoz, hogy ez egy valóban élhető közösség legyen. Én amikor megismertem, mi nem vagyunk bentlakók,
8: de
5: ez volt az első eset, amikor azt mondta, hogy ezt el tudnám képzelni. Tehát, hogy itt mindenkinek megvan a maga lakása, bezárható ajtóval, ha vége van a hivatalos programnak, akkor ő bemegy a családjához, és azt csinál, amit akar. Tehát, hogy nincs az a fajta kommuna jellegű, vagy nem tudom, minek mondjam, amikor azt gondolja az ember, hogy akkor itt mindenkinek mindennel közös, és már a gyerekeket úgy kell kiválogatni, hogy most melyik ki, most túlzottam. Tehát, hogy megvan a privát szféra, megvannak a közös étkezések, megvan a sok-sok közös dolog, közös liturgia, közös minden, de hogy megvan a privát szféra is. Tehát, hogy ettől talán ez egy élhető dolog, de nem könnyű. Tehát, hogy az,
8: világos.
5: Ez egy, igen. De azt látom, hogy nagyon csillogó emberek születnek ebből. Tehát ez volt a másik impulzusunk a közösséggel kapcsolatban. Első

0: beleszületek a közösségbe, tulajdonképpen talán egy kivétellen mind meg tudták tartani, ami egyszerűen elképesztő. Szóval, hogy a világ nem tudja elcsábítani a fiatalokat, azokat a gyerekeket, akik ebbe a közösségbe veszhetnek, hogy erről van tapasztalatotok? Tudom, fiatalabb a közösség, tehát talán még nem nőttek fel annyira, hogy ez aktuális legyen, de igen.
1: Ti magatok, hogy tudjátok a gyerekeitek előtt ezt az egészet hitelesen élni, az, hogy számukra is vonzó legyen?
2: Hát a mi három gyerekünk már felnőtt, és mind a hárman a közösség tagjai. Tehát,
0: igen,
2: hogy
0: ez már önmagáért beszélünk.
2: Igen, és egyébként úgy van, hogy nem szabad piszkálni őket ilyen irányba. Sőt. Tehát ez a saját döntésük, hogy jönnek, vagy
3: kicsit
2: nem jönnek.
3: Kicsit is, amikor mondták, hogy ők jönni akarnak, hogy...
2: De jól működik, de. Jól működik.
0: És akkor most rátérnénk a szolgálat részére és a csodákra, de nem ezen a héten, hanem majd a jövő héten fogunk erről beszélni, mert ezt a beszélgetést most nem befejezzük, hanem csak abba hagyjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, önöknek, nektek pedig a figyelmet. Ez volt a Lélekszava Podcast. A jövő héten ugyanezzel a témával folytatjuk. A hitallásban fakad.
4: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Tobis Borbálával és Nyuli Gáborral, a magyarországi Koret Lumen Kriszti közösség vezetőivel beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Franz Schubert ámol Arpeggione szonátájának harmadik tételét Perényi Miklós és Schiff András játszotta. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése is keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A közel-keleti békéért és a kiengesztelődésért emelte fel a hangját 14. Leó pápa július 26-án vasárnap az úrangyala imádsága alkalmával, adta hírül a vatikáni média. Az egyház fő Cisjordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított fel minden érintett felet a közel-kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Megkezdődik Szent II. János Pál pápa fotóarchívumának digitalizálása, tudatta a vatikáni média. A vatikáni kommunikáció dikasztériuma János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve indítja el a hatalmas programot, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Második János Pál közel 30 éves pápaságának történetét mintegy 4 millió 700 ezer felvétel őrzi. A felvételek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás fotói is láthatók. Forgalomkorlátozás várható az M0-ás autóúton Dunakeszi térségében kedden és szerdán 10 és 14 óra között, közölte az MT-vel a Magyar Közút Nonprofit ZRT. A térségben a Megyeri híd irányából az M3-as autópálya irányába festik a burkolatjeleket, ezért 60 km/h csökken a sebességhatár, és csak egy sávon lehet majd közlekedni. A Magyar Közút azt ajánlja az autósoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről. Orosz dróncsapások érték a dél-ukrajnai Mikolajiv kikötőjét hétfőn, jelentették ukrán katonai és hatósági források. Három civil hajóban keletkeztek károk, és egy ember meghalt. Zaporizsját drónokkal és irányított légibombákkal támadta az orosz hadsereg. Áldozatok is vannak. Lakóházak, ipari és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg, közölték a katonai vezetők. Erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Franciaországban három nap alatt több mint 32 ezer hektár vált a tűzmartalékává Gironde megyében, és több mint 200 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Vasárnapra virradóra a prefektúra újabb 55 ezer lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken. Spanyolországban már több mint 35 ezer hektár területet égettek fel az erdőtüzek, és mintegy 60 ezer embert evakuáltak. A spanyol kormány rendkívüli állapotot hirdetett a tűzvész miatt. Itthon újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Végül az időjárásról. Gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 vék a lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 31-től a 35. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrincsel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később. De nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kijavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem ugye hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetben 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány száraz anyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt. Tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciált témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában, a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, hogy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokölcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről utca van ellenvezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht Egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt, például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló, ki vagyok ilyen, hogy Békefire még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Polinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Pannon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemes Ernőről, aki azt hiszem, talán a Weibnak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyást gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, hát akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát ezt nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a IV. László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemes Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Vetési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

0: A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó a 90. születésnapja alkalmából rendezett Veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzort gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsolyosunkban Zolnai Sárely zenekara muzsikál.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt, közölte az invia.hu online utazásszervező foglalási adatai alapján az MTI-vel hétfőn. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Bécs évek óta indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára, a 13%-os éves növekedés és a 36%-os last minute emelkedés tükrözi ezt a trendet, közölték. A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van. Írta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. A miniszter tájékoztatása szerint Kereki Judit, a kora gyermekkori jólétért felelős államtitkár ezekről a kérdésekről szakmai egyeztetéseket folytatott a Magyar Bölcsődék Egyesületének, a Magyar Családi Bölcsődék Közhasznú Szervezetének és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselőivel. A kormány 240 milliárd forintot különített el uniós forrásból a Lajos-Mizsei vasútvonal fejlesztésére, közölte hétfőn a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a Lajos-Mizsei vonal az utolsó Budapestről kivezető egyvágányos és dízelvasútvonal, amelyen ma teljesen lerobbant dízelvonatok járnak rohamosan fejlődő elővárosi térségek, például Gyál felé. Hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés csak jobbá teszi a térség életét, lesznek külön szintű vasúti átjárók és halk korszerű motorvonatok fognak járni a vonalon. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között, közölte a MÁV csoport a honlapján. Azt írták, hétfőn napközben több martonvásári Z30-as vonat nem közlekedik, helyettük hasonló időpontban induló S36-os vonatokkal lehet utazni. A keleti pályaudvarról Bécs felé induló, illetve az onnan érkező Csárdás, Eurocity, valamint a Railjet Express vonatokkal csak Budapest Kelenföldtől és addig lehet utazni. Az Ungvárról Budapesten át Bécsbe tartó Tiszaszamos EC a keleti országrészben csak Szolnokig közlekedik. Több lakóházat festékszóróval megrongáltak vasárnap a hollandiai Észak-Brabant tartományban fekvő Engelen és Bokhoven településeken. A rendőrség szerint az ingatlanok tulajdonosai támogatják, hogy a közelben hozzanak létre egy befogadó központot kísérő nélküli kiskorú menedékkérők számára. Az Anytime hírportál tudósítása szerint az elkövetők sértő feliratokat és a menedékkérő gyermekek befogadását ellenző üzeneteket fújtak az épületek homlokzatára. A várható időjárásról: gyakran változik a felhőzet mennyisége, de emellett is sok napsütés ígérkezik. Előfordulhat kisebb eső, zápor, illetve zivatar, de várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A szél fokozatosan északnyugatira fordul, és napközben sokfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között várható. Késő estére többnyire 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól. amelyben ezúttal Udvari Józseffel, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nos ezúttal vele beszélgetek életéről és a fagylalt készítés szeretetéről a mai adásban. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadása következik, amelyben a tájai Szent László templom július 5-i megáldásának ünnepi pillanatait idézzük fel újra. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Udvari Józsefet, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak úgy ismer, hogy a Fagyis Józsi bácsi. Jól gondolom én ezt?
5: Jó, igen, mindenki így nevez, és a környező falvakból is úgy jönnek. Józsi bácsi fagyizóját keresik. Ezt mindenki meg tudja mutatni, hogy hol van.
3: Ez így van. És mikor kezdődik a történet? Mióta is foglalkozik Ön fagyi készítéssel?
5: 84-ben nyitottunk, 84 tavaszán. A feleségem nevén volt ez a fagyizó. Én ugye a Bájövnél dolgoztam. Én mikor hazajöttem, akkor álltam be mindig fagyit készíteni, segíteni, hogy ő tudjon pihenni.
3: Hogyan jött az ötlet, hogy miért éppen fagyizó?
5: Hát ez úgy jött össze, hogy az anyósom itt volt velünk. És beteg lett. A feleségem tanított az egészségügyi szakiskolában, ott tanított, és valakinek haza kellett jönni. Hát én, mint vő, nem vigyázhatok az édesanyjára, így le kellett neki mondani a pedagógus pályáról, hazajött, de hát egy fizetésből ugye nehéz megélni, és én találtam ki ezt, hogy csináljunk egy fagyizót. És annak idején még úgy lehetett csinálni, hogy teívó fagyizóként szerepelt. Így adták ki az engedélyt.
3: Tehát nem hát szükséges fagyizó. Volt hozzá a teívó is?
5: Igen. És az annak idején ugye a tanácselnök Horváth Jancsi megkövetelte, hogy tejet áruljak. Hát én 5 litert rendeltem, és a szomszédokkal megvetettem, hogy vegyétek már meg az 5 liter tejet, hogy ne maradjon itt a nyakamon. Ez így kezdődött, és utána, amikor már ezt meg lehetett szüntetni, akkor lett csak fagyizó.
3: Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít Ön?
5: Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
3: Igen, hát megszületett az ötlet, hogy legyen fagyizó. Na de hát ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni, ki kell tanulni. Hogyan tanulta meg az alapokat?
5: Saját bőrömön kellett kitapasztalni, hogy hogy kell jó fagylatot csinálni. Ezt nem fogom elárulni, hogy hogy volt, mert ezt mindenki próbálja ki, és csinálja, és a másik dolog az, és most is mondom, hogy aki a gyereket nem szereti, a gyerekeket, az ne nyisson fagyizót. Mert a gyereket nem lehet becsapni, és megjátszani, hogy jaj, de szeretlek, édesem. Nem, ez nem megy. Ez tényleg így van. Szeretni kell a gyereket, mondom, másképp ne is kezdjen hozzá, mert ebből nem lehet megélni. Tehát ez csak egy ilyen kisegítő valami. Hát most is ugye, ahogy én csinálom, nyugdíj mellett. Nekem nem ez a fő keresetű lehetőség, mert nyugdíjam megvan, egy kicsit hoz hozzá, hát azért árulom ilyen áron, mint amilyen áron árulom, de én azért csinálom, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket, és én szeretem. És nekem már hiányzik, hogy én ne csináljam ezt.
3: Gondolom van egy napi rend. Valamikor el kell kezdeni a fagyit készíteni, hogy aztán délutánra, dél körül, hát majd Ön elárulja, mindig friss fagyi legyen.
5: Na, az kérlek szépen, azt úgy kell csinálni, hogy reggel én már 6 órakor kint vagyok, és délelőtt lekeverem a fagylaltot, ami kell délutáron. 12-kor nyitok, este 7-ig vagyok nyitva, de én délelőtt mindig lekeverem a fagylaltot, ami kell.
3: A mennyiséget már kitapasztalta az évek során?
5: Majdnem 40 év alatt már kitapasztaltam, hogy mennyi kell, úgyhogy tudom, hogy mennyi kell. Ez nem gondolja részemről.
3: Beszéljünk az ízekről. Nagyon nehéz az ízeket szavakkal érzékeltetni, de azért mégis amennyire tudjuk, írjuk le Józsi bácsi, hogy milyen ízűek az udvari féle fagylaltok.
5: Az alap a csoki vanília puncs és a citrom, de a citrom az kell.
3: Nekem a kedvencem.
5: Na, mellé megcsinálom a gyümölcsöket. Tehát őszi barack. Mindenféle gyümölcsöt csinálok, és benne van a szárított gyümölcs is, tehát valódi gyümölcsfagylaltok, úgyhogy mindenki dicséri. Hát én is szeretem a fagylaltot, mert még a mai napig is 4-5 fagylaltot megeszek, úgyhogy meg a gyerekeim is, pedig már nagyok, de mindig fagyiznak ők is, úgyhogy gyümölcsfagylaltok főleg. Én nem szeretem ezeket a különleges akármiket, mert ez csak szédítés, tehát az nem az igazi.
3: És akkor az alapízekből minden nap kapható, valamint variálja mindig valamilyen gyümölcs ízzel is?
5: Variálom mindig, hát 7 féle fagylaltot tudok egyszerre, mert tárolom ilyen. Tehát 4 ugye az stabil, a 3-at tudom mindig variálni, és mindig, hát figyelem általában, hogy miket kérnek az emberek, és próbálok ahhoz alkalmazkodni, hogy mindenkinek a kedvébe járjak. Ezt így csinálom.
3: Említette, hogy vizes fagylalt, teljes fagylalt. Nem kérem, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de mihez mi szükséges? Vagy hogyan dől el, hogy milyen fagyinak milyen lesz az alapja?
5: Hát én Debrecenből rendelem az alapanyagot. Onnan hozzák nekem, és ahhoz teszem a vizet. Tejet nem teszek bele. Nem, az benne van. Tejporból van az alapanyag, tehát ez mese, hogy kézműves, meg mit tudom én, hát az kézműves azért, mert keverem. Én soha nem adok ilyen neveket meg, hogy kézműves vagy van, mert ez csak szédítés. Ez nem igaz. Most is azt mondom, meg mondják, hogy főzött fagylalt. Olyan ritka már most a főzött fagylalt, és az, hogy külön szakma, tehát ez nem megy. De mondom, sokat becsapnak ezzel, hogy főzött fagylalt, kézműves. Hát kézműves azért, mert keverem, de aki kiírja sokszor, mert én ugye tapasztalom, ez ágában sincs, hogy keverje, hanem kézfagylatokat rendel, és kiírja, hogy kézműves fagylat. Én nem szeretem az embereket becsapni.
3: Nagyon fontos a keverés. Mennyi ideig szükséges egy fagylaltot keverni? Valamint mitől finom a fagylalt? Minél lágyabb, minél sejmesebb ízű?
5: Hát megvan, a gépet úgy kell beállítani, hogy az kellő ideig keverje, úgyhogy először így is be kell áztatni, tehát ezt elő kell készíteni. A keverés az nem sokáig tart, 10-15 perc a gépbe, ami megy, de hát egy fagylalt úgy összességében, hogyha mindennel számolom, olyan 3-4 óra. De mondom, a keverés az csak egy olyan 15 perc, semmi több.
3: Fontos a hűtés, ne legyenek benne jégdarabok. Arra nagyon oda kell figyelni, valamint vízből, még mire?
5: Vízből nem lehet fagylaltot csinálni. Sokszor az a baj, hogy sok vizet tesznek bele, az világos, hogy kicsapódik. És akkor már az vizes. És olyan kásás lesz. Az enyém nem kásás. Ezt merem állítani, hogy inkább kevesebbet teszek bele a vizet, mint többet.
3: Önnek van kedvenc fagylaltja?
5: Nekem csak a gyümölcsök a kedvenceim. Én az édeseket annyira nem szeretem. Én a gyümölcs fagylaltokat, azokat mindig is eszem, tehát én a mai napig is.
3: És ha már édességet említ, akkor hogyan tud arra törekedni az ember, hogy ne legyen túl édes az a fagylalt, akár több gombócot is meg lehessen belőle úgy enni, hogy még mindig kellemes az íze?
5: Hát ez csak annyit árulok el, hogy én megkóstolom, amikor én bekeverem, tehát a levet is megkóstolom, és úgy csinálom, úgy adagolom.

0: Hogyan telik most egy napja? Ugye nyári időszakban beszélgetünk, áruljuk el a kedves hallgatóknak, most valóban szezonja, aktualitása van a fagylaltnak. Tulajdonképpen mettől meddig tart a fagylalt szezon?
1: Általában március-április elején nyitok, amikor jó az idő, tehát én határozom meg. Amikor már úgy gondolom, hogy egy hét vagy két hét jó idő van, akkor már érdemes kinyitni, és ősszel általában szeptember közepén zárok be, mert amikor az iskola megkezdődik, akkor már sok a kiadás a gyerekeknek, ezt már tapasztalom ennyi év alatt, akkor már nem érdemes nyitva tartani. Mert ugye kiköltekeznek a szülők, és ugye meg kell gondolni, hiába én ennyiért adom, de hát ha most azt számolom, hogy 4 gombóc fagylaltot megesz, és ezt sajnos sok embernek meg kell gondolni, hogy most mit vegyek, fagylaltot, vagy vegyek 2 füzetet a gyerekemnek. Úgyhogy én általában szeptember közepén bezárok.
0: És ebben az időszakban, az adott időszakban minden nap nyitva van?
1: Minden nap nyitva van, nincs szünet, úgyhogy én állandóan nyitva vagyok minden nap 12-től 7-ig, mert ugye délelőtt nekem keverni kell, meg hát beszerzés van, meg minden, akkor mindig megyek iskolcra, meg ahova kell. Intézem a dolgomat.
0: És visszajáró vendégei vannak, ezt a 40 év alatt nyugodtan kijelenthetjük.
1: Nekem csak az van. Nekem nincs átmenő forgalmam. Nekem a helybeliek vannak, akik, mikor nyitottunk, gyerek volt, most az hozza a gyerekeit ide hozzám fagyizni.
0: Szép, hogy a generációk hogyan és hogyan örökítik a szép és jó szokásokat.
1: Így igaz, úgyhogy én örülök neki, mert mindenkit ismerek. Tehát itt a faluban tényleg nincs, akit ne ismernék, de engem is mindenki ismer. De a nevemet jóformán csak úgy tudják, hogy Józsi bácsi. Ha bemegyek a boltba, ott is kiabálnak utána a gyerekek. Szia Józsi bácsi, úgyhogy nekem ez a boldogság.
0: És nem is az igazi vezeték neve alapján szokták beazonosítani, hanem ahogy említettem is, a fagyis Józsi bácsi.
1: Igen, igen. A nevemet sokan nem tudják, hogy a vezeték neve, de nem is érdekes, úgyhogy elég annyi, hogy Józsi bácsi fagyizója, ezt mindenki tudja, hogy ki az, és ide irányítanak, hogyha valaki keres, mert van olyan, hogy most legutóbb is megjelent a Facebookon, vagy hol, nem tudom már hol, és jöttek Miskolcról is, hogy olvastuk a cikket, hát kijöttünk már megnézni, hogy ki az a Józsi bácsi. És mikor megmondom, hogy mennyi idős vagyok, akkor már nem akarják elhinni, hogy én 85 évesen még csinálom, de hál' Istennek bírom csinálni, és addig, míg én bírom csinálni, addig fogom is csinálni. Mert utána bezár a bazár.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem lehetne megmondani önről, hogy hány éves. Nagyon jól tartja magát, és mindenkihez van egy kedves szava, sőt, több kedves szava is, mindenkihez olyan kedvesen közelít.
1: Igen, hát szava, lényeges, hogy az emberek tartsák egymással a kapcsolatot. Ne fújjanak egymással, ne haragudjanak egymással. Rövid az élet. Ezt ki kell használni úgy, hogy az jó legyen. Nekem ez a véleményem, és ezért mondom, én nekem mindenki kedves. Mindenki, főleg a gyerekek.
0: Hogyan kell a gyerekekkel bánni? Megértéssel? Türelemmel? Mindig a kedvükbe kell járni? Ön mire törekszik?
1: Én arra törekszek, hogy mindig kedves legyek velük. Ha meg tudom véletlenül, mint tegnap volt egy érdekes eset, jött egy édesapa a gyerekével, és nevén nevezte, és rájöttem, hoppá, ennek a gyereknek most van a névnapja, és amit kért az édesapja, mondtam neki, hogy ez Józsi bácsi ajándéka, ezért most édesapa nem fog fizetni, mert Józsi bácsi ezt ajándékba adja neked a névnapodra. És azt látni kellett a gyereket, amilyen boldog volt, hogy Józsi bácsi felköszöntötte őt, mikor hazament, az anyjával beszéltem utána, hogy az volt az első szava, hogy dicsekedjen, hogy Józsi bácsi felköszöntött. Ilyenekre kell odafigyelni.
0: Aprósságok ezek, aprósságok, de nagyon fontos aprósságok.
1: De nagyon fontos, mert a gyerekek ezeket nagyon megjegyzik. Nagyon megjegyzik, hogy milyen vele szemben. Tehát én nem is tudnék olyan lenni, hogy mogorván álljak ott bent az ablak mögött, azt nézzek a gyerekre, hogy rosszul legyen, megijedjen tőlem. Hát nem lehet, nem. Ezt szeretni kell csinálni. A gyerekeket, mondom, én csak ezt mindig azt hajtom. Gyerekeket szeretni kell, nem megjátszani, mert azt nem lehet, mert a gyerek észreveszi. Úgyhogy ezért szeretnek idejönni a gyerekek. Amikor már kapun bejön, ott rohant felém, hogy Józsi bácsi, szia, ha fiú, akkor nyomja a kezit. Tehát ez ettől boldogabb nem lehet az ember.
0: Az elmúlt 40 évből eszébe jut most hirtelen valamilyen szép történet, kellemes történet, amire jó visszaemlékezni, ami olyan emlékezetes marad önnek, amíg csak él?
1: Hát, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, mert például vannak olyanok, hogy jön ide a szülő, hogy a gyerek senkihez nem szól. Az óvodában is csak a gyerekekkel beszél felnőtt, mikor közelít felé, bújik el. Itt megszólal, szépen mondom, hogy gyere gyönyörűm, mit kérsz? Nem akarja megmondani, hát mondom, jó, ülj le, gondolk végig, hogy mit kérsz, kis idő múlva oda jön és kéri. És utána már beszél. És mondja a szülő, hogy hát ezt senki nem tudta még elérni vele. De ez nem is egy van, ilyen, nagyon sok van.
0: Igazi jó pedagógus ön.
1: Hát, pedig semmi közöm a pedagógiához, mert én építőiparos voltam, Bayernnél dolgoztam, én belecsöppentem ebbe a fagyiba, és imádom csinálni. Ez a lényeg.
0: Beszéljünk még a fagylaltozás kísérő eszközeiről. Töltsér, a gyöngyök, a színes gyöngyök, a csoki öntet. Ezek mennyire szükségesek? És erről még beszéljen, legyen olyan kedves, vagy ismertesse, hogy milyen széles ma a kínálat, a paletta.
1: Hát a gyerekek imádják a cukrot, ezt az apró zizit, mert színes, és ráteszi az ember a fagylalt, ha beleforgatom, tehát én nem szórom, én beleforgatom, amikor már belenyalt, már nem, csak előre kell kérni, hogy cukrot kér, mert akkor beleforgatom, mert nem szórom ott szanaszéje. És hogyha például csoki öntetet is kér rá, vagy eperöntetet is kér rá, akkor nagy tőcsérbe teszem, hogy ne folyjon a kezére, az enyémre sem, meg a gyerek kezére sem. Hiába drágább a nagy töltsér, mondom, nekem nem ez a lényeg. Nekem egy minimális jön rajta, akkor nekem az bőven elég, tehát én nem, ebből nem lehet meggazdagodni. Ebből családot nem lehet eltartani, ezt csak szeretni kell, csinálni kell, ameddig bírja az ember, kész, ennyi.
0: Mi a jellemző? A gyerekek inkább töltsérben kérik a fagylaltot? Vagy ilyen kis fagylaltos kehelyben?
1: Zömmel töltsérbe kérik. Nagyon kevesen eszik pohárból, vagy tégelyből, főleg azok, akik lisztérzékenyek.
0: Valóban itt álljunk meg egy szóra. Önnek még arra is oda kell figyelnie, hogyha gluténmentes, lisztérzékeny. Gondolom, hogy a termék kínálatában ilyen fagylaltot is kínál.
1: Fagylaltom az egyfajta van. Van gluténmentes, de hát olyan minimális igény van rá, hogy az nem. Akkor ajánlok neki valami mást. A lisztérzékenynek egyértelműen a pohárba adom, nem adom töltsérbe, mert ha közlik velem, mert ha nem tudok róla, akkor nyilván, de ha közlik velem, akkor én ajánlom a poharat, tégelyt, beleteszem neki, kanála, megeszi, semmi baj nem történik. Eddig hál' Istennek, hogy lekopogjam, majdnem 40 évig nem volt ilyen bajom, mert mindig odafigyeltem az ilyenekre.
0: Ha fagylalt, akkor gombóc. És általában a gyerekek azon versenyeznek, hogy ki tud és ki kaphat és ki tud több gombócot megenni. Mi az általános Józsi bácsi? Milyen mennyiségeket kérnek és szeretnek elfogyasztani a gyerekek?
1: Hát a pici gyerekek azok általában egy gombócot esznek, de azoknak is nagy tőcsérbe teszem, mert ugye ő lassan eszi, mert még nincs hozzászokva. Már olyan 5 éves gyerekek már 2 gombócot esznek, a 10 fölöttiek már a 3-at rábeszélik a szülőket, hogy 3 gombócot tegyenek. 4 dekás, ugye, az 3 gombóc, az 12 deka. Én nem húzom le, biztos, hogy megvan a súly, de ők már 3-at esznek. Az én nagyfiam az 5-tel kezdi naponta, nem unja meg még most se. Úgyhogy imádja a fagylaltomat, és mondom, még a mai napig is megeszi.
0: Gondolom az unokái is szeretik a fagylaltot.
1: Nem mindegyik.
0: Nem mindegyik?
1: Nem mindegyik. Nem mindegyik. Van olyan unokám, amelyik egy héten, ha 1-2 gombócot megeszik, ő inkább a csokit teszi. És hát tudomásul veszem, hogy ő nem szereti. Amelyik szereti, annak adom. Már vannak olyan nagy unokáim, akik kiszolgálják önmagukat úgy, hogy ügyesek.
0: Ennyi év elteltével nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó ötlet volt évekkel ezelőtt ebbe a vállalkozásba belefogni, belekezdeni. Ön is így látja ezt?
1: Hát így látom, mert akkor már abba hagytam volna, hogyha nem így látnám. És ugye sokan nyitottak már itt, nem kell mondani neked, hogy mennyien nyitottak már itt fagylaltozót, és mindegyik abba hagyta, mert azt hitték, hogy jó, hát ez micsoda nagy üzlet, meg alkalmazottat tartottak, én nekem soha nem volt alkalmazottam.
0: Ez is egy lényeges dolog, hogy ön mindig saját maga szolgálta ki a kedves vendégeket.
1: Igen, mert én nekem az én rovásomra senki ne csináljon semmit, és általában a alkalmazott az mindig csak olyan gépiesen kiszolgál, én nekem ez nem jó. Én a vevőket meg akarom tartani, eddig is megtartottam, ezután is meg fogom tartani, és csak én szolgálhatok ki, senki más.
0: Ami még lényeges az ön fagyizójánál, hogy önnek van ideje a másik emberre, meghallgatja a másik embert, jókat beszélgetnek. Ez a mai világban úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér.
1: Igen, én ezt nagyon is hiányolom, mert ezelőtt még nem volt ilyen nagy hajtás. Itt leültek szülők, jöttek az óvodába, beszélgettek. Most nagyon ritka, nagyon ritka. Nem állnak egymással a szóba az emberek. És én persze, hogy próbálok velük beszélgetni. És örülnek. Van olyan vevőm, most is hívtam már, megkér, hogyha ilyen fagylalt lesz például kék szőlő, akkor hívjam már fel, mert akkor jönnek fagyizni. Már az előbb telefonáltam neki, hogy kék szőlő lesz, gyere. Én szeretek velük beszélgetni, mindenkivel.
0: Itt legalább, ha megérkeznek az emberek és fagyiznak egy jót, akkor nem kell sietni, nem, van idő, mindenki. És mindenki ráér egymásra.
1: Mindenki ráér, itt egy bizonyos időt mindenki eltölt, és egymással szóba állnak. Mert ha itt ülnek, már akkor szóba is állnak egymással, ami hiányzik nagyon az embereknél.
0: Milyen érdekes dolog, hogy a fagylalt kell ehhez, valamint egy kedves ember, ez a két alapvető dolog, és már is létrejön az a fajta környezet, az a fajta lehetőség, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. Igen, itt megtalálja a békeszigetét.
1: Igen, mert az az igazság, hogy volt olyan vendéglátó egység, ahol árulták a fagylaltot, és ugye ott ültek mellette a részeg emberek, és a gyerekek látták, hogy néz ki egy részeg ember, hát ezt ne tanítsuk már meg a gyerekekkel. És én annak idején, mikor nyitottam ezt, én azt mondtam, hogy legyen már egy hely, ahol a gyerek nem látja a részeg embereket. Itt nálam soha alkoholt nem ihatott senki, mivel hogy én sem fogyasztom, de amúgy sem engedném, hogy legyen már egy hely, ahol bemehetnek nyugodtan a gyerekkel, józan emberek ülnek ott, józan emberek beszélgetnek, és nem kell látni a részeg embert. És én ezért mondtam azt, hogy legyen már egy hely, ahol nincs alkohol. Volt olyan dolog, hogy ellenőriztek, mert valaki följelentett, hogy én alkoholt árulok. Mikor kijött az ellenőr, mondtam neki, művész leszel, hogyha találsz ita, menjél be nyugodtan, a raktárban meg mindenütt, még a lakásomat is megmutatom neked. Mert nálam alkoholt egy dekát nem találsz. Nem tudom, ki volt a jó akarom, aki ezért feljelentett, hogy én italt árulok. Mondom, ilyen is van. Tehát ezt tudomásul kell venni, vannak jó akarói az embernek. Én nem tudnék ilyen lenni minden esetre, úgyhogy én maradok ilyen, amilyen vagyok. Már nem fogok változni koromnál fogva sem, de amúgy sem tudnék változni.
0: De hála a jó Istennek, az élet önt igazolta.
1: Igen, mert én a Bájúnél is, ahogy dolgoztam, ugye 70 asztalos volt a kezem alatt, úgyhogy azoknak voltam a főnöke. Engem mindenki tisztelt Józsi bácsinak szólított 30 éves koromban is, és én végig Józsi bácsi maradtam, és mikor megszűnt a cégem, akkor ide rengetegen eljöttek még a volt dolgozóim meglátogatni. Tehát ha olyan rossz lettem volna, akkor nem jöttek volna utánam.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha egyfajta összegzésként meg kellene fogalmaznunk, hogy miért jó ezzel foglalkozni, miért jó a fagyi készítéssel foglalkozni az ön mindennapjaiban, hétköznapjaiban, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
1: Én csak azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy én belecsöppentem ebbe a fagylaltba, és imádom csinálni, imádom a gyerekeket, és nem tudok munkanélkül lenni. Tehát ez nekem nem létfontosságú, hogy én ebből élek, mert nekem, hál' Istennek, jó nyugdíjam van, mert egy kicsi jön, az nem árt sosem, de nem ez a fő foglalkozásom, de szeretem csinálni, és nem fogom abba hagyni, míg bírok mozogni.
0: Udvari Józsefnek, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, Erzsikém. Tudom, hogy te ismersz engem nagyon régen, mert itt lakunk az utcában, úgyhogy amikor te születtél, kicsi ágy voltál, akkortól ismernek benneteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csináltál velem egy riportot.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: ...1332-ben szentelték fel a tájai Szent László templomot, amely az évszázadok során leégett, és most újjáépítették. Az elmúlt két év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi szentmise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort.
3: Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egriesekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza, magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világi elnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben és kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hit élet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden ide betérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önök mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
0: Prédikációjában Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. A folytatásban most őt hallják.
4: Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó, hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon, különleges üzenetei vannak. Már a szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten szent fia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag Az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. Ki szabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi voltához, hanem egy lett közülünk, vállalta a mi bűneinket, vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, sőt megfizette a válságlevelet mindannyiunk bűneinkért. Maga az Isten. Ő szállt le Jézus Krisztusban azért, hogy fölemelje az elesett emberiséget. Ő megalázta magát, hogy bennünket fölemeljen. Mekkora nagy szeretet, mekkora nagy erő van ebben. Ilyenre talán néhány szülő képes, hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten, fölemelt magához. Embereket, csak ideig, óráig élő embereket meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya. Hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. Mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kiárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a szent lélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk, Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk, külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el, borítsunk rá fájtlat, mert egymásnak testvérei vagyunk, és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogy ha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti, mint élő kövek, épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot, mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek, mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár, hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe, hogy legyen aktív tagja. Ne csak, ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is, testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért. Hogy kik vagyunk mi. És komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször, valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjan-e belőlünk a dicsőítésnek az imája? Mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre.

cselekedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell ennél több? Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat? Önmagával táplál minket, aki a szent áldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Istent. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén. Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk, erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzá tartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat, és megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újrakezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újrakezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor

0: Úr ítélhet osztályismétlésre. De az nem szégyen. Újrakezdjük. Újrakezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk. Ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja. Amen.
1: Tennyák Csaba egrieseket hallották, aki július 5-én táján megáldotta a felújított Szent László templomot. És ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: XVI. Benedek pápa imádsága a nagyszülőkért. Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél-e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre. Oltalmazd meg őket. Add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak. Tedd őket bölcsi és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Kvaszinger Jenő nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
2: Elhangzott a Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
3: Milyen könyveket érdemes kézbe vennünk? Lesznek-e ígéretes koncertek a közeljövőben? Milyen új kiállítások nyílnak? És hogyan gondolkodnak a művészek? Akvarell című kulturális palettánkon számos ehhez hasonló témával jelentkezünk minden hétköznap a Magyar Katolikus Rádióban.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A közel-keleti békéért és kiengesztelődésért emelte fel hangját 14. Leó pápa július 26-án, vasárnap az Urangyalai imádság alkalmával, adta hírül a vatikáni média. Az egyházfő Cisziordánia és a gázai övezet kapcsán azt kérte, tartsák tiszteletben minden ember egyenlő méltóságát, elutasítva az újabb katonai akciókat és az egyoldalú döntéseket. Arra szólított minden érintett felet a közel-kelet kapcsán, hogy függesszék fel a támadásokat, nyissanak teret a párbeszédnek és a diplomáciának. Megválaszthatja ma az új alkotmánybírót az országgyűlés. A parlament hétfőn kezdi kétnapos rendkívüli ülését. Az új alkotmánybíró személyéről titkos szavazással dönthetnek a képviselők, a megbízatás 9 évre szól. Az országgyűlés honlapján közzétett napirend szerint a képviselők tárgyalják egyebek mellett a kárenyhítési előleg bevezetését a mezőgazdaságban, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint a kriptoeszközökre vonatkozó szabályok módosítását is. Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből, amelyet az MT-hez is eljuttattak. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Rövidített útvonalon közlekedik a H5-ös hév szerdától. Karbantartási munkák miatt július 29-e és augusztus 7-e között a szerelvények csak Kaszás, Dűlő és Szentendre között járnak. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az érintett szakaszokon pótlóbuszok közlekednek. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt. Közölte az invia.hu online utazásszervező foglalási adatai alapján az MT-vel. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Bécs évek óta indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára. A 13%-os éves növekedés és a 36%-os last minute emelkedés tükrözi ezt a trendet, közölték. Kulcsfontosságú lehet a következő két nap a spanyolországi erdőtüzek megfékezésében. A spanyol belügyminiszter hétfőn közölte, az időjárás enyhe javulása segítheti az oltást Madrid, Kasztília és León, valamint a Kasztília-La Mancha térségében. Az MTI azt írja, csaknem 3000 ember dolgozik a lángok megfékezésén, miközben a tüzek már több mint 80 000 hektárt perzseltek fel a térségben. Hazánk időjárásáról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, kevés helyen kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet késő este 16 és 25 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
3: Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művészbarátomat, az egyedülálló zenekar, egyedülálló vezetőjét, stílus irányadóját, a kiváló énekes, pisztonos, banjós, a Kossuth-díjas Hot Jazz Band vezetőjét, Bényei Tamást. Szia, Tomika!
1: Szervusz, Tibor, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na, örülünk, hogy itt vagy. Rohan az idő, sok tehetség van a kicsiny hazánkban szerencsére, de ismét egymásra találtunk, és sikerül folytatni a Hot Jazz Band fényezését teljes joggal itt a hangáriumban, remek zenékkel, mi mással, és ahogy hallhattuk is, meg a beszélgetés után is csendülnek a remek Hot Jazz Band slágerek. Ugye ezt a csodálatos egyedülálló világot, amit megteremtettetek vezetéseddel, szellemi irányadásoddal, a békebeli csúnya második világháborús és a proletár diktatúra előtti remek magyar és amerikai, és ami nekem a szívem csücske főleg az, hogy magyar, olyan remek, ti tettétek sokukat jazz slágerré, mert ugye sokszor hallottuk filmzenéket, különböző magyar számokat, hiszen a Hulló levelektől a például teteten kívül ugye mindent el lehet játszani szótüdülős Wursli szinten is, ami rettenet, és így is, amit kíván, amit kér maga a szám, hogy igazi jó jazzben adjuk elő, szólókkal és remek jó hangulatban. Ezt te megvalósítottad a zenekarral, örök hála érte, de méghozzá úgy, hogy a cipőtől a nyakkendőig a külcsín és a belbecs is remek öt csillagon áll, úgyhogy nagyon köszönjük, szeretettel köszöntünk, és mesélj, talán az a legegyszerűbb, hogy a nyárról, őszről, a jelenlegi Hot Jazz Bandről, tervekről és koncertekről halljunk pár érdekességet.
1: Igen, hát amit említettél, mindig is az volt a koncepcióm, a tervem már 21 évesen, amikor megalapítottam a zenekart, hogy feléleszem és bemutassam a magyar közönségnek ezt a hangzást. Annyit tudni kell, hogy az előttünk levő zenekarok, híresebb zenekarok, az angol Dixielandet utánozták Magyarországon, és ugye a jazz korszak ennél sokkal-sokkal színesebb és nagyobb, szélesebbre tárt orló tulajdonképpen. Mi az 1920-as évekből indultunk, ezért lett Hot Jazz Band, forró jazz banda a zenekar neve, mert a 20-as években a szenvedélyes, pattogó stílusa miatt nevezték el hotnak ezt a stílust.
0: Louis Armstrong and his Hot Five, Hot Six, Hot Seven.
1: Igen. Én azért mondom óval, mert ugye a hot dogot is, hogy mi magyarítunk egy picit, igen, ezeket helyes, az angol szavakat, úgyhogy én Hot Jazz Bandnek mondom, talán az olvasása miatt is így könnyebben megismerhetőek vagyunk. Tehát az a lényeg ennek, hogy én ebből indultam ki, aztán nyilván, ha az ember leragad egy nagyon egy pici hangzásnál, akkor beszűkülnek a lehetőségei, és a 30-as, 40-es évek felé is nyitottam, ami még nagyon-nagyon közel áll a hot jazzhez, sőt, az Amerikában még ezt is hotnak nevezték ezeket a stílusokat, még akár a későbbi 40-es évekbeli swinget is, ami egyébként egy ilyen légiesebb, lazább hangsúlyozású zene lett, és sokkal többen a ritmikus dallam. És azokat a magyar számokat válogattam ki már a kezdetekben is, amikor az első magyar lemezünk megszületett, amik Amerikában is befértek volna a repertoárba. Ez a harmónia menettől függött, dallamtól, stb. Mert sok van, amilyen elbeszélő, sanzon jellegű, a témája akár nem olyan, vagy egy-két olyan flick-flack, zenei flick-flack van benne, amitől nem lehet olyan könnyedén játszani, improvizálni rá, mint ahogy egy amerikai zenekar, egy amerikai számra annak idején megtehette. Szóval így állt össze az általam kiválogatott repertoár, és azt sikerült ugye népszerűvé tenni, oly mértékben, hogy van egy csomó olyan dalunk is, amit én magam fedeztem föl, és előtte azért nem forgott például a Május éjszakát, azt nem, senki nem játszott előttünk. Vagy a Tedd ide, Tedd odát. És például a Szomorú vasárnapot hosszú idő óta, pedig a Szomorú vasárnap azon túl, hogy egy pesti műdal, ugye nyilván, hogy a magyar nóta zenekarok, cigányzenekarok tartották életben, akár a Kádár rendszerben is, de ez egy budapesti műdal volt, sőt, jazz standard lett azonnal, mert 3 évvel a születése után, tehát 1933-ban írt a Seres Rezső, 36-ban már lefordították angolra, és Amerikában az összes akkor élő híres sztár, Artie Shaw, a híres klarinétos, aki big bandeket vezetett, vagy Billie Holiday, énekes nő, énekelte ezt. Tehát nagyon ismert dal volt, ez az egyetlen magyar világsláger, ami tényleg világsláger lett, és több mint 30 nyelvre le van fordítva. Egy csodálatos egy ilyen bús hangulatú dal. Szóval a magyar jazzzenekar közül először mi játszottuk 1945 után lemezre. Lemezre játszották jazzzenészek, magyar jazzzenészek, de ők nem állandó formációk voltak, ha alkalmilag álltak össze, vagy már nem létező zenekarok. Igen, és akkor említsük meg hát a nyarat, el kell dicsekedjek a kedves hallgatóknak, ugye mondtad, hogy beszéljünk az idei programokról, hogy életünkben először eljutottunk Közel-Keletre is, hogy mi 22 európai országban jártunk már. Mondjuk ez nem nehéz, mert a környező országok azonnal van 7-8, ahol járhattunk sűrűn, ugye a magyar lakta területeken, de ezen kívül még egy csomó európai országban, és Amerikában jártunk, és Sánkhájba, Kínába, tehát három földrész látott már bennünket, és most Közel-Keletre is eljutottunk, Tel Aviv városába volt egy New Orleans Jazz Festival. Erről csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy gyönyörű mediterrán hangulatú városról van szó, tele fiatallal, a tengerpartja olyan, mint a Miami Beach, pálmafasor, a homokos tengerpart, röplabdapályákkal, rollerező, görkocsolyázó fiatalokkal, egy nagyon modern, dinamikus város egyébként, és itt rendezték meg a New Orleans Jazz Festivalt, ahol amerikai zenészekkel is játszottunk, például olyan trombitással, mint Antoine Dry, aki Brentford Marsalisnak a zenekarába trombitál például. Ővelük játszottunk is közös műsorokat, nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, és aki teheti, mint turista, jusson el, menjen el ide, mert nagyon finom ételek és gyönyörű tájak várják Izraelbe is őket. Én nem féltem egyébként a háborútól, kérdezték a szervezők, hogy nincs ezzel probléma. Én mondom, két rakéta között is szívesen eltrombitálgatok, de természetesen nem örülök annak a hangulatnak, meg annak a feszültségnek, ami ott van, és nagyon jó lenne végre béke lenne. Ezen a nyáron egyébként még eljutunk Dániába, egy jazzfesztiválra, és Ausztriába, egy Dixieland Swing Fesztiválra, ahol öregbíthetjük az ország hírnevét. És ami nekünk kiemelkedő, mi már 23. éve vagyunk házigazdái a Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválnak. Ez augusztus 10-től 3 napig tart, egy hétvégén nagyon sokan akkorra időzítik a palatoni nyaralásukat. Nagyon jó hangulatban telik családias, ingyenes koncertek a főtéren, és én úgy indítottam ezt 23 évvel ezelőtt, hogy a magyar zenekaroknak legyen ez a seregszemlé, és azóta is ez így van, bár most Erdélyből is érkezik egy trió, de a Molnár Dixieland, Benkó Dixieland, akik patinás zenekarai a mi stílusunknak, a helyi zenekar, Apáti János zenekara is fellép, a Canaro, tehát az interneten után lehet nézni a programnak. Ezen kívül pedig augusztusban lesz egy most már hagyománnyá vált koncertünk a Kobuci kertben, 16-án vasárnap. Itt pedig az az érdekesség, hogy egy bluegrass country zenekarral szövetkeztünk, Kovács Kornél barátommal, akinek nagyon tetszik a mi munkásságunk, és így összeboronálódtunk egy-két koncert erejéig, kvázi egy pici, ilyen kis minifesztivál van, mert Kornélnak van egy bluegrass zenekara, annyit tudni kell bluegrassről, hogy abban különbözik a country zenétől, hogy nincs basszus, gitár és dob benne, hanem nagybőgő, tehát akusztikus hangzása van, és akkor neki még van egy Johnny Cash irányultságú zenekara, a Nyughatatlan, amely, ha valaki imádja Johnny Cash-t, akkor ez egy nagyon jó kis kitekintés, és akkor utána pedig a Hot Jazz Band játszik, és vendégünk lesz a 100 Fort Celsiusból a banjós Légrádi Péter barátom, aki ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Ho-Ho-Ho Orgázban és a Mickey Mano, meg a nem tudom, összes népszerű számukban ugye játszott és alkotó volt. Úgyhogy ez a két kiemelt eseményünk van. Azon kívül még Balatonfüreden fogunk július végén Szulák Andrával felépni, és a Szentendrei Skanzenben is augusztus elején. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel a közönséget, a rajongóinkat. Azon kívül folyamatosan játszunk a kedvenc helyeinken, éttermeinkben, amiket nem most szabad mondani, nem
0: tessék
1: tudom.
0: Tessék csak, hogy igen, ilyen zenét.
1: Az egyik a Dunakorzó étterem, ami gyönyörű panoráma van a várra és a budai hegyekre, és igazi nyugat-európai hangulat van, olyan kávéházas, amilyet Párizsban szoktunk látni. A másik pedig a Mázel Tov, ez pedig az Akácfa utcában van, egy romkocsma, ott is már évek óta játszunk, oda is várjuk a kedves zeneszeretőket.
0: Csodálatos. Na, boldogok vagyunk, hogy a nagyvilág mellett mi is kapunk belőletek, és ez így is van rendjén. Hot Jazzben, Bényei Tomi, köszönöm szépen, visszavárom.
1: Nagyon szívesen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Benedek Elek, Testamentum. Marcinak. Első rész.

Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni, bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni, bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztelek. Ha kisebb szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám e nagy jó téteményben, de nem ismerek reménykedni ennyi jót. Pedig, mikor e sorokat írom, a legszebb férfi korban vagyok. Tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, s a két kezemet is sokallom. Amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lep meg. Talán éppen abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, amikor áradozó szívvel írom, de szép az élet. Ó, de szép! Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán, a szívem elszorul, s mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, s én mégis reszketek egész valómban. Istenem, ha meghalok itt az utcán, messze tőled, tőletek, egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Én hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem kell rendelkeznem. Az nincs. Nem is lesz. Egy pár könyv, amit írtam, és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem lett volna érniük. Ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, 6 ökörnek kötele, 3 vasvillanyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénysége, s a mások gazdagságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, s szövetkezvén a jók legjavával megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e. A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki kebelemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a századvég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetség tárgya, a sovinizmust, a nemzeti érzést. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyon kiforgasson valómból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőknek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik, sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován a maga kardjával szolgálta a hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, s ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem kard, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra. Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, s én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
s mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbéli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísértek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem, gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Hogy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzé testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növény maradsz, mely az első szélfuvintásra elhervad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokban való tanulmányutakra indulj. Ráérsz arra későbben is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas, gazda emberekhez, de nem uraskodni, hanem védj a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, s dolgozz versenyt velök. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem. A falu. A föld, az édes anyaföld, melyet, ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig ád valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy egyik kezemben a sarló, a másikban a könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így, aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél, aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért csak olvasd el a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz, csinálsz majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa a maga mesterségét ócsárolja, s fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáét nem. Fiam, tudván, hogy e soraimat érettkorban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes, többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehangoló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, hol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember függetlenségét, szabadságát megőrizheti. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója, egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet, egy cikkel, melyet úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít, tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újdonsággal leleplezi, pellengérre állítja a becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban pénzt
és pénzt szerzek, minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírásával közelebb állsz az ördöghöz, mint nélküle az Istenhez. Ne mosolyogj e szóra, Isten! Ne mosolyogj, te századvégi gyermek! Mind hazudik, aki tagadja Istennek a létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán, de amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik. Az Istenhez, aki áld és ver, aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanúja valál, hogy szegény nagymamád, kit fiatal korban ért a bús özvegység, s ki egymaga nevelt föl 8 kis gyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka, gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül csöndesen? Igaz, igaz, de tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt méhében a jövő? Nem volt-e vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képest, amely érhetné vala, hatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd? S nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik életüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirrasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója. Század részét sem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni. Semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy gyermekeinek meglegyen a mindennapi. Felét sem tette értük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt hidd hát, hogy ha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizethetett pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. S ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted az utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fioktól kapott járadékot titkon félre rakták, hogy hatán rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki a szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? S hát azt mondjam-e, hogy a legszegényebb anya hamarabb állíts hírkövet meghalt gyermekének, ha még olyan rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem, nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, ami jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Eredj János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkálja, őrzi az öreg nagymamát. S ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes.

A század végnek két sötét foltja, a stréberkedés és hozományvadászat. Nehogy kísértésbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelöknek talán utadból, de te ne csüggedj, ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is elére célodat. Csak a célt erődhöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, s megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a malíciózus kritika, se a malíciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák közé, ne házalj a redakciókban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szerzettél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős, hazug dicsérete. A házasságodba nem szólhatok bele. Remélem, olyan nőt veszel feleségül, akit szeretsz, és aki téged szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja, egy lélekké a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az olyan életnek, mely mindent készen kap, s csak arra van gondja, hogyan verje el a pénzt és időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, ahol az asszonynak soha nincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gondoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorálsz korcsmákban. Te csak siess haza, ha munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly édes csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermekeid. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéző, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja a szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam.

Benedekelek testamentum Marcinak. Az első rész hangzott el. Felolvasta Schnell Ádám. Hangmester Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Mendelssohn harmadik ámol skót szimfóniájának negyedik tételét a londoni szimfonikusok adták elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Isten országa az ember életének legnagyobb kincse, amelyért érdemes minden mást háttérbe szorítani. Erről beszélt július 26-án vasárnap 14. Leó pápa a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű téren, ahol az apostoli palota előtt összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. A vatikáni média beszámolója szerint az egyházfő hangsúlyozta, hogy az Istennel való találkozás nem beszűkíti, hanem kitágítja az életet, és minden embert mély megújulásra hív. A pápa imád kért Libanonért, a Szentföldért és az egész Közel-Kelet békéjéért. Megemlékezett az erdőtüzek károsultjairól, a nagyszülők és idősek világnapjáról is. Újra országjárásra indul a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában, amit az MT is közöl. A pártelnök szerint a legutóbbi kutatások alapján mintegy 4,5 millió ember támogatja aktívan a Tiszát, és a rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. Közölte, az országjárás során a legkisebb településekre, piacokra, vasútállomásokra és az utcákra is eljutnak, hogy beszámoljanak az elvégzett munkáról, valamint meghallgassák az emberek tapasztalatait és problémáit. Zonneven Pál alkotmánybíróvá választását javasolja a parlamentnek az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága, írja az MTI. A testület hétfő délelőtti tanácskozásán 8-an szavaztak a Tisza párt jelöltjének megválasztása mellett. A Mi Hazánk képviselője nemmel voksolt, a Fidesz és a KDNP politikusai pedig nem vettek részt a bizottsági ülésen. Az új alkotmánybírót ma megválaszthatja a parlament. Csökkenteni a hitelfelvétel adminisztrációs terheit a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank hétfőn az MTI megkeresésére közölte több javaslatot tett a jogalkotónak, köztük az előtörlesztési és közjegyzői díjak mérséklését. A Magyar Nemzeti Bank szerint a digitális ügyintézés fejlesztése, valamint a fogyasztóbarát hiteltermékek szabályozása is egyszerűbbé és olcsóbbá teheti a hitelfelvételt. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát. Az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi megyés püspök Szent Misén áldja meg. Az egyedülálló 19. századi fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagyni a otthonát. Hazánk időjárásáról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, kevés helyen kisebb eső, zápor, északkeleten akár egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Késő este 16 és 25 fok közé hűl a levegő. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a Balaton felvidékre kalandozunk, ugyanis immár 8. alkalommal rendezik meg a Káli-medence több településén a Kőfesztet, a Nyugalom Fesztiválját. Valamint ezúttal is Szigligeten vendégeskedik a Centrál Színház, amely két amerikai géniusz vígjátékának bemutatásával kínál könnyed szórakozást a nyár utolsó heteiben. Mindenek előtt azonban ellátogatunk az Óbudai Múzeum izgalmas kiállítására, amely az óbudai hajógyár gazdag történetébe enged betekintést. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Egy gyár anatómiája. Az óbudai hajógyárunk története. Ezzel a címmel látható az első önálló kiállítás, amely az óbudai hajógyárról szól, és aminek apropóját a gyár alapításának 190. évfordulója adta. Az Óbudai Múzeum, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös kiállításának célja, hogy ne csupán a gyár történetét mutassa be, hanem az ott dolgozó embereket is. A közelmúltban kiegészítő tárlata is nyílt, a Gyár mint látványosság címmel, amelynek kurátora Zalka Hanna Barbara volt. Először azonban Horváth Pétert, az Óbudai Múzeum történész muzeológusát kérdeztem a hajógyár múltját bemutató kiállításról, Zsoldos Szilvia.
1: A három kiállító terem itt az Óbudai Múzeumban három olyan módon próbálja bemutatni annak a nagyívű gyárnak a történetét, hogy a komplexitáshoz közelítsünk. Az egyik teremben technológia, technika és vállalattörténettel ismerkedhetnek meg a látogatók. A legnagyobb teremben a gyártörténetre fókuszáltunk, de leginkább a gyárban dolgozóknak az életére, életkörülményeire, munkás életének a bemutatását tettük lehetővé, illetve a harmadik rész az egy művészeti rész, ami a gyárhoz kapcsolódik. Egyrészt gyári dolgozóknak a műveiből láthattunk a kiállítást, és most a gyár ábrázolásoknak a módját szemléltetjük és demonstráljuk, hogy az alapítást követően a 19. század közepe és az első világháború között a művészek, illetve a napilapok, újságok, magazinok hogyan ábrázolták ezt a gyárat.
2: Az első teremben Széchenyi István portréja fogad minket, és az évszám ugye a 190 évvel ezelőtti 1835-ös. Hogyan fonódott össze Széchenyi István és a gyár története?
1: Maga a gyár nagyon rövid időszakban volt önálló. Az 1829-ben Bécsben alapított első Dunagőzhajózási Társaságnak volt a vezető gyára, vezető faktora, és ez egy részvénytársaság volt, aminek részvényese Gróf Széchenyi István is volt, hiszen ez egy prosperáló befektetésnek ígérkezett. Egyébként a magyar arisztokráciának a jelentős része részvényese volt ennek a vállalatnak. Maga a vállalat, mivel Bécs nem volt erre alkalmas, egy biztonságos téli kikötőt és javító műhelynek egy területet keresett a Duna mellett, hiszen a téli időszakban a jégesedés miatt nem közlekedhettek a személyes teherszállító gőzhajók. Széchenyi gróf nagyon jól ismerte ezt a dunai partszakaszt, hiszen ő már fiatal korában a feltőtavon megtanult evezni, amit aztán egész fiatalon Nyugat-Európában, főleg angliai utazásai révén tökéletesített, onnan is rendett magának egy csónakot, és itt a pest-budai és óbudai közönséget szórakoztatta, és pontosan ismerte azt, hogy itt Óbuda mellett, az akkor még két részre álló szigeten télen biztonságossá teszik, és akkor még nagy létszámban előforduló hajómalmokat is ide vontatják be. És hát összekötött a kettőt. Egyrészt az ország iparfejlődését, egy általános fejlődését az ipar által, másrészt Pest-Budát és Óbudát, ő már Budapest kötőjellel írta a naplójában, tehát ő az ország közepére akart egy ilyen hatalmas ipari vállalkozást hozni, szintén a fejlődés okán, másodszorban pedig természetesen hasznot is várt ettől az alapítástól, és ő javasolta ennek a vállalatnak, hogy itt Óbudán hozzák létre ezen a területen, és 1835 év végén itt megkezdődtek az építkezések, és 1836-ban el is készült az első óbudai, vagy úgy is mondhatjuk, magyar gőzhajó, ez az Árpád nevet viselte.
2: Jó befektetésnek bizonyult ez a hajógyár.
1: Abszolút. 1945-ig az első Duna gőzhajózási társaság Európa legnagyobb belvízi hajózási társasága volt, mind teher, mind személyszállítás tekintetében. Nyilván voltak riválisai, de ez az első Duna gőzhajózási társaság, és ennek a központi gyárai Óbudán ez volt a vezető faktor.
2: Milyen híres hajók gördültek ki a gyárból?
1: Maga a hajógyárnak kiváló mérnökei is voltak, ezek elsősorban a kezdeti időszakban külföldről jöttek, de aztán magyar mérnökök is természetesen részt vettek ennek a gyárnak a működésében, ők sokat tettek azért, hogy olyan hajókat gyártottak a gyárban, itt Óbudán, amik valamit hozzátettek a folyami vagy akár a tengerhajózásnak a fejlődéséhez. Így jött létre az első magyarországi vastestű hajó, ami a Szófia nevet viselte, 1838-ban készült el. Itt építették meg az 1800 1800-as évek vége fel az első magyarországi úszódokkot, ami azt tette lehetővé, hogy kiemeljék a hajót gyakorlatilag a vízből, és száraz körülmények között tudják javítani.
2: Ez az úszódok maga egy hajó volt, vagy egy szerkezet, amelyik úszik?
1: Igen, ez egy szerkezet volt gyakorlatilag, amit leengedtek a víz alá, elektromos árammal tudták kiszivattyúzni a vizet, ebbe beállt, ha úgy mondjuk így beparkolt a hajó, és kiemelték. Ennek a makettje egyébként itt látható a másik teremben, ahol a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumból kölcsönzött hajó modelleket is láthatunk, és ez ott is látható. Gyakorlatilag úgy mondanánk, hogy munka közben, mert egy hajó is van benne.
2: Tehát akkor ez az első terem a kultúrtörténet?
1: Magának a gyárnak és a gyári dolgozók története. Minden egyes ilyen időszakból kiemeltünk egy embert, egy kiemelt személyt, akinek az életútja keresztül bemutatunk egy olyan foglalkozási ágat is, ami a gyárban fontos volt. Gyakorlatilag az alapítóktól Széchenyin keresztül egészen a hajós inasokig vannak ilyen élettörténetek, és hát ebben a foglalkozási ágnak egy rövid leírása.
2: Mik láthatók és mik hallgathatók meg a monitorokon?
1: Több monitor van, egyrészt régi filmről adó részleteket mutatunk be a két világháború között, majd azt követően, amik itt a hajógyárban készültek. Nagyon összetartó munkásközösség volt itt a gyárban, ami az 1991-es bezárását követően is megmaradt. Több százan voltak még akkor, 20-30-an még mindig tartják rendszeresen itt Óbudán az összejöveteleiket. Velük vettük fel a kapcsolatot, és 6 életinterjút készítettünk ez a kiállításhoz. A megbízott igazgató főmérnöktől kezdve a festőkig, gépíróhölgyig.
2: Van-e esetleg egy-két érdekesség, olyan dolog, amit kiemelhetünk?
1: Viszonylag kevés tárgyat tettünk ki, ez az Óbudai Múzeum magángyűjtők, illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumból érkeztek. Itt vannak különböző olyan belépők, vagy munkakönyvek, amik a munkásokhoz kapcsolódnak. Vannak olyanok, amik konkrétan a hajókhoz kapcsolódnak, például hajókon felszolgált ételek, italoknak a tányérjai és poharai. A gyárnak nagyon komoly kulturális egyleti élete volt, amik a különböző meghívók, amik ehhez kapcsolódnak, vagy természetesen szerszámok, de talán a legbüszkébbek arra vagyunk, amit a kiállítás fókuszában van, egy hatalmas méretű terepasztal, ami 1950-es évek végén készületett a hajógyárban. A harmadik kerületi tűzoltóságnak a padlásáról került ide, nem olyan rég a gyűjteményünkbe. Ennek van egy másik fele, tehát ez egy 3x1,5 méteres terepasztal. Restaurálták kiváló szakemberek, és hát azokat az épületeket és azt az állapotot mutatja már az Árpád híddal megjelenítve, ami hát itt gyakorlatilag a kiállításnak a fókuszába került. A rádióhallgatók csak akkor látják, ha ellátogatnak a múzeumban, hogy ezek a piros karikák benne számokkal, ezek tűzcsapokat jelölnek. A kerületi tűzoltók pontosan tudták ezáltal is, hogy merre vannak a legközelebbi tűzcsapok.
2: Tulajdonképpen egy felülnézeti kép volt, be tudták gyorsan tájolni, hogy hol a tűzcsap, és esetleg hova kell menni.
1: Ez így van, bár magát a hajógyárat azért rendszeresen fotózták. Az első fotó az 1850-es évek végén, vagy 1860-ban készült. Az első légifotók, ha úgy veszük, akkor a II. Világháborúban készültek erről a gyárról. Ez itt látható a kiállításban.
3: Zalka Hanna Barbara vagyok, dizájnelemző, a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen tanulok dizájnelmélet mesterszakon, és az Óbudai Múzeumban végzem a szakmai gyakorlatomat.
2: És most a kiállítás mellett nyílt egy kicsi kiállítás, aminek ön a kurátora. És a szakdolgozatát különleges témából írta, mi volt ez?
3: A szakdolgozatomat a gyárábrázolásokból írtam a magyar festészetben és grafikában az 1850-es évektől 1914-es évig, és alapvetően így az volt a téma, hogy hogyan jelent meg a korszakban ugye a gyár. Ez nem egy kutatott téma, ezzel nagyon nem foglalkoztak korábban így a magyar műszertörténetben, és igyekeztem úgy feldolgozni, hogy egyszerre nézzek meg műszertörténeti anyagokat, illetve gazdaságtörténetet és ipartörténetet is olvassak a témában.
2: Amit most itt látunk, akkor az tulajdonképpen a szakdolgozati témája is.
3: Egy része. Amikor kutattam ezt a témát, akkor arra jöttem rá, hogy a korszakban a legtöbb ilyen ábrázolás az óbudai hajógyárról készült. Ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy egy olyan vizuális környezetben kapott helyet, ugye eleve víz mellett, ami azért így a korabeli művészetben is közkedvelt téma volt, illetve az is szerepet játszott benne, hogy ugye ez volt az első olyan gyár, aminek olyan minőségben folyt a gyártás, hogy az kiemelkedőnek számított a korszakban.
2: Mik azok az érdekességek, amik láthatóak ezen a kis kiállításon?
3: A nyomtatott sajtóból származó ábrázolások jelennek meg, ugye ezek fametszetek, illetve illusztrált kiadványokban is szerepel sokszor a gyár, ugye ezek is általában fametszetek. Illetve van például egy kortárs kép is a kiállításon, ez Regős Istvánnak az Óbuda című festménye, aminek van egy képpárja, egy korábbi fametszet a Magyarország és Nagyvilág című folyóiratból.
2: És ami előtt állunk, az a címe, hogy térképsorozat Budáról és Pestről, Pest térképe, és közben a közepén a hajógyárról látható egy metszet.
3: Karbaszk ez a 30-as évek végén készített egy térképsorozatot Budáról és Pestről, és itt a képnek a szegélyén a meghatározó budapesti épületeket helyezte el. És úgy alapvetően a képnek a közepén egy Pest térképnek kéne szerepelnie, azonban valaki ráragasztotta az óbudai hajógyár egyik ábrázolását Jakob von Altól. Szóval gyakorlatilag lefedve ezzel Pest térképét. És ezzel, hogy így a különböző híres épületek középpontjába helyezte ezt a képet, ez is azt hangsúlyozza, hogy a gyár egy ilyen látványosság, egy meghatározó épület így a város szempontjából.
2: Itt szinte két egyforma kép látható.
3: Igen, Telepi Károly, a korszak romantikus tájképfestészetének egyik kiemelkedő alakja, megfestette az óbudai hajógyárat, illetve az újpesti hajógyárat is, ami azért is nagyon érdekes, mert ugye alapvetően a festészetben a gyárak nagyon-nagyon ritkán jelentek meg, és Telepi Károly mégis ezt elkészítette, és nem csak dokumentálta, hanem így, mivel alulnézetből látjuk a gyárat gyakorlatilag egy kicsit ilyen béka perspektívából, így van egy ilyen emelkedett, magasztos hangulata a képnek, ugye a viharfelhőkkel, illetve az épületben megcsillanó fénnyel.
2: A romantika jegyeit viseli magán?
3: Így van, és ebből a festményből ugye van kettő is, pontosabban nem ugyanaz, hanem ugye egy kisebb és apró változtatások is megtörténtek a képen.
2: Mondható szépnek ez a ipari létesítmény?
3: Nyilván a korszellemnek is a része, hogy mit látunk szépnek. Egyrészt ez a füstölgő gyárkémény, ugye itt most nem halljuk a hangjait ennek, de például rengeteg beszámoló van arról, hogy amikor mondjuk valaki meglátogatta, hogy ez milyen hangos volt. Nyilván idealizálja is a gyárat ez az ábrázolás, és például Telepi Károlynak is a festménye, mert azért ez korántsem egy ilyen idilli dolog volt. És itt is érdemes ezt megfigyelni, hogy mondjuk melyik korszakban mi számított ugye értéknek. Hogy például most is a gyári épületek ugye nagyon sokszor üresen állnak, vagy nem tudják őket még megfelelően revitalizálni, kulturálisan újrahasznosítani. Ezek a hatalmas terek, amiknek nagyon jó akusztikájuk van, közösségi dolgoknak is helyet adhatna egy ilyen gyárépület például. Ezekben igenis van érték.
0: Horváth Pétert, az óbudai hajógyár történetét bemutató kiállítás kurátorát, valamint Zalka Hanna Barbarát, a kiegészítő tárlat kurátorát, Zsoldos Szilvia kérdezte. A gyár alapításának 190. évfordulójára készült nagyszabású kiállítást még 2027. április 30-áig megtekinthetik Budapest 3. kerületében a Főtér 1 szám alatt.

0: A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány még 2019-ben rendezte az első kőfesztet, hogy létrehozzon egy csendes, nyugodt, beszélgetős, minőségi, valóban összművészeti fesztivált, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kővágó őrs és vele az egész Káli-medence visszakerüljön a kulturális térképre, valamint idővel a magyar folklór központjává váljon. Azóta a kőfesztnek ugyanúgy részei a könnyű, komoly és népzenei koncertek, mint a képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, kézműves foglalkozások, gyerek előadások és az éjszakába nyúló táncházak. Csóri Ákossal, a kőfeszt megálmodójával és főszervezőjével, Fülöp Tamás készített interjút.
1: Az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Milyen a kapcsolatod a néptánccal? Honnan indult, mikor kezdődött?
2: Jövő szeptemberben lesz 50 éve, hogy 1977-ben az Édos-Szeged Tánc Együttes akkori induló kezdőcsoportjában elkezdtem táncolni, és hát ez a mai napig tart. Most már nyilván nem táncegyüttesben táncolok, én táncoltam a Szeged Tánc Együttesben, a Jate Bálint Sándor Tánc Együttesében nagyszerű mesterekkel, mint a nemrég elhunyt Timár Sándor, vagy Zsurávszki Zoltán, Farkas Zoltán, Batyú jártak tanítani, még Halmos Béla is ott muzsikát és a zenészeinket tanította, tehát abszolút a táncház mozgalomnak a hőskorába kapcsolódtam ebbe bele. Hát ebből lett egy 50 éves szerelem, ami jóval több ennél, mert nekem ez tartást, nevelést adott igazából. Az, aki vagyok, az ennek köszönhető, ennek a közösségnek, azoknak a mestereknek, akikkel volt szerencsém még életükben találkozni, és annak a gondolkodásmódnak, amit ez az egész népzenei, néptáncos, népmesés világ nyújt mindenki számára, vagy legalábbis aki nem csak a mozgás miatt, vagy a csajozás vagy a fiúzás miatt jár ide, hanem egy kicsit utána gondol, és picit átérzi ennek a paraszti kultúrának a lényegét, az erejét, és a tanító létét, az jóval többet kap ettől. Mint ami manapság dídik, és hát pont ez a kőfesztnek az egyik ilyen alap mozgatórugója, hogy ezt az értékrendet megmutatni, megtanítani, és ameddig még vannak élő mesterek, őket vendégül látni, elhívni, hogy ne csak a mesemondó, vagy énekesi, vagy táncos tudásukról adjanak tanúbizonságot, vagy akár tanítsanak adott esetben, hanem egyáltalán az életmódjukról, hogy egy erdélyi faluban miként hogyan vészelték át a gazdaságilag nem túl fényes évtizedeket, és hogyan éltek túl. Ez egy borzasztóan nagy tanulság, és egy nagyon nagy okulás.
1: Hogyan fogadták a helyiek, a környék, a fesztivál ötletét, és aztán magát a megvalósult kőfesztet?
2: A kettő egybe volt. Fővárosi polgármesterrel, Horváth Dezsővel beszélgettem erről, hogy lenne egy ilyen elképzelésem, hogy egy ilyen nagyon szolíd, normális, nem elektromos zenékkel telepumpolt, hanem egy kifejezetten autentikus és akusztikusan szóló rendezvény sorozatot próbálnék meg, aztán kiderül, hogy van-e erre igény vagy sem. Hát mint minden újnak, ennek is vegyes volt a fogadtatása, egyfelől az, hogy végre történik valami, és de jó, és elmegyünk, és kirakodó vásárnak, ismert énekesek, színészek jelennek meg a rendezvényen, másfelől a miért kell lezárni a főutcát, a kirakodó vásárhoz bódék miatt. De hát ez a világon mindenütt így van a legelső alkalommal, de híre ment a rendezvénynek, és hát idézőjelbe szinte megsértődve jelezték az első fesztivál után más-más falvak itt a Káli-medencében, 8 ilyen település van, hogy náluk miért nem volt. És akkor így szépen organikusan elkezdtünk térben és időben is terjeszkedni, hiszen az első az csak egy 2,5 napos rendezvény volt, most meg már 5 napról beszélünk.
1: A kőfeszten kiemelt fontossággal bír a különböző adatközlők meghívása és vendégüllátása. Olyan zenészek, táncosok, akiket még 30-40 évvel ezelőtti, vagy még korábbi archív felvételeken is láthatunk, hallhatunk. Azt kijelenthetjük, hogy az egyik sztárvendég az évről évre visszajáró Hideg Anna néni Ördöngös Füzesről?
2: Persze, hát a néni abszolút mértékben. Most lesz 90 éves július 30-án. ennek apropóján én csináltam, most nem, hogy régen mutattuk be, pont az első, a 5. szabad táncházon pünköstkor egy Annuska címmel egy 90 perces filmet róla, egy nagy beszélgetést. Igen, ő a sztárvendég, de hát nem csak ő, mert itt azért van egy másik érték is, hogy például a Magyar Palackai Bandánál, ami ugye egy ilyen a Kodoba családtori szerveződik, ott nem csak a szintén magyarországi táncházakban gyakran megforduló Florinékat látjuk vendégül, hanem a gyerekeket is. Tehát a zenekar gyerekeket is szintén zenélnek. Tehát mi ezzel próbáljuk, ezzel a szereplési lehetőséggel, azzal, hogy tulajdonképpen a muzsikájukért kapnak tiszteletdíjat, ezzel próbáljuk őket megtartani az autentikus népzene világába, hogy igenis fontos, amit csinálnak, igenis szeretik őket, igenis van rá igény, van rá fogadókészség, nem csak fesztivál oldalról, hanem táncos, énekes, zenész oldalról, és akkor ezzel mondjuk abban reménykedem, hogy talán mondjuk ez a Magyar Palackai muzsika az a Florin után is tovább tud maradni. Ez legalább olyan fontos, mint az idős mestereknek a tisztelete és tiszteletteljes szerepeltetése vagy vendégüllátása.
1: Rendkívül gazdag és változatos a programkínálat, csak kettőt engedj meg, hogy én emeljek ki. Az egyik a vezetett templomlátogatás, a templom és boldog Bódi Magdi története a római katolikus templomban Kővágó őrsön augusztus 8-án szombaton, illetve rádiónk vezető bemondója, aki színművész is, az ő irodalmi estje Lázár Csaba, Levelek a hazáról, Széchenyi István, Berzsenyi Dániel, Babics Mihály, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Arany János, Nagy László, Nagy Gáspár levélváltásai, költeményei, Négyesi Katalin pedig csellón működik közre.
2: Lázár Csaba nélkül nincs kőfest, tehát ez egy axióma, ezt szögezzük le, ő a legelső alkalomtól kezdve mindegyik kőfesten varázslatos irodalmi estekkel megjelenik, és azon túl, hogy jó produkciót hoz, ami számomra még nagyobb öröm, hogy kifejezetten igényli a közönség ezt a műfajt, kifejezetten keresik a Csaba estjeit és teltházasok. Tehát akár templomban, akár szabadtéren, bárhol adta ő elő ezt az elmúlt években, ez most már ugye a 8. kőfest a lesz. Mindig nagyon sikert aratott, és egy elgondolkodtatott, mert a Csaba azon túl, hogy jól mondja ezeket a verseket, az a dolga, hiszen színész, nagyszerű szerkesztő. Tehát a dramaturgként, szerkesztőként izgalmas, újszerű produkciókat hoz létre. A Komondor séta is hozzá kötődik, mert ő nagy komondor, barát, komondorja is van, és ő felvetette egyszer, hogy elhívná a komondorosok egyesületét egy kis komondor bemutatóra beszélgetés erről a csodálatos magyar kutyáról, és ez idén is lesz. A fesztivál maga összművészeti, tehát a zene, a tánc, a képzőművészet, színházművészet az jelen van. Minden évben próbálunk valamit is, és akkor most próbálok a mai fiatalokhoz szólni, truvájt belevinni a programba. Idén ez például Ambrus Attila lesz, akit sokan csak a Viszkis Rablóként ismernek, de ő például hányatatott évei alatt elsajátította a fazekas mesterségnek a csinyát-dinyát, és például itt két éves foglalkozást fog tartani gyerekeknek. Eljön Kamarás Iván, először szerepel, itt lesz a harmadik figyelmeztetés színészzenekar, akik nagy bulikat csapnak és nagyszerű koncerteket adnak a Réphülöpi szabadtéri színpadon, de környékbeli jazz muzsikusoknak vagy tánczenét játszó együtteseknek is terepet adunk. A népzenét azt idén a Bajkó képviseli, a Misztrál együttes természetesen, mint záró fénypont, és hát nem szabad elfeledkezni a vasárnapról, ami most már 4. alkalommal a Kőbajusz Fest, ez a Magyar Bajusz Társasággal közös rendezvényünk, ami ugye a Nem csak szőr a magyar bajusz címet viseli, azon túl, hogy van bajusz verseny, bajusz muszra, ezen a napon minden a bajusz körül forog. Tehát a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások, azok ilyen bajusz fabrikálásokból állnak, a komédiák, vásári komédiák, bábszínházi előadások, azok is mind valahogy a bajusz köré tekerednek, dalokban is, a népzenében is, a bajuszos dallamok, vagy a bajuszos dalszövegek kerülnek terítékre. Tehát az egész egy ilyen nagyon mókás, jó hangulatú rendezvény, ahol azért komoly verseny van, hogy kifésül legjobban a bajszertinek a fesztávja, meg egyebek, én nem értek hozzá, én nem vagyok egy bajszos ember, de ettől függetlenül azt látom, hogy ők is nagyon jól érzik magukat, a közönség is nagyon jól érzi magát, és élvezik, és kérdeznek, és beszélgetnek. Napközben a Fordulj Egyet programpont az mindenképpen kiemelendő a Botont pajtában Kővágóőrsön, ugyanis ez megint a folklorhoz köthető. Itt népzene mellett mindenféle klasszikus népi játékokat játszhatnak a gyerekek, meg kézműveskedhetnek, és minden mellett a Gyimesitől a Kalotaszegin, a Mezőségén, a Délalföldin át, a Sárközig, vagy a Kékfestős Rába közé is feletik, beöltözhetnek a legapróbbaktól a testesebb apukákig, vagy nagypapákig, tehát hoznak ruhákat, és akkor ott még fényképek is készülnek, azokat elkészítik, és hát rendkívüli módon élvezik a kisgyerekek, kislányok, ahogy pöröghetnek a szoknyában, mondjuk ezt szép kalotaszegi viseletben, vagy éppen a legénykék, ahogy csapkodhatják a csizma szárát. Miközben folyamatosan népzene szól, meg van egy kis tánctanítás, vagy népi ének, vagy népdal, ami arra visz, ami az én eredendő célom, hogy ezt a magyar ősi kultúrát, az ősi paraszti kultúrát nem direkt módon, nem iskolai körülmények között, hanem a maga természetességével előtetni az új generációba a fülébe. Nem kell felállni táncolni, de ameddig nemezel, vagy kosarat fon, addig úgyis népdalokat hallgat, és a gyerek agy az olyan, mint a szibastár, megjegyzi a szövegét, megjegyzi a dallamát, és az a felé már nagy valószínűséggel azt dudolgatja. Akkor a Liszt Ferenc Kamara Zenekar komoly zenei koncertje az mindig nagy siker, ez a nyitó program, a nyitónapnak a fénypontja. Tehát Liszt Ferenc Kamara Zenekarra kezdünk, Misszel együttessel végzünk minden este táncházzal, szerintem már ez így önmagában se rossz, de úgymond napközbeni programokat sem szabad kihagyni.
0: Csúri Ákossal, a Kőfeszt megálmodójával és főszervezőjével Fülöp Tamás beszélgetett. A 8. Kőfeszt a Nyugalom Fesztiválja augusztus 6-a és 9-e között várja a látogatókat a Káli medencében. A bővebb program megtalálható a www.kőfeszt.hu oldalon.

0: A Centrál Színház idén két amerikai géniusz a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő darabját viszi nyárra a Szigliget Vár udvarba Puskás Tamás rendezésében. A budapesti őszi premier előtt augusztus 8-án mutatják be Neil Simon Furcsa pár című Tony Díjas klasszikusát, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével, augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka, a Tiszta őrület lesz műsoron. Hogy milyen érdekességeket tartogat a két humorral teli, ám egyaránt tanulságos előadás, erről is beszélt Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója Szent Imrei Kristófnak.
1: Mielőtt rátérnénk a Centrál Színház két nyári produkciójára, először arról kérdezném, hogy milyen régre nyúlik vissza az együttműködésük a Szigligeti Várudvarral, illetve mi adja ennek a jó kapcsolatnak az alapját, miért szeretnek ide visszatérni?
2: A kapcsolatunk gyökeres. A Szigligeti Várszínház megalakulásának pillanatában az első évben is már jelen voltunk két alkalommal a Woody Allen Central Park West című New Yorki komédia című darabjával. Ez 2022-ben volt immár a 2026-os már az ötödik éve a Szigligeti nyári játékoknak. Azelőtt mi 1999 óta, amikor is megalapította a feleségemmel Bász Júlival együtt a Keszthelyi nyári játékokat, a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában csináltunk. Egyre sikeresebb és végül igazán elismert és nagy hírű Keszthelyi nyári játékokat, de sajnos a Covid és más, de nem említendő tények miatt vége szakadt ennek a remek menetelésnek, de úgy látszik, hogy jutalmul talán, mert megérdemeltük, úgy intézt az ég, vagy úgy alakult a sorsunk, hogy rögtön a Festetics Kastélyban megszűnt lehetőségek után lehetőségünk nyílt a Mesterházi Ernő által Szigligeten megálmodott nyárjátéknak alapító tagjaivá válnunk, és azóta is, ha nem csalnak az ismereteim, akkor a legtöbbet mi a Centrál Színház játszunk. Arra az ötletre alapított a kiötlője, hogy egyszerre a nyaralóknak kétfajta élvezetet is, gasztronómiai és színházi élvezetet is kínál. Az alsó szinten különféle éttermek és büfék és bárok kínálják meg mindenféle földi jóval az arra látogatókat, a felső szinten pedig az immár 840-esen növekedett nézőtéren színházi produkciókban gyönyörködhet az arra kíváncsi néző.
1: És hát augusztus 8-a és 22-e között szinte teljesen kisajátítja magának a Szigligeti Várudvart a Centrál Színház a szó legpozitívabb értelmében, méghozzá két amerikai vígjátékkal. Az elmúlt években is jellemző volt önökre, hogy inkább vidámabb, könnyedebb hangulatú előadásokkal szerettek volna kedveskedni az ide látogató közönségnek?
2: Ezt követeli a nyár. Akármit is mondunk, a színháznak lehet, van is, ha úgy tetszik, tanítói feladata, van didaxisa, de a nyár, amikor az emberek leteszik a kötelességeket, és megpróbálják kipihenni az egész év fáradalmait, akkor értelemszerűen arra vágynak, hogy a színház is hasonlóképpen a kedvüket, a jókedvüket szolgálja, a pihenésüket szolgálja, hogy örömmel szolgáljon, és kevésbé az élet tanulságaival szeretnének szembesülni. Persze a legjobb vígjátékok, és mi abban reménykedünk, hogy ez a kettő, mivel szolgálunk a nyáron, a legjobb vígjátékok sem tanulság nélküliek, de talán kevésbé feltűnő a nevetés jobban leplezi a tanítani vágyást, és én azt gondolom, hogy ezek a szerzők, akiket játszani fogunk, most már áruljuk el, Neil Simon és Woody Allen alapvetően valóban azon mesterkedtek, és ahogy az életük bizonyítja, nagyon nagy tehetséggel azon igyekeztek, hogy az embereknek örömet csempészenek a vígjátékaikkal az életükbe.
1: Érdekes, hogy a most játszott két darab közül az egyik éppenséggel egy párkapcsolati dráma is lehetne, gondolva itt Neil Simon Furcsa pár című klasszikusára. Ehelyett két jó barát komikus viszonyába kaphatunk betekintést, akik személyiségükben nem is különbözhetnének jobban egymástól. Önt személy szerint miért fogta meg ez a még 1965-ben íródott történet, amiért mindenképpen színpadra szerette volna vinni?
2: Kötelességünk, a Centrál Színház, Magánszínház, kötelességünk olyan darabokat választani, és aztán műsorra tűzni, és műsoron tartani, amelyek a nézők nagy örömére szolgálnak, és biztosítják a színház és az előadás sikerét. Egyébként azt fogott meg a darabban, hogy nagyon-nagyon jó darab. Az emberi létnek, a társadalmi együttélésünknek valóban a házasság egyfelől atomja, tehát hogy a legkisebb egysége, ugyanakkor valóban nagyon komoly kihívással is bír, hogy tud két ember egyezni, hogy tudja összeegyeztetni, összehangolni a lépéseket. Persze nyilvánvalóan örömteli esetekben nagy szerelmekkel, nagy érzelmekkel indul, de aztán jönnek a dolgos hétköznapok, amikor szükségünk van arra, hogy nagyon-nagyon komoly munkával, megértéssel és igyekezettel hangoljuk össze lépéseinket. A két szerző szerint, bizony Woody Allen és Neil Simon szerint ez alig-alig lehetséges, legalábbis rengeteg buktatót rejt magában, és nagyon nehéz és rögös ez az út. Egyébként Neil Simon igazi expertje, vagy mondjam, igazi tapasztaltja ennek a témának, hiszen önmaga 50 házasodott és 4-szer vált el, úgyhogy igazán megtapasztalta a házasság kihívásának rejtélyeit. Az ötlet pedig egyszerűen igazi remek ötlet, hogy két férfi igyekezete, vagy két férfi együttélésének igyekezetében mutatja meg, hogy mennyire képtelen ez a történet. Mivel 1965 sikerült ezt a világsikerű darabot megírnia, és azonnal le is fordították magyar nyelven, mert az Örkényi Szám fordításában azóta számos remekbe szabott előadás született Magyarországon, ezért volt is ok arra, hogy bátorkodjak elővenni ezt a darabot, mert ugyan elcsépeltnek talán mégsem mondhatnám, de olyan sok nagy hírű előadás született belőle, hogy kellett valami plusz, ami felhívja a nézőink figyelmét arra, hogy megtekintsék. Ez pedig a két főszereplő nevében rejlik, Stoll András és Alföldi Róbert játssza Oszkár és Félix szerepét, akikkel kapcsolatban még azt is érdemes megjegyezni, hogy mindketten, bár az életük szorosan összefonódott az eddigiek során is, de színészként még soha nem álltak ilyen jelentős szerepben együtt színpadon, úgyhogy egészen ritka élményben lehet része a nézőknek, akik augusztus 8-a és 15-e között 8 alkalommal este 8:30 kezdettel nézhetik meg ezt az előadást. Augusztus 17-től pedig Woody Allennek 90 éves, úristen, 90 éves korában írt, hát mondhatjuk, igazán, hogy az érett tollú szerzőtől származó végjátéka a Tiszta őrület kerül színre hasonló időponti kezdéssel 6 alkalommal, 17-től 22-ig, itt pedig Hevér Gábor és Parti Nóra főszereplők, ezen kívül Szabó Kimmel, Tamás Balla, Eszter és Martinovics Dorina játsszák még azt a három remekbe szabott szerepet, amit a szerző nekik írt. Hasonlóképpen az előző darabhoz itt is, bár kicsit eltérő módon a Woody Allen hasonló problémákkal küzdik, itt is a főszereplő törekvése a nyugodt és csendes házas élet és a sikeres darabszerzőség volna, de ezt, amint ebből a darabból is majd kitűnik, megzavarják az emberi életet olykor megzavaró vágyak és nosztalgiák, részben a szerelem terén, részben a darabszerzőség tekintetében, és ez Woody Allen egész pályáját végig kísérte, hogy hogyan döntsön a szerző, hogy inkább sikeres és jól fizetett szerző legyen, vagy inkább a magas kultúrának, vagy ha úgy tetszik a sznobizmus és a PC-nek szolgáljon inkább. Szóval ilyenekkel bajmolódik itt a főszereplő Hevér Gábor a drámaíró szerepében, hiszen a Woody Allen általában alanyi szerző nem rejti véka alá, hogy bármilyen néven is nevezzék azt a főszereplőt, akit ő megír, de hát hogy ott őről a magáról van szó. Itt is egyébként nem bíztuk teljesen a véletlenre a választásunkat, hiszen ha úgy tetszik, Woody Allen már házi szerzőnké avanzsált, játsszuk a Centrálpark Vesztet több mint 300-szor már a Centrál színpadán, de játszottunk tőle már más darabokat is, és tervezünk a következő évadban megint bemutatni egyet, tehát azt hiszem bizonyságát tesszük annak, hogy egészen kiváló tollú amerikai szerzőnek tartjuk, alkalmasnak arra, hogy újra és újra estéről estére elbűvölje a nézőinket.
1: És ami érdekes, hogy egyfajta görög mitológiai történet is kiolvasható ebből a darabból, mármint a Tiszta őrület című darabból, amelyben tulajdonképpen, mondhatjuk így, az istenek szépségversenye zajlik. Ennek kapcsán milyen tanúsággal szolgálhat a mai kor emberének is ez az előadás?
2: Nincsenek új történetek. Egy remek dramaturgom annak idején említette, hogy egy nagyon komoly tanulmányt olvasott arról, hogy ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 5 alapvető története van az emberiségnek, és ezt a történetet dolgozzák fel újabb és újabb korok tehetséges tollforgatói. Nem tudom, hogy mennyi az igazság belőle, azt bizton állíthatom én is, hogy nincs sok alapvető történet. A görög mitológia történetei pedig biztosan mindezeket az alapvető történeteket feldolgozták. A történet, amit én felfedezni vélek ebben a Woody Allen 90 éves korában írt darabban, ez Párizs almájának ugye a története, akinek három istenasszony között kell választania, és végül természetesen Afroditének, a szépség istenőjének nyújtja az almát, ezzel természetesen magára haragítván a másik kettőt, a Hérát, aki a Zeus felesége volna, és Pallas Athénét, aki ugye a tudás és a harc istennője, és ennek leképezése, hiszen ugye adódik a történet, három női szereplője van ennek a Woody Allen történetnek is, mindegyik megfeleltethető ezeknek a görög istenasszonyoknak, és itt is természetesen a szerelem, vagy a vágy istenasszonya, ha úgy tetszik, vagy az őt képviselő szereplő, akit Martinus Dorina alakít, viszi el a pálmát, és ő nyeri el, ha úgy tetszik, a Párizs szerepében tündöklő Szabok Imre Tamás által játszott szereplő választását.
1: A Tiszta Őrület című darab tehát, ahogy ön is említette, augusztus 17-e és 22-e között várja minden este a közönséget a Szigligeti Várudvarban. A Furcsa Pár pedig ugye még előtte, augusztus 8-a és 15-e között szintén minden este, és még hogyha visszatérhetünk még arra az előadásukra, annak kapcsán szerintem fontos megemlítenünk, hogy a két fia, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában lesz látható az a darab. Ez mennyire jelentett egyébként ki hívást a számukra?
2: Ehhez meg kell jegyezzem, hogy a Tiszta Őrület című darab is az ő munkájuk, tehát mind a két darabot ők fordították. Úgy hozta az élet, hogy Amerikában végeztek színiiskolát mind a ketten Los Angelesben, úgyhogy bár már előtte is megalapozott angol tudással bírtak, de a kint töltött évek, lehet mondani, élesre fente az angol tudásukat, és mivel nem csak angolul tudnak, hanem nagyon jól tudnak magyarul is, ez a fordítóknak vagy a fordításnak elengedhetetlen feltétele, ezért visszatértük után már bekapcsolódtak az ilyen munkákba, először csak kisebb lélegzetű dolgokban, aztán egyre inkább, és nem beszélve a nyelvhasználatuk remekléséről, nagyon jó humorral is használják a nyelvet. Úgyhogy igazi apai büszkeséggel mondhatom, hogy ezek a fordításaik már részben a nézők előtt, a Furcsa Pár esetében pedig a próbákon olyan komoly kihívóknak, vagy olyan komoly ítészeknek is megfeleltek, mint amilyen Stoll András és Alföldi Robert voltak. Valóban ez nagyon nehéz kenyér, nagyon komoly kihívás, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire jól teljesítik ezeket a kihívásokat, és ennyire remekbe szabott fordításokkal kezdhetünk munkához egy-egy olvasó próbán.
1: Ha egy kicsit már a távolabbi jövőbe tekintünk, akkor milyen különleges előadásokkal készül a Centrál Színháza a 2026-27-es színházi évadban, amelyeket így első körben kiemelne?
2: Szeptemberben a Furcsa Pár előadása érkezik meg a Centrál Színpadára, és ott kezdi el remélhetően remek pályafutását. Utána a Woody Allennek már a negyedik darabját fogjuk bemutatni, majd Dupla vagy Semmi címmel november 13-án. Ez lesz az őszi két nagy színpadi premierje a Centrál Színháznak. Nagyon-nagyon nagy örömmel jelzem, vagy említem azt is, hogy a kis színpadunk, aminek igazi tündöklése volt az elmúlt évtizedben, az utóbbi években szomorú események bizony lelohasztották a látogatói kedvet, és most arra teszünk kísérletet ősszel, hogy öt új bemutatóval korbácsoljuk fel a nézők érdeklődését, és térítsük vissza az egyébként remek kis színpadunkra az érdeklődő nézőket. Rögtön szeptemberben a Furcsa Pár bemutatója után a nézőösszetisek fogják bemutatni a Túróczi Szabi, Bucsi Zoltán és Katona László szereplésével a Balhé Atlasz című nézőösszeti főiskola előadást. Utána a Seljuci fog Ragyog Shirley című Shirley MacLaine-ről készült előadásával vendégszerepelni a kis színpadunkon. Aztán a Színetárdóra a világ legjobb színdarabja című művével jelentkezik majd október végén, aztán pedig december 8-án Alföldi Robert rendezésében Patrick Marber Closer című előadását láthatják tőlünk majd a társulat remeklő tagjaival, Schmidt Zoltán, Fejér Tibor, Martinus Dorina és Ágoston Kati főszereplésével. És találtunk egy remek darabot, talán már több mint másfél-két évvel ezelőtt Londonban, Ötödik lépés címmel. És ezt az Ötödik lépést szerettük volna bemutatni a Scherer Péter és a Becsei H. Miklós főszereplésével. De sajnos a Péter állapota, a betegsége megakadályozta az első kitűzött premier megtartását, és aztán hiába halasztottuk újra és újra reménykedve egy következő és következő időpontra a darab bemutatását, de Péter nem lett jobban, egészen addig, amíg nagyon-nagyon szeretett barátunkat és kollégánkat elvesztettük a tavasz folyamán. Úgyhogy nagyon nagy sóhajjal a szívünkben kellett aztán úgy döntenünk, mivel a hajó nem áll meg, és a show must go on, a színháznak működnie kell tovább, hogy az őszi bemutatót Marton Robi és Vecsei H. Miklós szereplésével október 2-án megtartjuk, és Pepe, drága barátunk és kollégánk emlékének ajánlva fogjuk bemutatni. De nem szeretném szomorú hangon befejezni, úgyhogy remek beszabott előadásokkal reméljük a kis színpad újbóli reneszánszát, hogy vissza tudjuk csábítani azokat az embereket, akik oly sok kellemes emlékkel, gazdagon emlékezhetnek vissza a kis színpadi látogatásaikra.
1: Hát tényleg egy nagyon gazdag program kínálattal készül a Centrál Színháza a következő hónapokra, úgyhogy ehhez kívánunk önöknek is nagyon sok erőt és sok szép élményt. És nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a megkeresést, mindenkinek nagyon kellemes nyarat és pihenést kívánok.
0: A Centrál Színház nyári előadásaira tehát augusztus 8-a és 22-e között kerül sor a Szigliget várudvarban. Az elmúlt percekben Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával,

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: A három gimnazista tanulni ment múlt évben Medjugorjéba, Krizsevárchegyre. Tanulni önmagáról, az életről, és mindeközben megtapasztalták Isten végtelen szeretetét. A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a zarándoklaton szerzett és megélt élményeikről számolnak be.
4: Talán még soha nem mentem olyan lelkülettel, mint idén Medjugorjéba. Csak azt vártam, hogy ott legyek, és leborulhassak, és sírhassak Isten előtt, hogy egy kicsit megbékéljek, vagy egy kicsit jobban érezzem, hogy ott van velem. Az egyik este pont, amikor elég el voltam így keseredve, és mondtam az Úrnak, hogy akkor most kérlek, hadd kapjak valamit, mert most el vagyok nagyon keseredve, akkor felcsaptam a Bibliát, és egy tökéletesen odaillő részletet olvastam elsőre, úgyhogy nem kerestem semmit a Bibliába igazából. Ez egy nagyon nagy megnyugvást adott. Hát szerintem azt tudom mondani, hogy annyira azt érezni, hogy lát engem Isten, és hogy tudja, hogy miben vagyok, annyira még soha nem éreztem. Szóval ez így egy kicsit megnyugvást adott, de nagyon vártam Medjugorjét, hogy még közelebb tudja kerülni Istenhez, mert ott tényleg lehet érezni Istennek a jelenlétét.
3: A 17 órai hírek után hitéletünk krónikájában a zarándoklaton szerzett tapasztalatairól számol be három gimnazista.

0: Fóris Janka felvétele szólt. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Újra országjárásra indul a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában, amit az MTI is közöl. A pártelnök szerint a legutóbbi kutatások alapján mintegy 4,5 millió ember támogatja aktívan a Tiszát, és a rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. Közölte az országjárás során a legkisebb településekre, piacokra, vasútállomásokra és az utcákra is eljutnak, hogy beszámoljanak az elvégzett munkáról, valamint meghallgassák az emberek tapasztalatait és problémáit. Csökkenteni a hitelfelvétel adminisztrációs terheit a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank hétfőn az MTI megkeresésére közölte több javaslatot tett a jogalkotónak, köztük az előtörlesztési és közjegyzői díjak mérséklését. A Nemzeti Bank szerint a digitális ügyintézés fejlesztése, valamint a fogyasztóbarát hiteltermékek szabályozása is egyszerűbbé és olcsóbbá teheti a hitelfelvételt. Holttestet találtak a Budapest 14. kerületében hétfő hajnalban kigyulladt házban, közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Kalocsai utcában egy családi ház, egy melléképület, valamint az udvaron több méter magasan felhalmozott szemét gyulladt ki hajnali 4 órakor. A fővárosi hivatásos, valamint a zuglói és rózsadomi önkéntes tűzoltók 9 vízsugárral akadályozták meg a lángok továbbterjedését. Az oltás a délutáni órákban még tartott. Az utómunkálatok és a romok átkutatása jelenleg is tart. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a hétvégén Facebook oldalán. A tárcavezető, aki a helyszínen követte a munkálatok egy részét, azt írta, a budapesti vasúti közlekedés legfontosabb eleme lesz az új közvágóhíd állomás, ahol át lehet szállni a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról, a hévekre, a villamosokra és a buszokra. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta a moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyet a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet, és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blaha Lujza térnél. Két sáv járható, torlódásra kell készülni a Tököli út a Rákóczi út útvonalon. A 10. kerületben a Pongrác utat lezárták a Salgó-Tarjáni utca közelében, mert kidőlt egy fa, tűzoltók dolgoznak. A 73-as trollibusz, illetve a 95-ös és a 195-ös autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Hős utca és a Kápolna utca közötti megállókat. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kevés helyen kisebb eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar is előfordulhat még. A szél megélénkül, a hőmérséklet késő este 16 és 25 fok között alakul. A következő híradás 17 órakor lesz. Támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Erkölcsteológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: Legutóbb az elmélkedésünkben arról gondolkodtunk, hogy az ókori görögöktől és az Ó és Új Szövetségi Szentírásból milyen adatokat tudunk összeszedni az okosság erényével kapcsolatban. És ott hagytuk abba, hogy Jézusnál nagyon sokszor szerepel az okosság, főleg a példabeszédeiben, és valamiféle hosszú távú gondolkodást akar ő bennünk kialakítani. Egy olyan gondolkodást, ami által a lényeges döntéseinkben az üdvösségnek a szempontja meg tud jelenni. Itt hagytuk abba, és most éppen itt is kell folytatnunk, mert a teológia, tehát a szisztematikus, tudományos feldolgozás, amit az emberi ész és a kinyilatkoztatott igazságok alapján a teológia tud összegezni, az a következő. Azt állítjuk, hogy az okosság az egy olyan erény, amit egyrészt az ember felülről kap Istentől, másrészt az ember a saját elhatározása és cselekvése szerint ezt növelni tudja, gazdagítani, érlelni tudja. És ez egy olyan erény az ember életében, amely által a fontos döntésekben fölismerjük azt, hogy mi szolgálja az üdvösségünket. Érdemes végig menni ezeken a fontos szavakon. Azt mondtuk, hogy felülről kapja az ember az okosságot, de saját maga is felelős érte, hogy hogyan formálja az életét. Felülről kapja az ember az okosságot, ez abból is látszódik, hogy ugye az ember a teremtettsége által a földhöz, a kozmoszhoz tartozik, de a lelke által, az Istentől kapott plusz minősége által tud az ember gondolkodni, cselekedni, szabad akaratú döntéseket hozni. Egyszerre adomány tehát a gondolkodni tudás, a helyesség, a helyes döntés és egyszerre feladat az ember számára. Azután azt állítottuk, hogy az okossággal az ember nem elvi igazságokat lát át. Itt nem arról van szó, hogy ismerünk borzasztóan éles eszű, meg borzasztóan intelligens embereket. Az okosság akkor jelenik meg az ember életében, hogyha valami áttetsző rend van az illető életében. Fölfedezzük azt a nyugalmat, azt a kiszámíthatóságot, amely által az illető biztos pontja lesz az életünknek. Tudjuk, hogy nem akar kihasználni minket, nem akar becsapni minket. Ő éli a saját életét a biztos jövő, az üdvösségnek a távlata irányában. Ezek szerint ugye nem csak arról van szó, hogy a sztoikus ókori görög gondolkodásmód szerint, hogy az az okos ember, aki fölismer egy rendet az életben, kívül a világban, és utána ezt a rendet saját maga belül is megpróbálja kialakítani. A keresztény okosságban, ugye az Isten országában élő emberről van szó, aki tehát az üdvösségnek a távlatában gondolkodik. Először nézzük ezt az erkölcsi erény feldolgozást a tradicionális, a klasszikus teológia értelmezésében. 13. századba képzeljük vissza magunkat, és van egy hihetetlen felkészültségű és bölcsességű tudós, Aquinói Szent Tamás. Ismeri, pedig még nincs könyvnyomtatás, hanem csak kéziratos könyvek, ugye, ismeri az ókori filozófusoknak a gondolkodását, ismeri hihetetlen mélységben az Ó és Új Szövetségi Szentírást, ismeri Szent Ágostontól kezdve az összes fontos egyház atyának a munkáját, ismeri az őt megelőző nagy skolasztikus alkotóknak a könyveit. És akkor jön ő, és egy hihetetlen rendben, egy tágas gondolkodásvilágban, véleményem szerint mindent egyetemes szisztémában tudott nézni, és én személyesen mindig megcsodálom, amikor ő az okosságot szépen kibontja. Azt mondja, hogy szükséges egy ilyen erénynek, hogy felszereltsége, hogy részei legyenek. Képzeljünk el egy jó minőségű biciklit, hogy annak bizonyos felszereltségei kellenek, hogy legyenek ahhoz, hogy az ember megbízhatóan, meg balesetmentesen tudjon közlekedni. Most azt mondja Szent Tamás, hogy itt van az okosság, ugye, nem az eszesség, hanem a gyakorlati életben való olyan döntés, ami az embert az üdvösség felé tudja irányítani. Tehát van egy okosság erényünk, és milyen felszereltségekkel kell, hogy rendelkezzen. Először is azt mondja, szükséges a memória. Mondjuk úgy, hogy a léthű emlékezet. Tehát csak az az ember tud erkölcsi, okos döntéseket hozni, aki az emlékezetében a saját múltját helyesen őrzi meg. Tehát nem ideologizálja meg a régi gyarlóságait és a bűneit. Helyes önismeretet kialakít, és helyesen őrzi meg a más emberekkel kapcsolatos történeteket. A léthű emlékezet, ugye ez az okosságunknak az egyik alapja. A másik, azt mondja Szent Tamás, a tanulékonyság, hogy képesek vagyunk töprengeni, hogy képesek vagyunk tájékozódni, adott esetben tanácsot kérni egy nálunk, tőlünk bölcsebb vagy mélyebben látó embertől. Nagyon fontos az okosság felszereltségei között a rugalmasság, a találékonyság, hogy az ember egy rendkívüli, bonyolult helyzetet azonnal lényegileg át tud látni, és idegesség és kapkodás nélkül meglátja azokat az összefüggéseket, amelyek alapján dönteni tud. Na és még egy tartozik ide Szent Tamás szerint, az okossághoz szükséges a providencia, az előrelátás is. No de azért gondoljuk meg Szent Tamás alapján, hogy az előrelátás az ember személyi döntéseiben 100%-os biztonságot nem érhet el. Tehát, hogy valaki papi hivatást ápol a szívében, és kétségei vannak, hogy valóban ez az ő Isten akarata szerinti jövője, abszolút bizonyosságot nem lehet elérni. Vagy, hogy keresztény fiatalok szeretik egymást, házasságon gondolkodnak, de biztos az, hogy a másik, az Isten által kijelölt társam, a személyes elkötelezettségeknél, ugye 100%-os garanciát nem tud az élet fölmutatni. És az előrelátásnak a lényege pont abban jelentkezik az okosság ügyében, hogy az ember nem szabad, hogy várjon egy hiába való, egy nem létező bizonyosságot. Az embernek el kell tudnia kötelezni önmagát teljes szívvel és teljes odaadással akkor is, hogyha némi bizonytalanság mindig van a súlyos döntésekben. Ami eddig elhangzott Aquinói Szent Tamás gondolkodásában, az az erénynek a felszereltségét mutatta. A másik oldalról pedig azt mondja Aquinói, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyekben mindig eleve közösségi jellegűvé válik az embernek a döntése. Gondoljunk egy pedagógusra, vagy gondoljunk egy szülőre, gondoljunk egy keresztény edzőre. Az ő személyes döntései, amelyeket ugye okosan kell, hogy meghozzon, az más ember életét is nagyon nagy mértékben meghatározza. És az ilyen közösségi vonatkozásokban mi is az okosság, hogyan lehet ezt megragadni? És megint hihetetlen mély igazságokat hallunk Aquinói Szent Tamástól. Az okosság közösségi vonatkozásban mindig együtt jár az ítélő képességgel, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell hallgatni. Az ember az ítélő képességével látja ezt át, de csak akkor, hogyha megfelelő távlatban gondolkodik az ember, hogyha van valami koncepciója, akár a konkrét helyzet kimeneteléről, akár pedig általában az ember életéről. És a megfelelő koncepció természetesen ugye az üdvösség, ez az a látóhatár, ahol az emberi életet értelmezni tudjuk. Egyszer emlékszem, Jelenics Istvántól hallottam előadásban ezt a ragyogó példát, hogy egy szülő a kamasz gyerekével ugye, rengeteg konfliktust átél, és hogy mikor szóljon a szülő, mikor kötelessége konfrontálódnia, és mikor inkább hallgasson, inkább bízza a gyerek érlelődésére. Ez a koncepció, és azt mondja Jelenics, hogy egy gyereknek az öltözködése, a hajviselete idegesíti a szülőt, akkor a szülő tudjon hallgatni, majd kinövi a gyerek. De hogyha a szülő rájön arra, hogy a gyerek 500 forint vagy 1000 forintot ugye a családi kasszából kiemelt, akkor viszont ezzel a bűnnel nem áldozhat, akkor bűnbánatra van szüksége, akkor pedig szólnom kell neki, akkor pedig konfrontálódnom kell, éppen azért, mert felelős vagyok érte. Ez a mikor hallgatni tudni, mikor beszélni tudni, mikor ütközni tudni. Ugye ennek a megítélése is az emberi okosságnak, mint ugye isteni adománynak a megéléséből származik. Mert mi is az igazi okosság, ugye az, ami nagyon nagynak tűnő dolgokat relativizálni tud, és nagyon egyszerű dolgokban is föl tudja fedezni az örökké valóságnak, vagy a megújulásnak a lehetőségét. Aquinói Szent Tamásról még annyit, hogy az okosság elleni bűnöknél a két végpont alapján gondolkodott. Az erény ellen úgy is lehet véteni, hogy az ember nem gyakorolja az erényt. Tehát az okosság elleni bűn a hiány oldaláról az oktalanság, a balgaság. Amikor hiányzik valakiből az a sok jó, ami itt elhangzott, a léthű emlékezettől kezdve a helyes távlatban való gondolkodásig, akkor találkozunk szűk látókörűséggel vagy korlátoltsággal. Nagyon gyakran még a vallási életben belül is találkozunk ilyen tapasztalattal, hogy valaki a Szent Antal láncnak a sokszorosítója és az apostola akar lenni, és nem hajlandó rájönni arra, hogy ennél mennyivel fontosabb és igazabb dolgoknak kellene inkább az energiáját fektetnie. Az oktalansághoz tartozik az elhamarkodottság, a meggondolatlanság, hogyha valaki először a lakását kifesti kívül, belül, és ugye utána javítatja meg az ereszcsatornát. Az oktalanság, az a meggondolatlanság sokféle jellegét ki tudja hozni az emberből. Na de az okosság ellen más bűn is van, ez pedig a túlzás. Nyilván nem az a bűn, hogy valaki túlságosan okos, hanem ha valaki bűnösen okos, a messzire látó ember el tud tévejedni, és az okosságát arra használja ki, hogy másokat becsapjon, másokat kihasználjon. Ez az alattomos ravasság nagyon sok ember életét tönkre tudta eddig is tenni. A bűnök elkerülése, a szélsőségek elkerülése tehát annyit jelent, hogy az az okos ember, aki az okosságot birtokolja, de nem bűnös módon ki tudja egyensúlyozni az okosságnak a tartományát. A modern teológia néhány szempontjával szeretném kiegészíteni azt az örökséget, amit főleg Aquinói Szent Tamástól kaptunk. Az egyik a 20. századi jelentős erkölcs teológusa, Bernard Hering, német származású volt, de egész életében Rómában tanított. Azt írja a halála előtt nem sokkal megjelent könyvében, amit az erényeknek szentelt, hogy az okosság az nem más, mint a szeretetnek a virrasztó, őrködő szeme. És fölhívja a figyelmet Hering az modern európai városi életforma sajátos torzulásaira, hogy kialakul egy sajátos szakralizált csoport egoizmus, így mondja ő, hogy valaki egy jól menő cégnél dolgozik, akkor ugye nem csak azt kérik tőle, hogy a munkájának a legjavát ennek az ügynek, ennek a cégnek a szolgálatába állítsa, hanem azt is kéri tőle a munkahely, hogy hasonló profilú cégekkel ő ne álljon szóba, ő ellenségeskedő gondolkodásban legyen velük. Vagy hányszor látjuk a köznapi keresztény beszélgetések során, hogy mennyire elfogult az ember valamelyik párt iránt, hogy a másik pártnak adott esetben józan vitatkozni tudó, érvelni tudó képviselőjét is milyen előítéletekkel az emberek kiiktatják az életükből. Ez az a bizonyos szakralizált csoport egoizmus, hogy az ember egy szűk csoport, egy érdek szövetségen nem tud túltekinteni. És azt mondja Héring, hogy adott esetben még a kereszténységen belül is jelentkezhet ilyen jellegű problémák, hogy az egyik lelkiségi csoporthoz tartozó keresztény egyszerűen nem tud mit kezdeni egy másik mozgalomhoz tartozó keresztényjel. Hogyan tud ebből kikeveredni az ember? Azt mondja Héring akkor, hogyha Istentől kéri az ember a bölcsesség ajándékát, és ezt az okosság vezér irányítójává kell tenni. Ez hozza csak meg a békének a tapasztalatát, és ez nem naivitás, hanem igenis az evangélium erejében való igazi hit. A modern teológusok közül mások inkább arra teszik a hangsúlyt, hogy a hosszú távú gondolkodás csak az lehet okos az ember számára. Ezt az ember a gyerekeivel szemben is meg kell, hogy csinálja. Hosszú távú látószögben van az, hogy mit követelek tőlük életkoruk szerint. Éppen azért, mert felelős vagyok értük én a szülő. Most hosszú távú érdekeket kell az embernek a környezetvédelemtől kezdve nagyon sok vonatkozásban megcsinálnia, hogy ne csak a saját életét lássa biztonságban, hanem ahogy mondjuk a gyerekek meg az unokák élete is még egy élhető világban tudjon megvalósulni. Végezetül a katolikus egyház katekizmusára hivatkozom. Azt írja, hogy az okosság az erényeknek a kormányosa. Ez vezeti a többi erényt. Az okosság ad szabályt és mértéket a többi erénynek. Az okosság az, ami közvetlenül vezeti az embernek a lelkiismeretét. És az okosság az, amely által a kétségeket le tudjuk győzni, és a rosszat el tudjuk kerülni, mert mi is az okosság? Az okosság a józan ítélő képesség, hogy minden körülmények között megkülönböztessük az igazi javunkat, és annak műveléséhez megtaláljuk a helyes eszközöket. Mi az igazi java az embernek? Természetesen az üdvösség. Az üdvösség távlatában gondolkodó ember. Ez az okos az egyház felfogása szerint. Legvégül pedig érdemes a régi ábrázolást megnézni. Abban az időben, amikor még az írásolvasás nem széles tömegeket érintett, akkor a templomokban, katedrálisokban mindent képileg is ábrázoltak, így tanították az embereknek a Bibliának és a hitigazságainak a legfontosabb dolgait. Az okosságot négyféle ábrázolás mutatta a középkori embernek. Az egyik a kígyó. Arra utal, hogy teremtéstörténet elbeszélése szerint a kígyó volt a legravasszabb az összes állat közül, de utalhat Jézusnak a kijelentésére is, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és egyszerűek, mint a galambok. Az okosság második képi megfogalmazása, hagyománya a tükör volt. Tükör mit ad a valóságnak a mását? Aki tükörbe néz, az önmagának a mását látja, önmaga képét látja a tükörben. Ezek szerint az okosság az, ami helyesen ismeri meg az életet, Isten és Jézusnak a szemével látja a különféle dolgoknak az értelmét és az értékét itt a földön. Harmadik ábrázolás a fáklya. olyan pillanatainkban, amikor utólag rájöttünk, hogy a pofon egyszerű igazságot, azt, amikor nem láttuk, kerestük a megoldást, akkor ez a sötétség pillanataiként tudjuk megragadni. A sötétségben, amikor egy fény megjelenik, egy fáklya, abban a pillanatban teljes magától értetődöttséggel látjuk a világot. Ezért ugye a fáklya is az okosságnak a jelképe. És végezetül a negyedik ábrázolás, ez pedig a koporsó. Koporsó azt mutatta, azt jelezte minden ember számára, hogy barátom, nem élsz örökké. Előbb-utóbb meg fogsz halni, előbb-utóbb koporsóba fekszel, előbb-utóbb eltemetnek, előbb-utóbb tehát Isten színe elé kell állnod. Felelősséget kell vállalnod a cselekedeteidért, és ez alapján fogja Isten meghozni az örök üdvösségről szóló ítéletet, hogy megkapod ember, vagy nem kapod meg. A koporsó az az embernek a halálára, tehát a számadására tett képi figyelmeztetés volt. Van tehát okosság a Bibliában, ma azt láttuk, hogy van okosság az ember erkölcsi cselekedeteiben, és a legközelebbi alkalommal a következő sarkalatos erényt, az igazságosságot fogjuk megvizsgálni az ókori görög és a bibliai adatok alapján.
0: Mihai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

Jacques Nodot D-dur koncertójának harmadik tételét hallották, a Capella Salaria felvételéről. Fuvolán játszott Németh Pál.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. A Dallamív mai fél órájában a világhírű karmesterre, Szél Györgyre emlékezünk halálának évfordulóján. A szerkesztő Magyar Kornél. Hallgassák meg Franz Schubert Rosamunda kísérő zenéjének részleteit az amszterdami koncert Gebau zenekar felvételeiből.

Schubert Rosamunda kísérő zenéjének részletei után most Brahms Tragikus Nyitány című művét hallgathatják meg a Clevelandi zenekar előadásában. Vezényel Szél György.

0: A mai dallamív Brahms tragikus nyitányával ért véget. Halálának évfordulóján a világhírű karmesterre, Szél Györgyre emlékeztünk felvételeivel. Az összeállítást Magyar Kornél szerkesztette.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármi.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Zonneven Pált választották meg az Alkotmánybíróság új tagjának, írja az MTI. Az országgyűlés hétfői ülését 138 igen és 6 nem szavazattal döntött a jelöltről. Az új alkotmánybíró megválasztására azért volt szükség, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Zonneven Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Nagyot nőtt a pedagógus képzésekre felvett hallgatók száma az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, számolt be a Magyar Kurír. Az intézmény közleményéből kiderül, közel 30%-kal emelkedett a pedagógus alapszakokra felvett hallgatók száma. A Váci és Budapesti kampusszal rendelkező főiskola óvodapedagógus, valamint csecsemő és kisgyermeknevelő alapszakán csúcsot döntött a leendő első évesek száma, de a nappali tagozatos tanítóképzést is többen kezdhetik meg. A főiskolát idén közel 900-an jelölték meg első helyen, szeptemberben pedig több mint 520 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Fellendülést várnak a dínye termesztők a következő napokban. A Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet hétfői piaci összesítője szerint nem indult jól az idei szezon, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, így július elején nagy mennyiségű dínye került a piacra. A hűvösebb idő miatt azonban visszaesett a kereslet, a termelők most a forgalom élénkülésében bíznak. Szúnyoggyérítést végeznek a héten 4 vármegyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfői tájékoztatása szerint Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében lesznek beavatkozások. A legtöbb helyen csak korlátozott védekezésre van szükség, mert nem alakultak ki jelentős szúnyoglárva tenyészőhelyek. Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg egyes területein biológiai lárvagyérítést is végeznek. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között, közölte a MÁV csoport honlapján. Azt írták napközben, hétfőn több martonvásári Z30-as vonat nem közlekedik. Helyettük a hasonló időpontban induló S36-os vonatokkal lehet utazni. A keleti pályaudvarról Bécs felé induló, illetve onnan érkező csárdás, Eurocity, valamint a Railjet Express vonatokkal csak Budapest-Kelenföldtől és addig lehet utazni. Az Ungvárról Budapesten át Bécsbe tartó Tisza-Szamos EC a keleti országrészben csak Szolnokig közlekedik. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Az Útinform hírei. Az M1-esen a Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autóúti csomópont és Zsámbék térsége között a 16-ostól a 26-os kilométerig szakaszos a torlódás, lassulás tapasztalható. A 3-as főúton Kápolna közelében 2 személyautó ütközött, a 116-os kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 71-es főúton Tihany térségében 2 személyautó ütközött össze, a 44-es kilométernél félpályán engedik a járműveket, tudtuk meg az Útinformtól. Végül hazánk időjárásáról. Kevés helyen kisebb esőzápor, akár egy-egy zivatal is előfordulhat, a szél megélénkül. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. A következő híradás 18 órakor lesz. Magvetés, hitéletünk krónikája.

Fontem a forráshoz. A jelmondata az idén 37. alkalommal megrendezésre kerülő Mladifest keresztény ifjúsági találkozónak Medjugorjéban. Augusztus 1-e és 6-a között több ezer fiatal zarándokol a szűzanyához. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mezitláb állsz a hegy lábánál. Felnézel a magasba és arra gondolsz, hogy mész fel rá. A hegyre való mászás az életre tanít. Lehet, hogy lesz néhány élesebb kő, amin nehezen jutsz át, de aztán jön a következő lépés, ahol már laposabb kövekre léphetsz, és nem kell annyira küzdened. Rengeteg leckét kaphat az ember, de végül rájön, hogy az utat nem egyedül kell végigjárnia, mert Isten mindig vele van. A három gimnazista tanulni ment múlt évben a hegyre. Tanulni önmagáról, az életről, és mindeközben megtapasztalták Isten végtelen szeretetét. Megtanulták, ha imádkoznak, érdemes csendben maradni, figyelni, és nem beszélni. Ez a módszer segített nekik abban, hogy jobban megértsék lelkük működését. Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf gondolatait ismerhetik meg.

0: Nem nehéz kitalálni, hogy merre voltatok, meg Kristófnak a pólóján a manifest felirat. Hogy éreztétek magatokat?
1: Elég jól. Tehát ezt nem lehet szavakba önteni, szerintem mindenkinek meg kéne tapasztalni ezt, hogy milyen ott magát érezni az embernek. Már több egyszerre voltunk, és azt vettük észre, hogy minden alkalommal mást kaptunk. De az biztos, hogy minden alkalommal kaptunk békét és nyugalmat, és hogy úgy kicsit otthon éreztük magunkat, úgyhogy ez egy fantasztikus hely, főleg fiataloknak.
0: Júlia?
2: Hát én is teljesen egyetértek a Kristóffal annyi változtatással, hogy nem részben érezzük otthon magunkat, hanem teljesen, legalábbis én. Negyedszerre is ugyanolyan jó volt, és mindig mást kap az ember. Mindig új dolgokat fedez fel magában, szóval oda mindig jó visszamenni, és nem untató.
0: Annyi sok Mária kegyhely van, zarándok hely van. Ti most a Medjugorje Máriáról beszéltek. Mi van ott, ami ennyire hívogató?
2: Számomra az, hogy oda Dávid atya szervez utakat, nincs is messze, illetve az egész helynek a szelleme szerintem különleges. Mondjuk nem voltam még ilyen Fatima, meg ilyen helyeken, de szerintem ez ilyen kimagaslóan benne van Isten kegyelmében ez a hely. Nem lehet annyira megmagyarázni, de szerintem itt a legkönnyebb találkozni Istennel.
0: Bálint?
3: Ebben én is egyet tudok érteni, hiszen minden évben nagyon sok fiatal és zarándok érkezik Medjugorjéba azzal a céllal, hogy Istent megtalálják és megtapasztalják az ő jelenlétét. Hát én is negyedjére jutottam el idén Medjugorjéba Simon Dávid atyával. Ha jól emlékszem, a buszon ő is azt mondta, hogy ő már megjárta a Fatimát és Lourdot is, de hogy ide mindenkinek egyszer el kell jutnia, hiszen itt tapasztalható meg Istennek a békéje és a szeretete a leginkább. Minden embernek szerintem is ide az életben egyszer el kell jutnia.
0: Kristóf, gondolom hasonlóképpen vélekedsz, mint az előtted szólók.
1: Hát igen, mindhárman nem mondom, hogy ugyanazt tapasztaltuk meg, de nagyon hasonló élményeket azért szerintem nem nagyon fognak eltérni a véleményeink meg álláspontjaink, de szerintem fontos lenne arra is kitérni, hogy egyesével mi külön mit éltünk meg, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy vannak ilyen tömegajándékok, amiket mindenki megkap egy ilyen eseményen, mint a Bloodfest, de vannak olyan egyéni dolgok, olyan egyéni beszélgetések az Istennel, vagy akár a Máriával, vagy bármelyik szenttel, amik lehet, hogy mindenkinek külön-külön valamit jelentenek, és nem így egyszerre mindenkinek.
0: Nyilván közösségi megtérés nincs, az emberben egyénileg indul el ez a folyamat.
1: Igen. Az eddigi Bloodfesteken, Bálint is mondta, ez volt a negyedik, az első három Bloodfesten inkább éreztem ilyen mély melegséget, mert akkor mindenki áradozott a csodákról a buszon hazafel, hogy ú, ez milyen klassz volt, az milyen klassz volt, és tényleg ez a kicsit, mint hogyha mély vízbe lettem volna dobva, de ilyen jó mély víz, tehát ez ilyen kellemes. És talán most negyedszerre tapasztaltam valami olyat, hogy egyáltalán nem ez a melegség, nem sírtam sokat, hanem inkább tanultam. Az, ahogy az imában is talán először hallottam ilyet egy paptól, hogy az imában sokszor érdemes inkább figyelni, nem beszélni. És egy kicsit akkor én is rátettem a kezem a számra, hogy akkor most hagyom az Istent is beszélni, és tanított, tehát abszolút tanító jelleggel, és nagyon sok mindent tudtam meg így újat. Jobban odafigyeltem a keresztúti stációknál a beszédre is, és eszméletlen.
0: Magadról tudtál meg többet, vagy az Istenről?
1: Hát igazából én mondanám azt, hogy mindkettőről. Magamról is kicsit jobban megismertem magamat, az, hogy hogyan működök lelkileg, az, hogy mikor, miért, mire, hogyan reagálok, stb. De az Istenről is nagyon sok mindent megtudtam meg, például az imáról, hogy az, hogyha imádkozom, az is fontos, fontosnak találom, hogy hogyan imádkozunk, hogy miért imádkozunk, vagy éppen kiért imádkozunk. És az, hogyha például magunkért imádkozunk, ami sokan gondolják, de nem egy önző dolog, hanem egy fontos dolog, hogy magunkért is imádkozunk, hogy azt hogy tegyük, és hogy miért, milyen tulajdonságokért, milyen erényekért, vagy akár azért, hogy az Isten mit vegyen az életünkből.
0: Ezek olyan felismerések voltak, amire kerested a válaszokat, vagy egyszerűen szembe jöttek veled ezek a megtapasztalások?
1: Szerintem egy minimális mértékben kerestem ezeket a válaszokat, de úgy nem vettem rá magamat arra nagyon, hogy akkor tényleg beleássam magam a témába, de így Medjugorjéban csak egyszerűen így ott voltam, és úgy, mint hogyha abszolút kikapcsoltam volna magam a világból, hogy én csak ott vagyok, csak odafigyelek, és így tényleg így feltöltöttem magam egyszerűen azon a helyen, tudásban is, lelkiekben, erőben. Úgyhogy igen.
0: De ehhez kellett a te partnerséged is az út során. Úgy értem ezt a partnerséget, hogy ha elindul az ember, akkor nem csak vár valamit, hanem akkor elhatározással megy.
1: Igen, hát a buszon még az elején volt egy bemutatkozás, és sokan mondták, hogy hát ők nem mennek el oda semmiféle elvárással, csak az, hogy érintse meg őket az Isten, vagy majd lesz, ami lesz. Én úgy mentem el Medjugorjeba, hogy már volt egy-kettő dolog, amit úgy fontosnak tartottam az életemben, így a vallásban, és hogy akkor nyilván azokért imádkozok, meg aztán azért, hogy rengeteg ember volt, akiért így elkezdtem imádkozni, meg mondtam, hogy mondjanak valamit, valami szándékot, amit lehetne imádkozni. Mert sajnos annyi ember van, akiért lehetne imádkozni, hogy ha mindegyikért megpróbálnánk imádkozni, akkor elfogyna az időnk. Úgyhogy, de én igyekeztem meg olyan embereket is, akik nem tudtak eljutni erre az útra valamilyen ügy miatt. Talán ez volt az első számú szándékom, amiért mentem Medjugorjéba, hogy akkor ezekért az emberekért tudjak imádkozni.
0: És azt megkérdeztetem, hogy magadért miért imádkoztál?
1: Egy mondattal le tudnám ezen, az, hogy jobb ember legyek, mert tudom, hogy tele vagyok bűnökkel, mint sokan mások, tehát ez egy olyan dolog, ami ellen nem tehetünk, de hogy azért, hogy jobban felismerjem a bűneimet, hogy őszintébben meg tudjam bánni a bűneimet, és hogy egy figyelmesebb, kedvesebb, mosolygósabb, békésebb ember tudjak lenni, és hogy tényleg kicsit úgy viselkedjek, mint hogyha szent lennék.
0: A néhány napos zarándok úton érezted ennek a hatását magad felé, vagy egy-egy olyan helyzet, ami esetleg mindig megismétlődött, és most máshogy viselkedtél, máshogy néztél szembe vele? Ez előfordult?
1: Igen, határozottan, főleg a konfliktusok akár barátokkal, vagy családon belül, hogy amikor elkezdünk veszekedni, akkor én mindig olyan voltam, hogy akkor én is elkezdtem fölemelni a hangomat, és akkor mondtam, hogy ez miért, az miért, és most meg olyan higgadtan próbálom lekezelni a dolgokat, és azért figyelek arra is, hogy nem mindig magamnak adjak igazat, mert elég egy makacs ember vagyok, azt tudni kell. Talán erről is próbálok leszokni, úgyhogy igen, talán ez a válaszom.
0: Júlia, te kérdésekkel indultál el a szívedben erre az útra?
2: Nem, én inkább azt mondanám, hogy megbékélést kerestem, mert talán még soha nem mentem olyan lelkülettel, mint idén Medjugorjéba, csak azt vártam, hogy ott legyek, és leborulhassak, és sírhassak Isten előtt, hogy egy kicsit megbékéljek, vagy egy kicsit jobban érezzem, hogy ott van velem.
0: Olyan helyzet adódott az életedben, amiben úgy érezted, hogy vagy magadra maradtál, vagy kicsit kicsúszott a lábad alól a talaj?
2: Hát egy olyan helyzetbe kerültem, amiben még soha nem voltam, és ezért az egész helyzet ismeretlen volt számomra, és nem egészen tudtam, hogy most így mi a teendő, de az egyik este pont, amikor elég el voltam így keseredve, és mondtam az úrnak, hogy akkor most kérlek, hadd kapjak valamit, mert most el vagyok nagyon keseredve, akkor felcsaptam a Bibliát, és egy tökéletesen odaillő részletet olvastam elsőre, úgyhogy nem kerestem semmit a Bibliába igazából. Ez egy nagyon nagy megnyugvást adott. Hát szerintem azt tudom mondani, hogy annyira azt érezni, hogy lát engem Isten, és hogy tudja, hogy miben vagyok, annyira még soha nem éreztem. Szóval ez így egy kicsit megnyugvást adott, de nagyon vártam Medjugorjét, hogy még közelebb tudja kerülni Istenhez, mert ott tényleg lehet érezni Istennek a jelenlétét.
0: Belehelyezkedtél az ő ölelő karjaiba?
2: Hát próbáltam inkább, ez egy jobb megfogalmazás, de szerintem részlegesen sikerült. Most azon dolgozom, hogy benne is maradjak, és ne csak idéglenes legyen ez a belehelyezkedés, hanem az egész életemet így éljem le.
0: Lehet, hogy most jött el az az idő, amikor te akartad vele nagyon ezt a találkozást, vagy most jött el abba az időbe, amikor már fel vagy készülve az ő válaszára?
2: Igen, egyetértek, mert én próbálok vele időt tölteni, de a világ dolgai, meg az internet, meg ilyenek nagyon könnyen elveszik a figyelmemet, de szerintem most Isten is érezte, hogy most nagyon szükségem lenne egy ilyen megerősítésre, és ezt megadta, és azért nagyon hálás vagyok érte neki.
0: Most megadta, de ehhez neked napról napra kérni kell az ő kegyelmét.
2: Igen, ez így van. Próbálok vele időt tölteni, és minőségi időt, nem csak olyan időt, hogy akkor most itt vagyok, és akkor félig már másra koncentrálok, ez elég nehéz, de hogyha az ember direktbe próbálja, akkor egy idő után egyre többször sikerül, és ennek megvan a gyümölcse.
0: Hogyan tapasztalod meg ezt a gyümölcsöt az életedben?
2: Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy a szorongásom elmúljon, mert régebben szorongtam, meg izgulós típus voltam. Az ilyen legkézzel foghatóbb gyümölcse szerintem az, hogy ez körülbelül teljesen elmúlt, és most is, amikor idejöttem, ilyenkor sokszor az megy a fejembe, hogy amikor majd tanúságot tesztek, akkor a szent lelkem a szátokba adja a szavaimat. Ilyenkor mindig rábízom ezt Istenre, és tudom, hogy ő kontroll alatt tartja a dolgokat, és nekem nem kell izgulnom. Igen, ez a szorongás, az nagyjából teljesen elmúlt.
0: Ez az elengedés a félelmeidtől, ez azt jelenti, hogy odaadtad az életedet az Istennek?
2: Próbálom odaadni, de ez nagyon nehéz, mert nagyon sok minden elvonja a figyelmemet, jelenleg még az Istennel való kapcsolatomról, de próbálom minél jobban odaadni az életemet, mert ez a legjobb, amit tehetünk, és én is tapasztaltam már, hogyha Istennek odaadjuk a dolgokat, akkor azt ő úgy fogja alakítani, ahogy az a legjobb lesz, és mindig a lehető legjobbakat hozza ki az ilyen nehéz helyzetekből is.

0: Bálint, hozzád fordulok. Te sem először voltál, ahogy említetted, már negyedik alkalommal Medjugorjéban. A hegyre való menetel volt nehezebb, vagy a lefelé jövetel?
1: Hát én azt mondanám, hogy mindenféleképpen a felfelé menet volt nehezebb, főleg a Kniževácon, ahol a mezítláb tesszük meg ezt az utat.
0: Vállaltátok ezt, hogy mezítláb mentek föl a sziklásköves úton?
1: Igen, vállaltuk, hiszen Dávid atya mondta, hogy ha ezt valakiért felajánljuk, akkor ez hatalmas nagy kegyelmekkel járhat, hogy a mi szenvedünk azért, hogy valaki esetleg megtérjen, vagy meggyógyuljon. Itt is a helyre való felmenetel az életre tanít, hiszen lehet, hogy lesz pár laposabb kő, aztán pár élesebb, vagy nehezebb lépés, vagy talán lesz olyan szakasz, ahol nem tudsz egy jó lépést választani, és ott a kevésbé rosszabbat kell választani, és itt rengeteg leckét kaphat az ember arról is, hogy a többiek hogyan tudnak neked segíteni, vagy te hogyan tudsz másoknak is segíteni.
0: Mekkora volt az a táv, amit mezítláb tettél meg? Vagy tettetek meg mindannyian?
2: Igen.
3: Igen, határozottan.
1: Most nem tudnék egy konkrét számot mondani, ez azért hát egy viszonylag hegynek mondanám, de ugye nem olyan magas. 15 stációt jártunk végig a Kniževácra, amíg a hegy tetején egy kereszt látható, és amíg oda felértünk, hát ez időben ez olyan 2 órát jelent minden stációnál elmélkedéssel és imádsággal, de ez a hegyre való felmászás, ez tényleg hatalmas nagy jelentőséggel bír, és itt is Istennek a gondoskodását meg lehet tapasztalni, és az emlékedésekben pedig én is rengeteg gondolatot kaptam, ami megragadott engem is.
0: Milyen kegyelmeket tapasztaltál, amit az Istentől kaptál itt ebben az esetben?
1: Inkább azt mondanám, hogy tanultam én is, de mivel már nem először másztuk meg mezítláb, ezért már volt tapasztalatom, és azt mondanám, hogy talán most volt a legkönnyebb megtenni ezt az utat mezítláb, de nyilván így sem volt olyan egyszerű, hiszen meleg is van, és az ember azért eléggé meg tudja szenvedni ezt az utat, de ahogy mondtam, tényleg itt az élettel lehet ezt az utat párhuzamba hozni, és ezeken a példákon keresztül is Isten tanítani tud minket.
0: Mi volt a legnehezebb? Tehát levettétek a cipőt, és nekiindultatok a 2 órás útnak. Ahogy mondtad, voltak simább kövek, voltak élesebb kövek. Volt-e, akinek te segítettél? Volt-e, hogy te szorultál segítségre?
1: Igen, mind a 2 esetet megtapasztaltam, hiszen volt, amikor én tudtam valakinek egy segítő kezet nyújtani, és ezzel Isten azt akarja nekünk szerintem megmutatni, hogy igenis a másokon is segíteni kell, de volt, amikor én szorultam segítségre, és ebben pedig azt tudom látni, hogy ezt az utat nem egyedül kell végigjárnunk, hanem közösségben, és Isten közösségbe teremtett minket, és hogyha esetleg neked van egy nehezebb időszakod az életben, akkor azt nem egyedül kell átélned, hiszen természetesen Isten is ott van, és a körülötted lévő közösség és emberek is meg tudnak segíteni, és biztatni tudnak.
0: Kristóf, mennyire sebesedett fel a lábad?
3: Nem túlságosan, 1-2 karcolás volt. Nevezhetjük már rinocérosztalpnak így 4 év után. A lábunk annyira kemény lett. Ahogy mentünk fölfele, mindenki mondta, hogy ez nagyon nehéz lesz, de ahogy fölértünk a tetejére, meg aztán a buszon a megosztásokban is, mindenki azt mondta, hogy meg se kottyant. Azért ránézni egy hegyre, és ott állni a lábánál mezítláb, hogy na én erre most fölmegyek mezítláb a köveken, az durva. Tehát én közben is néha így fölnéztem, így elgondolkoztam, és így ilyen lehetetlennek találtam. De hogy fölérünk, meg aztán még le is jövünk, az egyszerűen így ad egy ilyen megkönnyebbült érzést, és még talán azt is, hogy kérdésre a válasz, hogy annyira nem sebesedik föl a talpunk. Tehát lehet egy kicsit ég a forró köveken, de hogy leérünk, nagyon maximum 1-2 karcolás meg por. Nehéznek tűnik, de Isten segítségével ez meg se kottyan.
0: Akkor tűnt könnyebbnek a felmenetel, amikor csak az előtted való lépésre figyeltél, szemben azzal, mikor még a hegytetőt nézted? Tehát mindig csak a következő lépés az, ami eljutatott téged?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az első évben, amikor először mentünk fel mezitláb, ott tényleg ezt vettem észre, hogy mindig fölnézni a hegytetejére, már a gondolataimban szenvedtem, hogy ezt hogy fogom megcsinálni, és az évek során egyre jobban figyeltem oda, hogy mindig a következő lépésre figyeljek oda, és hogy a Bálint is párhuzamot állított fel, és ezt csinálnám, hogy az életben is nyilván fontos tudni a célt, tehát fontos tudni, hogy mi miért csináljuk azt, amit csinálunk, de ugyanakkor, hogyha tényleg el akarunk oda jutni, jelen esetben például arra, hogy mi üdvözöljünk, vagy elérjük, hogy a barátaink elinduljanak a jó úton, az az, hogy mindig a következő lépésre kell odafigyelni. Mert hogyha ezt a hegyen is tapasztaltuk, hogyha arra lépésre nem figyeltem oda, hanem már a következő kövön járt az agyam, volt, hogy a bokám kicsit kibicsaklott, de aztán utána mentünk ugyanúgy tovább, és kicsit ilyen pofont kaptunk az élettől, hogy figyelj oda.
0: Ezt át lehet ültetni, ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy mindig csak a következő lépésre figyeljen az ember a hétköznapjaiban is, nem csak amikor a hegycsúcsot nézi?
3: Az a baj, hogy ez nagyon nehéz. Szerintem ott Medjugorjéban ez megadatik, ugyanúgy, mint az ima, hogy sokkal egyszerűbb ezt elképzelni, elgondolni, mert ott van egy ilyen realisztikus szituáció, ugyanez az imával, hogy ott sokkal egyszerűbb imádkozni egy ilyen helyen. Ezért sokkal nehezebb beépíteni hétköznapokba, de szerintem fontos tényleg azt látni, hogy van időnk. Nem szabad rohanni, és Istenre kell bízni. Tehát ez a legnehezebb, de a legszebb dolog, hogy annyira bízni Istenben, meg annyira ráhagyni magunkat, hogy nem félsz attól, hogy mi fog veled történni, hanem odafigyelsz, hogy most mi a teendőm, most mi a teendőm, és nem arra, hogy majd mi lesz a teendőm, hanem most mit tudok csinálni, és a mostból kihozni a maximumot.
0: Júlia, te hogy indultál neki ennek a mezitlábas hegymászásos útnak? Inkább próbáltad minél gyorsabban szedni a lábaidat, vagy inkább arra figyeltél, hogy hova lépsz? Lelassítottad, vagy szeretél volna már túl lenni ezen a 2 órás úton?
2: Hát, hogy őszinte legyek mindkettő, mert én úgy szeretem megmászni mindig a hegyet, hogy egy kicsit előrébb megyek, és akkor nem a nagy tömeg között vagyok, hanem előre megyek, és akkor egy kicsit tudok magammal lenni, meg Istennel, és akkor tudok magamba imádkozni. Kicsit ez az érzés is benne van, hogy mikor érjünk már fel, mert nyilván egy nehéz út, sok a hegyes kő, főleg mezitláb nehéz, de hogyha valakit felviszel, és valakiért ezt csinálod, ezt az egész hegymászást.
0: Lelkedben viszel fel valakit, igen, nem a hátadon.
2: Nyilván úgy, igen. De akkor úgy sokkal könnyebb, és tudod, hogy most azért az emberért, akit te kineveztél saját magadba, most azért csinálod, és ennek meg lesz a gyümölcse.
0: És vajon ez a felajánlás ezért az emberért, ez titokban történik, vagy elmondjátok neki? Tehát tudja-e az, akit a szívetekben visztek föl, hogy ez most érte történik?
2: Én nem szoktam elmondani neki, de szerintem sejti, hogy kiről lehet szó, de én nem szoktam elmondani, hogy konkrétan az ember szemébe, hogy érted, mentem fel.
1: Én sem szoktam elmondani annak az embernek, akiért ezt felálltam, mert én úgy gondolom, hogy ez Isten és közöttem van, hogy én ezt érte csináltam, és úgyis Isten adja meg neki a kegyelmet, amire szüksége van.
0: Bálint, amikor elindultok ezen a emelkedőn fölfelé, akkor segítette téged például az, hogy többen vannak körülötted, vagy veled, közel veled egykorú fiatalok, tehát maga a tömeg is vitt ebben, vagy inkább az egyéni odafigyelés az Istennel való együttlétben?
1: Hát én azt mondanám, hogy mindenféleképpen segített az, hogy hát közel 150-en másztuk meg közösen ezt a hegyet, és nyilván a közösségnek is hatalmas nagy ereje van, ahogy már mondtam, hogy tudunk egymásnak segíteni, és egymásnak segítőkezet nyújtani, de úgy gondolom, hogy itt ezt csöndben kell végezni, ezt az egész keresztutat, és Isten felé fordulni. Ha az ember magában imádkozik, és odafigyel az emlékedésekre, akkor ez egy 2 órás imádság lehet, és egy 2 órás beszélgetés Istennel.
0: Az egy hét alatt inkább a fizikális megpróbáltatások okoztak nehézséget, vagy inkább a lelki terhek?
1: Ez az idei Medjugorje nekem mindkettőt elhozta, hiszen mindig azt éli meg az ember Medjugorjeban, hogy itt milyen könnyű imádkozni, és csak úgy jönnek a rózsafüzérek, csendben is könnyű lenni, és idén ezt is megtapasztaltam, hiszen volt, hogy egy nap 7 rózsafüzért is elmondtunk, de idén valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit nehezebb odafigyelni Istenre az imádságban, amikor esetleg személyesen egyénileg elvonultam, és próbáltam imádkozni, de ez valószínűleg annak is a következménye, hogy hát azért az alvás az egy ilyen zarándoklaton sajnos nincs előnyben részesítve, de ebben is Istennek a gondviselését tudjuk megtapasztalni, hogy egy héten keresztül hát az átlagosnál jóval kevesebbet alszunk, de ugyanúgy tudunk funkcionálni és a programokon részt venni, és Isten ugyanúgy megadja az erőt, hogy a napunkat végigcsináljuk.

Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf osztotta meg gondolatait a Medjugorjeban megélt élményükről. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a technikai munkatárs Bójás János nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

0: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hitvallás. Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
2: Vasárnap, július 26-án ünnepeltük Szent Joakim és Szent Anna emlékezetét, valamint az idősek és nagyszülők világnapját. Ennek kapcsán beszélünk a mai napon Jézus nagyszüleinek liturgikus ünneplése során énekelt és tiszteletükre írt himnuszról. A keresztény hagyományban a boldogságos Szűz Mária szüleiként tisztelt Szent Joakim és Szent Anna alakja köré az évszázadok során gazdag liturgikus hagyomány és mély tisztelet épült. Bár kultuszuk gyökerei közösek, a liturgiában elfoglalt helyük, valamint ünnepük elterjedésének üteme jelentős különbségeket mutat a keleti és a nyugati egyházban. Az Isten szülő Szentszűz szüleinek tisztelete a keresztény keleten virágzott legkorábban, ahol alakjukat kezdetektől fogva szoros egységben kezelték. Szent Anna liturgikus tisztelete már a 6. században széles körben elterjedt. Nagy Justinianos császár Krisztus után 550-ben Konstantinápolyban bazilikát szentelt a tiszteletére. A keleti egyházakban, így a görögöknél és a szíreknél, Mária születésének ünnepe után közvetlenül ülték meg a szentséges és igaz Isten ősök Joakim és Anna közös ünnepét. Emellett külön napokon is megemlékeztek róluk. A görögök július 25-én, a szírek július 26-án, míg a koptok november 19-én tartották Szent Anna elszenderülésének ünnepét. Szent Joakim egyéni tisztelete a kopt egyházban szintén megjelenik, ahol április 14-én emlékeztek meg az elszenderüléséről. Nyugaton a kultusz lassabban és kezdetben egyenetlenül vert gyökeret, és a két szent tisztelete itt már markánsan elvált egymástól. Szent Anna tisztelete Rómában és Nápolyban már a 8. században kimutatható. Konstantin pápa konstantinápolyi tartózkodás után hozatta magával az erekje tiszteletüket és a római San Angelo in Pescheria templom jegyzéke első helyen említette Szent Anna erekjéit. A 8. századi nápolyi naptár már július 25-én jelezte az ünneplésüket. A 10. századtól kezdve Szent Anna neve bekerült a Mindenszentek litániájába is, a 13. századra pedig ünnepe már általánossá vált Itáliában. Érdekes módon Galliában, a 11. században, Angliában és Magyarországon pedig a 12. századból származnak az első írásos liturgikus emlékek. A híres boldvai szakramentárium már saját misekönyörgést is tartalmazott Szent Anna tiszteletére. A ferences rend 1254-es egyetemes káptalanja szintén elrendelte az ünnep megtartását, ami a 14. századra egész Közép- és Észak-Európában, így Németországban, Svédországban és Ausztriában is a július 26-ai napon rögzült. Ezzel szemben Szent Joakim egyéni nyugati kultuszának a 14. század eleje előtt nem találjuk nyomát. Ekkor tűnik fel ugyanis először egy ferences misekönyvben. A szent nagyszülők tiszteletének egyetemes elismertetése a pápai rendeletek tükrében követhető nyomon. 4. Sixtus pápa a 15. század végén beiktatta Szent Anna ünnepét a római naptárba. Bár 5. Pius a tridenti naptárreform során eltörölte azt, csak a ferenceseknek hagyta meg, 13. Gergely 1584-ben a püspökök kérésére mégis visszaállította. Ugyanebben az évben 1584-ben 13. Gergely Szent Joakim ünnepét is felvette a naptárba, de március 20-ára, miután azt a korábbi kiadásokból természetesen kihúzták. Szent Joakim ünnepe ezt követően több áthelyezést is megélt. 12. Klemens pápa 1738-ban a kötelező ünnepek szaporodását elkerülendő, a nagy boldogasszony utáni vasárnapra helyezte át. A fordulópontot 1879 hozta el, amikor 13. Leó pápa mindkét szent ünnepét, úgynevezett második osztályú duplex kettős rangra emelte, hangsúlyozva, hogy a gyermekek dicsősége a szülőket koronázza, így méltó, hogy az egyház megkülönböztetett tisztelettel adózzon a szűzanya szüleinek. Végül Szent X. Pius pápa 1913-as átfogó naptárreformja során rögzítették Szent Joachim ünnepét augusztus 16-ára. Azóta már megtörtént a II. Vatikáni zsinat, és annak a naptárreformja, így a két szentet egy napon ünnepeljük július 26-án. Szent Anna iránti tiszteletről tanúskodik Pierre de la Rue, a reneszánsz zenet történetének egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb francia-flamand zeneszerzőjének munkássága is. A 15. században vagyunk. Bár a nagy közönség számára ma talán kevésbé ismert, mint kortársa, Josquin des Prez, a maga korában Európa egyik legismertebb és legfoglalkoztatottabb muzsikusának számított. Pályafutása nagyrészt a Habsburg-burgundi udvari kápolna zenei életéhez kötődik, ez a Grand Chapelle, ahol vezető énekes és zeneszerző volt. Olyan uralkodókat szolgált, mint Szép Fülöp, kasztíliai király, ausztriai Margit, német-római birodalom, német-alföldi kormányzója volt, Károly főherceg, a későbbi 5. Károly német-római császár. Pierre de la Rue zenei hagyatékában találjuk a Szent Anna misét is, amelyből ma meghallgatunk egy tételt. De térjünk át a himnuszunkra. A Nocti Succedit Lucifer, de időnként Succedit Nocti Lucifer változatban is ismert, a római katolikus liturgia latin szertartású zsolozsmájának himnusza, amelyet Szent Anna és Szent Joachim ünnepén énekelnek, azon belül is hagyományosan a laudes, vagyis a reggeli dicséret imaórájában. A himnusz legvalószínűbb keletkezési ideje a 15. századra datálható. A himnusz szöveghagyományát tartalmazó kódexekben és korai nyomtatványokban nyomon követhetők a különféle módosulások. Alapvető forrásnak számít a liezsi zsoltáros könyv, a Psalterium Manuscriptum Leodiense. Másik forrásunk a genti imakönyv, szintén a 15. századból, a harmadik forrás pedig a Windesheimi Breviarium. A himnusz versformája, metrum a klasszikus ambrozián versmérték, azaz 4x8 sor, jambikus lüktetéssel. Az 1983-ban kiadott Liber Hymnariusban harmadik tónusú dallammal találjuk. A himnusz gyönyörű teológiai képeket és költői párhuzamokat használ. A hajnalcsillag, a hajnalpír és a nap metaforáján keresztül mutatja be az üdvtörténetet, valamint Anna, Mária és Jézus viszonyát. Az éjszakát a hajnalcsillag váltja fel, melyet hamarosan követ a hajnalpír, megjövendőlve a nap felkeltét, mely fényével tisztítva járja körül a világot. Krisztus az igazság napja, a kegyelem hajnala az anya, akit te, Anna, ragyogva megelőzöl, előzve a törvény sötétségét. Anna bőven termő gyökér, te üdvösséget hozó fa, ki virágzó vesszőt hajtottál, aki elhozta nekünk Krisztust. Ó Krisztus anyjának szülője, és te, legszentebb apa, leányatok kegyes érdemei által, kérjetek számunkra bocsánatot. Jézus dicsőség neked, ki szűztől születtél, az atyával és a Szentlélekkel együtt, mindörökkön örökké. Ámen. Ahogy már említettük, a himnus sok és szép teológiai, valamint szerkezeti érdekességet hordoz. A himnusz kiasztikus szerkezetű, a külső képek és a belső teológiai tartalom az első két versszakban tükröződik. Az első versszakban időrendben haladunk. Hajnalcsillag, ő lenne Anna, hajnalpír Mária, a nap Krisztus. A második versszakban a teológiai szempontból a fontosság és sorrend fordul meg. Krisztus a nap, Mária a hajnal, Anna a ragyogás, aki ezt megelőzi. Figyelemre méltó a Jesse gyökere utalás is. a harmadik verszak Izajás próféta jövendőlésére utal. De itt Szent Annát nevezi meg a családfa azon ágaként, amelyből Mária a vesző és végül a gyümölcs, a virág kisarjadt, az Úr Jézus. Az allegorikus képek bibliai alapjait Malakiás prófét és az Énekek éneke könyvében találjuk. De nektek, akik félitek nevemet, feltámad az igazság napja, és sugarai gyógyulást hoznak. Ez a himnusz központi krisztológiai állítása. Christus sol justitiae. Az Énekek énekéből vett idézet. Ki az, aki itt jön, mint a felkelő hajnal, szép, mint a hold, ragyogó, mint a nap? A keresztény egzegézis ezt a sort hagyományosan a boldogságos Szűz Máriára alkalmazta. Amennyiben viszont Mária hajnal, auróra, amely közvetlenül megelőzi a napot, akkor logikusan kell egy csillag, ami még a hajnal előtt előzi a sötétséget. Ő lenne Szent Anna. Az új szövetségi forrás, amelyet felismerhetünk a verszak mögött, Szent Péter második levelére utal. Mindaddig, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem kél a ti szívetekben. Az első és a második verszak képeinek legvalószínűbb közvetlen ihletője damaszkuszi Szent János híres homiliája, amelyet Szűz Mária születésének ünnepére írt. Ebben a beszédben szinte szó szerint ezeket a metaforákat használja Annára és Joakimra. Ó áldott házaspár, Joakim és Anna, nektek köszönhetjük a tisztaság zálogát, a szüzet, aki alkalmasabb volt az Istennel való egyesülése, mint bárki más. Anna a meddő megszülte a hajnalt, aki világra hozta a napot, Krisztust. A harmadik verszak legfontosabb témája a bőségesen termő gyökér és a vessző. Anna radix uberrima, arbortu salutifera, virgam producens floridam. Anna bőségesen termő gyökér, üdvösséget hozó fa, aki virágzó vessőt hajtottál. Ezen szöveg bibliai forrásai között tartjuk számon Izajás proféciáját és a Számok könyvének egyik idézetét. Vessző kél majd Jessze törzsükéből, hajtásarja gyökeréből. A latin Vulgáta fordításban ez így hangzik. Et gradietur virga de radice Jessze et flos de radice eius ascendet. A himnusz zsenialitása, hogy ezt az ószövetségi proféciát biológiai, genealógiai analógiaként alkalmazza Szent Annára. Anna a gyökér, radix, Mária vessző, a virga, Krisztus pedig a flósz, a virág, aki a vesszőből fakad. De idézzük a Számok könyvét is, amelynek tanúsága szerint Áron száraz fabotja csodás módon rügyet hajtott, virágba borult és mandulát termett. A középkori teológiában ez a meddő idős Szent Anna csodás foganásának és Mária szűzi születésének az egyik legfontosabb előképe, tipológiája volt. A negyedik verszak a törvény sötétségét és a kegyelem erejét állítja elénk. A himnusz szerint Anna előzi a törvény sötétségét. Legis tenebras. János evangéliumában olvasuk, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Illetve idézhetjük a Galaták könyvét is. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak.

Karl Stamitz F-Tour zongora versenyének második tétele hangzott el. Előadta a Remi Musicali zenekar, vezényelt Filippo Conti.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Szonnevent Pált választották meg az Alkotmánybíróság új tagjának, írja az MTI. Az országgyűlés hétfői ülésén 138 igen és 6 nem szavazattal döntött a jelöltről. Az új alkotmánybíró megválasztására azért volt szükség, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Közel 4000 új hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Pázmányon, írta a Magyar Kurír. A ponthatárok kihirdetése után látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megőrizte vonzerejét, hiszen immár második éve haladja meg a felvettek száma a 3000-es határt. A 2026-27-es tanévben összesen 3994 hallgató kezdheti meg tanulmányait alap, mester vagy osztatlan képzésben. Ez 442 fővel, vagyis mintegy 12%-kal több a tavainál, és közel 35%-os növekedést jelent a 2024-es adatokhoz viszonyítva. Megújítja a Csepeli hévet a hazahozott Európai Uniós forrásokból a kormány, adta hírül Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter Facebook oldalán vasárnap este. A miniszter közölte, új alacsony padlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírják. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tájékoztatott Vitézi Dávid. Csökkenteni a hitelfelvétel adminisztrációs terheit a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank hétfőn az MTI megkeresésére közölte, több javaslatot tett a jogalkotónak, köztük az előtörlesztési és közjegyzői díjak mérséklését. A Nemzeti Bank szerint a digitális ügyintézés fejlesztése, valamint a fogyasztóbarát hiteltermékek szabályozása is egyszerűbbé és olcsóbbá teheti a hitelfelvételt. Fellendülést várnak a dinnye termesztők a következő napokban. A Fruitweb, Magyar Zöldség, Gyümölcs, szakmaközi szervezet hétfői piaci összesítője szerint nem indult jól az idei szezon, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, így július elején nagy mennyiségű dinnye került a piacra. A hűvösebb idő miatt azonban visszaesett a kereslet, a termelők most a forgalom élénkülésében bíznak. Erdőtüzek pusztítanak Nyugat-Európában. Franciaországban 3 nap alatt több mint 32 000 hektár vált a tűzmartalékává Gironde megyében, és több mint 200 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Vasárnapra Viradora a prefektúra újabb 55 000 lakos kitelepítését rendelte el Bordeaux környéki településeken. Spanyolországban már több mint 35 000 hektár területet égetett fel az erdőtűz, és mintegy 60 000 embert evakuáltak. A spanyol kormány rendkívüli állapotot hirdetett a tűzvész miatt. Hazánk időjárásáról. Változóan felhős, többfelé derült időre számíthatunk, kevés helyen kisebb esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül. Késő este 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, bővebb hír összefoglalóval este 6:30 a hírtükörben jelentkezünk. Teljességünk felé. A szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Nekem úgysem fog sikerülni, ehhez nem vagyok elég ügyes, biztos mások sokkal jobbak. Bizonyára sokunk számára ismerősek ezek a gondolatok. Vajon lehet olyan eszközünk, ami segít ilyenkor, hogy jobban érezzük magunkat? Erről beszélgetünk vendégünkkel, dr. Berczi Krisztina, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta és kiképző kognitív viselkedés terapeutával. Ezeket a belső gondolatokat a könyvedben, aminek az a címe, hogy Állj önmagad mellé, úgy emlegeted, mint negatív automatikus gondolatokat. Hogyan alakulnak ki bennünk ezek a gondolatok, és milyen módon válnak a meggyőződéseink ilyen automatikus gondolatokká?
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És akkor visszatérve a kérdésedre, kérdéseidre, hogy hogyan is alakulnak ki ezek a gondolatok, hát ezek mélyről fakadnak, és hát itt ugye megint csak visszatérnénk a gyerekkorba, mint annyiszor, meg ami ugye így jellemző a pszichológusi munkánkra is, hogy az eredete ezeknek a gondolatoknak is azért ott van. Gyerekkorunkban érnek minket különféle tapasztalatok, ahogy felnövünk családunkban, családunkon kívül, és ezek a tapasztalatok alakítják ki a mélyen fekvő sémáinkat. Ugye sémákról már sokat beszélgettünk, és valahogy úgy visszatérünk ehhez a fogalomhoz. Tehát úgy is elképzelhetjük valahogy a lelki felépítésünket, mint egy jéghegyet. A kognitív terápiának szokták a lelki modelljét egy ilyen jéghegyként is ábrázolni, és a jéghegy alján vannak ezek a sémák, amik gyerekkorban alakulnak ki. És ezek a sémák határozzák meg alapvetően azt, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, hogyan gondolkozunk a világról, másokról, és amikor ezek a sémák aktiválódnak egy-egy helyzetben, akkor ott a vízfelszín környékén, ugye a jéghegy csúcsán jelennek meg a negatív automatikus gondolatok, amik egy-egy konkrét helyzetre vonatkoznak. Tehát például, ha valakinek van egy úgynevezett kudarcra ítéltség sémája, vagy alkalmatlanság sémája, akkor neki lehet egy tipikus visszatérő negatív gondolata az, hogy úgyse fog sikerülni, vagy megint kudarcot vallok, vagy a többiek jobbak nálam. És akkor ezek ilyen visszatérően jelennek meg nála különféle helyzetekben, például teljesítményhelyzetekben.
0: Hogyan válnak ezek a gondolatok automatikussá? Miért fontos, hogy negatív automatikus gondolatként közelítsünk feléjük?
1: Ezeknek ez a hivatalos neve, hogy negatív automatikus gondolat. Negatívak, mert negatív dolgokra vonatkoznak, automatikusak, mert spontán automatikusan merülnek föl egy-egy helyzetben. Tehát ezek nem tudatos mérlegelés eredményei, hanem egyszerűen csak spontán így felugranak. Pontosan azért, mert a sémákból jönnek, tehát itt nem egy megfontolt, átgondolt jelentésadás történik, hanem egyszerűen szinte ilyen reflexzerűen jelennek meg az elménkben ezek a gondolatok. És nem is kérdőjelezzük meg őket, ez nagyon fontos, és majd ugye erre vissza fogunk térni, amikor az átalakításukról beszélünk, hanem gyakorlatilag természetesnek vesszük őket.
0: Nagyon nehéz fülön csípni őket.
1: Pontosan, igen, és a terápiában pont ez lesz majd az első lépés, hogy megtanuljuk fülön csípni őket, megtanuljuk észrevenni, és ne tekintsük őket evidenciának. Mert azzal egyébként már egy nagy lépést teszünk a megváltoztatásuk felé. Tehát itt azt fontos látni, ugye, hogy a sémák eleve egy torzított valóságértelmezést hoznak létre, és ezek a negatív automatikus gondolatok se olyan árnyaltan, tisztán, reálisan képezik le a valóságot, hanem ezekben mindig van egy torzítás a sémák miatt. Tehát abba is, hogy például nekem semmi nem fog sikerülni, vagy engem nem szeret senki, vagy úgyis egyedül maradok, vagy úgyis elveszítek mindenkit, aki fontos nekem. Most mondtam néhány ilyen automatikus gondolatot, és szerintem már így érezhető, hogy ezek azért elég szélsőségesek, torzítottak, tehát ez is jellemző rájuk. Csak amikor átfutnak a fejünkön egy helyzetbe, akkor ezt nem mérlegeljük, és először fülön kell őket csípni, aztán pedig meg kell tanulni kritikusan szemlélni őket.
0: Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ezeket tényként vagyunk hajlamosak elfogadni, hogy nekem úgysem sikerül, pont. És nem mint egy gondolat jelenik meg, hanem azt gondoljuk, hogy ez így van.
1: Így van. Ez az egyik legnagyobb baj, hogy azt gondoljuk, hogy így van, és én azt gondolom, hogy ezért is nagyon jó az a szemlélet, amit a kognitív terápiában adunk át így a pácienseknek, hogy ezeket kezdjük el hipotézisként, vagy feltételezésként kezelni. Tehát ezek nem tények, ne is úgy kezeljük őket, hanem hipotézisként, és akkor vizsgáljuk meg, hogy mennyire igazak, de ne más torzított negatív gondolatok alapján vizsgáljuk meg, hanem keressünk tényeket mellettük és ellenük.
0: Nézzünk egy konkrét helyzetet. Ugye a könyvedben is olvasható egyébként sok más leírás mellett egy olyan történet, ahol egy kliens, most itt Mártonnak hívják éppen, arról számol be, hogy a főnöke behívja, de ezt csak aznap tudja meg. Nagyon borulátó a megbeszélést illetően, biztos benne, hogy hát minimum valami negatív visszajelzést fog kapni, de lehet, hogy ki is fogják rugni. Elkezdenek zakatolni ezek a negatív gondolatok benne, és hát, hogy valamivel tompítsa, elkezdi pörgetni a telefonján a híreket, nyomkodja a telefont, de hát nem nagyon segít, egyre rosszabbul lesz, ugye számos fizikai tünet is megjelenik, például fejfájás, meg egy ilyen nagyon erős szorongásérzés, és aztán amikor eljön a napnak az a része, hogy be kell menni a főnökéhez, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen annyiból állt ez a megbeszélés, hogy volt egy részfeladat, amivel kapcsolatban szeretett volna vele egyeztetni valamit a főnöke, és szó sem volt arról, hogy ki akarnák rúgni, vagy valamivel kapcsolatban egy negatív visszajelzést akarnak neki adni. Hogyan segít a szakember akkor, amikor egy ilyen helyzetnek a leírásával találkozik, amit a kliens elmesél?
1: Elkezdjük megvizsgálni ezt a helyzetet alaposabban, hogy pontosan mi is történt, felbontjuk több összetevőre. Tehát indulunk onnan, hogy akkor mi is volt konkrétan a helyzet, és egyébként ilyenkor szoktunk használni egy úgynevezett ilyen önrontó kör ábrát. Ennek az első lépés, hogy beazonosítsuk a helyzetet, itt is, amit elmondtál, ugye a fiatal embert behívatta a főnöke, és egyszerűen ennyi történt, hogy erről ő kapott egy értesítést. Semmi más nem történt, nem tudott semmi konkrétumot. Itt lejegyezzük, hogy ez a helyzet. Ugye utána én megkérdezem a klienst, hogy akkor mit jelentett önnek ez a helyzet? Milyen gondolatok indultak el önben ezzel a helyzettel kapcsolatban? És akkor még egy picit visszalépek, mert hogy azokat a helyzeteket választjuk ki ilyen jellegű elemzésre, ahol nagyon erős, nagyon intenzív, negatív érzések aktiválódtak, mert ezek lesznek nekünk az érdekesek, a nagok, a negatív automatikus gondolatok szempontjából. Tehát a következő lépés, hogy akkor beazonosítsuk, hogy mit jelentett ez a szituáció. Ugye itt ebben a helyzetben azért jelentkezett ilyen erős szorongás, mert a férfi számára ez azt jelentette, hogy ő azt gondolta, hogy őt ki fogják rúgni, vagy legalábbis valami leszúrásban lesz része, tehát mindenképpen valami negatív következményt vetített előre. Mert hogy neki egy kudarcra ítéltség sémája van a háttérben, és az aktiválódott. Ugye, hogyha valaki így gondolkozik egy helyzetről, hogy ki fognak rúgni, vagy le fognak szúrni, vagy valami számonkérés fog történni, akkor teljesen érthető, hogy elkezd szorongani. Tehát ezt is fontos látni, hogy a negatív automatikus gondolatok érthetővé teszik azt, hogy miért érezzük magunkat úgy egy adott helyzetben.
0: Tehát az érzés az a gondolatból fog kialakulni?
1: Igen, a kognitív terápia szerint az első a gondolat, a jelentésadás, ami a sémákból fakad, és abból ered aztán az érzés, hogy adunk egy jelentést a helyzetnek. Mondjuk egy másik kollega, akinek nincs ilyen sémája, megtudja, hogy behívatja a főnök, és lehet, hogy ő például arra gondol, hogy fú, lehet, hogy valami jó kis kihívás lesz, vagy előléptetnek, vagy fizetésemelést kapok, és akkor ugye neki mást jelentő nem szorongással fog belépni a helyzetbe, hanem egy ilyen kellemes izgalommal. Ugye itt láthatjuk, hogy ugyanaz a helyzet két embernek teljesen mást jelenthet, és teljesen másképp fogják érezni magukat.
0: Érdekes, hogy ugye itt a gondolatokat érdemes előtérbe helyezni, hogy mik lesznek azok a gondolatok, amik egy helyzet kapcsán beindulnak bennem, mert hogy ezek szerint akkor az érzéseimet azok fogják előidézni.
1: Igen, a kognitív terápia szerint igen. Tényleg azt látjuk, hogy ez így működik, és pont azért fogunk a gondolatok szintjén beavatkozni majd első lépésben, mert hogyha egy helyzet jelentése megváltozik a számunkra, akkor másképp fogjuk érezni magunkat benne. Tehát ha Mártonnak se azt fogja jelenteni a helyzet, hogy kirúgnak, hanem bármi mást, mondjuk valami semleges dolgot, hogy valamit meg akar beszélni a főnök, ő se fog így szorongani. Tehát az önrontó körnek ugye akkor a kiindulás a helyzet, az első része a gondolat, hogy mit jelentett nekem, egy második összetevője az érzelem. Akkor meg szoktuk még nézni azt is, hogyha vannak testi érzetek, ugye itt voltak fejfájás, izomfeszülés, ugye egy ilyen gyomorgörcs, és akkor a negyedik összetevő, az pedig a viselkedés, egy olyan viselkedés, ami fenntartja ezt az önrontó kört, és ennek az önrontó körnek a négy része, az tulajdonképpen oda-vissza kapcsolatban van egymással. Tehát minél jobban szorong valaki, annál több nagja van, minél több nagja van, annál jobban szorong, annál erősebbek a testi tünetek, és például ebben az esetben annál erősebb az a viselkedés, amivel el akarja nyomni ezeket, de viszont ez sok esetben nem segít, itt se segített, mert így nem tudott dolgozni, nem haladt a munkával, valamennyire el tudta nyomni a negatív gondolatokat, de igazából csak tovább erősítette benne a rossz érzést, meg azt, hogy ő alkalmatlan. Na és akkor ezt felvázoljuk a páciensnek, és utána ezt úgy hívjuk, hogy szocializálás kognitív terápiára, elmagyarázzuk, hogy akkor ezek a dolgok hogy függnek össze egymással, és elmondjuk azt is, és ez már egy lépés a gyógyulás felé, hogy ezt a kört, ezt meg lehet szakítani.
0: Hogyan lehet megszakítani? Mi az a pont, ahol be lehet avatkozni?
1: Igazából mind a négy ponton be lehet avatkozni, a gondolatok szintjén kognitív terápiával, az érzelmek szintjén mondjuk egy olyan módszerrel, amivel jobban az érzelmekre tudunk hatni, például egy relaxációs technikával, a viselkedés szintjén a viselkedés módosításával, viselkedés terápiás eljárásokkal, és hát a testi érzetek szintjén is be lehet avatkozni mondjuk egy gyógyszeres kezeléssel. Minket most azt gondolom, hogy a gondolatok szintjén történő beavatkozás érdekel a legjobban, tehát ott jönnek be a kognitív terápiás eljárások, intervenciók.
0: Mondjunk egy példát, hogy milyen eszköz lehet a kezünkben ahhoz, hogy ezen a ponton történjen a beavatkozás a gondolatok szintjén.
1: Az egyik leggyakrabban alkalmazott és egy nagyon jó eszköz, ez az úgynevezett gondolatnapló. Ennek két típusa is van, amik egymásra épülnek. Van a háromoszlopos gondolatnapló, és a következő lépés a hétoszlopos gondolatnapló. A háromoszlopos gondolatnaplóval szoktuk kezdeni, az pont abban segíti a pácienst, hogy megtanulja észrevenni, fülön csípni a nagjait, mert hogy ez a háromoszlopos gondolatnapló három részből áll, ugye a helyzet van benne, azok a helyzetek, ahol ő intenzív negatív érzelmeket élt át, azokat kell konkrétan beírni. A második oszlopban van az érzelem, amit átért mondjuk a szorongás, a félelem, szomorúság, és akkor ezeknek az érzelmeknek meg kell becsülni az erősségét az adott helyzetben. A 100% az, amit ő valaha legerősebbet érzett, például szorongást. És hát a harmadik oszlopba kerülnek a negatív automatikus gondolatok, amik a helyzethez és az érzelmekhez kapcsolódnak. Hát ezt így meg kell tanulni, vezetni, nyilván ebbe segítünk, elmagyarázzuk, hogy akkor ezt hogy kell, kiszűrjük a nem negatív automatikus gondolatokat, és hogyha ez már így megy, akkor utána tudunk tovább lépni a hétoszlopos naplóra.
0: És akkor a hétoszlopos naplónak lesz ugye egy olyan része, ahol át lehet valamilyen módon írni ezeket a negatív automatikus gondolatokat?
1: Pontosan így történik, igen, mert ez az első lépés a regisztráció, és akkor a hétoszlopos naplóba történik az, amiről beszéltünk korábban, hogy elkezdjük hipotézisként, feltételezésekként kezelni a nagokat, és elkezdjük megvizsgálni, hogy ezek tényleg mennyire reálisak. És itt ez egy nagyon izgalmas része a terápiának, ezt átstruktúrálásnak, kognitív átstruktúrálásnak nevezzük. A negyedik oszlopban, ez így érdekes lehet elsőre, elkezdjük összegyűjteni a bizonyítékokat a negatív automatikus gondolatok mellett. Ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy miért akarunk mi bizonyítékokat gyűjteni.
0: Igen.
1: Igen, hogy most az miért lesz nekünk jó. Hát azért, mert a nagok, azok torzítottak. Tehát, hogyha tényleg egy alapos valóságvizsgálatnak vetjük alá őket, akkor egyébként az az érdekes, hogy nagyon sok esetben nem is találunk bizonyítékot, vagy csak egy-két bizonyítékot. Tehát ez mindig ilyen aha élmény szokott lenni, hogy tényleg szigorúan véve, hogy nem érzést írunk ide. Tehát ha mondjuk azt, hogy nem fog sikerülni, mi a bizonyíték rá? Mert úgy érzem, ez nem bizonyíték. Mert sokszor nem sikerült. Akkor nézzük meg egy picit részletesebben, hogy mikor nem sikerült, mi nem sikerült. Tehát mindig elmegyünk a konkrét dolgok felé, és akkor lehet, hogy egy-két dolgot találunk. Ez egy általános tapasztalat, hogy ide nagyon sokszor nem nagyon kerül semmi, vagy egy-két ilyen nagyon konkrét dolog. Itt arra kell nagyon vigyázni, hogy nehogy újabb nagokkal támasszuk alá az eredeti, tehát mondjuk, hogy nekem soha semmi nem sikerül, mi a bizonyíték? Hát, mert én alkalmatlan vagyok. Akkor ezt nem írjuk be ide természetesen.
0: Tehát ide azért olyan dolgokat kell beírni, ami valamilyen szintű konkrétumot tartalmaz, ha jól
1: értem. Pontosan, nagyon fontos, hogy minél konkrétabbak legyünk, mert a negatív automatikus gondolatokra jellemző az általánosítás. Ez például egy úgynevezett kognitív torzítás is, a túláltalánosítás, vagy van egy olyan, hogy minden vagy semmi gondolkodás, hogy elszakadunk a konkrétumoktól, és egy-egy eseményt, jelenséget kiterjesztünk, általánosítunk. Tehát ha egyszer nem sikerül valami, akkor nekem soha nem sikerül semmi, így gondolkozom.
0: Pedig valójában csak egyszer nem
1: persze,
0: sikerült.
1: Persze, vagy kétszer, de nem arról van szó, hogy soha. Csak hajlamosak vagyunk úgy látni. A következő, az ötödik oszlop az a negatív automatikus gondolat ellen szóló bizonyítékok oszlopa, és hát meglepő módon ide nagyon sok bizonyíték szokott kerülni. Tehát nagyon, nagyon érdekes tényleg, mikor így ráállunk egy kritikusabb gondolkodásra, hogy mi szól mondjuk az ellen, hogy nem fog sikerülni, nyilván itt előszedünk múltbeli sikereket, mindenféle képességeket például, amik abba erősítenek meg, hogy igenis, hogy sikerülhet, hogy jó esély van rá. Tehát itt szépen teleírjuk ezt az oszlopot is, és mindig ez nagyon fontos, hogy mindig egyszerre csak egy gondolattal dolgozunk. Tehát lehet, hogy van 3-4 gondolat, nem egyszerre az összesen, mindig egyet választunk ki. Következő oszlop, a 6. oszlop, nagyon-nagyon fontos oszlop ismét, ide kerül a reálisabb, kiegyensúlyozottabb gondolat a NAG helyett. És itt nagyon fontos az, hogy nem pozitív gondolatokról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a negatívból pozitívat csinálunk, hogy nekem semmi se sikerül, nekem minden sikerül, vagy az, hogy engem senki nem szeret, engem mindenki szeret, mert ez nem reális. Hanem egy olyat, ami a bizonyítékok alapján egy valóban kiegyensúlyozott gondolat, hogy igen, volt, hogy mondjuk ekkor és ekkor ez és ez nem ment úgy, vagy ezek nem sikerültek, de ez és ez meg ez sikerült, és hogy ebben jó vagyok, és hogy azért jó esélyem van rá, mondjuk nagyobb az esély arra, hogy sikerülni fog, mint az, hogy nem. És akkor végül a 7. oszlopba újraértékeljük az eredeti érzelmet, illetve megnézzük, hogy megszületett esetleg valami új érzelem, amivel én gyakran is szoktam találkozni, hogyha jól csináljuk az átstruktúrálást, hogy remény, tehát megszületik a remény, meg egy ilyen kis lelkesedés, és az eredeti negatív érzelmek mondjuk egy 70%-os szorongás, mondjuk lecsökken 30-40%-ra, az normálnak tekinthető, tehát ilyen 40%-ig normálnak tekintjük az érzelmek ingadozását.
0: És akkor ez is egy fontos pont, hogy mondjuk erre visszajelzést tudjunk adni, hogy a saját szorongás szintünket hogyan ítéljük meg.
1: Ez nagyon fontos azért, mert ebből is látjuk, hogy jó úton jártunk-e az átstruktúrálásban, vagy valami félrement. Mert ha nem mozdul az érzelem, akkor lehet, hogy nem a megfelelő gondolatot vizsgáltuk, meg lehet, hogy a bizonyítékok nem jók, vagy az új gondolat, tehát akkor érdemes újra neki futni az egésznek. De viszont ha látjuk, hogy szépen lecsökkent és megjelentek pozitív érzelmek, akkor sikeresnek mondható az átstruktúrálás.
0: Ez kicsit ilyen ellenőrzés jelleggel
1: igen,
0: is
1: igen.
0: Értelmezhető talán.
1: Igen, igen, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni a páciensek, tehát tényleg, meg jó, hogy leírjuk, tehát ott van előttük, és tényleg annyi új gondolat születik meg bennük, és olyan helyzetekben, amiktől féltek, szorongtak, vagy elkeseredtek, egész másképp tudnak aztán belépni lelkesedéssel, hittel.
0: Ugye azt mondtuk a műsor elején, hogy az Eljön magad mellé című könyvedben is lehet erről olvasni. Csak a könyv alapján lehet fejlődni a negatív automatikus gondolatok kapcsán? Ezt hogy látod?
1: Én úgy látom, hogy igen. Tehát én próbáltam úgy megírni, hogy önmagában a könyv alapján is érthető és használható legyen. Kifejtem részletesen a kognitív modellt, írok példákat a gondolatnapló alkalmazására. Tehát én azt gondolom, hogy el lehet kezdeni, meg lehet érteni. Amit azért így tapasztalok a praxisban, hogy jó, hogyha ott van azért valaki az ember mellett, pont azért például, hogy ne csúszom bele abba, hogy újabb nagokkal támasztja alá az eredeti negatív automatikus gondolatát. Tehát abban, hogy itt szétszálazzuk, hogy akkor mi hova is kerül a naplóba, meg mihez érdemes nyúlni, azért jó, hogyha van szerintem egy kis segítség, de el lehet indulni a könyv alapján mindenképpen.
0: Tehát, hogyha valaki felismerte a saját negatív automatikus gondolatait, és szeretné átstruktúrálni, akkor az egy jó kezdő lépés lehet.
1: Igen, igen, mindenképpen. Én ezt most már nagyon régóta csinálom, használom, és nagyon jó eredményekkel, és nagyon szeretik a páciensek. Tehát mindig újra és újra megcsinálunk egy ilyen hétoszlopos naplót, és tényleg egy élmény, és úgy mennek el, hogy hú, ez mennyire jó volt, és hogy majd akkor ezt ő elő fogja venni abban a helyzetben.

Dr. Berci Krisztina klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta, kiképző kognitív viselkedésterapeuta volt a vendégünk. Köszöni a hallgatók figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Tóth Zoltán András felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Július 27-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Megválasztotta az országgyűlés az új alkotmánybírót. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. Az EU repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Megválasztotta az országgyűlés az új alkotmánybírót. A képviselők hétfői ülésükön Szonnevent Pált választották meg az alkotmánybíróság új tagjának. 138 igen és 6 nem szavazattal. A parlamentnek azért kellett új bírót választania, mert Hende Csaba alkotmánybírói mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Újra országjárásra indul a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában, amit az MTI is közöl. A pártelnök szerint a legutóbbi kutatások alapján mintegy 4,5 millió ember támogatja aktívan a Tiszát, és a rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. Közölte, az országjárás során a legkisebb településekre, piacokra, vasútállomásokra és az utcákra is eljutnak, hogy beszámoljanak az elvégzett munkáról, valamint meghallgassák az emberek tapasztalatait és problémáit. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményben az MTI-vel hétfőn. A szerkesztőt hallják.
3: Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérüléseket, és közel 15 ezer ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye áll a tárca közleményében. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. Már csaknem 160 ezeren válaszoltak. Többségük szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halál vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebességmérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését. A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal, számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján két jármű kategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni. A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-éig elérhető a www.kormány.hu/közlekedésbiztonság oldalon. Kitöltése anonim és önkéntes.
0: A Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Felendülést várnak a dínyetermesztők a következő napokban. A Fruitweb, Magyar Zöldség Gyümölc Szakmaközi Szervezet hétfői piaci összesítője szerint nem indult jól az idei szezon, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, így július elején nagy mennyiségű dínye került a piacra. A hűvösebb idő miatt azonban visszaesett a kereslet, a termelők most a forgalom élénkülésében bíznak. Újra megnyílhattak a szabad strandok a Fekete-Körösön. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság hétfői közlése szerint a vízszennyezést bomlásnak indult növényi eredetű úszadék okozta. A vízvizsgálatok megfelelő eredményt hoztak, a mért értékek mindenütt a határérték alatt maradtak. Ennek nyomán újra megnyitották a Szanazugi és a Városerdei szabad strandot. A vízügyi igazgatóság szerint a korábbi marhatrágyára utaló sajtóértesülések tévesnek bizonyultak. A magyar utazók egyre rugalmasabbak. A regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt. Közölte az invia.hu online utazás szervező foglalási adatai alapján az MTI-vel hétfőn. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Bécs évek óta indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára. A 13%-os éves növekedés és a 36%-os last minute emelkedés tükrözi ezt a trendet, közölték. Nem csak a magasabb fizetés miatt vállalnak külföldön munkát a magyarok. A profession.hu hétfőn ismertetett 1000 fő bevonásával készült felmérése szerint a külföldön dolgozók háromnegyede úgy érzi, javult az életminősége. Bár a jobb kereset továbbra is a legfőbb motiváció, egyre többen családi okokból döntenek a külföldi munkavállalás mellett. A felmérés szerint a külföldi munkavállalás egyre gyakrabban hosszabb távú élet stratégiává válik. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós, munkácsi vegyéspüspök szentmisén áldja meg. Az egyedülálló 19. századi fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát. A részletekről Szávó Máriát hallják.
3: A testület tájékoztatása szerint Franciaországba 7 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert vezényeltek Csehországból, Horvátországból, Németországból, Portugáliából, Szlovákiából, Svédországból és Törökországból. A légijárművek többsége az EU közös Rescue nevű tűzoltó flottájának része. Spanyolország támogatására Görögországból, Olaszországból és Törökországból 6 tűzoltó repülőgépet mozgósítottak, Portugália pedig 134 tűzoltót és 41 járművet küldött. A helyszíni munkát az uniós Kopernikusz műholdas megfigyelési rendszer gyors helyzeti térképekkel segíti. Az Európai Bizottság veszélyhelyzet reagálási koordinációs központja folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. A bizottság emlékeztetett arra, hogy az idei erdőtűz szezon előtt a felkészülési intézkedések részeként több európai ország tűzoltó egységeit előzetesen Franciaországban és Spanyolországban állomásoztatták, így azok a tüzek kitörése után azonnal bekapcsolódhattak a védekezésbe. Az Európai Bizottság közlése szerint, amikor egy ország az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget kér, a felhívást mind a 37 résztvevő állam megkapja. Ezek saját lehetőségeik szerint repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltó csapatokat, felszerelést vagy szakértőket ajánlhatnak fel, az Európai Bizottság pedig koordinálja és társfinanszírozza a bevetésüket. Amennyiben a tagállami felajánlások nem elegendőek, az EU a Rescue stratégiai tartalékát is mozgósíthatja, amely jelenleg 22 tűzoltó repülőgépből és 5 helikopterből áll.
0: Szinte titokban utazott az Egyesült Államokba Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Az izraeli Jenet hírportál hétfői beszámolója szerint a kormányfő az újságírók előzetes értesítése nélkül egy katonai légibázisról indult Washingtonba. Netanyahu kedden Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, a megbeszélés középpontjában várhatóan Irán, valamint a közel-keleti biztonsági helyzet áll. Nagyon drágának találják a román hadseregben, hogy az utóbbi 3 nap alatt a 3 drón lelövése $1,5 millió kerül. Gáspár Sándor tudósít.
4: A román védelmi tárca tudatta közleményében, hogy a hétfői, immár 4. drónt megkímélték a fetesti támaszpontról felröppent F-16-osok, miután keletről, vagyis a Fekete-tenger felől, alig néhány kilométerre az ukrán határtól berepült Szulina térségébe, de néhány perc után el is hagyta a román légteret. Ezt megelőzően az elmúlt 3 nap alatt 3 drónt semmisítettek meg, mindegyiket F-16-os vadászgépről indított rakétával, amelyek egyenként $400,000 kerülnek. Az első drónt július 24-én Buzeu megyében, másnap a másodikat és harmadikat Tulcsa megyében, illetve a Fekete-tenger fölött lőtték le. A sikeres fegyvertény mellett azt is közzétették, hogy drága mulatságnak találják, mert a rakéták árához még a felszállások költségeit is hozzá kell számolni, tehát egy-egy ilyen beavatkozás $500,000 tételt is jelent. A román védelmi minisztérium olcsóbb megoldásokat keres, ám az információk szerint az első drón ellenes rendszereket várhatóan csak jövőre állíthatják szolgálatba. A román hadsereg illetékesei úgy látják, hosszú távon nem tudnak ilyen mértékű kiadásokat fönntartani, ha az orosz drónok továbbra is napi gyakorisággal sértik meg az ország légterét. A háború kezdete óta több mint 100 orosz támadást regisztráltak Románia határának közelében. Légi eszközök 33 esetben hatoltak be a román légtérbe, drónmaradványokat mintegy 50 esetben találtak Románia területén. Az adatokból nem világos, hogy ezekbe azokat az ukrán drónokat is beleszámolták-e, amelyek szintén Románia területén robbantak föl, például júniusban Konstanca kikötőjében. Fölvetették a lehetőségét, hogy géppuskával felszerelt helikoptereket vessenek be drónok ellen, sokkal olcsóbb lenne, de eddig még ilyen bevetésre nem került sor. A bejelentés szerint izraeli, illetve román-ukrán koprodukcióban készülő rendszer felszerelésére készülődnek a fokozódó drónveszély miatt Romániában. A helyzet bonyolultságát jelzi, hogy Kazaksztánban néhány napja leállították a Romániába irányuló tengeri kőolajszállítmányokat az ukrán dróntámadások miatt, ami viszont nagymértékben érinti Románia kőolajellátását.
0: Oroszország újabb dróntámadást indított Ukrajna ellen, miközben Kijev nagy hatótávolságú csapásokról számolt be oroszországi energetikai és logisztikai célpontok ellen. Nyíri Kata jelenti.
5: Oroszország a július 26-áról 27-ére virradó éjszaka 147 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint 123 drónt semmisítettek meg, vagy elektronikus eszközökkel hatástalanítottak. Ugyanakkor 21 drón becsapódását 10 helyszínen, a lelőtt drónok roncsainak lezuhanását pedig további 7 helyszínen rögzítették. A támadás idején több orosz drón még az ukrán légtérben tartózkodott. A nap folyamán a Harkivi területen fekvő Balakliát is orosz támadás érte. A helyi hatóságok közlése szerint egy ember meghalt, 8-an pedig megsebesültek. A támadás körülményeit a hatóságok vizsgálják. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az ukrán erők az éjszaka egy oroszországi exportterminált támadtak meg a rosztovi területen. Az ukrán elnök szerint nagy hatótávolságú csapások érték az oroszországi Jaroszlavi területet, Szigetet és az Udmurt köztársaság olajipari létesítményeit is. Nemzetközi téren Zelenszkij Nagy-Britanniába érkezett, ahol találkozik az új brit miniszterelnökkel, Andy Burnhammel. Az ukrán elnök a találkozó előtt a két ország drónipari együttműködésének elmélyítését nevezte az egyik fontos témának.
0: Szervezett erőszaknak nevezte Giorgia Meloni az észak-olaszországi nagysebességű vasútépítése elleni tüntetéseket. Az olasz miniszterelnök hétfőn a Torino melletti Val di Susa völgyében azt közölte, a hétvégi összecsapásokban 120 rendőr sérült meg. Az MTI beszámolója szerint a tüntetők behatoltak az építési területre, létesítményeket és rendőrségi járműveket gyújtottak fel. A keletkezett kárt 1 millió euróra becsülik.
6: Kárpát-medence és sajtófigyelő. Leggyakrabban lelki problémákkal, a gyász, a veszteség feldolgozásával, majd az esetlegesen ebből kialakuló tünetekkel, viselkedési nehézségekkel keresik fel a Munkácsi Bóbita Gyermekfejlesztő és Lelki Gondozó Központot, írja a Kárpáti Igazszó. A központot 2016-ban az akkori lelkészházas pár, Tarackközi Gerzsön és neje Mónika alapította Munkácson. A központ a gyülekezet épületében kapott helyet, a szakemberek azóta is ott fogadják a pácienseket. A kezdetekről, programjaikról, céljaikról Tihor Melinda lelki gondozót, a központ vezetőjét kérdezte a lap. Elhivatott, a magyar oktatásért áldozatot vállaló óvónőket és tanítónőket keres a Moldvai Magyar Oktatási Hálózat, írja a Krónika. Hegyeri Attila, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének oktatási koordinátora a lap megkeresésére a Bákó megyei magyar oktatás jelenéről is beszélt. Elmondása szerint még augusztus közepéig lehet jelentkezni a Csángóföldi programra, de érdemes ezt minél hamarabb megtenni, hogy a szövetség terepbejárással és részletes tájékoztatással segíthesse a jelentkezőket, és a pedagógusoknak ne kelljen az utolsó pillanatban döntést hozniuk. Hegyeli Attila kifejtette, a moldvai oktatási rendszer iskolán kívüli magyar nyelvű foglalkozásokból, óvodai tevékenységekből, valamint a román tannyelvű állami iskolákban tartott magyar órákból áll. Az új munkatársakat olyan helyszínekre keresik, ahol személyi változás történt, illetve a szövetségnek van néhány terve a hálózat bővítésére is. Mivel a Kárpátoktól keletre fekvő Bákó megyei településekről van szó, olyan pedagógusok jelentkezését várják, akik ide tudnak költözni és el tudják képzelni az életüket egy csángóföldi faluban, mondta a szakember. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet. Ott is gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Főpíreink még egyszer, röviden. Az országgyűlés megválasztotta az új alkotmánybírót. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. Az EU repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Zsoldos Szilviát hallják.
7: 2026. július 27-e hétfő van. Ma Szent Sárbel Makluf, maronita szertartású libanoni áldozópap és remete ünnepe van, akit a Kelet Pio atyájaként is emlegetnek. Életét szigorú aszkézis, mély eukarisztikus tisztelet és csodás gyógyulások kísérték. 1859-ben szentelték pappá. A kolostori évek után az annajai Szent Péter és Pál kolostorhoz tartozó remetességbe vonult vissza. Itt szigorú böjtben, imádságban és fizikai munkában élt. 1898. december 24-én karácsony vigíliáján hunyt el. Sírja körül hamarosan különleges fényjelenségek tűntek fel, és testéből csodás erejű vért és vizet izzadó folyadék áradt. Számos testi és lelki gyógyulást tulajdonítanak közbenjárásának, így a világ egyik legtiszteltebb modernkori szentjévé vált. Isten éltesse Olga és Liliana nevű kedves hallgatóinkat. Az Olga a Helga orosz alakváltozatának átvétele. Eredetileg megszentelt, egészséges és boldog a jelentése. A Liliana az angol eredetű név, latinos-olaszos továbbképzése. Alapja az Elizabeth név, ennek jelentése Isten az én esküm. 185 éve, 1841. július 27-én hunyt el Mihail Lermontov, orosz költő, író, drámaíró. Verseit Puskin és Byron szellemében írta. Legjobb drámája az Állarcos bál, legjobb regénye pedig a Korunk hőse. Verseit többek között Liszt, Csajkovszkij, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov és Glinka zenésítette meg. Verseinek magyarra fordításával sok költőnk próbálkozott. Nem egy verse 8-10 változatban is olvasható. Lermontov a modern költészet előfutára volt. Hazájában külön enciklopédia is megjelent róla. Amúgy is tragikus sorsú ember volt, de 27 évesen pisztolypárbajban vesztette életét. 135 éve, 1891. július 27-én született Sebestyén Olga édesvízkutató Nagyenyeden. A Kolozsvári Állami Tanítóképzőintézetben 1909-ben tanítói, 1915-ben Budapesten polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Az Állattani Intézetben Encz Géza asszisztense volt. 7 esztendőt az Egyesült Államokban töltött, ahol kulturális, szociális tevékenységet folytatott. Ifjabb Encz Géza hívására tért haza, hogy részesévé váljon a néhány évvel korábban megindult Balaton kutatásnak. 1931-ben jelent meg első balatoni tárgyú dolgozata. 1971-ig a Tihanyi Magyar Biológiai Kutatóintézetben dolgozott. 1951-től a Magyar Hidrológiai Társaságban töltött be vezető pozíciókat. Legjelentősebb műve a Bevezetés a limnológiába, a belvizek életéről című kézikönyve. Sebestyén Olga 1965-ben akadémiai díjat kapott. 15 éve 2011-ben ezen a napon halt meg Kristóf Ágota író, a Nagy Füzet szerzője. 1956 végén férjével és pár hónapos gyermekükkel elmenekültek Magyarországról és Svájcban telepedtek le. Első verseit még kőszegi diák évei alatt írta, de költeményei csak évekkel később jelentek meg a Magyar Irodalmi Újság hasábjain. 1978-tól kezdte francia nyelven írni műveit. 23 drámájából 9 került közönség elé. Az 1980-as években zajos sikert aratott a Nyugat-Európában, majd később Magyarországon is megjelent a Nagy Füzet, a Bizonyíték, illetve a Harmadik Hazugság című kisregényekből álló trilógiája, amely körkép a II. Világháború éveiről, az azt követő világról, egy család történetének különböző állomásain keresztül bemutatva. A trilógia több országban kötelező iskolai olvasmány, a Nagy Füzet számos helyen, különösen az ázsiai országokban a kortárs világirodalom egyik alapművének számít. Kristóf Ágotát számos díjjal tüntették ki, 2011-ben kapott Kossuth díjat életműve elismeréseként. 10 éve hunyt el Eino Juhani Rautavaara, finn zeneszerző, nagy magyar zeneszerzők népszerűsítője. Hazájában úgy tartják, hogy Jan Sibelius után ő az egyik legkiválóbb finn zeneszerző. Sokféle formában és stílusban írta műveit. Operákat, 8 szimfóniát, 12 zenekari művet, koncertókat és kórusműveket alkotott. Ezekhez a vokális kompozíciókhoz a szakrális szövegeken kívül szívesen választott Federico Garcia Lorca verseket. 2012-ben március 15-e

Liszt Ferenc erdőzsongását Izabel Ömisen játszotta. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafűzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a Szent Atyáért, hogy biztosan és világosan vezesse az egyházat, s mi szeretettel figyeljünk tanítására a sok zűrzavar és békétlenség közepette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek,
1: és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények hiteles követői legyünk Krisztus Urunknak.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk azért, hogy minél több keresztény kötelezze el magát Krisztus követése mellett, visszautasítva a sátán egyre csábítóbb és erőszakosabb mesterkedéseit. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk beteg és szenvedő testvéreinkért, s az őket ápolókért, hogy adjon erőt neki Krisztus értünk szeretetből vállalt kínszenvedése és feltámadása.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények jó példánkkal igazi kovászai legyünk a jövő társadalmának. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utakjárdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Nem csak a magasabb fizetés miatt vállalnak külföldön munkát a magyarok. A Profession.hu hétfőn ismertetett, 1000 fő bevonásával februárban készült felmérése szerint a külföldön dolgozók háromnegyede úgy érzi, javult az életminősége. Bár a jobb kereset továbbra is a legfőbb motiváció, egyre többen családi okokból döntenek a külföldi munkavállalás mellett. A felmérés szerint a külföldi munkavállalás egyre gyakrabban hosszabb távú életstratégiává válik. A Fidesz és a KDNP kezdeményezésére összehívják a házbizottsági rendkívüli ülést hétfő délután, miután a két ellenzéki frakció kivonult a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el a termet, hogy a miniszterelnök hétfői felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megmondta tőle a szót. Újra megnyílhattak a szabad strandok a Fekete-Körösön. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság hétfői közlése szerint a vízszennyezést bomlásnak indult, növényi eredetű uszadék okozta. A vízvizsgálatok megfelelő eredményt hoztak, a mért értékek mindenütt a határérték alatt maradtak. Ennek nyomán újra megnyitották a szanazugi és a város erdei szabad strandot. A vízügyi igazgatóság szerint a korábbi marhatrágyára utaló sajtóértesülések tévesnek bizonyultak. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 ezer fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426 ezer főre nő. Ezen belül a katonák száma 25 ezerrel emelkedik, és meghaladja az 1.535 ezeret. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Juh és kecske himlő miatt fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be Dél-Szerbiában, írja az MTI. A hatóságok a Raška környékén azonosított fertőzés után szigorították az állategészségügyi felügyeletet. A betegséget egy olyan gazdaságban mutatták ki, ahol 127 juhot és bárányt tartottak, az állatokat az előírások szerint leölték. A szerb mezőgazdasági miniszter szerint a vírus feltehetően illegális állatszállítással Koszovó felől érkezhetett. A rendkívül fertőző vírusos állatbetegség emberre nem veszélyes. Hazánk időjárásáról. Többfelé kiderül az ég, az északi-északkeleti tájakon felhősebb körzetekre, összefüggőbb felhőzetre számíthatunk. A csapadi gócok megszűnnek, a szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Első rész. Csak arra figyelt fel, hogy aranyos fény vetődött a kamra homályos sarkába, ahol az illatos szénával bélelt vackon négy testvérkéjével jól lakottan szendergett. Az aranyos fénnyel együtt hűvös, jószagú légáramlást tódult be, és erre felnyitotta kékes szemecskéjét. Beleszimatolt a levegőbe, és nagyot prüsszentett. Mikor kikeveredett a jóleső zsibogásból, mely egész testén végigfutott és újból felpillantott, észrevette, hogy két fej hajol föléjük vizsgálódva. Milyen aranyosak és milyen kövérek, különösen ez a fekete orru, szólalt meg az egyik kedvesen szeliden. Igen, kövérek, mint a duda, válaszolta másik mérgeskedve. Ezért olyan sovány a Brigi. Már csont meg bőr a szegény kutya. Ezek a pockok mindent kiszívnak belőle. Túl kell adnunk rajtuk, minél előbb. De még nagyon fiatalok, kelt védelmükre a szelíd hang. Enni sem tudnak rendesen. Ne vegyük el az anyjuktól szegényeket, etessük még pár hétig. Ennyi kölyket? Hová gondolsz? Egész kondérral főzhetnék nekik, időm sincs arra, hogy vesződjen velük. Majd megtanulnak enni az új helyükön. Délután vidd el ezt a füstös orrut, ahová kérték. Ez a legerőszakosabb és a legnagyobb. Ne félj, nem hal éhen. A hangok eltávolodtak, és az aranyos fény kiszökött a becsukódó ajtónyíláson. A homályos derengésben füstös orrú pofácskájában is kihunytak a kékes mécsesek, és lábacskáit égnek vetve mély álomba merült. Később felérzett arra, hogy anyja tejszagú teste melengetve veszi körül. Közelebb húzódott, és belefúrta kis testét az édes, puha, dajkáló szőrzetbe. Csípős hideg ébresztette föl, és érezte, hogy a levegőbe emelik, és valami sötét kuckóba dugják. Talpacskái puhaságba süppettek olyan mélyen, hogy a puhaság egész testét körülvette. Szimatolgatva próbált ismerkedni környezetével, de egészen idegen szagok csaptak az orrába. Anya és a testvérkék illata eltűnt. Már éppen panaszosan hívni akarta őket, de torkának adta hang, mert a kuckó himbálózni kezdett, és megindult vele együtt valahová, az ismeretlenbe. Görcsösen megfeszítette testét, de a himbálózás leverte gyönge lábairól, és a puhaságba lökte, ami nem is volt olyan kellemetlen, és elzsongította félelmét. Később hangokat hallott, beszédet és furcsa zajokat, melyek egyre hangosabbak lettek, aztán nyikorgást, kiáltozást, nevetgélést, és végül a himbálózás megszűnt, de ugyanakkor a talpa alatt valami vadzúgást támadt. Ilyetten lapult le, és azt hitte, a fejére szakad minden, de nem történt semmi baj. Füle lassan megszokta a zúgást, félelme is alább hagyott, és elaludt. Egyszer csak felriadt, mert kattant valami a feje fölött, és világosság csapódott a kuckóba. Gyengét kezek kiemelték, és szilárd talajra állították. Bámészan nézett körül az ismeretlen környezetben. Vajon hová került, és ki kezek itt? De nem maradt sok ideje a tűnődésre, mert kis tálkában tejjel kínálták, mire olyan hatalmas éhség támadt fel benne, hogy se látott, se hallott, csak mohol lefetyelt, amíg az utolsó cseppet is eltüntette. Mikor jól lakott, többen is körülfogták, becézgették, játszottak vele, és ő boldogan ugrándozott, szaladgált, vakkangatott éretlen kölyök hangján. Aztán ölbe vették, és lágyan simogatták a fejecskéjét, fülecskéjét, igen, igen, ott-ott, ahol olyan jól esik, az egész csöpp kis testét, ahogy anya szokta. Kellemesen bizsergett a bőre, minden porcikája elernyett, kinyújtózott, és szorosan belesimult az ölelő karokba, nehogy valamit is elmulasszon a dédelgetésből. A fülébe duruzsoló hang olyan megnyugtató biztonságérzettel töltötte el, mint gyermeket az anyja ölében. Pici kutyám, de aranyos vagy! Most hát, a miénk leszel, itt maradsz. Ne félj, jó dolgod lesz. Csak olyan csöppike vagy még, sírni fogsz az anyád után. De majd megszokod, ugye? Okos leszel, erős leszel, szép nagy kutya leszel, ugye? A kiskutya a kezek és hangok becézgetésére majd elolvadt a gyönyörűségtől. Fejét egészen belefúrta az ölelő kar hajlatába, és nem sokára lecsukódott a szeme.
Azt már nem is vette észre, hogy gondosan becsavargatták egy öreg férfi kabátba, és vastag pokrócra fektették. Aludt, mint a bunda.

Bársonyos csend borult a házra. Mindenki az igazak álmát aludta. A kora tavaszi égból derengő csillagfénye halványan szűrődött be az ablakokon. Semmi sem mozdult. Az előszoba sarkában leterített pokrócon az öreg kabát ráncai közt aludt a parhányi kis élet, füstös orrú, az alig 4 hetes kutyácska. Álmodott. Testvérkéjével hancúrozott, birkóztak, hemperegtek, anyját is látta, a nagy farkas kutyát, érezte teste melegét és az édes tejszagot, amit a teli emlők árasztottak. Összefutott a nyál a szájában. Oldalára fordult, befúrta fejét a kabát ráncaiba, és csukott szemmel kutatni kezdett az emlők után. De hát hol van? Hol van az az emlő? Hiszen itt úszik a szaga a levegőben, és itt érzi anyja melegét is. Biztosan elkapkodták a többiek. Még beljebb furakodott, és egyre izgatottabban keresgélt. Az álom tündér fájtla lassan tovalibbent. Már nem látta a testvérkéket, sem anyját. A tejszag is a semmibe foszlott. Hát hol vannak? Hova lettek? Nagy nehezen kikecmergett a kabát szövevényeiből, és csodálkozva körülnézett. Ha, nincsenek itt. Talpra ugrott, körüljárta, körülszaglázta a kis előszobát, a nyitott ajtón bement a konyhába. Hopp, itt tejszag van, anya is biztosan itt lesz. A földön kis tálkában tejet talált, és belenyalt. Tej, de nem az igazi, nem az anyáé. Hol van? Hol van? Futkosni kezdett föl s alá. Itt sincs, ott sincs, nincs anya, nincs sehol. Hirtelen olyan fájdalom fogta el, hogy keserves sírás budjant fel a torkán. Anya! Először halkan, aztán egyre erősebben, mint vészjelző sziréna hullámzott a magasba bánatos vonítása. Föl és le. Le és föl szállt a hangja, egyre fájdalmasabban, egyre kétségbe esettebben. A szobába mozgolódás támadt, fény gyulladt, és felpattant az ajtó. Ketten is siettek felé csitító szóval. Kis kutyám, hallotta az esti hangot, kis csöpségem, ne sírj, ugye anyádat keresed? Ne sírj, ne sírj, nézd, itt van tejecske, így áll. Elfordította a fejét, és tovább jajongott. A másik valaki, akinek olyan szaga volt, mint a kabátnak, fölkapta, és mindketten simogatni, nyugtatgatni kezdték. Most már halkabban, de azért tovább kesergett. Az asszonyka beledugta ujját a tejbe, és a szájába nyomta. Egy darabig csöndben szopogatta, nyalogatta az ujjat, de mikor elfogyott a tej róla, újból sírásba tört ki. Au! Anya! Anyát akarom! Au! Mit csináljunk vele? Kérdezte a férfi hang. Majd teljes kenyeret nyomok a szájába, talán megnyugszik és elalszik. Füstös orrú elfogadta a teljes cuclit, cuppogva szopogatta, közben-közben felfeljajdult, de már nem olyan kétségbe esetten. Mikor elcsendesedett, becsavarták a kabátba, és a csöpkutya a sírástól kimerülten elaludt. Az éjszaka folyamán még 2-szer felsírt, mint egy elhagyott árva gyerek, de gazdái türelmes, megértő csitítgatására megfeledkezett bánatáról, és megnyugodott. Lassan hajnalodott, a tárgyak körvonalai kibontakoztak. Füstös orrú kimászott a kabátpójából, bársony talpacskáin ide-oda bolyongott, vizsgálódott, és fényes tavacskákat hagyott maga mögötte. Hallgatózott. Ismert és ismeretlen hangok birizgálták a fülét. Kakas kukorékolást, kutyaugatást már otthon is hallott, de most valami olyan zúgás dübörgött fel, ami megrázta a házat, és zörögtek az ablakok. Ilyetten futott vackához, és lelapult. Az első hajnali vonat robogott Pest felé. Mind jobban kivilágosodott. A tavaszi reggelben halk zsongással ébredezett a világ. Friss szellő borzolgatta a pattanásig feszülő rügyeket a gyümölcsfákon. Felkapta és tovasodorta a madarak pittyegését, kerti kapuk csapódását, a munkába indulók lépéseinek zaját,
biciklik surrogását, motorkerékpárok prüszkölését, kannák csörömpölését, a sarki vízcsap zubogását. A zajok és hangok egyre sokasodtak, előkúztak a kertekből, házakból, ólakból és istállókból, mezőkről és utcákról, egymásba olvadtak, és mint a szív dobbanása egyetlen lüktetésben zengett az új napdala. A kiskutya a zajok egybefonódó ritmusától elandalodva, békésen elszunnyadt. Négy lábát széttárva olyan elégedett pofácskával feküdt a hátán, mint egy jól lakott csecsemő. Minden éjszakai bánatát, keserűségét, anyja utáni vágyakozását feledve, jó érzésekkel eltelve aludt. Azt sem hallotta meg, hogy felnyílt az ajtó, és gazdái föléje hajoltak, hogy betakargassák.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. Az első részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és Elromán Kata készítette.
1: Fecske László, Pók Ica új otthona.

Pók Ica, a kis pókocska egy parasztházban lakott, két hatalmas ódonszekrény között a félhomályban. Olyan helyen, ahová a nap sem süt be. Ebben a házban lakott Erika néni is, aki Pók Ica nagy örömére nem túl gyakran takarított ebben a félreeső szobában, s így a pókháló zavartalanul várhatta röpködő áldozatait. A kis pókocska nyugodt boldogságban élhette minden napjait. A kellemes sötétség nyújtotta neki a biztonságot s a békét. Egy reggel rémisztő dolog történt. Erika néni váratlanul belépett a szobába, s kihúzta a sötétítő függönyt, amely már ki tudja mióta volt behúzva. A napfény bevilágította a helyiséget, Pók Ica pedig úgy megrémült, hogy ijegységében villámgyorsan bemászott a szekrény mögé. Egy darabig ott is maradt, s onnan hallgatta, amint Erika néni énekel magában, s közben tesz-vesz a helyiségben. Miután elment, a kis pókocska is előmászott. Kereste a gondosan megszőtt hálóját, de nem találta. Óvatosan kitipegett a szekrény külső oldalára, s körülnézett. Te jó ég! Suttogta halkan. Ki takarított? Az addig búskomor helyiség csillogott-villogott a tisztaságtól. Egy új szőnyeg is le volt terítve a régi helyett, s hófehér, virágillatú függöny lógott a karnison. A nap hétágra sütött, és be is világította a szobát rendesen. A kis pókocskának mindez nem volt ínyére. Nem is igazán jött elő a fényre, csak miután sötét felhők takarták el némileg a napot, és emiatt a szobában is félhomály lett a fényár helyett. Erika néni olyan alaposan takarított ki a szobában, hogy még csak egy porcica sem maradt utána. Pók Ica tudomásul vette a történteket, majd újra munkához látott, s ugyanoda, ahol az előző hálója feszült, elkezdett szőni egy másikat. Két nap múltán Erika néni ismét belépett a szobába, s az új hálót megint leszette egy porolóval. A fáradtságos munkával elkészített, mellesleg tökéletesen kivitelezett és látványos csapdát pillanatok alatt lekapta a helyéről. A kis pókocska aztán újra megszőtte. Ez így ment napról napra, s a kispók nem hátrált meg. Nem tanulva az előző esetekből, mindig pórul járt. Nagy sokára, amikor már ki tudja hányadik alkalommal tűnt el a hálója, ismét előmászott a szekrény mögül, s végre elgondolkodott magában. Talán máshol kellene szerencsét próbálnom, de ez a sötét hely oly csábító, oly nyugodt. Ennek ellenére fogta magát, s elindult a szoba másik sarka felé, ahol egy nagy fésülködő asztal állt. Végigmászott a plafonon, s közben megállt a csillár tövénél. Nem rossz hely ez sem, de itt túl világos van, mondta búsan. A csillár szerteágazó részei valóban kínálkozóan meredeztek. Remek hálót lehetett volna oda szőni, de a kis pókocska ment tovább a fésülködő asztal felé. Amint elérte a plafon sarkát, lefelé kezdett mászni, de egy nagy festmény az útját állta. Azt is jól megnézte magának. A kép egy pipacsmezőt ábrázolt. Pók Ica elmerengett a bájos alkotás láttán. Egy pillanatra odaképzelte magát a mező közepére, ahol az illatos virágok hajladoznak, s ahol póktársaival együtt mulat boldogan. Sóhajtozva emlékezett vissza arra az időszakra, amikor még ő maga is a természet szépségei között lakott. Nem pedig így, magányosan, egy szekrény mögött. Nagy levegőt vett, megkerülte a festményt, és tipegett tovább. Egy vázába helyezett friss virágcsokorhoz ért. A virág egyik szára súrolta a falat. A kis pókocska átmászott rá, s közben mélyet szippantott a levegőbe. Milyen finom illat, mondta kábultan.
majd a hálója segítségével leereszkedett a fésülködő asztal peremére. Amikor mögé mászott, a látványtól elöntötte szívét a boldogság. Remek helynek bizonyult a komor sötétséget nyújtó bútorlap háta, amit eddig nem is sejtett. A közelben lévő virág illata pedig némileg visszahozta neki a rég elhagyott mező gyönyörű emlékét. Nem is kellett ennél több. Szinte azonnal belekezdett a hálószövésbe, s miután végzett vele, a közepére mászott, s megpihent. Nagy szerencséjére Erika néni figyelmét sokáig elkerülte a fésülködő asztal hátulja, s így Pókica hosszú távon új otthonra tehetett szert. Egy csodás, békés otthonra, ahol megvolt a jó kedve, a nyugalma, de sajnos a magánya is. Erika néni

osztoztak az élelmen, s az új közös otthonon is, ott a fésülködő asztal sötétjében. Azóta Pókica és Pókurfi szeretetben, békességben, boldogságban élnek, s együtt szövik tovább az álmaikat.

0: Fecske László, Pók Ica új otthona. Felolvasta Fehér Tibor, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz az én apukámra, anyukámra, mikor a nap újra felkel, köszönthessük egymás reggel. Amen.
0: Elhangzott a Varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Jean-Philippe Rameau Könnyű álom című szerzeményét hallották. Grillus Dániel Grillus filmos, Sárközi Gergely és Nemes Sányi Éva felvételéről.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra.

0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba, jó estét kívánok! A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utakjárdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Nem csak a magasabb fizetés miatt vállalnak külföldön munkát a magyarok. A Profession.hu hétfőn ismertetett 1000 fő bevonásával februárban készült felmérése szerint a külföldön dolgozók háromnegyede úgy érzi, javult az életminősége. Bár a jobb kereset továbbra is a legfőbb motiváció, egyre többen családi okokból döntenek a külföldi munkavállalás mellett. A felmérés szerint a külföldi munkavállalás egyre gyakrabban hosszabb távú életstratégiává válik. A Fidesz és a KDNP kezdeményezésére összehívják a házbizottsági rendkívüli ülést hétfő délután, miután a két ellenzéki frakció kivonult a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azt követően hagyták el a termet, hogy a miniszterelnök hétfői felszólalását követően személyes érintettség okán Hankó Balázs emelkedett szólásra, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megmondta tőle a szót. Újra megnyílhattak a szabad strandok a Fekete-Körösön. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság hétfői közlése szerint a vízszennyezést bomlásnak indult, növényi eredetű úszadék okozta. A vízvizsgálatok megfelelő eredményt hoztak, a mért értékek mindenütt a határérték alatt maradtak. Ennek nyomán újra megnyitották a szanazugi és a város erdei szabad strandot. A vízügyi igazgatóság szerint a korábbi marhatrágyára utaló sajtóértesülések tévesnek bizonyultak. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 ezer fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426.000 főre nő. Ezen belül a katonák száma 25 ezerrel emelkedik, és meghaladja az 1.535.000-et. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Juh és kecskehimlő miatt fokozott állatorvosi ellenőrzést vezettek be Dél-Szerbiában, írja az MTI. A hatóságok a Raška környékén azonosított fertőzés után szigorították az állategészségügyi felügyeletet. A betegséget egy olyan gazdaságban mutatták ki, ahol 127 juhot és bárányt tartottak, az állatokat az előírások szerint leölték. A szerb mezőgazdasági miniszter szerint a vírus feltehetően illegális állatszállítással Koszovó felől érkezhetett. A rendkívül fertőző vírusos állatbetegség emberre nem veszélyes. Hazánk időjárásáról. Többfelé kiderül az ég, az észak-észak-keleti tájakon felhősebb körzetekre, összefüggőbb felhőzetre számíthatunk. A csapadékgócok megszűnnek, a szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 19 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Érdemes Csokonait olvasni, kedves hallgatóink. Nem csak a verseit, leveleit, drámáit, de még a lábjegyzeteit is. Dorottya című Víg eposzának lábjegyzeteiben látjuk igazán, micsoda arzenálját mozgatja meg fölényes tudásának. A kor minden tudományos vívmánya, ismerete helyet kap ezekben a kommentárokban. Fogalmat alkothatunk ennek a széles körű, az élet minden elemét átfogó tudásnak mélységeiről és kiterjedéséről. A görög és római mitológia ismereteiről, az Alföld és a Dunántúl néprajzi szokásain át a toalett fiókos asztalkájának részletező leírásán keresztül a díván török eredetének felfedéséig, vagy a mongol fivérek levegő égbeli, ahogy Csokonai hívja, léggömbjéig, léghajójáig halmozódik ez a roppant ismeretanyag. Tanulmány értékű a magyar táncról, ezen belül is az ázsiai gravitással, ismét Csokonai kifejezése, rendelkező lassú verbunkosról szóló lábjegyzete. A verbunkos kedves hallgatóink az ő korában jön divatba, és rögtön átveszi a nemzeti tánc szerepét. De hát hallgassuk meg, hogy mit ír a verbunkosról a Dorottya második énekében Csokonai. Azt írja, az igazi magyar tánc a lassú verbunkos, amit boldog emlékezetű eleink, kik a nemzeti dolgokat korcsosodó unokáinknál jobban kedvelték, szebb és méltóbb kifejezéssel nemeses táncnak neveztek. Ami hiú, szapora és rendetlen táncunk, amelyben asszony személyek is ugrándoznak, ölelkeznek, keringenek, s kiki magáért és párjáért táncol, egész formájával mutatja, hogy tót eredetű, az ázsiai gravitással és méltósággal általjában ellenkezik. Ezt én a nép után nevezem kuferces táncnak. Ilyen megkülönböztetéssel remélem, megismérik az olvasók a magyar tánc felől tett ítéletemet, annak igaz voltát. Az ilyen táncról tették a külföldiek is azt a sok nemes megjegyzést. Mikor a francia háború idején sok anglus nagyemberek lakának Bécsben, egy anglus az ott lévő magyarok táncában 300 figurát számlált meg. Ezt produkálni, s hidegvérrel felszámlálni csak anglustól és magyartól telik. Jusson eszedbe, édes magyarom, a halhatatlan Kaunitznak ama mondása, hogy nemzeti karaktere csak az anglusnak és a magyarnak van. Eddig az idézet, kedves hallgatóink. Egyiket a lassú verbunkos tánc eredetében visszavezethető arra a kanász vagy juhász táncra, melyet a 18 éves Balassi Bálint táncolt Rudolf császár koronázási ünnepén 1572-ben. Leírják ezt, Istvánfi Miklós írja le, hogy a sudár szinte mozdulatlan deréknak a merevsége éles ellentétben volt ebben a mások által megörökített juhásztáncban a láb virtuóz mozgásával. Tehát állt a test, állt a felső test, a láb virtuóz mozgása, ugyanakkor pedig egy furcsa ellentétét adta a felső test mozdulatlanságának. Elemeiben valóban a 18. századi verbunkost idézi fel. És hát, kedves hallgatóink, Csokonai kortársa Berzsenyi Dániel volt az, aki nagyon-nagyon szerette a táncot, híres táncos volt fiatal korában, és később is nagyon kedvelte a verbunkost, amikor már elnehezült, és már nemigen táncolt. De ha meghallotta, hogy Bihari János híres cigányprímás valahol játszik, hát akkor elhagyta Niklát, és ami egyébként ritkán történt a későbbiekben nála, és hallgatta ezt a nagyszerű muzsikust. Például 1810-ben jár Pesten, többek között, hogy a fiatal Kölcseivel találkozzék, aki akkor még nem írta meg azt az igaztalan kritikát róla, és feljegyzik azt, hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy Biharit meghallgassa. Bihari János játékát, csak őt hallgatta, az ő zenéje közben beszélni sem szabad volt Berzsenyi ez a vendéglőben. Hogy mennyire értett Berzsenyi a tánchoz, arra jó példa a most következő verse, a Táncok, melyben a német, a francia és a magyar tánc mozgást veti össze. Az ennek a versnek a címe, hogy a Táncok, hát hallgassunk bele. Nézd a tánc nemeit! Mint festik játszi ecsettel a népek lelkét, s nemzetek ízleteit. A német hármas lépéssel lejtve kering le, s párját karja közé zárja, s lebegve viszi. Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend. Egyet ölel mindig, s álhatatos szerető. A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat, párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt, ez heves és virgonc, örömében gyermeki nyájas, kényeiben rebdez, s a szerelembe kalóz. A magyar egy pindár, valamerre ragadja negéde, lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit, majd lebegő szellő, szerelemmé olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi, majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, megveti a jánykát a diadalmi dagály, s rengeti a földet, kinizsit látsz véres ajakkal a testhalmok közt ugrani hőseivel. Titkos törvényt mesterség nem szedi rendbe, csak magaszabb törvényt, s lelkesedése határt. Ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő, s lelkes szikra feszíti erét. Hát gyönyörű, ahogy a három nemzetnek a táncát összegzi, hát különösen hozzám ugye a magyar áll közel, amit majd aztán megörökít korábban jó Bonfini mester is a kenyérmezei csata után. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor a magyarok már vissza nem térhetnek táborukba, ott éjszakáznak a török táborban, tábortüzet gyújtanak a holtak között, táncolnak, és felkéri Kinizsit is táncolni. Hát, hogy egy törököt fogott-e fogai közé, vagy kettőt, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy úgy táncolt, hogy egy törökkel táncolt. És hát ezt a jelenetet örökíti meg Berzsenyi is. S rengeti a földet, Kinizsit látsz véres ajakkal, a testhalmok közt ugrani hőseivel. És most következik az a gyönyörű két sor, kedves hallgatóink, szinte nem is lehet szebben, szabályosabban, szakszerűbben összefoglalni ennek a táncnak a lényegét. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvényt s lelkesedése határt. Gyönyörű ez a két sor. Ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő, s lelke szikra feszíti erét. Annyian írtak a magyar táncról, korábban idéztem Apor Péter Metamorfózis Transzilvániai című gyönyörű munkáját 1736-ból, és hát ott írja le, ugye Apor Péter is a nagy dohogók közé tartozott, ott írja le Apor Péter azt, hogy hát bizony kezdenek kikopni a nemzeti táncok. Ilyen tánc volt a süveges tánc, ilyen tánc volt a gyertyás tánc, ilyen tánc volt az egeres tánc. Küküllő megye főispánja minden sajnálkozva írja le, hogy aztán a végén arról szóljon, hogy bizony-bizony idegen táncok uralkodnak már, és ezek az idegen táncok hát nem tesznek jót a magyar önismeretnek. Nincsen most keleti ilyen mulatságnak, írja Küküllő megye főispánja Apor Péter, híre is nincsen a szép, lassú magyar táncnak. Férfi, asszony, leán, mint kecskék ugranak, tót francia, német táncot kiáltanak. Kedves hallgatóink, a verbunkról, a verbunkos táncról beszéltünk Berzsenyi kapcsán, Csokonai kapcsán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Franz Schubert 5 német táncából hallották a második, harmadik, negyedik és ötödiket a budapesti vonósok felvételéről. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra 30 perc. 1877. július 27-én született Dohnányi Ernő zongoraművész, karmester, zeneszerző. A hangoló mai adásában a Pannon Filharmonikusok előadásában hallgathatják meg a Szimfonikus Percek című művét, majd két keringő következik a Miskolci Szimfonikus Zenekar interpretálásában.

0: Az 1877. július 27-én született Dohnányi Ernőre emlékeztünk. Elsőként a Pannon Filharmonikusok előadásában hallották a Szimfonikus Percek című művét, majd két keringőt játszott a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Szonnevent Pált választották meg az Alkotmánybíróság új tagjának, írja az MTI. Az ország

A gyűlés hétfői ülésén 138 igen és 6 nem szavazattal döntött a jelöltről. Az új alkotmánybíró megválasztására azért volt szükség, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A társaság hétfői MT-hez eljuttatott tájékoztatása szerint ismét közvetlen légi összeköttetés lesz Budapest és Dubai között. A járatok egyelőre hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, 2026. októberétől pedig naponta elérhetők lesznek. Az útvonal nem csak Dubajba, hanem a légitársaság több mint 120 célállomásból álló hálózatához is kapcsolatot biztosít. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 ezer fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426.000 főre nő, ezen belül a katonák száma 25 ezerrel emelkedik, és meghaladja az 1.535.000-et. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta a moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet, és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Végül hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, komoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonló a mustármaghoz, amelyet a földműves elültet földjébe. Ez a mag kisebb ugyan mindenféle magnál, de amikor felnő, nagyobb, mint a kerti vetemények. Valóságos fa lesz belőle, úgyhogy az ég madarai eljönnek, és ágai között laknak. Jézus azután egy másik példabeszédet is mondott nekik. A mennyek országa hasonló a kovászhoz. A gazdaasszony elvegyíti 3 vék a lisztbe, és a kovász átjárja az egész tésztát. Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Beteljesedett, amit így jövendölt meg a próféta, megnyitom ajkamat, és példabeszédekben hirdetem azt, ami titok volt a világ kezdete óta. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 31-től a 35. versig Varga László olvasta fel. 21:07 a Vatikáni rádióadása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
1: Tizennegyedik Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten, megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
2: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
1: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
2: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
1: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
2: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
1: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szentatya figyelmeztetett.
2: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
1: A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
2: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ohayek.
1: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ohayek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
2: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
1: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész közel-keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
2: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
1: Az idei világnap mottója Izajás proféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
0: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
0: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak, Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a eucharistic spirituality.
0: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak: mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Shalom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szentatya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Carlo Acutis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiőtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Tommaso Albinoni G-dur verseny két oboára című művének második adagio tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és Alison Elty.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár. Benedek Elek testamentum Marcinak. Első rész.

Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni, bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni, bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztelek. Ha kisebb szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám e nagy jó téteményben, de nem ismerek reménykedni ennyi jót. Pedig, mikor e sorokat írom, a legszebb férfi korban vagyok. Tele élet és munka kedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, s a két kezemet is sokallom. Amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lep meg. Talán éppen abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, amikor áradozó szívvel írom, de szép az élet, ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam, de a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán, a szívem elszorul, s mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, s én mégis reszketek egész valómban. Istenem, ha meghalok itt az utcán, messze tőled, tőletek, egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Én hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem kell rendelkeznem. Az nincs. Nem is lesz. Egy pár könyv, amit írtam, és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem lett volna érniük. Ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, 6 ökörnek kötele, 3 vasvillanyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénysége, s a mások gazdagságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, s szövetkezvén a jók legjavával megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e. A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki kebelemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a századvég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetség tárgya, a sovinizmust, a nemzeti érzést. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyon kiforgasson valómból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőknek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik, sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován a maga kardjával szolgálta a hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, s ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem kard, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra. Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, s én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
S mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbéli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísértek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem, gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Hogy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzé testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növény maradsz, mely az első szélfúvintásra elhervad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokban való tanulmányutakra indulj. Ráérsz arra későbben is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas, gazda emberekhez, de nem uraskodni, hanem védj a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, s dolgozz versenyt velök. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem. A falu. A föld, az édes anyaföld, melyet, ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig ád valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy egyik kezemben a sarló, a másikban a könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így, aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél, aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért csak olvasd el a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz, csinálsz majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa a maga mesterségét ócsárolja, s fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáét nem. Fiam, tudván, hogy e soraimat érettkorban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes, többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapiért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehangoló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, hol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember függetlenségét, szabadságát megőrizheti. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet, egy cikkel, melyet úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít, tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újdonsággal leleplezi, pellengérre állítja a becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést élete céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban,
pénzt és pénzt szerzek, minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírásával közelebb állsz az ördökhöz, mint nélküle az Istenhez. Ne mosolyogj e szóra, Isten! Ne mosolyogj, te századvégi gyermek! Mind hazudik, aki tagadja Istennek a létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán, de amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik. Az Istenhez, aki áld és ver. Aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanúja valál, hogy szegény nagymamád, kit fiatal korban ért a bús özvegység, s ki egymaga nevelt föl 8 kis gyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka, gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül csöndesen? Igaz, igaz, de tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt méhében a jövő? Nem volt-e vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képest, amely érhetné vala, hatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd? S nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik életüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirrasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója. Század részét sem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni. Semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy gyermekeinek meglegyen a mindennapi. Felét sem tette értük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt hidd hát, hogy ha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizetheted pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. S ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted az utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fioktól kapott járadékot titkon félre rakták, hogy hatán rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki a szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? S hát azt mondjam-e, hogy a legszegényebb anya hamarabb állíts hírkövet meghalt gyermekének, ha még olyan rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának? Nem, nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, ami jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Eredj János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkálja, űrzi az öreg nagymamát. S ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes.

A század végnek két sötét foltja, a stréberkedés és hozományvadászat. Nehogy kísértésbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelöknek talán utadból, de te ne csüggedj, ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is elére célodat. Csak a célt erődhöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, s megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a malíciózus kritika, se a malíciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák közé, ne házalj a redakciókban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szerzettél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős, hazug dicsérete. A házasságodba nem szólhatok bele. Remélem, olyan nőt veszel feleségül, akit szeretsz, és akit téged szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szégyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja, egy lélekké a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az olyan életnek, mely mindent készen kap, s csak arra van gondja, hogyan verje el a pénzt és időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, ahol az asszonynak soha nincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gondoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorálsz korcsmákban. Te csak siess haza, ha munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly édes csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermekeid. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéző, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja a szívedet valami, mint a feleséged. És senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam.

Benedek Elek testamentum Marcinak. Az első rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Wolfgang Amadeus Mozart Es-dur zongora versenyének második tétele hangzott el. Előadta Fischer Anni és a Philharmonia zenekar. Vezényelt Wolfgang Zalis.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Szonnevent Pált választották meg az Alkotmánybíróság új tagjának, írja az MTI. Az országgyűlés hétfői ülésén 138 igen és 6 nem szavazattal döntött a jelöltről. Az új alkotmánybíró megválasztására azért volt szükség, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-én.

2-től. A társaság hétfői MT-hez eljuttatott tájékoztatása szerint ismét közvetlen légi összeköttetés lesz Budapest és Dubaj között. A járatok egyelőre hetente 3 alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, 2026. októberétől pedig naponta elérhetők lesznek. Az útvonal nem csak Dubajba, hanem a légitársaság több mint 120 célállomásból álló hálózatához is kapcsolatot biztosít. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 000 fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426.000 főre nő, ezen belül a katonák száma 25 000-rel emelkedik, és meghaladja az 1.535.000-et. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta a moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet, és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Végül hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, komoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, megismételjük a magvetés korábbi adását.

Ad Fontem a forráshoz. A jelmondata az idén 37. alkalommal megrendezésre kerülő Mladifest keresztény ifjúsági találkozónak Medjugorjeban. Augusztus 1-e és 6-a között több ezer fiatal zarándokol a szűzanyához. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Mezitláb állsz a hegy lábánál. Felnézel a magasba és arra gondolsz, hogy mész fel rá. A hegyre való mászás az életre tanít. Lehet, hogy lesz néhány élesebb kő, amin nehezen jutsz át, de aztán jön a következő lépés, ahol már laposabb kövekre léphetsz, és nem kell annyira küzdened. Rengeteg leckét kaphat az ember, de végül rájön, hogy az utat nem egyedül kell végigjárnia, mert Isten mindig vele van. A három gimnazista tanulni ment múlt évben a hegyre. Tanulni önmagáról, az életről, és mindeközben megtapasztalták Isten végtelen szeretetét. Megtanulták, ha imádkoznak, érdemes csendben maradni, figyelni, és nem beszélni. Ez a módszer segített nekik abban, hogy jobban megértsék lelkük működését. Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf gondolatait ismerhetik meg.

0: Nem nehéz kitalálni, hogy merre voltatok, mert Kristófnak a pólóján a Madifest felirat. Hogy éreztétek magatokat?
1: Elég jól. Tehát ezt nem lehet szavakba önteni, szerintem mindenkinek meg kéne tapasztalni ezt, hogy milyen ott magát érezni az embernek. Már több egyszerre voltunk, és azt vettük észre, hogy minden alkalommal mást kaptunk. De az biztos, hogy minden alkalommal kaptunk békét és nyugalmat, és hogy úgy kicsit otthon éreztük magunkat, úgyhogy ez egy fantasztikus hely, főleg fiataloknak.
0: Júlia?
2: Hát én is teljesen egyetértek a Kristóffal annyi változtatással, hogy nem részben érezzük otthon magunkat, hanem teljesen, legalábbis én. Negyedszerre is ugyanolyan jó volt, és mindig mást kap az ember, mindig új dolgokat fedez fel magában, szóval oda mindig jó visszamenni, és nem untató.
0: Annyi sok Mária kegyhely van, zarándok hely van. Ti most a Medjugorje Máriáról beszéltek. Mi van ott, ami ennyire hívogató?
2: Számomra az, hogy oda Dávid atya szervez utakat, nincs is messze, illetve az egész helynek a szelleme szerintem különleges. Mondjuk nem voltam még ilyen Fatima, meg ilyen helyeken, de szerintem ez ilyen kimagaslóan benne van Isten kegyelmében ez a hely. Nem lehet annyira megmagyarázni, de szerintem itt a legkönnyebb találkozni Istennel.
0: Bálint?
3: Ebben én is egyet tudok érteni, hiszen minden évben nagyon sok fiatal és zarándok érkezik Medjugorjéba azzal a céllal, hogy Istent megtalálják és megtapasztalják az ő jelenlétét. Hát én is negyedjére jutottam el idén Medjugorjéba Simon Dávid atyával. Ha jól emlékszem, a buszon ő is azt mondta, hogy ő már megjárta a Fatimát és Lourdot is, de hogy ide mindenkinek egyszer el kell jutnia, hiszen itt tapasztalható meg Istennek a békéje és a szeretete a leginkább. Minden embernek szerintem is ide az életben egyszer el kell jutnia.
0: Kristóf, gondolom hasonlóképpen vélekedsz, mint az előtted szólók.
1: Hát igen, mindhárman nem mondom, hogy ugyanazt tapasztaltuk meg, de nagyon hasonló élményeket azért szerintem nem nagyon fognak eltérni a véleményeink meg álláspontjaink, de szerintem fontos lenne arra is kitérni, hogy egyesével mi külön mit éltünk meg, mert az egy nagyon fontos dolog, hogy vannak ilyen tömegajándékok, amiket mindenki megkap egy ilyen eseményen, mint a Bloodfest, de vannak olyan egyéni dolgok, olyan egyéni beszélgetések az Istennel, vagy akár a Máriával, vagy bármelyik szenttel, amik lehet, hogy mindenkinek külön-külön valamit jelentenek, és nem így egyszerre mindenkinek.
0: Nyilván közösségi megtérés nincs, az emberben egyénileg indul el ez a folyamat.
1: Igen. Az eddigi Bloodfesteken, Bálint is mondta, ez volt a negyedik, az első három Bloodfesten inkább éreztem ilyen mély melegséget, mert akkor mindenki áradozott a csodákról a buszon hazafel, hogy ez milyen klassz volt, az milyen klassz volt, és tényleg ez a kicsit, mint hogyha ilyen mély vízbe lettem volna dobva, de ilyen jó mély víz, tehát ez ilyen kellemes. És talán most negyedszerre tapasztaltam valami olyat, hogy egyáltalán nem ez a melegség, nem sírtam sokat, hanem inkább tanultam. Az, ahogy az imában is talán először hallottam ilyet egy paptól, hogy az imában sokszor érdemes inkább figyelni, nem beszélni. És egy kicsit akkor én is rátettem a kezem a számra, hogy akkor most hagyom az Istent is beszélni, és tanított, tehát abszolút tanító jelleggel, és nagyon sok mindent tudtam meg így újat. Jobban odafigyeltem a keresztúti stációknál a beszédre is, és eszméletlen.
0: Magadról tudtál meg többet, vagy az Istenről?
1: Hát igazából én mondanám azt, hogy mindkettőről. Magamról is kicsit jobban megismertem magamat, az, hogy hogyan működök lelkileg, az, hogy mikor, miért, mire, hogyan reagálok, stb. De az Istenről is nagyon sok mindent megtudtam meg, például az imáról, hogy az, hogyha imádkozom, az is fontos, fontosnak találom, hogy hogyan imádkozunk, hogy miért imádkozunk, vagy éppen kiért imádkozunk. És az, hogyha például magunkért imádkozunk, ami sokan gondolják, de nem egy önző dolog, hanem egy fontos dolog, hogy magunkért is imádkozunk, hogy azt hogy tegyük, és hogy miért, milyen tulajdonságokért, milyen erényekért, vagy akár azért, hogy az Isten mit vegyen az életünkből.
0: Ezek olyan felismerések voltak, amire kerested a válaszokat, vagy egyszerűen szembe jöttek veled ezek a megtapasztalások?
1: Szerintem egy minimális mértékben kerestem ezeket a válaszokat, de úgy nem vettem rá magamat arra nagyon, hogy akkor tényleg beleássam magam a témába, de így Medjugorjéban csak egyszerűen így ott voltam, és úgy, mint hogyha abszolút kikapcsoltam volna magam a világból, hogy én csak ott vagyok, csak odafigyelek, és így tényleg így feltöltöttem magam egyszerűen azon a helyen, tudásban is, lelkiekben, erőben. Úgyhogy igen.
0: De ehhez kellett a te partnerséged is az út során. Úgy értem ezt a partnerséget, hogy ha elindul az ember, akkor nem csak vár valamit, hanem akkor elhatározással megy.
1: Igen, hát a buszon még az elején volt egy bemutatkozás, és sokan mondták, hogy hát ők nem mennek el oda semmiféle elvárással, csak az, hogy érintse meg őket az Isten, vagy majd lesz, ami lesz. Én úgy mentem el Medjugorjéba, hogy már volt egy-kettő dolog, amit úgy fontosnak tartottam az életemben, így a vallásban, és hogy akkor nyilván azokért imádkozok, meg aztán azért, hogy rengeteg ember volt, akiért így elkezdtem imádkozni, meg mondtam, hogy mondjanak valamit, valami szándékot, amit lehetne imádkozni. Mert sajnos annyi ember van, akiért lehetne imádkozni, hogy ha mindegyikért megpróbálnánk imádkozni, akkor elfogyna az időnk. Úgyhogy, de én igyekeztem meg olyan emberekért is, akik nem tudtak eljutni erre az útra valamilyen ügy miatt. Talán ez volt az első számú szándékom, amiért mentem Medjugorjéba, hogy akkor ezekért az emberekért tudjak imádkozni.
0: És azt megkérdeztetem, hogy magadért miért imádkoztál?
1: Egy mondattal le tudnám ezen, az, hogy jobb ember legyek, mert tudom, hogy tele vagyok bűnökkel, mint sokan mások, tehát ez egy olyan dolog, ami ellen nem tehetünk, de hogy azért, hogy jobban felismerjem a bűneimet, hogy őszintébben meg tudjam bánni a bűneimet, és hogy egy figyelmesebb, kedvesebb, mosolygósabb, békésebb ember tudjak lenni, és hogy tényleg kicsit úgy viselkedjek, mint hogyha szent lennék.
0: A néhány napos zarándok úton érezted ennek a hatását magad felé, vagy egy-egy olyan helyzet, ami esetleg mindig megismétlődött, és most máshogy viselkedtél, máshogy néztél szembe vele? Ez előfordult?
1: Igen, határozottan, főleg a konfliktusok akár barátokkal, vagy családon belül, hogy amikor elkezdünk veszekedni, akkor én mindig olyan voltam, hogy akkor én is elkezdtem fölemelni a hangomat, és akkor mondtam, hogy ez miért, az miért, és most meg olyan higgadtan próbálom lekezelni a dolgokat, és azért figyelek arra is, hogy nem mindig magamnak adjak igazat, mert elég egy makacs ember vagyok, azt tudni kell. Talán erről is próbálok leszokni, úgyhogy igen, talán ez a válaszom.
0: Júlia, te kérdésekkel indultál el a szívedben erre az útra?
2: Nem, én inkább azt mondanám, hogy megbékélést kerestem, mert talán még soha nem mentem olyan lelkülettel, mint idén Medjugorjéba, csak azt vártam, hogy ott legyek, és leborulhassak, és sírhassak Isten előtt, hogy egy kicsit megbékéljek, vagy egy kicsit jobban érezzem, hogy ott van velem.
0: Olyan helyzet adódott az életedben, amiben úgy érezted, hogy vagy magadra maradtál, vagy kicsit kicsúszott a lábad alól a talaj?
2: Hát egy olyan helyzetbe kerültem, amiben még soha nem voltam, és ezért az egész helyzet ismeretlen volt számomra, és nem egészen tudtam, hogy most így mi a teendő, de az egyik este pont, amikor elég el voltam így keseredve, és mondtam az úrnak, hogy akkor most kérlek, hadd kapjak valamit, mert most el vagyok nagyon keseredve, akkor felcsaptam a Bibliát, és egy tökéletesen odaillő részletet olvastam elsőre, úgyhogy nem kerestem semmit a Bibliába igazából. Ez egy nagyon nagy megnyugvást adott. Hát szerintem azt tudom mondani, hogy annyira azt érezni, hogy lát engem Isten, és hogy tudja, hogy miben vagyok, annyira még soha nem éreztem. Szóval ez így egy kicsit megnyugvást adott, de nagyon vártam Medjugorjét, hogy még közelebb tudja kerülni Istenhez, mert ott tényleg lehet érezni Istennek a jelenlétét.
0: Belehelyezkedtél az ő ölelő karjaiba?
2: Hát próbáltam inkább, ez egy jobb megfogalmazás, de szerintem részlegesen sikerült. Most azon dolgozom, hogy benne is maradjak, és ne csak idéglenes legyen ez a belehelyezkedés, hanem az egész életemet így éljem le.
0: Lehet, hogy most jött el az az idő, amikor te akartad vele nagyon ezt a találkozást, vagy most jött el abba az időbe, amikor már fel vagy készülve az ő válaszára?
2: Igen, egyetértek, mert én próbálok vele időt tölteni, de a világ dolgai, meg az internet, meg ilyenek nagyon könnyen elveszik a figyelmemet, de szerintem most Isten is érezte, hogy most nagyon szükségem lenne egy ilyen megerősítésre, és ezt megadta, és azért nagyon hálás vagyok érte neki.
0: Most megadta, de ehhez neked napról napra kérni kell az ő kegyelmét.
2: Igen, ez így van. Próbálok vele időt tölteni, és minőségi időt, nem csak olyan időt, hogy akkor most itt vagyok, és akkor félig már másra koncentrálok, ez elég nehéz, de hogyha az ember direkt bepróbálja, akkor egy idő után egyre többször sikerül, és ennek megvan a gyümölcse.
0: Hogyan tapasztalod meg ezt a gyümölcsöt az életedben?
2: Nagyon sokat imádkoztam azért, hogy a szorongásom elmúljon, mert régebben szorongtam, meg izgulós típus voltam. Az ilyen legkézzel foghatóbb gyümölcse szerintem az, hogy ez körülbelül teljesen elmúlt, és most is, amikor idejöttem, ilyenkor sokszor az megy a fejembe, hogy amikor majd tanúságot tesztek, akkor a szent lelkem a szátokba adja a szavaimat. Ilyenkor mindig rábízom ezt Istenre, és tudom, hogy ő kontroll alatt tartja a dolgokat, és nekem nem kell izgulnom. Igen, ez a szorongás, az nagyjából teljesen elmúlt.
0: Ez az elengedés a félelmeidtől, ez azt jelenti, hogy odaadtad az életedet az Istennek?
2: Próbálom odaadni, de ez nagyon nehéz, mert nagyon sok minden elvonja a figyelmemet, jelenleg még az Istennel való kapcsolatomról, de próbálom minél jobban odaadni az életemet, mert ez a legjobb, amit tehetünk, és én is tapasztaltam már, hogyha Istennek odaadjuk a dolgokat, akkor azt ő úgy fogja alakítani, ahogy az a legjobb lesz, és mindig a lehető legjobbakat hozza ki az ilyen nehéz helyzetekből is.

0: Bálint, hozzád fordulok. Te sem először voltál, ahogy említetted, már negyedik alkalommal Medjugorjeban. A hegyre való menetel volt nehezebb, vagy a lefelé jövetel?
1: Hát én azt mondanám, hogy mindenféleképpen a felfelé menet volt nehezebb, főleg a Kdizsevácon, ahol a mezitláb tesszük meg ezt az utat.
0: Vállaltátok ezt, hogy mezitláb mentek föl a sziklásköves úton?
1: Igen, vállaltuk, hiszen Dávid atya mondta, hogy ha ezt valakiért felajánljuk, akkor ez hatalmas nagy kegyelmekkel járhat, hogy a mi szenvedünk azért, hogy valaki esetleg megtérjen, vagy meggyógyuljon. Itt is a helyre való felmenetel az életre tanít, hiszen lehet, hogy lesz pár laposabb kő, aztán pár élesebb, vagy nehezebb lépés, vagy talán lesz olyan szakasz, ahol nem tudsz egy jó lépést választani, és ott a kevésbé rosszabbat kell választani, és itt rengeteg leckét kaphat az ember arról is, hogy a többiek hogyan tudnak neked segíteni, vagy te hogyan tudsz másoknak is segíteni.
0: Mekkora volt az a táv, amit mezitláb tettél meg? Vagy tettetek meg mindannyian?
2: Igen.
3: Igen, határozottan.
1: Most nem tudnék egy konkrét számot mondani, ez azért hát egy viszonylag hegynek mondanám, de ugye nem olyan magas. 15 stációt jártunk végig a Kdizsevácra, amíg a hegy tetején egy kereszt látható, és amíg oda felértünk, hát ez időben ez olyan 2 órát jelent minden stációnál elmélkedéssel és imádsággal, de ez a hegyre való felmászás, ez tényleg hatalmas nagy jelentőséggel bír, és itt is Istennek a gondoskodását meg lehet tapasztalni, és az elmélkedésekben pedig én is rengeteg gondolatot kaptam, ami megragadott engem is.
0: Milyen kegyelmeket tapasztaltál, amit az Istentől kaptál itt ebben az esetben?
1: Inkább azt mondanám, hogy tanultam én is, de mivel már nem először másztuk meg mezitláb, ezért már volt tapasztalatom, és azt mondanám, hogy talán most volt a legkönnyebb megtenni ezt az utat mezitláb, de nyilván így sem volt olyan egyszerű, hiszen meleg is van, és az ember azért eléggé meg tudja szenvedni ezt az utat, de ahogy mondtam, tényleg itt az élettel lehet ezt az utat párhuzamba hozni, és ezeken a példákon keresztül is Isten tanítani tud minket.
0: Mi volt a legnehezebb? Tehát levettétek a cipőt, és nekiindultatok a 2 órás útnak. Ahogy mondtad, voltak simább kövek, voltak élesebb kövek. Volt-e, akinek te segítettél? Volt-e, hogy te szorultál segítségre?
1: Igen, mind a 2 esetet megtapasztaltam, hiszen volt, amikor én tudtam valakinek egy segítő kezet nyújtani, és ezzel Isten azt akarja nekünk szerintem megmutatni, hogy igenis a másokon is segíteni kell, de volt, amikor én szorultam segítségre, és ebben pedig azt tudom látni, hogy ezt az utat nem egyedül kell végigjárnunk, hanem közösségben, és Isten közösségbe teremtett minket, és hogyha esetleg neked van egy nehezebb időszakod az életben, akkor azt nem egyedül kell átélned, hiszen természetesen Isten is ott van, és a körülötted lévő közösség és emberek is meg tudnak segíteni, és biztatni tudnak.
0: Kristóf, mennyire sebesedett fel a lábad?
3: Nem túlságosan, 1-2 karcolás volt. Nevezhetjük már rinocérosztalpnak így 4 év után. A lábunk annyira kemény lett. Ahogy mentünk fölfele, mindenki mondta, hogy ez nagyon nehéz lesz, de ahogy fölértünk a tetejére, meg aztán a buszon a megosztásokban is, mindenki azt mondta, hogy meg se kottyant. Azért ránézni egy hegyre, és ott állni a lábánál mezitláb, hogy na, én erre most fölmegyek mezitláb a köveken, az durva. Tehát én közben is néha így fölnéztem, így elgondolkoztam, és így ilyen lehetetlennek találtam. De hogy fölérünk, meg aztán még le is jövünk, az egyszerűen így ad egy ilyen megkönnyebbült érzést, és még talán azt is, hogy kérdésre válasz, hogy annyira nem sebesedik föl a talpunk. Tehát lehet egy kicsit ég a forró köveken, de hogy leérünk, nagyon maximum 1-2 karcolás meg por. Nehéznek tűnik, de Isten segítségével ez meg se kottyan.
0: Akkor tűnt könnyebbnek a felmenetel, amikor csak az előtted való lépésre figyeltél, szemben azzal, mikor még a hegytetőt nézted? Tehát mindig csak a következő lépés az, ami eljutatott téged?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Az első évben, amikor először mentünk fel mezitláb, ott tényleg ezt vettem észre, hogy mindig fölnéztem a hegytetejére, már a gondolataimban szenvedtem, hogy ezt hogy fogom megcsinálni, és az évek során egyre jobban figyeltem oda, hogy mindig a következő lépésre figyeljek oda, és hogy a Bálint is párhuzamot állított fel, és ezt csinálnám, hogy az életben is nyilván fontos tudni a célt, tehát fontos tudni, hogy mi miért csináljuk azt, amit csinálunk, de ugyanakkor, hogyha tényleg el akarunk oda jutni, jelen esetben például arra, hogy mi üdvözöljünk, vagy elérjük, hogy a barátaink elinduljanak a jó úton, az az, hogy mindig a következő lépésre kell odafigyelni. Mert hogyha ezt a hegyen is tapasztaltuk, hogyha arra a lépésre nem figyeltem oda, hanem már a következő kövön járt az agyam, volt, hogy a bokám kicsit kibicsaklott, de aztán utána mentünk ugyanúgy tovább, és kicsit ilyen pofont kaptunk az élettől, hogy figyelj oda.
0: Ezt át lehet ültetni, ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy mindig csak a következő lépésre figyeljen az ember a hétköznapjaiban is, nem csak amikor a hegycsúcsot nézi?
3: Az a baj, hogy ez nagyon nehéz. Szerintem ott Medjugorjéban ez megadatik, ugyanúgy, mint az ima, hogy sokkal egyszerűbb ezt elképzelni, elgondolni, mert ott van egy ilyen realisztikus szituáció, ugyanez az imával, hogy ott sokkal egyszerűbb imádkozni egy ilyen helyen, ezért sokkal nehezebb beépíteni hétköznapokba, de szerintem fontos tényleg azt látni, hogy van időnk, nem szabad rohanni, és Istenre kell bízni. Tehát ez a legnehezebb, de a legszebb dolog, hogy annyira bízni Istenbe, meg annyira ráhagyni magunkat, hogy nem félsz attól, hogy mi fog veled történni, hanem odafigyelsz, hogy most mi a teendőm, és nem arra, hogy majd mi lesz a teendőm, hanem most mit tudok csinálni, és a mostból kihozni a maximumot.
0: Júlia, te hogy indultál neki ennek a mezitlábas hegymászásos útnak? Inkább próbáltad minél gyorsabban szedni a lábaidat, vagy inkább arra figyeltél, hogy hova lépsz? Lelassítottad, vagy szeretél volna már túl lenni ezen a 2 órás úton?
2: Hát, hogy őszinte legyek mindkettő, mert én úgy szeretem megmászni mindig a hegyet, hogy egy kicsit előrébb megyek, és akkor nem a nagy tömeg között vagyok, hanem előre megyek, és akkor egy kicsit tudok magammal lenni, meg Istennel, és akkor tudok magamba imádkozni. Kicsit ez az érzés is benne van, hogy mikor érjünk már fel, mert nyilván egy nehéz út, sok a hegyes kő, főleg mezitláb nehéz, de hogyha valakit felviszel, és valakiért ezt csinálod, ezt az egész hegymászást.
0: Lelkedben viszel fel valakit, nem a hátadon.
2: Nyilván úgy, igen. De akkor úgy sokkal könnyebb, és tudod, hogy most azért az emberért, akit te kineveztél saját magadba, most azért csinálod, és ennek meg lesz a gyümölcse.
0: És vajon ez a felajánlás ezért az emberért, ez titokban történik, vagy elmondjátok neki? Tehát tudja-e az, akit a szívetekben visztek föl, hogy ez most érte történik?
2: Én nem szoktam elmondani neki, de szerintem sejti, hogy kiről lehet szó, de én nem szoktam elmondani, hogy konkrétan az ember szemébe, hogy érted, mentem fel.
1: Én sem szoktam elmondani annak az embernek, akiért ezt felálltam, mert én úgy gondolom, hogy ez Isten és közöttem van, hogy én ezt érte csináltam, és úgyis Isten adja meg neki a kegyelmet, amire szüksége van.
0: Bálint, amikor elindultok ezen a emelkedőn fölfelé, akkor segítette téged például az, hogy többen vannak körülötted, vagy veled, közel veled egykorú fiatalok, tehát maga a tömeg is vitt ebben, vagy inkább az egyéni odafigyelés az Istennel való együttlétben?
1: Hát én azt mondanám, hogy mindenféleképpen segített az, hogy hát közel 150-en másztuk meg közösen ezt a hegyet, és nyilván a közösségnek is hatalmas nagy ereje van, ahogy már mondtam, hogy tudunk egymásnak segíteni, és egymásnak segítőkezet nyújtani, de úgy gondolom, hogy itt ezt csöndben kell végezni, ezt az egész keresztutat, és Isten felé fordulni. Ha az ember magában imádkozik, és odafigyel az emlékedésekre, akkor ez egy 2 órás imádság lehet, és egy 2 órás beszélgetés Istennel.
0: Az egy hét alatt inkább a fizikális megpróbáltatások okoztak nehézséget, vagy inkább a lelki terhek?
1: Ez a idei Medjugorje nekem mindkettőt elhozta, hiszen mindig azt éli meg az ember Medjugorjeban, hogy itt milyen könnyű imádkozni, és csak úgy jönnek a rózsafüzérek, csendben is könnyű lenni, és idén ezt is megtapasztaltam, hiszen volt, hogy egy nap 7 rózsafüzért is elmondtunk, de idén valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit nehezebb odafigyelni Istenre az imádságban, amikor esetleg személyesen egyénileg elvonultam, és próbáltam imádkozni, de ez valószínűleg annak is a következménye, hogy hát azért az alvás az egy ilyen zarándoklaton sajnos nincs előnyben részesítve, de ebben is Istennek a gondviselését tudjuk megtapasztalni, hogy egy héten keresztül hát az átlagosnál jóval kevesebbet alszunk, de ugyanúgy tudunk funkcionálni és a programokon részt venni, és Isten ugyanúgy megadja az erőt, hogy a napunkat végigcsináljuk.

Kovács Bálint, Vörös Júlia és Keszei Kristóf osztotta meg gondolatait a Medjugorjéban megélt élményükről. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, a technikai munkatárs Bójás János nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

0: Elhangzott a magvetés, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Hitvallás, Stankó Attila katolikus pap előadását hallgathatják meg.
1: Vasárnap, július 26-án ünnepeltük Szent Joakim és Szent Anna emlékezetét, valamint az idősek és nagyszülők világnapját. Ennek kapcsán beszélünk a mai napon Jézus nagyszüleinek liturgikus ünneplése során énekelt és tiszteletükre írt himnuszról. A keresztény hagyományban a boldogságos Szűz Mária szüleiként tisztelt Szent Joakim és Szent Anna alakja köré az évszázadok során gazdag liturgikus hagyomány és mély tisztelet épült. Bár kultuszuk gyökerei közösek, a liturgiában elfoglalt helyük, valamint ünnepük elterjedésének üteme jelentős különbségeket mutat a keleti és a nyugati egyházban. Az Isten szülő Szentszűz szüleinek tisztelete a keresztény keleten virágzott legkorábban, ahol alakjukat kezdetektől fogva szoros egységben kezelték. Szent Anna liturgikus tisztelete már a 6. században széles körben elterjedt. Nagy Justinianus császár Krisztus után 550-ben Konstantinápolyban bazilikát szentelt a tiszteletére. A keleti egyházakban, így a görögöknél és a szíreknél, Mária születésének ünnepe után közvetlenül ülték meg a szentséges és igaz Isten ősök Joakim és Anna közös ünnepét. Emellett külön napokon is megemlékeztek róluk. A görögök július 25-én, a szírek július 26-án, míg a koptok november 19-én tartották Szent Anna elszenderülésének ünnepét. Szent Joakim egyéni tisztelete a kopt egyházban szintén megjelenik, ahol április 14-én emlékeztek meg az elszenderüléséről. Nyugaton a kultusz lassabban és kezdetben egyenetlenül vert gyökeret, és a két szent tisztelete itt már markánsan elvált egymástól. Szent Anna tisztelete Rómában és Nápolyban már a 8. században kimutatható. Konstantin pápa konstantinápolyi tartózkodás után hozatta magával az erekje tiszteletüket és a római San Angelo in Pescheria templom jegyzéke első helyen említette Szent Anna erekjéit. A 8. századi nápolyi naptár már július 25-én jelezte az ünneplésüket. A 10. századtól kezdve Szent Anna neve bekerült a Mindenszentek litániájába is, a 13. századra pedig ünnepe már általánossá vált Itáliában. Érdekes módon Galliában, a 11. században, Angliában és Magyarországon pedig a 12. századból származnak az első írásos liturgikus emlékek. A híres boldvai szakramentárium már saját misekönyörgést is tartalmazott Szent Anna tiszteletére. A ferences rend 1254-es egyetemes káptalanja szintén elrendelte az ünnep megtartását, ami a 14. századra egész Közép- és Észak-Európában, így Németországban, Svédországban és Ausztriában is a július 26-ai napon rögzült. Ezzel szemben Szent Joakim egyéni nyugati kultuszának a 14. század eleje előtt nem találjuk nyomát. Ekkor tűnik fel ugyanis először egy ferences misekönyvben. A szent nagyszülők tiszteletének egyetemes elismertetése a pápai rendeletek tükrében követhető nyomon. IV. Sixtus pápa a 15. század végén beiktatta Szent Anna ünnepét a római naptárba. Bár 5. Pius a tridenti naptárreform során eltörölte azt, csak a ferenceseknek hagyta meg, 13. Gergely 1584-ben a püspökök kérésére mégis visszaállította. Ugyanebben az évben 1584-ben 13. Gergely Szent Joakim ünnepét is felvette a naptárba, de március 20-ára. Miután azt a korábbi kiadásokból természetesen kihúzták. Szent Joakim ünnepe ezt követően több áthelyezést is megélt. 12. Kelemen pápa 1738-ban a kötelező ünnepek szaporodását elkerülendő a nagy boldogasszony utáni vasárnapra helyezte át. A fordulópontot 1879 hozta el, amikor 13. Leó pápa mindkét szent ünnepét úgynevezett második osztályú duplex kettős rangra emelte, hangsúlyozva, hogy a gyermekek dicsősége a szülőket koronázza, így méltó, hogy az egyház megkülönböztetett tisztelettel adózzon a szűzanya szüleinek. Végül Szent Tizedik Pius pápa 1913-as átfogó naptárreformja során rögzítették Szent Joachim ünnepét augusztus 16-ára. Azóta már megtörtént a II. Vatikáni zsinat és annak a naptárreformja, így a két szentet egy napon ünnepeljük július 26-án. Szent Anna iránti tiszteletről tanúskodik Pierre de la Rue, a reneszánsz zenet történetének egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb francia-flamand zeneszerzőjének munkássága is. A 15. században vagyunk. Bár a nagy közönség számára ma talán kevésbé ismert, mint kortársa, Josquin des Prez, a maga korában Európa egyik legismertebb és legfoglalkoztatottabb muzsikusának számított. Pályafutása nagyrészt a Habsburg-burgundi udvari kápolna zenei életéhez kötődik, ez a Grand Chapelle, ahol vezető énekes és zeneszerző volt. Olyan uralkodókat szolgált, mint Szép Fülöp, kasztíliai király, ausztriai Margit, német-római birodalom, német-alföldi kormányzója volt, Károly főherceg, a későbbi 5. Károly német-római császár. Pierre de la Rue zenei hagyatékában találjuk a Szent Anna misét is, amelyből ma meghallgatunk egy tételt. De térjünk át a himnuszunkra. A Nocti Succedit Lucifer, de időnként Succedit Nocti Lucifer változatban is ismert, a római katolikus liturgia latin szertartású zsolozsmájának himnusza, amelyet Szent Anna és Szent Joachim ünnepén énekelnek, azon belül is hagyományosan a laudes, vagyis a reggeli dicséret imaórájában. A himnusz legvalószínűbb keletkezési ideje a 15. századra datálható. A himnusz szöveghagyományát tartalmazó kódexekben és korai nyomtatványokban nyomon követhetők a különféle módosulások. Alapvető forrásnak számít a liezsi zsoltáros könyv, a Psalterium Manuscriptum Leodiense. Másik forrásunk a genti imakönyv, szintén a 15. századból, a harmadik forrás pedig a Windesheimi Breviarium. A himnusz versformája, metruma klasszikus ambrozián versmérték, azaz 4x8 sor, jambikus lüktetéssel. Az 1983-ban kiadott Liber Hymnariusban harmadik tónusú dallammal találjuk. A himnusz gyönyörű teológiai képeket és költői párhuzamokat használ. A hajnalcsillag, a hajnalpír és a nap metaforáján keresztül mutatja be az üdvtörténetet, valamint Anna, Mária és Jézus viszonyát. Az éjszakát a hajnalcsillag váltja fel, melyet hamarosan követ a hajnalpír, megjövendőlve a nap felkeltét, mely fényével tisztítva járja körül a világot. Krisztus az igazság napja, a kegyelem hajnala az anya, aki te, Anna, ragyogva megelőzöl, előzve a törvény sötétségét. Anna bőven termő gyökér, te üdvösséget hozó fa, ki virágzó vesszőt hajtottál, aki elhozta nekünk Krisztust. Ó Krisztus anyjának szülője, és te, legszentebb apa, leányatok kegyes érdemei által, kérjetek számunkra bocsánatot. Jézus, dicsőség neked, ki szűztől születtél, az atyával és a Szentlélekkel együtt, mindörökkön örökké. Ámen. Ahogy már említettük, a himnusz sok és szép teológiai, valamint szerkezeti érdekességet hordoz. A himnusz kiasztikus szerkezetű. A külső képek és a belső teológiai tartalom az első két versszakban tükröződik. Az első versszakban időrendben haladunk. Hajnalcsillag, ő lenne Anna, hajnalpír Mária, a nap Krisztus. A második versszakban a teológiai szempontból a fontosság és sorrend fordul meg. Krisztus a nap, Mária a hajnal, Anna a ragyogás, aki ezt megelőzi. Figyelemre méltó a Jessze gyökere utalás is. A harmadik versszak Izajás próféta jövendőlésére utal. De itt Szent Annát nevezi meg a családfa azon ágaként, amelyből Mária a vesző és végül a gyümölcs, a virág kisarjadt, az Úr Jézus. Az allegorikus képek bibliai alapjait Malakiás prófét és az Énekek éneke könyvében találjuk. De nektek, akik félitek nevemet, feltámad az igazság napja, és sugarai gyógyulást hoznak. Ez a himnusz központi krisztológiai állítása. Christus sol justitiae. Az Énekek énekéből vett idézet. Ki az, aki itt jön, mint a felkelő hajnal, szép, mint a hold, ragyogó, mint a nap? A keresztény egzegézis ezt a sort hagyományosan a boldogságos Szűz Máriára alkalmazta. Amennyiben viszont Mária hajnal, auróra, amely közvetlenül megelőzi a napot, akkor logikusan kell egy csillag, ami még a hajnal előtt előzi a sötétséget. Ő lenne Szent Anna. Az új szövetségi forrás, amelyet felismerhetünk a verszak mögött, Szent Péter második levelére utal. Mindaddig, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem kél a ti szívetekben. Az első és a második verszak képeinek legvalószínűbb közvetlen ihletője damaszkuszi Szent János híres homiliája, amelyet Szűz Mária születésének ünnepére írt. Ebben a beszédben szinte szó szerint ezeket a metaforákat használja Annára és Joakimra. Ó áldott házaspár, Joakim és Anna, nektek köszönhetjük a tisztaság zálogát, a szüzet, aki alkalmasabb volt az Istennel való egyesülése, mint bárki más. Anna a meddő megszülte a hajnalt, aki világra hozta a napot, Krisztust. A harmadik verszak legfontosabb témája a bőségesen termő gyökér és a vessző. Anna radix uberrima, arbor tu salutifera, virgam producens floridam. Anna bőségesen termő gyökér, üdvösséget hozó fa, aki virágzó vessőt hajtottál. Ezen szöveg bibliai forrásai között tartjuk számon Izajás proféciáját és a Számok könyvének egyik idézetét. Vessző kél majd Jessze törzsükéből, hajtásarja gyökeréből. A latin Vulgáta fordításban ez így hangzik. Et gredietur virga de radice Jessze, et flos de radice eius ascendet. A himnusz zsenialitása, hogy ezt az ószövetségi proféciát biológiai, genealógiai analógiaként alkalmazza Szent Annára. Anna a gyökér, radix, Mária vessző a virga, Krisztus pedig a flosz, a virág, aki a vesszőből fakad. De idézzük a Számok könyvét is, amelynek tanúsága szerint Áron száraz fabotja csodás módon rügyet hajtott, virágba borult és mandulát termett. A középkori teológiában ez a meddő idős Szent Anna csodás foganásának és Mária szűzi születésének az egyik legfontosabb előképe, tipológiája volt. A negyedik verszak a törvény sötétségét és a kegyelem erejét állítja elénk. A himnusz szerint Anna előzi a törvény sötétségét. Legis tenebras. János evangéliumában olvasuk, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. Illetve idézhetjük a Galaták könyvét is. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy megváltsa azokat, akik a törvény alatt voltak.

Hitvallás sorozatunkban Stankó Attila katolikus pap gondolatait hallották. Szerkesztette Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt.

0: Wolfgang Amadeus Mozart G-dur vonós négyesének első tétele hangzott el a Festetics kvartett játékában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Megismételjük korábbi műsorunkat. Teljességünk felé. A szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Nekem úgysem fog sikerülni, ehhez nem vagyok elég ügyes, biztos mások sokkal jobbak. Bizonyára sokunk számára ismerősek ezek a gondolatok. Vajon lehet olyan eszközünk, ami segít ilyenkor, hogy jobban érezzük magunkat? Erről beszélgetünk vendégünkkel, dr. Berczi Krisztina, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta és kiképző kognitív viselkedés terapeutával. Ezeket a belső gondolatokat a könyvedben, aminek az a címe, hogy Állj önmagad mellé, úgy emlegeted, mint negatív automatikus gondolatokat. Hogyan alakulnak ki bennünk ezek a gondolatok, és milyen módon válnak a meggyőződéseink ilyen automatikus gondolatokká?
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. És akkor visszatérve a kérdésedre, kérdéseidre, hogy hogyan is alakulnak ki ezek a gondolatok, hát ezek mélyről fakadnak, és hát itt ugye megint csak visszatérnénk a gyerekkorba, mint annyiszor, meg ami ugye így jellemző a pszichológusi munkánkra is, hogy az eredete ezeknek a gondolatoknak is azért ott van. Gyerekkorunkban érnek minket különféle tapasztalatok, ahogy felnövünk, családunkban, családunkon kívül, és ezek a tapasztalatok alakítják ki a mélyen fekvő sémáinkat. Ugye sémákról már sokat beszélgettünk, és valahogy úgy visszatérünk ehhez a fogalomhoz. Tehát úgy is elképzelhetjük valahogy a lelki felépítésünket,

0: mint egy jéghegyet. A kognitív terápiának szokták a lelki modelljét egy ilyen jéghegyként is ábrázolni, és a jéghegy alján vannak ezek a sémák, amik gyerekkorban alakulnak ki. És ezek a sémák határozzák meg alapvetően azt, hogy hogyan gondolkozunk magunkról, hogyan gondolkozunk a világról, másokról. És amikor ezek a sémák aktiválódnak egy-egy helyzetben, akkor ott a vízfelszín környékén, ugye a jéghegy csúcsán jelennek meg a negatív automatikus gondolatok, amik egy-egy konkrét helyzetre vonatkoznak. Tehát például, ha valakinek van egy úgynevezett kudarcra ítéltség sémája, vagy alkalmatlanság sémája, akkor neki lehet egy tipikus visszatérő negatív gondolata az, hogy úgyse fog sikerülni, vagy megint kudarcot vallok, vagy a többiek jobbak nálam. És akkor ezek ilyen visszatérően jelennek meg nála különféle helyzetekben, például teljesítményhelyzetekben.
1: Hogyan válnak ezek a gondolatok automatikussá? Miért fontos, hogy negatív, automatikus gondolatként közelítsünk feléjük?
0: Ezeknek ez a hivatalos neve, hogy negatív, automatikus gondolat. Negatívak, mert negatív dolgokra vonatkoznak, automatikusak, mert spontán, automatikusan merülnek föl egy-egy helyzetben. Tehát ezek nem tudatos mérlegelés eredményei, hanem egyszerűen csak spontán így felugranak. Pontosan azért, mert a sémákból jönnek, tehát itt nem egy megfontolt, átgondolt jelentésadás történik, hanem egyszerűen szinte ilyen reflexzerűen jelennek meg az elménkben ezek a gondolatok. És nem is kérdőjelezzük meg őket, ez nagyon fontos, és majd ugye erre vissza fogunk térni, amikor az átalakításukról beszélünk, hanem gyakorlatilag természetesnek vesszük őket.
1: Nagyon nehéz fülön csípni őket.
0: Pontosan, igen, és a terápiában pont ez lesz majd az első lépés, hogy megtanuljuk fülön csípni őket, megtanuljuk észrevenni, és ne tekintsük őket evidenciának. Mert azzal egyébként már egy nagy lépést teszünk a megváltoztatásuk felé. Tehát itt azt fontos látni, ugye, hogy a sémák eleve egy torzított valóságértelmezést hoznak létre, és ezek a negatív automatikus gondolatok se olyan árnyaltan, tisztán, reálisan képezik le a valóságot, hanem ezekben mindig van egy torzítás a sémák miatt. Tehát abba is, hogy például nekem semmi nem fog sikerülni, vagy engem nem szeret senki, vagy úgyis egyedül maradok, vagy úgyis elveszítek mindenkit, aki fontos nekem. Most mondtam néhány ilyen automatikus gondolatot, és szerintem már így érezhető, hogy ezek azért elég szélsőségesek, torzítottak, tehát ez is jellemző rájuk. Csak amikor átfutnak a fejünkön egy helyzetbe, akkor ezt nem mérlegeljük, és először fülön kell őket csípni, aztán pedig meg kell tanulni kritikusan szemlélni őket.
1: Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ezeket tényként vagyunk hajlamosak elfogadni, hogy nekem úgysem sikerül, pont. És nem mindegy gondolat jelenik meg, hanem azt gondoljuk, hogy ez így van.
0: Így van. Ez az egyik legnagyobb baj, hogy azt gondoljuk, hogy így van, és én azt gondolom, hogy ezért is nagyon jó az a szemlélet, amit a kognitív terápiában adunk át így a pácienseknek, hogy ezeket kezdjük el hipotézisként, vagy feltételezésként kezelni. Tehát ezek nem tények, ne is úgy kezeljük őket, hanem hipotézisként, és akkor vizsgáljuk meg, hogy mennyire igazak, de ne más torzított negatív gondolatok alapján vizsgáljuk meg, hanem keressünk tényeket mellettük és ellenük.
1: Nézzünk egy konkrét helyzetet. Ugye a könyvedben is olvasható egyébként sok más leírás mellett egy olyan történet, ahol egy kliens, most itt Mártonnak hívják éppen, arról számol be, hogy a főnöke behívja, de ezt csak aznap tudja meg. Nagyon borulátó a megbeszélést illetően, biztos benne, hogy hát minimum valami negatív visszajelzést fog kapni, de lehet, hogy ki is fogják rúgni. Elkezdenek zakatolni ezek a negatív gondolatok benne, és hát, hogy valamivel tompítsa, elkezdi pörgetni a telefonján a híreket, nyomkodja a telefont, de hát nem nagyon segít, egyre rosszabbul lesz, ugye számos fizikai tünet is megjelenik, például fejfájás, meg egy ilyen nagyon erős szorongásérzés, és aztán amikor eljön a napnak az a része, hogy be kell menni a főnökéhez, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen annyiból állt ez a megbeszélés, hogy volt egy részfeladat, amivel kapcsolatban szeretett volna vele egyeztetni valamit a főnöke, és szó sem volt arról, hogy ki akarnák rúgni, vagy valamivel kapcsolatban egy negatív visszajelzést akarnak neki adni. Hogyan segít a szakember akkor, amikor egy ilyen helyzetnek a leírásával találkozik, amit a kliens elmesél?
0: Elkezdjük megvizsgálni ezt a helyzetet alaposabban, hogy pontosan mi is történt, felbontjuk több összetevőre. Tehát indulunk onnan, hogy akkor mi is volt konkrétan a helyzet, és egyébként ilyenkor szoktunk használni egy úgynevezett ilyen önrontó kör ábrát. Ennek az első lépés, hogy beazonosítsuk a helyzetet itt, és amit elmondtál, ugye a fiatal embert behívatta a főnöke, és egyszerűen ennyi történt, hogy erről ő kapott egy értesítést. Semmi más nem történt, nem tudott semmi konkrétumot. Itt lejegyezzük, hogy ez a helyzet. Ugye utána én megkérdezem a klienst, hogy akkor mit jelentett önnek ez a helyzet? Milyen gondolatok indultak el önben ezzel a helyzettel kapcsolatban? És akkor még egy picit visszalépek, mert hogy azokat a helyzeteket választjuk ki ilyen jellegű elemzésre, ahol nagyon erős, nagyon intenzív, negatív érzések aktiválódtak, mert ezek lesznek nekünk az érdekesek, a nagok, a negatív automatikus gondolatok szempontjából. Tehát a következő lépés, hogy akkor beazonosítsuk, hogy mit jelentett ez a szituáció. Ugye itt ebben a helyzetben azért jelentkezett ilyen erős szorongás, mert a férfi számára ez azt jelentette, hogy ő azt gondolta, hogy őt ki fogják rúgni, vagy legalábbis valami leszúrásban lesz része, tehát mindenképpen valami negatív következményt vetített előre. Mert hogy neki egy kudarcra ítéltség sémája van a háttérben, és az aktiválódott. Ugye, hogyha valaki így gondolkozik egy helyzetről, hogy ki fognak rúgni, vagy le fognak szúrni, vagy valami számonkérés fog történni, akkor teljesen érthető, hogy elkezd szorongani. Tehát ezt is fontos látni, hogy a negatív automatikus gondolatok érthetővé teszik azt, hogy miért érezzük magunkat úgy egy adott helyzetben.
1: Tehát az érzés az a gondolatból fog kialakulni?
0: Igen, a kognitív terápia szerint az első a gondolat, a jelentésadás, ami a sémákból fakad, és abból ered aztán az érzés, hogy adunk egy jelentést a helyzetnek. Mondjuk egy másik kollega, akinek nincs ilyen sémája, meg tudja, hogy behívatja a főnök, és lehet, hogy ő például arra gondol, hogy fú, lehet, hogy valami jó kis kihívás lesz, vagy előléptetnek, vagy fizetésemelést kapok, és akkor ugye neki mást jelentő nem szorongással fog belépni a helyzetbe, hanem egy ilyen kellemes izgalommal. Ugye itt láthatjuk, hogy ugyanaz a helyzet két embernek teljesen mást jelenthet, és teljesen másképp fogják érezni magukat.
1: Érdekes, hogy ugye itt a gondolatokat érdemes előtérbe helyezni, hogy mik lesznek azok a gondolatok, amik egy helyzet kapcsán beindulnak bennem, mert hogy ezek szerint akkor az érzéseimet azok fogják előidézni.
0: Igen, a kognitív terápia szerint igen. Tényleg azt látjuk, hogy ez így működik, és pont azért fogunk a gondolatok szintjén beavatkozni majd első lépésben, mert hogyha egy helyzet jelentése megváltozik a számunkra, akkor másképp fogjuk érezni magunkat benne. Tehát ha Mártonnak se azt fogja jelenteni a helyzet, hogy kirúgnak, hanem bármi mást, mondjuk valami semleges dolgot, hogy valamit meg akar beszélni a főnök, ő se fog így szorongani. Tehát az önrontókörnek ugye akkor a kiindulás a helyzet, az első része a gondolat, hogy mit jelentett nekem, egy második összetevője az érzelem. Akkor meg szoktuk még nézni azt is, hogyha vannak testi érzetek, ugye itt voltak fejfájás, izomfeszülés, ugye egy ilyen gyomorgörcs, és akkor a negyedik összetevő az pedig a viselkedés, egy olyan viselkedés, ami fenntartja ezt az önrontókört, és ennek az önrontókörnek a négy része, az tulajdonképpen oda-vissza kapcsolatban van egymással. Tehát minél jobban szorong valaki, annál több nagja van, minél több nagja van, annál jobban szorong, annál erősebbek a testi tünetek, és például ebben az esetben annál erősebb az a viselkedés, amivel el akarja nyomni ezeket. De viszont ez sok esetben nem segít, itt se segített, mert így nem tudott dolgozni, nem haladt a munkával, valamennyire el tudta nyomni a negatív gondolatokat, de igazából csak tovább erősítette benne a rossz érzést, meg azt, hogy hogy ő alkalmatlan. Na és akkor ezt felvázoljuk a páciensnek, és utána ezt úgy hívjuk, hogy szocializálás kognitív terápiára, elmagyarázzuk, hogy akkor ezek a dolgok hogy függnek össze egymással, és elmondjuk azt is, és ez már egy lépés a gyógyulás felé, hogy ezt a kört, ezt meg lehet szakítani.
1: Hogyan lehet megszakítani? Mi az a pont, ahol be lehet avatkozni?
0: Igazából mind a négy ponton be lehet avatkozni, a gondolatok szintjén kognitív terápiával, az érzelmek szintjén mondjuk egy olyan módszerrel, amivel jobban az érzelmekre tudunk hatni, például egy relaxációs technikával, a viselkedés szintjén, a viselkedés módosításával, viselkedés terápiás eljárásokkal, és hát a testi érzetek szintjén is be lehet avatkozni mondjuk egy gyógyszeres kezeléssel. Minket most azt gondolom, hogy a gondolatok szintjén történő beavatkozás érdekel a legjobban, tehát ott jönnek be a kognitív terápiás eljárások, intervenciók.
1: Mondjunk egy példát, hogy milyen eszköz lehet a kezünkben ahhoz, hogy ezen a ponton történjen a beavatkozás a gondolatok szintjén.
0: Az egyik leggyakrabban alkalmazott és egy nagyon jó eszköz, ez az úgynevezett gondolatnapló. Ennek két típusa is van, amik egymásra épülnek. Van a háromoszlopos gondolatnapló, és a következő lépés a hétoszlopos gondolatnapló. A háromoszlopos gondolatnaplóval szoktuk kezdeni, az pont abban segíti a pácienst, hogy megtanulja észrevenni, fülön csípni a nagjait, mert hogy ez a háromoszlopos gondolatnapló három részből áll, ugye a helyzet van benne, azok a helyzetek, ahol ő intenzív negatív érzelmeket élt át, azokat kell konkrétan beírni. A második oszlopban van az érzelem, amit átélt mondjuk a szorongás, a félelem, szomorúság, és akkor ezeknek az érzelmeknek meg kell becsülni az erősségét az adott helyzetben. A 100% az, amit ő valaha legerősebbet érzett, például szorongást. És hát a harmadik oszlopba kerülnek a negatív automatikus gondolatok, amik a helyzethez és az érzelmekhez kapcsolódnak. Hát ezt így meg kell tanulni vezetni, nyilván ebbe segítünk, elmagyarázzuk, hogy akkor ezt hogy kell, kiszűrjük a nem negatív automatikus gondolatokat, és hogyha ez már így megy, akkor utána tudunk tovább lépni a hétoszlopos naplóra.
1: És akkor a hétoszlopos naplónak lesz ugye egy olyan része, ahol át lehet valamilyen módon írni ezeket a negatív automatikus gondolatokat?
0: Pontosan így történik, igen, mert ez az első lépés a regisztráció, és akkor a hétoszlopos naplóba történik az, amiről beszéltünk korábban, hogy elkezdjük hipotézisként, feltételezésekként kezelni a nagokat, és elkezdjük megvizsgálni, hogy ezek tényleg mennyire reálisak. És itt ez egy nagyon izgalmas része a terápiának, ezt átstruktúrálásnak, kognitív átstruktúrálásnak nevezzük. A negyedik oszlopban, ez így érdekes lehet elsőre, elkezdjük összegyűjteni a bizonyítékokat a negatív automatikus gondolatok mellett. Ugye itt felmerülhet a kérdés, hogy miért akarunk mi bizonyítékokat gyűjteni.
1: Igen.
0: Igen, hogy most az miért lesz nekünk jó. Hát azért, mert a nagok azok torzítottak. Tehát, hogyha tényleg egy alapos valóságvizsgálatnak vetjük alá őket, akkor egyébként az az érdekes, hogy nagyon sok esetben nem is találunk bizonyítékot, vagy csak egy-két bizonyítékot. Tehát ez mindig ilyen aha élmény szokott lenni, hogy tényleg szigorúan véve, hogy nem érzést írunk ide. Tehát mondjuk azt, hogy nem fog sikerülni, mi a bizonyíték rá? Mert úgy érzem, ez nem bizonyíték, mert sokszor nem sikerült. Akkor nézzük meg egy picit részletesebben, hogy mikor nem sikerült, mi nem sikerült, tehát mindig elmegyünk a konkrét dolgok felé, és akkor lehet, hogy egy-két dolgot találunk. Ez egy általános tapasztalat, hogy ide nagyon sokszor nem nagyon kerül semmi, vagy egy-két ilyen nagyon konkrét dolog. Itt arra kell nagyon vigyázni, hogy nehogy újabb nagokkal támasszuk alá az eredetit, tehát mondjuk, hogy nekem soha semmi nem sikerül. Mi a bizonyíték? Hát, mert én alkalmatlan vagyok. Akkor ezt nem írjuk be ide természetesen.
1: Tehát ide azért olyan dolgokat kell beírni, ami valamilyen szintű konkrétumot tartalmaz, ha jól
0: értem.
1: Pontosan,
0: nagyon fontos, hogy minél konkrétabbak legyünk, mert a negatív automatikus gondolatokra jellemző az általánosítás. Ez például egy úgynevezett kognitív torzítás is, a túláltalánosítás, vagy van egy olyan, hogy minden vagy semmi gondolkodás, hogy elszakadunk a konkrétumoktól, és egy-egy eseményt, jelenséget kiterjesztünk általánosításra, azonosítunk. Tehát ha egyszer nem sikerül valami, akkor nekem soha nem sikerül semmi, így gondolkozunk.
1: Pedig valójában csak egyszer nem sikerült.
0: Persze, vagy kétszer, de nem arról van szó, hogy soha. Csak hajlamosak vagyunk úgy látni. A következő, az ötödik oszlop az a negatív automatikus gondolat ellen szóló bizonyítékok oszlopa, és hát meglepő módon ide nagyon sok bizonyíték szokott kerülni. Tehát nagyon, nagyon érdekes tényleg, mikor így ráállunk egy kritikusabb gondolkodásra, hogy mi szól mondjuk az ellen, hogy nem fog sikerülni, nyilván itt előszedünk múltbeli sikereket, mindenféle képességeket például, amik abba erősítenek meg, hogy igenis, hogy sikerülhet, hogy jó esély van rá. Tehát itt szépen teleírjuk ezt az oszlopot is, és mindig ez nagyon fontos, hogy mindig egyszerre csak egy gondolattal dolgozunk. Tehát lehet, hogy van 3-4 gondolat, nem egyszerre az összesen, mindig egyet választunk ki. Következő oszlop, a hatodik oszlop, nagyon-nagyon fontos oszlop ismét, ide kerül a reálisabb, kiegyensúlyozottabb gondolat a NAK helyett. És itt nagyon fontos az, hogy nem pozitív gondolatokról van szó. Tehát nem arról van szó, hogy a negatívból pozitívat csinálunk, hogy nekem semmi se sikerül, nekem minden sikerül, vagy az, hogy engem senki nem szeret, engem mindenki szeret, mert ez nem reális. Hanem egy olyat, ami a bizonyítékok alapján egy valóban kiegyensúlyozott gondolat, hogy igen, volt, hogy mondjuk ekkor és ekkor ez és ez nem ment úgy, vagy ezek nem sikerültek, de ez és ez meg ez sikerült, és hogy ebben jó vagyok, és hogy azért jó esélyem van rá, mondjuk nagyobb az esély arra, hogy sikerülni fog, mint az, hogy nem. És akkor végül a hetedik oszlopba újraértékeljük az eredeti érzelmet, illetve megnézzük, hogy megszületett esetleg valami új érzelem, amivel én gyakran is szoktam találkozni, hogyha jól csináljuk az átstruktúrálást, hogy remény, tehát megszületik a remény, meg egy ilyen kis lelkesedés, és az eredeti negatív érzelmek mondjuk egy 70%-os szorongás, mondjuk lecsökken 30-40%-ra, az normálnak tekinthető, tehát ilyen 40%-ig normálnak tekintjük az érzelmek ingadozását.
1: És akkor ez is egy fontos pont, hogy mondjuk erre visszajelzést tudjunk adni, hogy a saját szorongás szintünket hogyan ítéljük meg.
0: Ez nagyon fontos azért, mert ebből is látjuk, hogy jó úton jártunk-e az átstruktúrálásban, vagy valami félrement. Mert ha nem mozdul az érzelem, akkor lehet, hogy nem a megfelelő gondolatot vizsgáltuk, meg lehet, hogy a bizonyítékok nem jók, vagy az új gondolat, tehát akkor érdemes újra neki futni az egésznek. De viszont ha látjuk, hogy szépen lecsökkent és megjelentek pozitív érzelmek, akkor sikeresnek mondható az átstruktúrálás.
1: Ez kicsit ilyen ellenőrzés jelleggel igen. értelmezhető talán.
0: Igen, és ezt nagyon-nagyon szokták szeretni a páciensek, tehát tényleg, meg jó, hogy leírjuk, tehát ott van előttük, és tényleg annyi új gondolat születik meg bennük, és olyan helyzetekbe, amiktől féltek, szorongtak, vagy elkeseredtek, egész másképp tudnak aztán belépni lelkesedéssel, hittel.
1: Ugye azt mondtuk a műsor elején, hogy az Eljön magad mellé című könyvedben is lehet erről olvasni. Csak a könyv alapján lehet fejlődni a negatív automatikus gondolatok kapcsán? Ezt hogy látod?
0: Én úgy látom, hogy igen. Hát én próbáltam úgy megírni, hogy önmagában a könyv alapján is érthető és használható legyen. Kifejtem részletesen a kognitív modellt, írok példákat a gondolatnapló alkalmazására. Tehát én azt gondolom, hogy el lehet kezdeni, meg lehet érteni. Amit azért így tapasztalok a praxisban, hogy jó, hogyha ott van azért valaki az ember mellett, pont azért például, hogy ne csúszson bele abba, hogy újabb nagokkal támasztja alá az eredeti negatív automatikus gondolatát. Tehát abban, hogy így szétszálazzuk, hogy akkor mi hova is kerül a naplóba, meg mihez érdemes nyúlni, azért jó, hogyha van szerintem egy kis segítség, de el lehet indulni a könyv alapján mindenképpen.
1: Tehát, hogyha valaki felismerte a saját negatív automatikus gondolatait, és szeretné átstruktúrálni, akkor az egy jó kezdő lépés lehet.
0: Igen, mindenképpen. Én ezt most már nagyon régóta csinálom, használom, és nagyon jó eredményekkel, és nagyon szeretik a páciensek. Tehát mindig újra és újra megcsinálunk egy ilyen hétoszlopos naplót, és tényleg egy élmény, és úgy mennek el, hogy hú, ez mennyire jó volt, és hogy majd akkor ezt ő elő fogja venni abban a helyzetben.

Dr. Berci Krisztina klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, sématerapeuta, kiképző kognitív viselkedésterapeuta volt a vendégünk. Köszöni a hallgatók figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Hauber Zsolt összeállítását hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1883. július 27-én hunyt el Doppler Ferenc, osztrák-magyar fuvola virtuóz és zeneszerző. A Hangolóban most műveiből hallanak válogatást, Belényibe a Dracsai Ákos és Révész László előadásában.

Az 1883. július 27-én elhunyt Doppler Ferenc osztrák-magyar fúvolavirtuóz és zeneszerző műveiből hallottak válogatást Berényi Bea, Dracsai Ákos és Révész László előadásában. A hangolót Bögös Herrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Bójás János technikai munkatárs, Bögös Herrietta zenei szerkesztő, valamint Ungvári Judit és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Antonio Vivaldi szerzeményét az English Concert játszotta. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

mi atyánk második kérése a legmélyébe vezet mindannak, ami Krisztus szívének legnyugtalanítóbb gondja. Mondjuk csak ki a szavakat, jöjjön el a te országod, s világosan kiérezzük a bennük lüktető életet. Várakozás cseng bennük, valami vágyakozás, valami nagyszerű dolog ködlik előttünk a távolban, s vágyhudás eseng felé, hogy jöjjön már. Valami mozgás megindul, s a vágy készteti, fejeződjék már be. Ez a távoli, vágyott, hívott dolog az Isten országa, mi is tulajdonképpen. Ha első eredeti sajátságában akarja az ember megérteni, el kell olvasnia az evangéliumokat. Mindenek előtt az első hármat, a Mátéjét, a Márkét és a Lukácsét. Az első szó, amellyel Krisztus kilépett a nyilvános működésbe, így hangzik. Elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az örvendetes hírnek. Milyen hírnek? Éppen annak, amely az Isten országának közelségét hirdeti. Ez a boldogító üzenet, hogy az Isten országa távol volt, és most elközelgett, s az embereket örvendetes késztetés inti. Értsétek meg az órát. Forduljatok ahhoz, ami elközelgett. Táruljatok föl. És valami aggódás szorong, hogy az órát el is lehet mulasztani. Jézus példabeszédeiben ismételten szól az Isten országáról. Ha úgy fogadjuk, amint elbeszélte azokat, egészen első eredetiségükben, ha beléjük hallgatózunk, ha megkíséreljük megérezni, mit is jelentenek, akkor hamarosan rájövünk, hogy azt, amit az Isten országa jelent, nem lehet egy fogalomra visszavezetni. Valami hatalmas, mozgalmas, hatékony, működő, sokarcú valóság az. Egész teljességét olyan gondolattal kell megérezni, meglátni, elgondolni, amely képes a sokféleséget elviselni, és a sokrétű gazdagságot egységként megragadni. Ne akarjuk azonban rideg fogalmak közé kényszeríteni. Mihelyt kísérletet teszünk rá, elsikkad sajátos volta, és elsilányul az egész. Az egyik hasonlat arról beszél, hogy az Isten országa olyan, mint a szántóföldben heverő kincs. Egy ember, talán valami bérlő, amint szántogat és ekéje hirtelen keménybe ütközik, pénzzel és ékszerrel teli edényt talál a földben, amelyet valamikor talán az ellenség előrejtettek el. Gyorsan újból eldugja, és minden erejével azon fáradozik, hogy megszerezze azt a földet. Eladja házát és szerszámait, és amilyen csak van, mert tudja, hogy így olyan dolognak jut birtokába, amely értékesebb mindennél, amit odaad érte. Hasonló a gyöngyről szóló példa. Egy kereskedő meglátja valahol, fölismeri értékét, és mindenét áruba bocsátja, mert a nyereség sokkal nagyobbnak ígérkezik, mint a befektetés. Itt az Isten országa valami végtelenül értékes dolgot jelent. A példa biztatja az embert, hogy tegyen rá mindent annak az értéknek a megszerzésére, és biztosítékot kap, hogy bármit ad is oda, a nyereséghez mérve semmiség. A hangsúly éppen azon van, hogy érdemes mindent odaadni, és ez a minden, sok minden annak a részéről, aki adja, de csekéség a nyerhető országnak mindent fölülmúló értéke mellett. Más alkalommal mustármag az Isten országa, minden mag közül a legkisebb. Földbe kerül, kihajt, és olyan terebélyes növényé bokrosodik, hogy eljöhetnek a madarak, és fészket rakhatnak rajta. Itt az Isten országa valami, ami kisebb minden egyébnél. Tehát elenyésző, majdnem semmi a világ nagy, hatalmas valóságai mellett. De óriási erő rejlik benne, hogy kibontakozzék, és a térhez jut, ki is terebélyesedik, úgyhogy otthont és szállást tud nyújtani. Ismét máskor háló az Isten országa. Kivetik, majd a partra vonják. Azután nekiülnek a halászok, és kiválogatják a zsákmányt. A rossz halakat, azokat, amelyeknek megevését tiltja a törvény, visszadobják. A többit hazaviszik. Itt az Isten országa olyas valami, amihez sokaknak köze van, sokakat érint és foglal magába, de sokan nem kapcsolódnak belé. Ezek alkalmatlanok, és ismét eltávolítják őket. Mások hozzátartoznak, és azokat megtartják. Hasonló a szántóföld konkolyáról mondott példa. Az Isten országa benne van a világban, belenőtt a történeti létbe.
különféle embereket foglal magába. Történés történést követ, vonatkozások és ellenvonatkozások, hatások és függőségek át meg átszövik egymást. Végül is senki sem képes eldönteni, mi tartozik tulajdonképpen bensőleg az Isten országához, és mi nem. Éppen úgy, mint ahogyan a szántóföldön sem lehet elválasztani egymástól a búzát és a gyomot, amelynek szára és gyökere a hasznos növényre tekerőzik. Előbb el kell múlnia a növekedés és érés idejének. A gabonát learatják, a kévéket behordják, a történet befejeződik, az ítélet bekövetkezik, akkor jön a szétválasztás. Kovász is még az Isten országa. Az asszony fogja a lisztet és belekeveri a kovászt. Az pedig dolgozik a tésztában, átjárja az egészet, és végül is a kenyér megkel, foszlósra és szépre. Itt az Isten országa valami bensőleg működő dolog, amely mindent átjár, az egész egyik részéről a másikra terjed, mozgat és alakít. Sok egyéb hasonlatot is mondott még az Úr. Egyik kép követi a másikat. Néhány szóval nem is lehet megmondani, mi is valójában az Isten országa. Talán így írhatnánk körül. Isten országa azt jelenti, hogy az Isten kormányoz, közvetlenül és hatalommal. Hogy Isten szeretetének szabadságában megbocsátotta a bűnöket, és most az ember, Krisztus szentségével megszentelve, egészen az Isten sajátja. Isten országa azt jelenti, hogy az ő igazsága kigyull a lélekben, vége minden fáradtságos keresésnek, aprólékos részletmunkának, mert nyíltan ragyog a szent teljesség. Hogy az embert magával ragadja értelmének ereje és bensőségesen egyesül Isten igazságával, amely megszabadít és kielégít és megszépít, amely meghalad minden értelmet és mégis megőriz minden szívet, amely megközelíthetetlen fölségű uralkodó és jó barát egyszerre. Az Isten országa azt jelenti, hogy az ember megsejti őt szentségében, megérzi őt fönségében. Hogy a szabadság egészen rábízza magát, és ő hat és akar az ember akaratában és minden erejében. Azt jelenti, hogy az ember megtapasztalja az Isten jóságának melegét és értékét, hogy szívében megízleli, legbensőbb mi voltában megérzi boldogító szépségét és édességét. Isten országa azt jelenti, hogy ő, az atya, a testvér, a barát mélyen és meghitten közel van, a kedély világ legmélyén, a szív legbensejében. Hogy érezhetővé válik, hogyan uralkodik a szeretet, hogyan jön és megy, ajándékoz és elfogad. Hogyan változik át benne minden lét, és amikor minden egyé lesz, hogyan virágzik ki az egyé vált minden dolog lényege és szépsége. Isten országa azt jelenti, hogy Isten érthetővé válik a maga valóságában és teljességében, s hogy uralkodik mindenen és mindenben, és a teremtmény benne van, egy vele, s éppen ezért felszabadul legsajátabb tulajdonságainak kibontakoztatására.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Érdemes Csokonait olvasni, kedves hallgatóink, nem csak a verseit, leveleit, drámáit, de még a lábjegyzeteit is. Dorottya című Víg eposzának lábjegyzeteiben látjuk igazán, micsoda arzenálját mozgatja meg fölényes tudásának. A kor minden tudományos vívmánya, ismerete helyet kap ezekben a kommentárokban. Fogalmat alkothatunk ennek a széles körű, az élet minden elemét átfogó tudásnak mélységeiről és kiterjedéséről. A görög és római mitológia ismereteiről, az Alföld és a Dunántúl néprajzi szokásain át a toalett fiókos asztalkájának részletező leírásán keresztül a díván török eredetének felfedéséig, vagy a mongol fivérek levegő égbeli, ahogy Csokonai hívja, léggömbjég léghajójáig halmozódik ez a roppant ismeret anyag. Tanulmány értékű a magyar táncról, ezen belül is az ázsiai gravitással, ismét Csokonai kifejezése, rendelkező lassú verbunkosról szóló lábjegyzete. A verbunkos, kedves hallgatóink, az ő korában jön divatba, és rögtön átveszi a nemzeti tánc szerepét. De hát hallgassuk meg, hogy mit ír a verbunkosról a Dorottya második énekében Csokonai. Azt írja, az igazi magyar tánc a lassú verbunkos, amit boldog emlékezetű eleink, kik a nemzeti dolgokat korcsosodó unokáinknál jobban kedvelték, szebb és méltóbb kifejezéssel nemeses táncnak neveztek. Ami hiú, szapora és rendetlen táncunk, amelyben asszony személyek is ugrándoznak, ölelkeznek, keringenek, s kiki magáért és párjáért táncol, egész formájával mutatja, hogy tót eredetű, az ázsiai gravitással és méltósággal általjában ellenkezik. Ezt én a nép után nevezem kuferces táncnak. Ilyen megkülönböztetéssel remélem, megismérik az olvasók a magyar tánc felől tett ítéletemet, annak igaz voltát. Az ilyen táncról tették a külföldiek is azt a sok nemes megjegyzést. Mikor a francia háború idején sok anglus nagyemberek lakának Bécsben, egy anglus az ott lévő magyarok táncában 300 figurát számlált meg. Ezt produkálni, s hidegvérrel felszámlálni csak anglustól és magyartól telik. Jusson eszedbe, édes magyarom, a halhatatlan Kaunitznak ama mondása, hogy nemzeti karaktere csak az anglusnak és a magyarnak van. Eddig az idézet, kedves hallgatóink. Egyiket a lassú verbunkos tánc eredetében visszavezethető arra a kanász vagy juhász táncra, melyet a 18 éves Balassi Bálint táncolt Rudolf császár koronázási ünnepén 1572-ben. Leírják ezt, Istvánfi Miklós írja le, hogy a sudár szinte mozdulatlan deréknak a merevsége éles ellentétben volt ebben a mások által megörökített juhásztáncban a láb virtuóz mozgásával. Tehát állt a test, állt a felső test, a láb virtuóz mozgása, ugyanakkor pedig egy furcsa ellentétét adta a felső test mozdulatlanságának. Elemeiben valóban a 18. századi verbunkost idézi fel. És hát, kedves hallgatóink, Csokonai kortársa Berzsenyi Dániel volt az, aki nagyon-nagyon szerette a táncot, híres táncos volt fiatal korában, és később is nagyon kedvelte a verbunkost, amikor már elnehezült, és már nemigen táncolt. De ha meghallotta, hogy Bihari János híres cigányprímás valahol játszik, hát akkor elhagyta Niklát, és ami egyébként ritkán történt a későbbiekben nála, és hallgatta ezt a nagyszerű muzsikust. Például 1810-ben jár Pesten, többek között, hogy a fiatal kölcseivel találkozzék, aki akkor még nem írta meg azt az igaztalan kritikát róla, és feljegyzik azt, hogy mindent elkövetett annak érdekében, hogy Biharit meghallgassa. Bihari János játékát, csak őt hallgatta, az ő zenéje közben beszélni sem szabad volt Berzsenyi ez a vendéglőben. Hogy mennyire értett Berzsenyi a tánchoz, arra jó példa a most következő verse, a Táncok, melyben a német, a francia és a magyar tánc mozgást veti össze. Az ennek a versnek a címe, hogy a Táncok, hát hallgassunk bele. Nézd a tánc nemeit! Mint festik játszi ecsettel a népek lelkét, s nemzetek ízleteit. A német hármas lépéssel lejtve keringle, s párját karja közé zárja, s lebegve viszi. Egyszerű a német mindenben, s csendesen örvend. Egyet ölel mindig, s álhatatos szerető. A gallus fellengve szökik, s enyelegve kacsingat, párt vált, csalfa kezet majd ide, majd oda nyújt, ez heves és virgonc, örömében gyermeki nyájas, kényeiben rebdez, s a szerelembe kalóz. A magyar egy pindár, valamerre ragadja negéde, lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit, majd lebegő szellő, szerelemmé olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi, majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, megveti a jánykát a diadalmi dagály, s rengeti a földet, kinizsit látsz véres ajakkal a testhalmok közt ugrani hőseivel. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magaszabb törvényt, s lelkesedése határt. Ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő, s lelkes szikra feszíti erét. Hát gyönyörű, ahogy a három nemzetnek a táncát összegzi, hát különösen hozzám ugye a magyar áll közel, amit majd aztán megörökít korábban jó Bonfini mester is a kenyérmezei csata után. Emlékszünk arra a jelenetre, amikor a magyarok már vissza nem térhetnek táborukba, ott éjszakáznak a török táborban, tábortüzet gyújtanak a holtak között, táncolnak, és felkéri Kinizsit is táncolni. Hát, hogy egy törököt fogott-e fogai közé, vagy kettőt, azt nem lehet tudni, de az biztos, hogy úgy táncolt, hogy egy törökkel táncolt. És hát ezt a jelenetet örökíti meg Berzsenyi is. S rengeti a földet, Kinizsit látsz véres ajakkal, a testhalmok közt ugrani hőseivel. És most következik az a gyönyörű két sor, kedves hallgatóink, szinte nem is lehet szebben, szabályosabban, szakszerűbben összefoglalni ennek a táncnak a lényegét. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvényt s lelkesedése határt. Gyönyörű ez a két sor. Ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő, s lelke szikra feszíti erét. Annyian írtak a magyar táncról, korábban idéztem Apor Péter Metamorfózis Transzilvániai című gyönyörű munkáját 1736-ból, és hát ott írja le, ugye Apor Péter is a nagy dohogók közé tartozott, ott írja le Apor Péter azt, hogy hát bizony kezdenek kikopni a nemzeti táncok, ilyen tánc volt a süveges tánc, ilyen tánc volt a gyertyás tánc, ilyen tánc volt az egeres tánc. Küküllő megye főispánja minden sajnálkozva írja le, hogy aztán a végén arról szóljon, hogy bizony-bizony idegen táncok uralkodnak már, és ezek az idegen táncok hát nem tesznek jót a magyar önismeretnek. Nincsen most keleti ilyen mulatságnak, írja Küküllő megye főispánja Apor Péter, híre is nincsen a szép, lassú magyar táncnak. Férfi asszon leán, mint kecskék ugranak, Tóth francia német táncot kiáltanak. Kedves hallgatóink, a verbunkról, a verbunkos táncról beszéltünk Berzsenyi kapcsán, Csokonai kapcsán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Csermák Antal szerzeményét hallották, részletet a hat magyar táncból. Előadta a Magyar Kamarazenekar. A hangversenymester Tátrai Vilmos volt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és régi kedves művészbarátomat, az egyedülálló zenekar, egyedülálló vezetőjét, stílus irányadóját, a kiváló énekes, pisztonos, bendzsós, a Kossuth-díjas Hot Jazz Band vezetőjét, Bényei Tamást. Szia, Tomika!
1: Szervusz, Tibor, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na, örülünk, hogy itt vagy. Rohan az idő, sok tehetség van a kicsiny hazánkban szerencsére, de ismét egymásra találtunk, és sikerül folytatni a Hot Jazz Band fényezését teljes joggal itt a Hangáriumban, remek zenékkel, mi mással, és ahogy hallhattuk is, meg a beszélgetés után is csendülnek a remek Hot Jazz Band slágerek. Ugye ezt a csodálatos egyedülálló világot, amit megteremtettetek vezetéseddel, szellemi irányadásoddal, a békebeli csúnya második világháborús és a proletár diktatúra előtti remek magyar és amerikai, és ami nekem a szívem csücske főleg az, hogy magyar, olyan remek, ti tettétek sokukat jazz slágerré, mert ugye sokszor hallottuk filmzenéket, különböző magyar számokat, hiszen a Hulló levelektől a például teteten kívül ugye mindent el lehet játszani szótüdülős Wursli szinten is, ami rettenet, és így is, amit kíván, amit kér maga a szám, hogy igazi jó jazzben adjuk elő, szólókkal és remek jó hangulatban. Ezt te megvalósítottad a zenekarral, örök hála érte, de méghozzá úgy, hogy a cipőtől a nyakkendőig a külcsín és a belbecs is remek öt csillagon áll, úgyhogy nagyon köszönjük, szeretettel köszöntünk, és mesélj, talán az a legegyszerűbb, hogy a nyárról, őszről, a jelenlegi Hot Jazz Bandről, tervekről és koncertekről halljunk pár érdekességet.
1: Igen, hát amit említettél, mindig is az volt a koncepcióm, a tervem már 21 évesen, amikor megalapítottam a zenekart, hogy felé leszem és bemutassam a magyar közönségnek ezt a hangzást. Annyit tudni kell, hogy az előttünk levő zenekarok, híresebb zenekarok, az angol Dixielandet utánozták Magyarországon, és ugye a jazz korszak ennél sokkal-sokkal színesebb és nagyobb, szélesebbre tárt olló tulajdonképpen. Mi az 1920-as évekből indultunk, ezért lett Hot Jazz Band, forró jazz banda a zenekar neve, mert a 20-as években a szenvedélyes, pattogó stílusa miatt nevezték el hotnak ezt a stílust.
0: Louis Armstrong and his Hot Five, Hot Six, Hot Seven.
1: Igen. Én azért mondom óval, mert ugye a hot dogot is, hogy mi magyarítunk egy picit, igen, ezeket helyes. Az angol szavakat, úgyhogy Hot Jazz Bandnek mondom, talán az olvasása miatt is így könnyebben megismerhetőek vagyunk. Tehát az a lényeg ennek, hogy én ebből indultam ki, aztán nyilván, ha az ember leragad egy nagyon egy pici hangzásnál, akkor beszűkülnek a lehetőségei. És a 30-as, 40-es évek felé is nyitottam, ami még nagyon-nagyon közel áll a hot jazzhez, sőt, az Amerikában még ezt is hotnak nevezték ezeket a stílusokat, még akár a későbbi 40-es évekbeli swinget is, ami egyébként egy ilyen légiesebb, lazább hangsúlyozású zene lett, és sokkal többen a ritmikus dallam. És azokat a magyar számokat válogattam ki már a kezdetekben is, amikor az első magyar lemezük megszületett, amik Amerikában is befértek volna a repertoárba. Ez a harmónia menettől függő dallamtól, stb. Mert sok van, amilyen elbeszélő, sanzon jellegű, a témája akár nem olyan, vagy egy-két olyan flick-flack, zenei flick-flack van benne, amitől nem lehet olyan könnyedén játszani, improvizálni rá, mint ahogy egy amerikai zenekar, egy amerikai számra annak idején megtehette. Szóval így állt össze az általam kiválogatott repertoár, és azt sikerült ugye népszerűvé tenni. Oly mértékben, hogy van egy csomó olyan dalunk is, amit én magam fedeztem föl, és előtte azért nem forgott például a Május éjszakát, azt nem, senki nem játszott előttünk. Vagy a Tedd ide, Tedd odát. És például a Szomorú vasárnapot hosszú idő óta, pedig a Szomorú vasárnap azon túl, hogy egy pesti műdal, ugye nyilván, hogy a magyar nóta zenekarok, cigány zenekarok tartották életben, akár a Kádár rendszerben is, de ez egy budapesti műdal volt, sőt, jazz standard lett azonnal, mert 3 évvel a születése után, tehát 1933-ban írt a Seres Rezső, 36-ban már lefordították angolra, és Amerikában az összes akkor élő híres sztár, Artie Shaw, a híres klarinétos, aki big bandeket vezetett, vagy Billie Holiday, énekes nő, énekelte ezt. Tehát nagyon ismert dal volt, ez az egyetlen magyar világsláger, ami tényleg világsláger lett, és több mint 30 nyelvre le van fordítva. Egy csodálatos egy ilyen bús hangulatú dal. Szóval a magyar jazzzenekarok közül először mi játszottuk 1945 után lemezre. Lemezre játszották jazzzenészek, magyar jazzzenészek, de ők nem állandó formációk voltak, hanem alkalmilag álltak össze, vagy már nem létező zenekarok. Igen, és akkor említsük meg hát a nyarat, el kell dicsekedjek a kedves hallgatóknak, ugye mondtad, hogy beszéljünk az idei programokról, hogy életünkben először eljutottunk Közel-Keletre is, ugye mi 22 európai országban jártunk már. Mondjuk ez nem nehéz, mert a környező országok azonnal van 7-8, ahol járhattunk sűrűn, ugye a magyar lakta területeken, de ezen kívül még egy csomó európai országban, és Amerikában jártunk, és Sánkhájba, Kínába, tehát három földrész látott már bennünket, és most Közel-Keletre is eljutottunk, Tel Aviv városába volt egy New Orleans Jazz Festival. Erről csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy gyönyörű mediterrán hangulatú városról van szó, tele fiatallal, a tengerpartja olyan, mint a Miami Beach, pálmafasor, a homokos tengerpart, röplabdapályákkal, rollerező, görkocsolyázó fiatalokkal. Egy nagyon modern, dinamikus város egyébként, és itt rendezték meg a New Orleans Jazz Festivalt, ahol amerikai zenészekkel is játszottunk, például olyan trombitással, mint Antoine Dry, aki Brentford Marsalisnak a zenekarába trombitál például. Ővelük játszottunk is közös műsorokat, nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, és aki teheti, mint turista, jusson el, menjen el ide, mert nagyon finom ételek és gyönyörű tájak várják Izraelbe és őket. Én nem féltem egyébként a háborútól, kérdezték a szervezők, hogy nincs ezzel probléma. Én mondom, két rakéta között is szívesen elrombitálgatok, de természetesen nem örülök annak a hangulatnak, meg annak a feszültségnek, ami ott van, és nagyon jó lenne végre béke lenne. Ezen a nyáron egyébként még eljutunk Dániába, egy jazzfesztiválra, és Ausztriába, egy Dixieland Swing Fesztiválra, ahol öregbíthetjük az ország hírnevét. És ami nekünk kiemelkedő, mi már 23. éve vagyunk házigazdái a Siófoki New Orleans Jazz Fesztiválnak. Ez augusztus 10-től 3 napig tart, egy hétvégén nagyon sokan akkorra időzítik a palatoni nyaralásukat. Nagyon jó hangulatban telik családias, ingyenes koncertek a főtéren, és én úgy indítottam ezt 23 évvel ezelőtt, hogy a magyar zenekaroknak legyen ez a seregszemlé, és azóta is ez így van, bár most Erdélyből is érkezik egy trió, de a Molnár Dixieland, Benkó Dixieland, akik patinás zenekarai a mi stílusunknak, a helyi zenekar, Apáti János zenekara is fellép, a Canaro, tehát az interneten után lehet nézni a programnak. Ezen kívül pedig augusztusban lesz egy most már hagyománnyá vált koncertünk a Kobuci kertben, 16-án vasárnap. Itt pedig az az érdekesség, hogy egy bluegrass country zenekarral szövetkeztünk, Kovács Kornél barátommal, akinek nagyon tetszik a mi munkásságunk, és így összeboronálódtunk egy-két koncert erejéig, kvázi egy pici, ilyen kis minifesztivál van, mert Kornélnak van egy bluegrass zenekara, annyit tudni kell bluegrassről, hogy abban különbözik a country zenétől, hogy nincs basszus, gitár és dob benne, hanem nagybőgő, tehát akusztikus hangzása van, és akkor neki még van egy Johnny Cash irányultságú zenekara, a Nyughatatlan, amely, ha valaki imádja Johnny Cash-t, akkor ez egy nagyon jó kis kitekintés, és akkor utána pedig a Hot Jazz Band játszik, és vendégünk lesz a 100 Fort Celsiusból a banjós Légrádi Péter barátom, aki ugye nagyon jól tudjuk, hogy a Ho-Ho-Ho Orgázban és a Mickey Mano, meg a nem tudom, összes népszerű számukban ugye játszott és alkotó volt. Úgyhogy ez a két kiemelt eseményünk van. Azon kívül még Balatonfüreden fogunk július végén Szulák Andrával felépni, és a Szentendrei Skanzenben is augusztus elején. Úgyhogy várjuk nagy szeretettel a közönséget, a rajongóinkat. Azon kívül folyamatosan játszunk a kedvenc helyeinken, éttermeinkben, amiket nem most szabad-e mondani, nem
0: tessék
1: tudom.
0: Tessék csak, hogy igen, ilyen zenét.
1: Az egyik a Dunakorzó étterem, ami gyönyörű panoráma van a várra és a budai hegyekre, és igazi nyugat-európai hangulat van, olyan kávéházas, amilyet Párizsban szoktunk látni. A másik pedig a Mázel Tov, ez pedig az Akácfa utcában van, egy romkocsma, ott is már évek óta játszunk, oda is várjuk a kedves zeneszeretőket.
0: Csodálatos. Na, boldogok vagyunk, hogy a nagyvilág mellett mi is kapunk belőletek, és ez így is van rendjén. Hot Jazzben, Bényei Tomi, köszönöm szépen, visszavárom.
1: Nagyon szívesen.

0: Elhangzott a hangárium. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Túrkevére hívom önöket. Szó lesz a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei város természeti értékeiről, vízi és ökoturisztikai adottságairól. A 78 fokos termálvíz adta lehetőségekről és az országban egyedülálló Kút-skanzenről. Felkapaszkodunk a református templom tornyának külső karzatára, hogy megcsodáljuk az alattunk elterülő alföldi tájat. Műsorunkat a Fekete István Oktatási Központ nyári erdei táborában zárjuk majd. Tartsanak velünk! Túrkeve turizmus és vendégfogadás szempontjából 4 évszakos. Bármikor érkezünk, mindig van látnivaló, esemény, élmény és kirándulási lehetőség. A város kulturális kínálata is széles palettán mozog. De kezdjük először a környezettel, melyben jelen vannak a vizek, az erdővel borított területek, az állat és növényvilág ritka képviselői. A város polgármesterét, Sallai Róbert Benedeket hallják.
3: Itt vagyunk a Magyar Atlantisnak a központjában, tehát a teljes magyar sárét, ami eltűnt a folyóvízszabályzásokat követően, egy végtelen mocsárvilág, ami a Körösök, Tisza és a Berettyó vízrendszere alkotott, az egy olyan mesebeli világ volt, ami nem véletlen több ezer éve lakott. Tehát a bronzkori ásatásoktól kezdve minden azt mutatja, hogy az emberek megtalálták itt a megélhetésüket nagyon-nagyon régről, és mindennek az alapjai alapvetően földrajziak. Ezeknek a folyóknak a vizei, a természetesen létrejött hátak teremtették meg annak a hátterét, hogy Túrkeve egyáltalán ide tudjon települni. Ugye alapvetően 17 település volt a mostani 23.500 hektárnyi közigazgatási területünkön, és a török pusztítások után Túrkeve maradt meg egyedül, ahova összejöttek ezek az emberek. És ennek a egésznek a hátterében a természeti értékgazdagság van. Ugyanis az egész Európában nem maradt meg az ősi gyűjtögető életformának az a fajta megjelenési formája, mint itt a pákászat. Itt még a 19. században is olyan emberek, akik nem vetettek, nem szántottak, hanem csak arattak a természet javaiból. Tehát amit a megteremtődött lehetőség, abból éltek. És ugye itt két életforma volt a jellegzetes, ez a pásztorkodás és a pákászkodás, és mindez arra a természet értékgazdagságra alapult, hogy megadott mindent a táj, ami kellett. A tájunkban, mikor azt látjuk, hogy vályogházak vannak, azért vannak vályogházak, mert ez volt a természeti adottság, ami itt volt helyben. Azért nádtetős házak vannak, mert a nádtető volt, a nád volt korlátlan mennyiségben rendelkezésre állása. És mindezek a természeti javak teremtették meg azt a polgári jólétet, ami a 19. század egy kiemelkedő szerephez jutott a Túrkevét is, hiszen a 19. század második felére 15 ezer fő fölé ment a lélekszám, és egy nagyon érdekes polgárosítási folyamattal fejlődött a város. Gyakorlatilag a folyóvízszabályzásokat követően a természetes életformák visszaszorultak, és ugye erre jött egy plusz csapásként a kommunizmusnak a TSZ-esítési folyamata. Tehát egy olyan mezőváros, ami jelenleg is a 19. legnagyobb külterülettel rendelkező város a

0: ott hazánkban, gyakorlatilag elvesztette az alapidentitását, és jött 45 év, ami gyakorlatilag két helyi foglalkoztatáson alapult, egyik volt az autójavító vállalat, másik pedig a mezőgazdaság. És ennek a mezőgazdasági rendszernek a öröksége az a természeti környezet, ami viszont két nemzeti parkhoz hozik ma is Turkevén, hiszen pont a határán vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Parknak és a Körösmaros Nemzeti Parknak. Igen. És a Hortobágy-Berettyó mentén lévő élőhelyek, azok a TSZ-esítés után sem veszették el értékeiket, megmaradtak annak a hagyományos táji hagyományos értékeket hordozó formának, az eredeti folyókonyarulatoknak, amire most ökoturizmust építhetünk, amire most a természetvédelmi értékeinket alapozhatjuk, és nem véletlen az, hogy mondjuk a Körösmaros Nemzeti Parknak 53 ezer hektárjából 13 ezer hektár az ez a tájegység, ami ide tartozik.
1: Mit láthat ebből az ideérkező? Mit élvezhet ebből az ideérkező? Mit tud kihasználni például? Vannak-e turistautak? Vannak-e jelölt tanösvények, amely nyilván már egy létrehozott, mesterségesen létrehozott, de természetbe besimuló egység lehet? Illetve tudnak-e evezni? Ki tudják-e a vizeket használni?
0: Elképesztő, felmérhetetlenül nagy potenciál van a város birtokában ebből. Ha európai trendeket nézzük, korábbi államtitkárnak a munkássága, ő felismerte azt, hogy az európai trend az, hogy az emberek majd kocogni fognak, kerékpározni fognak, mozogni akarnak, és az aktivitást akarják választani. De most ugyanígy egy európai trend azt mutatja, hogy például a madár megfigyelésnek a kultúrája az egyre nő egész Európában. Magyarországon is, ha megnézzünk a csoportokat, gombamód szaporodnak a természetfotós, a madárfotós, a madár megfigyelő csoportok, a madárhatározó csoportok.
1: Keresi az ember a lelassulást, ugye ezekben is?
0: Így van. Keresi a lelassulást, ez a slow tourism irány, amit ugye alapvetően a ökoturizmus egyik utód ágyagaként kezelnek. Ez erről szól. Hogy lehet kicsit kapcsolódást megtalálni a természettel, hogy lehet visszakerülni, és hogy lehet ezt olyan eszközökkel tenni, hogy a természet szépségeit nem pusztán megismerem, tehát nem egy edukációs folyamaton veszek részt, hanem az, hogy élvezem, és esetleg egészségemre is jó hatással van.
1: A vízi turizmus beindításához a közelmúltban kenuk vásárlására is volt lehetőség.
0: A Hortobágy-Berettyó az attól speciálisabb víztér az összes magyar természetes vízhez, mert itt eredeti medrében folyik, eredeti meanderezrettséggel folyik a folyó, és nagy kanyarokat ír le, ami nem maradt meg sehol, mert átvágták a kanyarokat az egész országba, tehát csatornásították a folyókat. Itt az eredeti kanyarulatok megmaradtak, lelassul a folyónak a folyása, és egy nagyon nagy természeti gazdagságot teremt, tehát olyan élővilágot, amit nagyon-nagyon kevés helyen látunk. Ugye Turkevének a madárfaunája nagyon-nagyon gazdag. A Nemzeti Park védettségének, a megteremtésének a fő indoka az a madárfauna a gyepek megőrzése mellett. De ha a gyepekről beszélünk, akkor ugye itt van a másik aktív turisztikai irány, szintén a korábbi aktív Magyarországért felelős államtitkárság, illetve korábbi kormánybiztosi hivatalnak a jóvoltából. Ez a kerékpáros turizmus lehetősége.
1: Tehát vannak olyan szakaszok, ami tényleg biztonságosan akár a gátakon vagy kerekezhető?
0: Ezek folyamatosan fejlődnek, mert ugye elértünk oda, hogy a strandunkon lehessen kerékpárokat bérelni, lehessen kenukat bérelni. A kenuknak elkészültek azok a helyei, ahol leszoktuk tenni vízre, de még ez egy folyamatos fejlődési irány. Itt a városban nagyon-nagyon gazdagon kiépítettük a tanösvényt, hogy helytörténeti, honismereti, természetismereti rendszereket. A Fekete István Oktató Központban van a Tüskevár tanösvény, ami a térség élővilágát mutatja be, természetvédelmi módját. A Pákász tanösvény az a tájtörténettel, a vizek történetével, a hagyományos élettel foglalkozik. Most elkezdtünk egy 50 állomásos helyi honismereti tanösvényt, ami kifejezetten feldolgozza a város történetét, tehát a identitás erősítésben. Erre most építünk, ugye folyamatban van egy nagyon-nagyon érdekes kötetnek a szerkesztése, ez a Kevi bakancslista, amit azt gondoljuk, hogy épp úgy egy ideérkező turistának is izgalmas, de épp úgy egy itt élőnek is izgalmas, hogy mik azok a értékeink, amelyekre igazán büszkék lehetünk, amelyek annyira speciálisak és keviek, hogy a Turkeveikum címre akár jogosultak lennének, mert ettől vagyunk értékesebbek és másabbak.
1: A májusi Kevi Juhász Fesztivál mellett helyi programokkal is várják a távolabbról érkező vendégeket.
0: A Turkeve abszolút 12 hónapos. Ugye teljesen remélem közismert nagyjából már az országban, hogy Magyarország bagoly fővárosa vagyunk. Tehát a magyarországi bakancslistába Turkeve úgy került bele, mint ahova télen el kell jönni bagyot nézni. Mert hát van olyan év, amikor 6-700 bagoly tele lát a belterületünkön.
1: És hol? Itt a városban? Bárhol láthatunk?
0: A fáinkon, így van. Itt a Petőfi téren, a hivatal előtt, mindenütt. Tehát ez egy nagyon-nagyon speciális dolog. Ezt nem csak a madárbarátok szeretik, hanem olyanok, akik idejönnek családostól bagyokat nézni. Tehát Bagoly főváros vagyunk. Hát az országos bakancslistába is így kerültünk bele, hogy ezért kell idejönni és ezt megnézni. Tavasszal kezdődnek a fesztiváljaink. Már februárban ott van a Böllér találkozó, ami a hagyományos sertésfeldolgozásnak, a háztáinak, a elmúlt 150 év által megszokott gasztronómiai kultúrának állít emléket, és tartja fenn annak a hagyományait. Tavasszal folytatódik a Szent György nappal, ott van a Juhász Fesztivál, a régió legnagyobb fesztiválja. Már azzal egy időben nagyjából beindul a strandszezon. Sehol ilyen jó víz nincs, mint Túrkevén. Beindul március végétől a túzokdürgés. Alig lehet az országban olyan helyen lenni, ahol nagyjából kultúrterületről, anélkül, hogy zavarnánk ennek a fokozottan védett fajnak az élettevékenységeit, meg lehessen figyelni. Túrkevén is beindultak a madaras fotós kunyhók. A madárvonulása, hogy megindul, lehet jönni gyerekekkel, ki lehet próbálni bérelt kunyhókat, ilyen detektív üvegeken keresztül, amit egy nemzetközileg elismert Máté Bence nevezetű világhírű fotós tervei, ötletei alapján kezdtünk el megvalósítani itt a térségben is, már rendelkezésre állnak.
1: Az iménti percekben Sallai Róbert Benedeket, Túrkeve város polgármesterét hallották. Természet adta kincs a gyógy és termálvíz, melyből bőven jut a fürdőmedencéin túl energiatermelésre is. A zene után erről kérdezem majd Hegyi Csaba, fürdőigazgatót.

0: A Malomzugi csatorna közvetlen közelében találjuk a természeti környezetbe szinte teljesen besimuló gyógy- és élményfürdőt. A 2350 méter mélységű kútból 78 fokos termálvíz csobog. Itt is, mint sok más alföldi fürdőnél, az 50-es években történt kőolaj kutatás során kőolaj helyett gyógyvizet találtak.
1: Kezdetben csak a helyiek vették igénybe, vagy rájöttek arra, hogy meleg víz van. Pozitív a kutunk egyébként, tehát magától jön belőle a víz, és akkor kihasználták ennek a jó, vagy akár már akkor érezhető áldásos hatását is. Ugye később pedig felölelték ezt, vagy felkarolták ezt a helyi akkori TS-ek, és azok közül az egyik elkezdte itt a fejlesztést. Hát azóta azért sok komolyabb mérföldkő is volt. Nagyon-nagyon meleg vízünk van, 78 fokos, és ezt hűtenünk kell. Meg is mondom őszintén, hogy az egyik legnehezebb, vagy legnagyobb kihívásunk az az, hogy tudunk megfelelő hőmérsékletre visszahűteni. Ugye a téli időszakban az épületek fűtésére tudjuk a hőt fordítani, nyáron pedig a medencéknek a hőntartására.
0: Milyen összetételű ez a víz? Tehát milyen kezelésekre, milyen problémákra alkalmazható?
1: Kiódos, szulfidos, nagyon magas metakovasav tartalommal, elsősorban mozgásszervi, nőgyógyászati problémák kezelésére, megelőzésére használják.
0: Mennyire célszerű visszahűteni, mennyire kell visszahűteni ezt a 78 fokot?
1: Különböző hőmérsékleteket kell, hogy használjunk. Ugye a gyógyvizes medencék, meg egyáltalán a fürdőüzemeltetést egy szabályzat határozza meg. Ez egy magunk által összeállított, de jóváhagyott szabályzat. És a gyógyvizes medencéinkben 36 plusz-minusz 1, 38 plusz-minusz 1 hőfokot tartunk. Van kisebb medencénk is, ahol ennél magasabbat. Nagyon érdekes, hogy a vendégek szeretik ezeket a hőlépcsőket végigjárni a fürdőzés során, és hogyha egy medence is valamilyen karbantartás felújítás miatt hiányzik, akkor mindig meghalljuk, hogy pont az egy medence hiányzik, ami most nincs benne a üzemben.
0: Minek az illatát érzem itt a fürdő környékén, illetve minél bejjebb, zártabb térbe megyünk, annál inkább intenzívebb ez az illat.
1: Igen, ez nagyon jellegzetes turkevei gyógyvíz illat. Korábban, mikor még talán nem fordítottak ekkora figyelmet arra, hogy a vizet gáztalanítsák, akkor a feltörő vizet csak a mellettünk található csatornában egy csőkígyón keresztül lehűtötték, és az a víz ment a medencékbe. Én úgy nőttem föl, hogy ezekben a vizekben tudtam fürödni. A gyógyvízzel együtt metángáz is jön fel a földből. Ezért egy kettős célt valósítunk itt meg, mert szétválasztjuk a gáztól a vizet, a gázt felhasználjuk egy erőműben, és áramot termelünk. Ennek az illatát lehet érezni a vízünkben. Olyannyira egyébként, hogy vannak olyan ismerőseim, akik azt mondják, hogy a fürdőruhából 8-10 mosás után sem jön ki az erős illata.
0: És a színe is egy nagyon különleges, ilyen borostyán színű, vagy sötét borostyán színű a víz.
1: Igen, ez is változik, ugye a gyógyvíz akkor a legjobb, tehát reggelente egy gyönyörű, kristálytiszta átlátszó a víz, ugyanakkor, hogyha törik, vagy új töltés van, vagy az emberek nagyon cselélődnek benne, vagy korábban voltak még gyógyvizes medencébe is élményelemek, csobogók, beömlők, ilyesmik, azok azért mégiscsak verték a víz felületét, vagy a medencetérben a vizet, és estére látszódik, hogy besötétedik a medencettől.
0: Ez is szabály, hogy naponta nézik az összetételt? Az, hogy ezek a hatóanyagok, ami jóvá teszi és gyógyhatásúvá teszi ezt a vizet, ez mindig meglegyen egy állandó szinten?
1: Ugye az, hogy valahol találnak termálvizet, melegvizet, az talán az első lépcső. Ahhoz, hogy ezt gyógyvízé minősítsék, az egy eljárásnak a következménye, ott a gyógyító hatását kell igazolni egy kutatássorozattal, és abból kell levezetni azt, hogy az itt talált gyógyvíz alkalmas arra, hogy gyógyvízé minősítsék. És hogyha már minősítésekről beszélünk, akkor az, hogy egy fürdő gyógyfürdő-e, mint minőségi kategória, az megint egy ilyen gyógyhely minőségi követelményeknek való megfelelésnek a következménye.
0: Hány kút van, hány kút táplálja a fürdőt?
1: jelen pillanatban egy darab termálkutunk van, és egy darab hidegvizes kutunk van. Nagy öröm az, hogy a jelenlegi városvezetés, látva, meghalva azt a problémát, hogy esetleg egy havária helyzet következtében ez az egész fürdőlétesítmény lábon lenne lőve, benyújtott egy olyan pályázatot, aminek a kivitelezése vagy tervezési szakasza zajlik jelenleg, és ennek keretében a legfontosabb dolog egy új termálkút fúrása is célként szerepel. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ebben az évben az önkormányzat vásárolt kenukat, tehát az idegenforgalom kenukat, vízibicikliket és az idegenforgalom különböző ágain szeretnénk még fejlődni tovább. A vízibiciklik a Malomzugi csatornán használható.
0: Hogy van-e természetes vízhez való kapcsolata a fürdőterületnek?
1: Ez is egy nagyon fontos dolog lenne. Nagyon sok olyan fürdőt ismerek, ahol ez létezik. Jelenleg nincs, bár a mi üzemelésünkben van, de a jelenlegi kerítésünk az nincsen természetes vízparti határon, igen.
0: Pedig itt a Malomzugi csatorna, ez kiváló hely lenne.
1: Ezen a területen nagyon szeretnénk hozzátenni a kempinget bővítve, és a fürdőnek itt az éttermek mögötti részét hozzákapcsolni ehhez a csatornához. Terveink szerint ebben az évben ez meg is történt volna, jelenleg még nem tartunk ott, hogy ez meglegyen.
0: Hegyi Csaba fürdőigazgatót hallották. Maradunk még a víznél, kutaknál, kúttípusoknál. Ezekből láthatunk szabadtéri válogatást a turkevei Sinka István téren. A zene után itt folytatjuk majd.

0: Az idén májusban megújult Kucskanzent az autóbuszpályaudvar szomszédságában találjuk. A bemutatásra kerülő kút-típusok mellett informatív, látványos képekkel kiegészített táblákon olvashatunk többek között a kútfúrás menetéről, a gémes kútjelzésekről, az egykori turkevei kútásómesterekről és a ma gyakran szóba kerülő ivóvíz jelentőségéről. Dr. Szabó Zoltán, a Turkevéért alapítvány kuratóriumi elnöke kalauzol.
1: A mai világban, az én életemben olyat alkossunk, olyat tegyünk, hogy amit majd a 100 év múlva élők tartanak értéknek. Tehát valahol a múltunk, és itt a különböző installációkon látható, hogy a valamikori folyóvízhez jutás lehetősége ivóvízhez jutást is jelentett, és hogy fejlődött a vízfelhasználás és az ember kapcsolata. Nos, hát ez az ötlet, itt volt ez a beépítetlen terület, és hát itt azért csak utalok önnek arra, hogy Nagyszalonta Parkban vagyunk, és itt a tőlem jobbra az autóbuszpályaudvar melletti rész, az viszont Sinka István tér. 90-es években, amikor számba vettük, hogy milyen közterületeket hozzunk élhetőbbé, értékesebbé, akkor 1997-ben kezdeményezte az alapítvány, hogy itt alakítsuk ki a Kucskanzent, aminek a lényege akkor abból indult ki, hogy a 19. századi alföldi ártézi kútfúrás története kerüljön feldolgozásra, és Zsigmondi testvérek, az idősebbik Zsigmondi Vilmos volt az a szakember, aki ezt a kútfúrási tevékenységet itt az Alföldön folytatta, és tulajdonképpen iható minőségű vízhez akkor jutottak az emberek a 19. század második felében már, amit később a 20. században is én magam is kisgyermekkoromban, amit éveim első 10 évét mezőgyesen éltem, oda jártunk a folyton folyó ártézi kútra vízért. És hát ez az ötlet végül is valóság lett, igyekeztünk kúttípusokat begyűjteni, hozni. Hát két kúttípus, a kerekes kút és ez a Norton kút, ez Kuncsorbáról származik, és ezt ők ajándékozták nekünk, ezt a két kutat.
0: Ez a nyomós, ami itt van, ez a Norton kút.
1: Igen, ahhoz, amelyik a kerekes kút.
0: Ez a kerekes kút, itt a szintén kék.
1: Igen, és hát ugye van természetesen gémes kút, a hagyományos udvarokba felelhető vödrös kút, amivel föl lehet húzni.
0: Most én keresem. Nyomós kutak is,
1: igen,
0: ott a túloldalon.
1: Ezt keresem, itt önnek mutatnám, itt balra, ezt a Szolnokról származik, az első szolnoki vízvezetéknek egy darabja, ez a
0: álló. Ez a fekete? Álló?
1: Ez az álló cső darab, ezt kerestem hirtelen, hogy ez hol van.
0: Ez itt, vagy ezek a többiek?
1: Ezek itt a szolnokiaktól származnak, és fontosnak tartott az akkori polgármester és az akkori képviselő testület, amiknek én is tagja voltam, hogy akkor ez a egyébként elhagyatottnak nevezhetem most ennyi év távlatából közterület hasznosuljon értelmes dologgal, és hát így alakult ki az eredeti formája. Hát az elmúlt évek során az a helyzet, hogy karbantartás kevés volt, és hát cél az volt, hogy bővítsük ezt a értéket. Egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát ritka az a hét, amikor ne keresnének kisebb-nagyobb csoportok onnan olvasva, hogy szívesen megnéznék és mutassam meg, hát természetesen megteszem.
0: Igen, több helyről gyűjtenek?
1: Igen, tehát ezeket, amiket itt tetszik látni, ezen nyomós kutak, ezeket itt most a május 15-én avattuk újra egyébként a Kucskanzent. Ozsváth Lajos nevű kútfúró bácsi, kútásó bácsi élettörténetét is olvashatjuk itt a két installáción, itt van
0: ő,
1: a fotója is.
0: Igen, ő turkevei
1: kút,
0: volt?
1: Igen, itten is szülött is volt. Tehát ő az, aki a kút ásással és ezt a nagy betongyűrűt tették később le, amikor már azt tették bele, és hát itt le van írva igazából az élet története, hogy miként is dolgozott és csinálta. Itt valószínű, hogy még fogunk idehozni ilyen nyomós kutat is, bár van még a városban már nem használt nyomós kút.
0: Van még a városban olyan kút, amiből víz jön?
1: Van, mert ami, ahol messze van a bevezethetőség az ingatlanokba.
0: Hát itt akkor még haladhat tovább, olyan van a terep, hogy ide még jöhetek. Milyen kutakban gondolkodnak még?
1: Hát gyakorlatilag a kutak mellett a kútfúrással is itt van a fürdőnk. De tehát ott van a gyógyfürdő, és ugye most az is napirenden van, hogy a gyógyvízzel kapcsolatos eszközöket is kiállítás tárgyává fogjuk tenni. Tehát itt mostani reményeink szerint itt, ha tovább megyünk, ott azt az emeletes épületet tetszik látni, az a fürdő része már, és azelőtt van a Holdberetyónak egy ága. De most van egy terv arról, nekünk volt már korábbi testületi döntés is, hogy egy gyalogos kerékpáros hidat innen az autóbusz pedvarról jövőknek egyenesen megteremtünk, hogy átjárjunk. Elkészült már egy gyalogos híd, tehát most még a én még reménykedek, hogy a vízi színpad is meg lesz mellettem, erre tervünk volt, de egyelőre a hídnál tartunk, és akkor gyakorlatilag itt, ahogy tetszik látni ott ezt a két közlekedési...
0: kis ösvény, itt megy le a kis pálkászösvény.
1: Itt van a pálkászösvény, a Berettyó part mellett, és akkor itt gyakorlatilag át lehet menni, és akkor úgy képzeltük el, hogy már ott a fürdő előtt lennének a gyógyvízforrással kapcsolatos eszközök kiállítása. Tehát ez egy nyitott könyvnek szánjuk, mind a polgármester úr is, meg én is, ami soha nem zárjuk le, hogy na most már innen nem. Tehát ez egy élő valami lenne.
0: Ez különösen tetszett. Itt volt egy, azt mondja, hogy a víz útja a kutak, tehát itt a zsigmondi igen, testvérek, igen. Illetve Turkeve és a Melegkút. Itt eljöttem idefelé egy ilyen buszmegálló mellett, hogy Melegkút. Tehát ez a meleg vízre ez utal?
1: Igen, tehát ez egy folyton folyó víz volt, egy jó pár évvel ezelőtt szűnt meg kimapadt a kút, de a nyoma megvan. És hát arról volt szó, ugye, nem tudom, most 10-20 vagy talán 30 évvel ezelőtt, és amikor szigorodtak a közegészségügyi ivóvíz feltételei. És ugye akkor kellett volna, akkor már csak csordog állt, de azért sorbáltak ott az emberek az étavizért, hogy újra kellett volna mélyíteni, mert hát a sok évtized alatt eltömődtek a vízútjai, és hát az is ténykérdés, hogy most már olyan mélyen van a talajvíz, hogy lassan keresni kell az embernek a vizet is, de úgy érzem, hogy ezek az értékek, és hát ez, amit itt tetszik látni, az együttműködésnek a szoros szálai, és én büszke vagyok arra, hogy egy olyan civil szervezetet alapítottam és irányítok azóta is, ami végül is az értékeinket mutatja be, a múlt értékeit, amire az előbb utaltam.
0: A Kócskanzán közeléből indul a vízparti pálkászösvény. Vannak játszótéri elemek, és a hajdani vízi életforma eszközeit is megtekinthetik az arra járók. Dr. Szabó Zoltánt, a Turkevéért alapítvány kuratóriumi elnökét hallották.

0: S most lássuk, milyen fölülről nézve a város és a környező rónaság. Hol kanyarog a berettyó, milyen erdők, távoli épületek láthatók a magasból. A református templom körbefutó toronykarzatáról mind a négy égtáj irány kémlelhető. Kereszti Roland tiszteletes úrral a parókia udvarán kezdjük, majd a toronyban zárjuk beszélgetésünket.
1: Az udvar éke tulajdonképpen meg a városi is, ez a közel 300 éves épület, ami a városnak a legidősebb épülete. Ez egy Őri András nevezetű emberé volt, aki örökségének furcsa átadományozásában azt találta ki, hogy ha a gyermekei hazajönnek Turkevére, négy fia volt, ha jól emlékszem, és hogyha hazajönnek Turkevére, akkor ővék lesz a birtok, ővék lesz a ház, de ha nem jönnek haza, nem költöznek haza, akkor a református egyház fogja megkapni a végrendelt 1758-as egyébként, és a gyerekek nem jöttek haza, így a református egyház megkapta ezt az épületet, és hát először lelkészi lakás, parókia volt, aztán a 1990-es évektől kezdve lelkészi hivatal és gyülekezeti teremmé avanzsált. Az udvaron pedig régi dolgokat látunk, az egyik a 200 évig a templom tetején lévő templom torony gomb, széljelző nyíl, illetve a csillag. Ezt a 2022-re elkészült teljes süveg javítás, nem is javítás, igazából teljes csere után gondoltuk, hogy megőrizzük mindenféleképpen. Ha 200 éven keresztül szolgált fent a templom tetején iránymutatóként, akkor ez legyen itt az udvaron is egy szép dísz. És a hát labirintus nagy jó szándékkal nevezhető labirintusnak, de az a terület, ami rendelkezésünkre áll, az egy kis mértani formát mutat, ami fagyalból áll, ugyanis találtunk egy 1930-as évekbeli fényképet a templomtoronyból készítettet, és ott ezen az udvaron, nagyobb területen, de buxusból volt kialakítva gyönyörű szép labirintus jellegű forma, és akkor gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk reprodukálni.
0: És ennek van egy testvére, a igen, parókia épület előtt, szintén itt már rózsákkal kombinálva, rózsatövekkel, rózsa ágyásokkal kombinálva, de itt is be lehet menni, és lehet az utakon sétálni. Itt nagy is gondoskodást igényel, hogy ez mindig ilyen tért magasságban nagyjából meglegyen, és épek legyenek a növénytövek.
1: A feleségem roppant mód szeret kertészkedni, és hát a fizikai munkát azt elvégzem, én nagyon szeretem ezt a nyírogatást, ő pedig a rózsáknak. Itt éppen valamelyik évben telepítettünk egy ilyen 150 tő rózsát, tehát gyönyörű szép, amikor itt a nagy rózsa virágzásnak, illatozásnak a közepén vagyunk. 1755. december 7-én szentelték fel a templomnak azt a részét, amit zömében láttunk, torony, meg a hajónak a legnagyobb része, és akkor a 800-as évek közepén 45-47 között volt egy bővítés, és emiatt lett a templomnak egy ilyen furcsa kettőssége, amit az első rész még 18. századi ilyen barokkizáló formát mutat, a hátulja pedig klasszicista stílusban, szép jó oszlopokkal.
0: Igen, nagyon bizonytalan voltam én is, hogy akkor most hol is a bejárat? Onnan a timpanon alól, vagy innen a torony alól? Uh-huh. Honnan jártok?
1: Korábban mind a két oldalról bejártak, most már csak innen a torony alól járnak be a hívek.
0: Akkor menjünk be, mi is nézzük meg a belső teret, és menjünk fel a torony karzatra, mert odáig is föl lehet sétálni. Lépünk a templom térbe. Fehér és világos kék színek dominálnak, és megjelenik a kunhímzés itt is.
1: Igen, ezt roppant fontosnak tartjuk, hogy a belső díszítésünk azért nyilván református templomot általában úgy szokták mondani, hogy ilyen dísztelen és puritán. Nyilván a kunhímzés az egy nagyon fontos dolog, hogy azok a motivumok, amik itt ezen a vidéken meghatározók, azok jelen legyenek. De sokan a templomban, mint ahogy ön is mondta, hogy hát fehér és kék, de azért nálunk is igen sok szimbólum van, csak olyan szolidan meghúzódó módon. Például itt a templomi padoknak a végében itt van egy ilyen aranyszínű legyező, vagy mi. Hát ez a Krisztus szimbólum, ugye a napszimbólum, Krisztus, mint a világ világossága, Jézus Krisztus szép fényes hajna, aki feltámadsz új világgal, ezek mind-mind a Krisztus szimbólumok. Az arany az mindig az isteni jelenlétet jelzi, illetve hát, hogyha a szószéknek a tetejére nézünk, akkor ott egy ilyen aranyszínű láng, a pünkösd, a lélek, ennek az igehirdetésben a motiváló erő személy a lélek. Ott van a pálmafa, a győzteseknek járó jelenések könyvében a győzteseknek pálma jár. Aztán itt vannak ezek a furcsa kis gombócok az úrasztala, illetve úgy hívjuk ezt a részt mi, hogy paradicsom. E körül ezek látszólag kapaszkodók, de nem, hanem gránátalmát szimbolizálnak, mégpedig azért, mert a gránátalma kívülről hát van egy formája, jó, de ugye ez aranyszínű, és hogyha kinyitnánk, ezt nem lehet kinyitni, de a gránátalmát, aki kinyitottam, az látja, hogy millió és egy kis apró mag, és akkor ez a szentírást, illetve maga a hit beli létet akarja mutatni, hogy kívülről lehet, hogy nem annyira díszes, látványos, de hogyha az ember egy kicsit belülről megnézi, akkor ott abban igen sok mag van. Maga a templom egyébként 52 méter hosszú, a belmagasság 12 méteres, szélesség és 15 méter körül van, akkor kellett, szükség volt rá. Az orgona is egyébként ezért lett ilyen nagy, mert a korábbi kisebb orgonát már túlénekelte a gyülekezet. Hát most szeretnénk a túlénekelni. Nagyon lelkes énekeseink vannak egyébként, csak az orgonának nagyobb a hangja, úgyhogy most neki kell halkulni egy kicsit, és a többieket így vezetni.

0: facsiga lépcsőn indulunk el.
1: Igen, ez a rész 1847-ben készült el. Egy furfangos kis trükkje volt a turkeveieknek akkor, amikor a templom épült az 1754-55-ös időszakban. Erre megyünk balra.
0: Balra, igen.
1: Ugyanis ugye Mária Terézia rendelete szerint nem nagyon lehetett a főutcára néző, illetve toronnyal rendelkező protestáns templomot építeni. Hát, és hát úgy oldották meg a turkevei, kedves testvérek, hogy azt mondták, hogy ez nem torony, hanem tűzőr torony. Nem templom, és akkor így tulajdonképpen ennek egy nagyon érdekes következménye lett az, hogy 1800-as évekig, vagy annak a végéig megmaradt ez a külön tulajdon viszony, jog, vagy tulajdon viszony, a kezdeti önkormányzati városé volt a torony, a hajó pedig a gyülekezeté.
0: És össze volt építve az épülettesttel a torony, vagy teljesen külön?
1: Nem, össze volt építve, de csak egy oldalával találkozott, és akkor a két oldalon lévő csiga lépcső, az majd a 40-es évek közepén épült hozzá.
0: Akkor haladunk föl, itt viszont már keskenyebb a lépcső, előre engedem, és kapaszkodni se árt. És tényleg volt itt toronyőr, aki a tüzet figyelte annak idején?
1: Igen.
0: Tehát akkor ellátta a tűzvédelmi feladatokat is. A rendes padlás ajtó is van, akkor itt most már mind a két kézre szükség van.
1: Na, ez volt a tűzőri szoba. Én úgy tudom, hogy negyed óránként kellett körbe menni éjjel-nappal. Egyébként itt kályhája is volt fent, mert azért egész napot itt eltölteni, főleg ilyen cudarabb időben nem lehetett kellemes.
0: Három oldalon van kis ablak.
1: Igen, mert itt a padlás van. Tehát neki fel kellett menni, és akkor körbenézni, és ha jól tudom, 10 része volt osztva turkeve, és itt, ahol a városháza és a templom közötti tér most van, ott volt korábban a tűzoltóság, és meg volt szépen a jelrendszer, hogy melyik harangon hányat üt, az a jelezte, hogy melyik kerületben van a tűz, és akkor nem csak a tűzoltók, hanem a lakosság is mehetett. Ugye ezt borzasztó fontos is volt, mert volt itt nagy tűzvész. 1774. szeptember 14-én, ha jól emlékszem, akkor 14-én kezdődött, igen, délben. Ráadásul pont a parókia melletti házból pattant ki az a szikra, amelyik aztán a városnak a több mint 85-90%-át leégette. De volt egy, és az akkora nagy volt, hogy itt olvassuk a jegyzőkönyvben, hogy másfél évig nem is lehetett ilyen zenés-táncos mulatságot tartani a városban, emiatt, mert akkora anyagi kár keletkezett. Hál' Istennek azért személyi haláleset nem volt.
0: Oldalról látjuk a harangokat, pont alatta vagyunk. Három harang, egy nagy harang és két kisebb van most fölöttünk, de kijövünk ide a kerengőre.
1: Úgy vannak a harangjaink, hogy Hajdú Imre, egy helyi jogász ember ajánlotta fel 1858-ban a harangokat, és kiküldték a presbitereket, hogy mintát vegyenek, hangmintát vegyenek innen, onnan, amonnan, és többen is úgy tértek vissza, hogy ott Szeghalom meg azon a részen hallottak acélharangokat, amint nagyon jó szóltak, és akkor legyen olyan. Akkor elment egy bizottság, meghallgatta az acélharangot, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor acélból lesz egy nagy harang. Három korábbi már kicsinek bizonyult, nem hallatszott el a város szélig. Úgyhogy az a lényeg, hogy végülis Bohumban tudtak egy olyan szerződést kötni, ahol ezt a három harangot, mert amikor mondták, hogy egy év várakozási idő van minimum, akkor azt mondta Hajdú Imre, hát akkor ha ilyen sokat kell várni rá, akkor legyen inkább három, ne egy. És akkor így született meg a legkisebb harang, az 600 kilós, plusz-minusz 5-10 kiló, a középső az 1000 kilós, a legnagyobb pedig 1600 kilós. Úgyhogy ezek így úzták meg az első világháborút is, hogy az acél újrahasznosítása ugye jóval nagyobb energia, mint a hagyományos bronzharangoknak.
0: És ezt ezért, el se vitték, akkor nem, megmaradtak.
1: Ezek ezért maradtak meg, mert az acélt nem tudják olyan könnyen felhasználni, újrahasznosítani, mint a bronzt.
0: Nos, kiléptünk ide, a templomnak a gerincét látjuk itt végig, ezt az irányt, ez keleti irány. És akkor innen látjuk a városközpont egy részét, nagyon fúj a szél, úgyhogy lehet, hogy bele-bele kap majd a mikrofonba.
1: A legszembetűnőbb az a városháza, ez még a 900-as évek előtt épült, illetve hát távolban látjuk a élénk zöld növényzetet, az pedig a Nagy Berettyó, hogyha a keleti irányt nézzük, akkor az ott van is egy ősi rész, ahol nem lehet se fát vágni, se semmi ilyesmi munkát végezni, tehát ott az egy ős berettyó, az összes többi az ugye szabályozott, ez a Hortobágy Berettyó egyébként egészen pontosan, nagyon szép élővilág van kint, olyan, mintha nagyon magasan lennénk, pedig csak 18 méter 30 centi a padló magasság, tehát nagyjából 20 méterről nézünk, és mégis ellátunk 50-60 kilométert simán, sőt, hogyha tiszta az idő, akkor a kékest is lehet látni a másik oldalon. Tehát ez megfizethetetlen, hogy nézek, és akkor semmi nem akadályozza a látásomat, hanem itt a végtelen rónaság, pusztaság van előttünk. Hát itt meg nyilván a nyugati rész, mezőtúr, itt látszik is gyönyörű szépen a 10 pár kilométer légvonalban a szélkerék, ami ott forog.
0: Az mezőtúrhoz tartozik
1: már. Az mezőtúrhoz tartozik, és hát hogyha itt erre néznénk, akkor meg itt Törökszent Miklóson is látnánk.
0: A két tornyú templomot, de most annyira nem látjuk. A katolikus templomot látjuk itt a településen.
1: Most pedig mindjárt meghallgatjuk a harangot 3 percen keresztül, de csak a nagy fog szólni, és ez annyira szerintem el fogja majd nyomni a hangunkat.
0: Jó, közben lenézzünk a parókia udvarára, és akkor most látjuk innen az udvart, a labirintust. Nagyon szép bokor kialakítás, udvar kialakítás.

0: Nyáron táborok, a tanév ideje alatt kihelyezett természetismereti órák és erdei iskolák helyszíne. A Fekete István Oktatási Központban Fónagy Éva pedagógus, projektmenedzser fogadott.
1: Ez az úgynevezett keleti részek, Kelet-Újváros, ahol vagyunk. Helyi védett erdő, és itt létesült a Fekete István Oktatóközpont egy ilyen civil szerveződés kezdeményezésére. Elsődleges célja itt a környezeti nevelés, az embereknek a környezethez való, természethez való kapcsolódásának erősítése.
0: Főleg a diákok, tehát gyerekeknél?
1: Igen, gyerekeknél erre van itt lehetőség.
0: Most is vannak nyári táborok. Tematikusak ezek a táborok?
1: Általában tematikusak. Tehát, hogy amiben én vagyok itt, az egy angol tábor, nagyon népszerű ez is. A gyerekek nyilván a digitalizáció miatt nagyon ügyesek, egyre ügyesebbek, kifejezetten az angol nyelvben, és ezt próbálom ötvözni azzal, hogy nekünk is lesznek kutyás programjaink, íjászat, tehát, hogy valamit megtartunk abból, amiben ügyesek és érdeklődnek, és egy picit hozzá csempészünk ahhoz, ami azt mondom, hogy ugye klasszik természetközelség. Van itt lehetőség egyébként nem csak itt a helyi védett erdőben, hanem itt a környéken is. Nagyon gazdag madárvilág, állatvilág van. Kiemelném a madárvilágot. Vezetett túrákra, biciklis túrák keretében. Itt Túrkevéhez kötődik Balogh János, ökológus. Van minden évben egy konferenciánk. Azért itt az iskolában is a pedagógusok is igyekeznek. Magyarországon talán azt mondom, hogy a természettudományos képzés nem biztos, hogy a legnépszerűbb a gyerekek körében. És ezért is látjuk azt nagyon fontosnak, hogy egy picit ide visszacsatolni, mert mikor a gyerekek kijönnek, nagyon érdeklődő, a gyerek az nagyon érdeklődő. És amikor úgy testközelből tapasztalja meg, látja, hall információkat, nyilván egy segítő attitűdöt kap, akkor azért nyitnak a gyerekek, és akkor évről évre jönnek vissza. Másik tematikus táborunk, ugye a kézműves táborok. Batikolnak, festenek, agyagoznak, a kreativitásokat megélik, az érzékszerveiket, a tapintással dolgoznak. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan hiánypótló dolog, amivel már egyre kevesebb tudnak, úgymondom, testközelbe kerülni a gyerekek.
0: Mert egy erdő kellős közepén vagyunk, most mondjuk el, akár az alkotás, akár a tanulás, még hogyha ilyen nyári angoltábor is, de sokkal könnyebben megy. Érzékeled azt, hogy a gyermekek hétvége felé egész másképp mennek haza, mint ahogy ide jöttek?
1: Természetesen, tehát azért az hozzá kell tenni, tehát egy ilyen nagyon impulzív világban élünk. A gyerekeket egyre nehezebb az iskolába is lekötni. Ahhoz vannak szokva, hogy folyamatos vizuális ingerekkel stimulálódnak. Itt azért ez a csend, a forgalom hiánya, az, hogy kommunikálni kell, az, hogy csapatba dolgozunk. Olyan 21. századi kompetenciákat, amit talán a nagyszüleink idejében, szüleink idejében nem volt ekkora gond, hogy segítséget kérni, megosztani információt, egymástól tanulni. Ez a hely valahogy hozza az atmoszférájával ezt a lehetőséget, meg ezt az egész érzést. Nyilván ebben a környezetben könnyű jól érezni magunkat. Ha itt van a hőkupola, akkor is itt egy viszonylag hűvösebb keretben vagyunk. Találkoznak a rovarokkal, meg tudjuk nézni a rovarokat, megtanuljuk a nevét. Tehát így épül ki egy természetes szókincs. Vannak vezetett foglalkozásaink, de azok is mindig valamilyen szinten természeti környezethez kötött.
0: Az iménti percekben Fónagy Éva pedagógussal beszélgettünk. Messzelátunk pénteki adásában folytatjuk majd túrkevei barangolásunkat. Megismerkedünk a város közgyűjteményeivel, a Mester Hármassal, a Finta testvérek hagyatékával, a Kunhímzés színes világával és a város köztéri alkotásaival. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
1: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
2: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban a Balaton felvidékre kalandozunk, ugyanis immár 8. alkalommal rendezik meg a Káli-medence több településén a Kőfesztet, a Nyugalom fesztiválját. Valamint ezúttal is Szigligeten vendégeskedik a Centrál Színház, amely két amerikai géniusz vígjátékának bemutatásával kínál könnyed szórakozást a nyár utolsó heteiben. Mindenek előtt azonban ellátogatunk az Óbudai Múzeum izgalmas kiállítására, amely az óbudai hajógyár gazdag történetébe enged betekintést. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Egy gyár anatómiája. Az óbudai hajógyárunk története. Ezzel a címmel látható az első önálló kiállítás, amely az óbudai hajógyárról szól, és aminek apropóját a gyár alapításának 190. évfordulója adta. Az Óbudai Múzeum, valamint a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös kiállításának célja, hogy ne csupán a gyár történetét mutassa be, hanem az ott dolgozó embereket is. A közelmúltban kiegészítő tárlata is nyílt, a Gyár mint látványosság címmel, amelynek kurátora Zalka Hanna Barbara volt. Először azonban Horváth Pétert, az Óbudai Múzeum történész muzeológusát kérdeztem a hajógyár múltját bemutató kiállításról, Zsoldos Szilvia.
1: A három kiállító terem itt az Óbudai Múzeumban három olyan módon próbálja bemutatni annak a nagyívű gyárnak a történetét, hogy a komplexitáshoz közelítsünk. Az egyik teremben technológia, technika és vállalattörténettel ismerkedhetnek meg a látogatók. A legnagyobb teremben a gyártörténetre fókuszáltunk, de leginkább a gyárban dolgozóknak az életére, életkörülményeire, munkás életének a bemutatását tettük lehetővé, illetve a harmadik rész az egy művészeti rész, ami a gyárhoz kapcsolódik. Egyrészt gyári dolgozóknak a műveiből láthattunk a kiállítást, és most a gyár ábrázolásoknak a módját szemléltetjük és demonstráljuk, hogy az alapítást követően a 19. század közepe és az első világháború között a művészek, illetve a napilapok, újságok, magazinok hogyan ábrázolták ezt a gyárat.
2: Az első teremben Széchenyi István portréja fogad minket, és az évszám ugye a 190 évvel ezelőtti 1835-ös. Hogyan fonódott össze Széchenyi István és a gyár története?
1: Maga a gyár nagyon rövid időszakban volt önálló. Az 1829-ben Bécsben alapított első Dunagőzhajózási Társaságnak volt a vezető gyára, vezető faktora, és ez egy részvénytársaság volt, aminek részvényese gróf Széchenyi István is volt, hiszen ez egy prosperáló befektetés. Így érkezett. Egyébként a magyar arisztokráciának a jelentős része részvényese volt ennek a vállalatnak. Maga a vállalat, mivel Bécs nem volt erre alkalmas, egy biztonságos téli kikötőt és javító műhelynek egy területet keresett a Duna mellett, hiszen a téli időszakban a jegesedés miatt nem közlekedhettek a személyes